0: Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatóját a Merkávának. A mai vendégünk Megyeri Jonatán Rabbi, a Neokon főszerkesztője, és az életútját elemezve odáig jutottunk el, hogy a haszidizmus neki mit nyújtott, és milyen életszakaszban találta őt meg. Ha már haszidizmusról beszélünk, akkor csak pár gyors kérdés még így a háttérről, hogy mondjuk így, ez nem furcsa, hogy...
1: Azt hittem, hogy tesztelni fogsz.
0: Nem, most fölcsapjuk ezt a könyvet, és tessék, ötödik oldal. Nem, az, hogy ugye... 7 generáció telt el a lubavicsi haszidizmuson belül. Más dinasztiák másképp számolnak, máshol tartanak. De én mindig úgy éreztem, hogy a Tanya és illetve a utolsó rebbenek a túlhangsúlyozásával a többi rebbe eltűnik az ő árnyékukban. A Cemászedek, meg az előző, a hatodik, meg a ötödik, szóval, hogy ők nekik vannak olyan műveik, amiket forgatnak gyakran, biztos vannak műveik, nyilván tudom, hogy vannak műveik, de hogy forgatják őket, vagy ők vagy a háttérbe szorulnak a két nagy alak miatt.
1: Szóval van a Talmudban egy, pontosabban a Zohárban van egy ismert mondás, a Zohár, ez biztos, hogy te is ismered, a Zohár azt mondja, hogy mindennek a világon szüksége van szerencsére, még a Filus le Sefer Tora Sebeichal, még a Tora tekercsnek is, ami a Fritz szekrényben van. Uh-huh. Szóval mindennek szüksége van szerencsére. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez igaz a lubavicsi rebék, lehet, hogy tiszteletlen ilyet mondani, de igaz a lubavicsi rebékre is, ugye 7 rebe volt. Való igaz, hogy nem mindegyik rebének, nem mindegyik spirituális vezetőnek egyforma a, hogy mondjam, a csúnya szóval népszerűsége. Uh-huh. Ugye az hetedik rebe, a mostani rebe, aki ugye fizikailag már nincs közöttünk, de azóta nincsen más rebe, a hetedik rebe, aki 94-ben halt meg, ő természetesen, vagy ahogy fogalmaztál, a legnépszerűbb, vagy a legközelebb áll minden lubavicsi haszidhoz. Az Alter Rebbe, az első Rebbe pedig ugye a Chabad mozgalom megalapítója és a legfőbb művek szerzője, legfőbb művek alatt például a Tanyát értem, a Tanya című könyvet, filozófiai könyv, művet, amivel én próbálok tanítani az Facebookon, vagy a Toraor, Likuté Tora című könyveket, Tora magyarázatokat, vagy a Shulchan Aruch Rava a vallásjogi kódexet, vagy az imakönyvet, amiből imádkozunk, amit ő szerkesztett. De érdekes, mert a második Lubavitch rebét úgy hívják, hogy a Mittler rebe, ami jiddis azt jelenti, hogy a középső rebe, ugye? Ez olyan eleve furcsa. Az első rebének van egy külön neve, úgy hívják, hogy az Alter Rebe, az első rebe. A harmadik rebe a Cemach Cedek, akinek Shalom Dovber volt a neve egyébként, de a leghíresebb könyve után Cemach Cedeknek hívjuk, de a Mittler rebe az csak úgy Mittler rebe. És aztán ugye, és aztán utána a Rav Shmuel, a negyedik rebe és az ötödik rebe, ők szintén a második, a negyedik, meg az ötödik, ők egy kicsit valóban kevésbé, hogy mondjam, kevésbé ismertek, vagy kevésbé népszerűek.
0: Olyan szinten van az így, hogy a Cemach Cedeknek, az elsőnek, a hatodiknak és a utolsónak, a hetediknek, ugye mindenki, vagy nagyon sokan ismerik, akik a zsidókörbe forognak, ismerik a festményeket, képeiket. De nem tudom, hogy a második
1: rebéről nincs kép. A második és a negyedik rebéről nincs kép, az ötödik, hatodikról van.
0: Hatodikról van, igen, de ugye
1: az ötödikről is van, a Reberá Sábról is van, az ötödik rebéről is van. A hatodik rebe, akit egyébként a hetedik rebe a saját rebének tartott, és ő nagyon gyakran, sőt, hát a rebe tulajdonképpen az egész életművét, a hetedik rebe tulajdonképpen az egész életművét az apósa a hatodik rebe életművére építette, és nincs olyan beszéd, amiben ne hangozna el, hogy urunk, tanítónk, mesterünk, az apósom, Mori Vechami, sőt, vagy egy érdekességet mondok, a hetedik rebének a Hayom Yom című könyv, amit egy évig tanítottam a Facebookon, és Isten segít, ki fogjuk adni nyomtatásban is magyar fordítással. Ott a rebe, amikor tök érdekes, nem sokan tudják, a hetedik rebe írta ezt a könyvet a 40-es években, és sokszor úgy fogalma, és úgy írja, mint hogy a hatodik rebe nevében írná. Tehát amikor a rebe ott azt írja a hetedik rebe, hogy az apám, akkor nem a saját apjára gondol, hanem a hatodik rebének az apjára, azaz az ötödik rebére.
0: Aha.
1: Vagy a nagyapám, akkor azt írja, akkor a negyedik rebére gondol, és nem pedig a saját nagyapjára. Tök érdekes, hogy ő az egészet azon a szemüvegen keresztül írta.
0: A hatodik rebe, aki ugye már a szovjetek ellen, és vagy elmenekült ez Lengyelországba, ugye? Lengyelország felé
1: menekült. Varsó, igen.
0: És nem majd Amerikába.
1: Ugye a Litvánia is.
0: Holokauszt alatt csempészték őt ki, de ő már a 30-as években járt Amerikába.
1: Így van, volt 20-as években.
0: 20-as években, és fölcsikerült az amerikai elnököt. Szóval
1: volt egy évet, majdnem egy évet volt Amerikában, több hónapot volt egy adománygyűjtő körúton, És aztán visszament Lengyelországba, visszament akkor Varsóban volt, azt hiszem, ha jól emlékszem.
0: Sok mindent lehetne róla kérdezni, mert neki van egy, a megmenekülése az egy olyan nagyon számomra olyan furcsa dolog ahhoz képest, hogy nagyon sok híve ugye hátra maradt, de nem arról akarok beszélni, hanem inkább arról, hogy a hallgatóknak mondjuk el, hogy azért a, ugye te és nagyon sokszor mások is, akik mondjuk egy ilyen mozgalomhoz tartozva beszélnek a saját holdudvarukról, a saját istálójukról, házukról, udvartartásukról, akkor elfeledkezünk arról, hogy ugye mennyire sok haszid csoport van. Szóval, hogy ugye a holokauszt előtt 30-nál is több dinasztia volt.
1: Most is van 30-nál
0: több. Egy-kettő teljesen elpusztult sajnos a második világborúban, és akkor a többi pedig a semmiből újraépítkezett. De hogy...
1: Nem sokan tudják, hogy a Chabad mozgalomban is volt több.
0: Volt két válás.
1: Ketté válás volt, a Lubavitch volt az egyik, Chabad Lubavitch, és volt a Chabad Kapuszt, ami eltűnt, vagy pontosabban beolvadt a Chabad Lubavitchba, de amikor öröklési problémák voltak, akkor ketté vált a dinasztia, és volt idő, amikor a Chabad Kapuszt nagyobb volt, mint a Chabad Lubavitch.
0: De ez az első század, az első rebe után volt.
1: Ez bőven az első rebe után volt, de a harmadik rebe korában.
0: Harmadik rebe korában, szóval
1: 19. korában volt, és tehát, hogy igen, ugye a haszid dinasztiák jönnek, mennek, tulajdonképpen érdekes, mert ugye a Chabad úgy tekint a haszidizmusra úgy általában, hogy alapvetően kétféle módon lehet megközelíteni a dolgot. Az egyik egy emocionális megközelítés, a másik egy intellektuális megközelítés. Vagy hogy festőiben írjam le, az egyik egy felülről lefelé való megközelítés, a másik egy alulról felfelé építkezés. Az intellektuális az alulról felfelé építkezős, ugye amikor apró építőkockákból építed, a másik a fölülről lefelé, ami egy madár távlatból való rátekintést jelent, egy érzelmi megközelítést. A legtöbb haszid csoport, sok haszid csoport, ezt úgy hívják, hogy Chagat, vagy Chagasz Chasidim, Chagasz Chasidus, aki fölülről tekint fölülről éli meg a zsidóságát, ez egyfajta érzelmi megközelítés, amikor mondjuk hallasz egy szép zenét, vagy benne vagy egy nagyon transzcendens, előhozó, spirituális szituációban, nagyon megerősödik a hited mondjuk, vagy egy nagyon erős érzelmi helyzetben. Biztos te is voltál már ilyenben, hallasz egy nagyon megindító zenét, vagy látsz valami nagyon megindító dolgot, amikor elfognak az érzelmek, és az Isten szolgálat, te Isten szolgálatod, az ezen keresztül, azt ezen keresztül
0: éled erre, meg. Vagy igen, mert lovagol.
1: Nagyon érzelmi alapon közelíted meg.
0: Igen.
1: Ezzel a probléma csak az, hogy amikor megszűnik ez a stimuláló hatás, mondjuk magyarul lekapcsolják a zenét,
0: igen.
1: Akkor nagyon gyakran ez a
0: zuhanás,
1: nagyon gyakran megszűnik ez a fajta, ez a fajta Isten szolgálat is. Ellenben az alulról építkező Isten szolgálat, az egy sokkal nehezebb út, meg nem is olyan, nincsen egyfajta olyan villanásszerű érzés, viszont masszívabb, és nem szükséges.
0: Erre helyezte a Tanya hangsúlyt.
1: És a Chabad Chasidus az tulajdonképpen erre, a Chabad Chasid mozgalom az erre helyezi a hangsúlyt, alulról felfelé való építkezésre, azaz az intellektuális megközelítés, azaz logikai alapon ismerni meg Istent, és logikai alapon ismerni meg a Tórát.
0: Sok tudós zsidó, nem zsidósággal foglalkozó, nem zsidó. Lényeg az, hogy nagyon sok ember mondja azt, akik kívülről madártávlatból néznek még a haszidizmusra is, azt mondják és úgy tartják, hogy a Tanya, amit ugye az összes többi haszid olvas, ugye ahhoz képest, hogy van verseny és torzsalkodás a haszid csoportok és dinasztiák, udvartartások között, a Tanyát és annak a szerzőjét, a Bálha Tanyát, azt ugye mindenki elfogadja, mert azt mondják a tudósok, vagy ezek a haszidizmus vizsgáló, antropológia, máshogy vizsgáló emberek, hogy ez, ami bent tartotta a haszidizmust a zsidóságon belül, mert hogy olyan nagy volt a sok hatás az előtti világ establishment vezetőségében, hogy fenyegetett valami fajta szétválás.
1: Hát valóban így van, ugye amikor a haszid mozgalom megalakult, ugye tulajdonképpen azt a mottót tűzte a zászlajára, hogy az egyszerű ember is tudja szolgálni Istent, nem kell ahhoz tudósnak lenni. Most járunk az 1700-as években, a 18. században, Oroszországban a zsidó közösség nagy része mély szegénységben él. Amikor azt mondom, hogy mély szegénység, akkor a hegedűs a háztetőmből ki kell venni a színeket körülbelül. tehát ténylegesen mély szegénységben éltek a zsidók Kelet-Európában, most beszélünk a mai Ukrajna, Oroszország területéről, tehát a cári Oroszország területén, Lengyelország, Ukrajna, Oroszország, és ugye a zsidó vezetők, a zsidó elit, akik a tudós emberek, a hitközségi vezetők különböző kiváltságokkal rendelkeztek. A Baal Shem Tov, a haszidizmus alapítója tulajdonképpen azt tanította, hogy az egyszerű ember egy fügyszóval is közel tud kerülni Istenhez. Egy szívből jövő fügyszó az többet ér, mint órákon keresztül mondott, precízen mondott ima. És ez valóban megosztó gondolkodás volt, és valójában az establishment, az akkori establishment féltette a saját pozícióját, ez teljesen érthető. A Tanya azért, és az első Lubavitch Rebbe, aki írta, talán azért egy univerzálisan elfogadott figura a haszidizmuson belül, mert ő tulajdonképpen a Baal Shem Tov utáni második generáció.
0: Igen.
1: A Baal Shem Tovnak a tanítványa volt a Mezeritsi Mágid, a Mezeritsi Mágidnak a tanítványa volt az Alter Rebbe, a legfiatalabb tanítványa volt az Alter Rebbe. Tehát még elég közel volt a haszidizmus alapítójához, még nem volt, még a haszid mozgalom még nem volt ennyire szertágazó.
0: Ez most az 1770-es évekről beszélünk.
1: Most beszélünk az 1700-as évek végén.
0: Nem, igen,
1: pontosan. És még nem volt a haszidizmus ennyire szertágazó. A Tanyát egyébként úgy is hívják, mint a haszidizmus írott tórája. Uh-huh. A Tóra Sebbik Távsel Haszidút, vagy a haszidizmus írott tórája, a haszidizmus bibliája, más szóval, tehát a központi, ma egyébként kevésbé népszerű, vagy most már megint nagyon népszerű a Tanya, más haszid körökben is, mert ez egy alapmű, tehát nagyon nehéz nélkül a haszid tanokat értelmezni, hogyha az ember igen. a Tanyát figyelmen kívül hagyja.
0: A kontinensen, ugye, akkor ugye ránézzünk a kontinensre 1700-as évek közepén vége felé, ugye nagyjából Baal Shem Tov Mária Teréziának a kortársa, általában pedig Voltaire-nak és Rousseau-nak.
1: Ezt te jobban tudod, mint én.
0: Nem csak az, hogy miközben a kontinensnek egyik...
1: Nagy Katalin cár.
0: Igen, az. De hogy ugye két folyamat indul be, nem is az, hogy inkább az, hogy a nyugati világban hanem teljesen más folyamat zajlik le, mint a keleti végeken. A zsidóság is más él meg, más befogadó környezet veszi körül. Eléggé ugye hát különállás és elkülön, és nagyon határozott elkülönés jellemzi a cári Oroszország zsidóságát, ami ugye nyilván visszahat a külvilághoz való viszonyára. Azt ugye mondtuk, hogy mekkora ellenszenvet váltott ki a establishment részéről, ugye Vilnai Gaon és körei is ugye hát így szellemileg küzdöttek a haszidokkal, általánosságban mindenkivel. Kriptosabb tájánosoknak vélték őket, nem tudták hova tenni. Mindenféle korábbi álmesési mozgalmaknak rossz emlékei visszacsengtek egy 100 évvel később korábbról, hogy ugye is ült a Alterebbe, többször cári börtönben feljelentették, stb. Hogy végülis az összefogást, mert ugye valami volt valamifajta reprasmon, ugye valami kibékülés 30-40-50 évvel később, az 1820-as, 30-as években, ugye ezt a Haskalah hozta, amire ugye az ortodoxia...
1: A közös ellenség.
0: Igen, a közös ellenség. Az erre, aminek ugye én vagyok a követője, szóval csak így mindenki tisztában legyen ezzel. Szóval, hogy... De hogy
1: megtisztelő.
0: De hogy nem csak, hogy ott onnan van a diplomám, és azt tanultam, és azt tartom üdvözítőnek, bár tudom, hogy nem mindenre találtam, én most sem meg a választ a Haskalah. De hogy... A haszidizmusnak a hatása ugye egyértelmű volt, hogy az ortodox világon belül nem az, hogy győzött, de hát, hogy akik megmaradtak vallásosnak, szerintem a 19. második felére azoknak a többsége haszid lett. Nyilvánvalóan a nagy gyermekáldás miatt is, de akik az európai kontinensen maradtak, azoknak, akik ortodoxok maradtak, azoknak nagy része haszid lett. Szóval a haszidizmusnak valóban volt egy megtartó ereje ebben az új korszakban, ami adott valami pluszt, ami már nem működött, amiben már nem működtek esetleg a középkorban megszokott reflexek és izék. Szóval, hogyha egy ilyen újfajta ortodox hagyjában való megmaradástnak a gyógyszerét találta volna meg a haszidizmus az érzelmi túlfűtöttsége, vagy akár te mondod ebből a logikai alapon megérvelt, vagy kiérvelt istenkép, vagy isten megtalálási módból. Szóval, hogy erre te mit tudsz mondani?
1: Én azt gondolom, hogy ugye persze, nagyon jól mondod, nem lehet történelmi kontextusából kivenni az eseményeket. Szóval az 1700-as évek ugye fantasztikus változásokat hozott az európai Európában, nem csak a zsidóknál, hanem a nem zsidóknál, és hogy így is mondja, tartja a mondás, Vizoi Krisztelcach, az a judocach, ahogy van a keresztényeknél, úgy van a zsidóknál is, tehát minden előbb-utóbb eljut hozzánk is. Ugye kezdődik, a zsidók számára kezdődik ugye Sabtai Cvivel, amit te említettél, a Sabtai Cviféle álmesiási időkkel, az mondjuk az 1600-as évek,
0: 1600-as évek
1: körül, és aztán utána Jakob Frank, később Németországban szintén egy kisebb port kavaró, de szintén egy álmesiás. Tehát volt először
0: Ukrajnában született, és magát Sabtai Cvi reinkarnációnak tartotta.
1: Reinkarnációnak tartotta, így van, Jakob Frank. Ezzel párhuzamosan, tehát rengeteg dolog történik egyszerre a világban. Ugye van, tehát a Sabtai Cvi-féle csalódás, amikor volt egy nagyon erős messiás várási, tulajdonképpen a zsidóság nagy része
0: bedölt
1: a Sabtai Cvi-féle álmessiási mozgalomnak, és nagy pofára esés volt, már elnézést, hogy ilyen pestiesen szólok, a csalódás, amikor tulajdonképpen nem vált valóra ez. Ezzel párhuzamosan elindul Angliában egy ipari forradalom, ezután elindul Franciaországban nagy francia forradalom, ami ugye a felvilágosodás nagy robbanása. Van Ukrajnában, ilyen érdekes, hogy pont Injana, de jaj, Dorten megismétli magát, hogy 1648-49-ben a Chmelnyicki féle ukrán forradalom, vagy kozák forradalom, ami ha jól tudom, több 200-300 ezer zsidó életét követeli egy nagyon rövid periódus alatt.
0: Igen, tehát ez a két évszám nagy
1: hívják. 48-49, 1648-49, ami megint ugye minden ilyen nagy drámai eseménynél, amikor ennyi ember pusztul el, ez korának a holokausztja volt, ez igen, tagadhatatlan. Igen. Itt megint felerősödnek a messiás váró gondolatok, eszmék. Ezzel párhuzamosan ugye elindul a Haskell, a felvilágosodás, ugye amit először az ipari forradalom, később a francia forradalom, tehát valami folyamat politikai, ugye a zsidók emancipációja, az ipari forradalom teljesen megváltoztatja a zsidó világ életét, városokba költöznek az emberek, nem kis falvakba laknak már, iparosodás miatt mindenki gyára közelébe kezd el lakni, városokban könnyebb elbújni, a faluban nem tudsz nem sabatot tartani, mert mindenki látja, hogy mit csinálsz, városban könnyebb elbújni, ugye Danzban, vagy Lodzsban, vagy Varsóban, vagy Moszkvában. Tehát ezek a dolgok mind egyszerre történnek. Pluszban van egy mély szegénység, pluszban van egy cári elnyomás, pluszban van a cári hadseregbe való behívás ugye Oroszországban, ami tizedeli a zsidókat, és akit behívnak, akit elvisz a cári hadsereg, az vagy nem jön vissza élve, vagy nem jön vissza zsidóként. Ez ha visszajön 30 év múlva, akkor igen, már nem zsidóként.
0: Ez a első Miklós cárnak a rendelete, csak mindenki tudja, 1800-as évek, 30-40-es évekről beszélünk, 30 évre vittek el a gyerekeket, és minden családnak kellett vagy a közösségnek kiállítani annyit, amennyit kértek arányosan, és ugye az is szétzilált egy kicsit a közösségeket, hogy nagyon sokszor a rebének, vagy a rabbiknak, és a sachternak, nem tudom, hogy a fiát nem vitték el.
1: Nem szóval, kicsit, persze,
0: demorizál volt.
1: A vezetők természetesen érthető módon, de mégis érthető, de azért mégis elítélhető módon a saját gyerekeiket, kit mentek el, kit vitt el az árvákat, a szegények gyerekeit, stb. Igen. Tehát most ilyen jótékonyan ilyen 150 évet patogok itt a történelem, ami marha hosszú idő, de közben azért kell tudni, hogy a dolgok nem történnek vákumban. És akkor van az elitféle, tehát a vezetés felé ez a fajta forradalom. Pluszban ugye a felvilágosodás miatt a zsidóság úgy érzi, hogy támadva van kívülről, ugye nem véletlen, hogy az első Lubavicsi Rebe a napóleoni Oroszország hadjáratban annak dacára, hogy Napóleon emancipációt ígért a zsidóknak,
0: gettók
1: lebontását, szavazati jogot, meg ki tudja még mi mindent, ehhez képest, hogy ezzel szemben a cár, tudjuk, hogy mit csinált, pogromok, elnyomások, stb. Az első Lubavicsi Rebe a zsidókat arra buzdította, hogy a cárt támogassák Napóleon ellenében. Most persze így utólag visszanézve erről lehet az embernek véleménye, és nem is biztos, hogy egyet kell érteni azzal, amit csinált, de a motiváció az minden bizonnyal sokkal inkább az volt, hogy tudta, hogy a cár az egy fizikai elnyomás, a napóleoni féle pedig az pedig a zsidóság asszimilációjához fog vezetni, ami pedig a zsidóság eltűnését eredményezheti majd. Tehát tulajdonképpen ebben a nagyon bonyolult társadalmi és politikai környezetben születik a haszidizmus. Egy válasz, az én meglátásom szerint hogy angolul mondják, every action begets a reaction, minden eseményre van egy válasz, erre az egészre a válasz a haszidizmus, vagy a haszidizmus megszületése, az, hogy az egyszerű ember is lehet Isten szolgája, az, hogy állítsuk meg az időt bizonyos szempontból a modernitás felé, az, hogy zárjuk be az ajtókat, a külvilágot ne engedjük be, ezt nagyon sok haszid mozgalom ma is az ászlójára tűzi. A Chabad haszidizmus egy kicsit más ebből a szempontból, mert a modernitás ellen igazán sose volt, sőt, a mai napig, ebben mondjuk a hetedik rebének nagy érdeme van, hogy a modernitás eszközeit tulajdonképpen megpróbálja jóra használni, és ez a mai napig is így van, de tulajdonképpen egy ilyen kontextusban kell vizsgálni, és ha ilyen kontextusban vizsgáljuk, akkor nagyon érthető, ami történik. És még egy utolsó gondolatot, ha megengedsz, ugye azt mondtad, hogy ma már az ortodox világ elképzelhetetlen, tulajdonképpen a haszidizmus nyert, ebben ezt a harcot az ortodox világon belül a haszidizmus megnyerte, ez egyébként tényleg így van.
0: A liturgiára ránézünk sok minden más, a számokra...
1: Igen, és ma már nincs széthúzás ebben a tekintetben az ortodoxián belül, a haszid és nem haszid nem tekinti versenytársnak, vetértársnak egymást, kicsit máshogy imádkozunk, kicsit más dolgokat is tanulunk, de ettől függetlenül, hogy az egység az mindenképpen külvilág számára jól érzékelhető.
0: Ebből a műsorunkból nagyon kicsi, kevés idő maradt már, de visszahívlak téged jövő hétre is. Akkor majd jut idő Ukrajnára. Viszont amit most mondanék, vagy kérdeznék utolsónak, ugye, vagy hozzátennék ahhoz, amit te mondtál, hogy ugye annyira képzelje minden kedves hallgató el, hogy annyira a haszidizmus bezárta az ajtót és leállította az órát, az időkerekének a előreadását, hogy az öltözetükben a haszidok ugye megmaradtak szinte ugyanazon a szinten, mint amiben 1700-as évek végén látjuk őket. Szóval a térdzokni, a hosszú kabát, a kaftán
1: szerint. Prémes sapka, ugye a strándi, kicsit már más. De tulajdonképpen ez a lengyel nemesi viselet.
0: Sokszor még villával sem esznek, sok házit csak kanállal meg késsel, mert ugye az uraknak, nem tudom, milyen keresztény uraknak volt a szokás, voltam. Vagy nincsen manzsetta gomb. Nincsen manzsetta gomb, vagy
1: sőt, hát vannak olyan haszid mozgalmak, ahol a férfiak inge, az fordítva gombolódik, úgy, mint a női blúzok. Nem tudom, hogy tudtad, hogy a női blúzok azok másik irányba gombolódnak, mint a férfi ingek? Sose volt rajtad még női blúz, ne is legyen, de hogy fordítva. És vannak ilyen, igen, nézd,
0: De ezzel szemben viszont a lubavicsi haszidok nem így öltözködnek.
1: Nem, a lubavicsi haszidok modern.
0: És zakóba is.
1: Tulajdonképpen ez a 20. század elején.
0: De egyből a lubavicsi haszidok váltottak ebbe a témába, nem? Szóval minden más haszid abban hasonlít egyik a másikra, hogy kaftánt hord, strájmit hord.
1: Sőt, és megmondott, hogy ki melyik irányhoz tartozik, abból, hogy milyen zoknit hord, és milyen nadrágot hord. Igen, a lubavicsi haszidok sose helyeztek túl nagy hangsúlyt az öltözködésre. A hetedik rebe, ő ilyen fedora típusú kalapot hordott, az ő apósa, a hatodik rebe, ő még egy ilyen prémes sapkát hordott, amit nem strámli egész pontosan, hanem spodeknak hívják, egy ilyen prémes sapkát hordott. Van egy külön történet, egy legenda arról, hogy a hetedik rebe tulajdonképpen miért nem hordta ezt a spodeket. A történet tulajdonképpen annyi, hogy amikor ő elvállalta a mozgalom vezetését, akkor volt ott egy kis vita, hogy ki legyen a mozgalom vezetője, és a hetedik rebe úgy érezte, hogy ő csak az apósának, a hatodik rebének a spodekját akarta volna fölvenni, nem pedig egy újat, mivel hogy azt nem kapta meg, ezért jónak látta ebből nem csinálni ügyet, és ő egyáltalán nem csinált ügyet az öltözködésből, ő maga mielőtt rebe lett, ő is rendes öltönybe járt, és nyakkendővel, egyébként egész életében nyakkendő volt, akkor is, hogyha már mikor rebe lett, akkor már kaftánba járt, mi csak sabátkor hordtunk kaftánt, igazából a legtöbb, vagy sok lubavicsi haszid hétköznap is kaftánt hord, de a legtöbben nem. Az öltözködésre kevesebb hangsúlyt helyezünk, a belsőre pedig többet.
0: Különben a lubavicsi rebe volt talán az első, vagy egyetlen haszid rebe, aki egyetemre is járt, még az nem is egyre, hanem ugye Németországban és Franciaországban is járt mérnöki szakra.
1: Hát, tulajdonképpen ugye ő járt Berlinben egyetemre, és járt a Sorbonne, a Párizsban, hajómérnöki diplomát szerzett. Nem ő volt az egyedüli rebe egyébként, de igen, valóban. A legtöbb rebe nem.
0: Volt más rebe, akivel járt egyetemre?
1: Például a Psische rebe ő legjobb tudásom szerint tanult. Egyébként a Moshe Chaim Luzzatto, aki nem volt ugyan haszid rebe, de amit jól tudom, akkor még borotvált is volt egyébként,
0: nem tudom. Csak hogy ő nem egy haszid rabbi, viszont az ő könyveit is elégették, mert őt is valahol kriptosabtájánosnak hitték.
1: Azóta pedig, aki tanulja Moshe Chaim Luzzatto könyvét, ez nagyon szerencsésnek mondhatja magát.
0: Igen. Hát köszönöm szépen, Jonathan, hogy elfogadtad a meghívást, és akkor jövő héten visszavárlak.
1: Isten segítségével itt leszek.
0: Viszonthallásra.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe az Egyház. Előadó Ócsai Sándor.
1: Az egyházról fogunk tanulni Isten igéjéből. Felvetődik a kérdés, hogy mi is az egyház. Egy igét olvasok bevezetésül, Péter első levele második fejezetének a 9. versét, ahol szinte meghatározza ezt a fogalmat, amelyben így szól az ige. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hitelveinkben a hivatalos megjelölés rövid néhány mondatban így hangzik, hogy az egyház a hívő közössége, akik Jézus Krisztust uruknak és megváltójuknak vallják. Az Ótestamentum korában élő népe folytatásaként Isten minket is világból hívott ki. Az Isten tiszteletre, a közösségvállalásra, az ige megvallására, az úrvacsora megünneplésére, az egész emberiség szolgálatára és az evangélium egész világon való hirdetésére.

a gyülekezetre. Mi is használjuk ezt a kifejezést, nem? Hova megyünk? Gyülekezetbe. És ez jelenti az egyház fogalmát is. Honnan van az eredete? Istennek voltak kihívottai, voltak választottai már az ószövetségi időben. Ilyen volt például Noé, ilyen volt Sém, hiszen Noé családja, ugye, aki megmenekültek a maradék abból az egész népből, amely híres neves emberekből állt azonban. Mi Isten véleménye erről a korszakról? Hogy minden gondolatuk szintelenül csak gonosz. De talált egy családot, hogy azokon keresztül még fenntartsa az élő Istenbe vetett hitet a nép között. Ebben a családban ugye, Sém, Kám, Jáfet, egyetlen egy ágazat volt az, amely még tovább vitte ezt az igazságot, ez Sém családja. És ezt követően pedig már csak egy család, Ábrám, vagy később ugye Ábrahám lett, sokaság atya, ő vitte tovább az igazságot. Ő vitte tovább Isten jelenlétének tudatát és hitét. Majd egész Izrael népe, amelynek feladatot adott Isten. Az új szövetségi időben azok lettek Isten kiválasztottjai, akik elfogadták Jézus Krisztus megváltójuknak, mint Izrael népéből, zsidókból, és mind a nem zsidókból, azaz pogányokból, akik kikerültek és elfogadták Isten kegyelmét. Tanítványok kis csapata, akiket maga Jézus hívott el, volt a zsenge. Majd a Szentlélek őket használta fel, a gyülekezet, azaz eklészia növekedésére. Így mondja az ige az Apostolok Cselekedete című könyvben, a második fejezet 47. versben, az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Mi a rendeltetés az egyháznak? Rajtuk keresztül a világ ismerje meg az élő Istent. A bevezető ige is erről szólt. Amikor, és amiképpen Izrael volt kiválasztott Isten előtt az a nép, amely Ószövetségben egyedül még az élő Istent hirdette, Isten jellemét és szeretetét, megváltó kegyelmét, az Új Szövetségben a kereszténység tette ugyanezt. Ezért mondja, ti azonban választott nemzetség, király, papság, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessék annak tetteit, aki a bűn sötétségéből kihívott titeket a világosságra. Azt akarja, hogy az egész egyház tegyen bizonyságot arról az isteni szeretetről, amely átformálja az embert, amely más emberré tud tenni. És erről kell bizonyságot tennem életvitelemmel, életemmel. Nem mindenkinek kell hirdetni az igét, mint ahogy egy szent életű ősi ember is mondta, hogy minden időben hirdesd az igét, s ha kell, használj szavakat is. Az egyház küldetéséről Ellen White a következőket írja. Az egyház Isten rendelt eszköze emberek megmentésére, szolgálatra hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Az egyház Isten erős vára, menedékvárosa, amelyet fenntart ebben a hűtlen világban. Van elkötelezettsége, feladata Istentől a világ felé, és önmagával szemben, világ felé, hogy hirdesse az evangéliumot, minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, aztán vigyázzon a Biblia igazságának megőrzésére, ez is az Isten akarata, így szól az ige, hogy az élő Isten egyház az igazság erős és erős oszlopa. Vagy Máté evangéliumában olvashatjuk Jézus

0: tanítását. Ti vagytok a só, ti vagytok a világ világossága. Amilyen szerepe van a sónak az ételben, nem csak megőrző, romlást megőrző szerepe van, de ízesítő is. És az egyháznak úgy kell részt venni, és az egyház tagjainak a közösségben, hogy nem kiabáló legyen az élete, hogy nézzétek, én vagyok a keresztény, mint hogy a só, hogyha sok van belőle, akkor elviselhetetlen, de ha semmi nincs belőle, az is elviselhetetlen. Legyen olyan, hogy ne érződjön ki a sóssága, de ízessé tegye az életet. Na most ez nem könnyű megtenni a keresztényi életben. De érezze a környezetünk, hogy olyan jó ezzel az emberrel együtt lenni, olyan jó ezzel a családdal beszélgetni, olyan jó megtapasztalni, nem kiabáló a beavatkozása életünkben, de valahogy vonzó, jó velük együtt lenni. Legyen életünk olyan, mint egy sírfeliraton volt egy fiatalról. Amíg ő közöttünk volt, nem volt nehéz jónak lenni. Nos, ezt a feladatot csak Jézussal, vele való kapcsolattal, az ő erejével tudjuk betölteni igazán. De mi a feladata önmagával szembe? Fedhetetlen legyen, és így mutassa be Istennek a szeretetét. Önmagával szemben a felfogásbeli egység és az ismeret ápolása. Krisztus jellemének a kiábrázolása, munkálása nagyon fontos. Aztán az is, hogy mint ahogy Máté 18. fejezetében olvasható, hosszan, én csak kivonatosan olvasok néhány verset, hogy az úgynevezett kulcsok hatalma, az egyházfegyelem gyakorlása, hogy gyakoroljuk, hiszen a háló, mondja Jézus, sokféle halat összefog. És azt akarja, hogy egész életvitelünk tudjon beilleszkedni abba az Isten által adott rendbe, életrendbe, amely által, amelynek gyakorlása által tudjuk betölteni a só és a gyertya szerepét. Ezt mondja például Máté 18. fejezetében, ott hosszan taglalja a feladatot, így mondja, ha valaki, ha vétkezik atyát, fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Mikor? Ha az Isten akarata szerint lépjük meg ezeket a lépéseket. Mondom, én csak kivonatosan olvastam ezeket a gondolatokat. De milyen a természete az egyháznak? Különböző népek, hasonlatok, vagy képek és hasonlatok fejezi ki az egyház jelentőségét, a gyülekezet lényegét. És mindig attól függően mutatja be az Úr, hogy mit akar kihangsúlyozni az egyház küldetéséről, sokoldalúságától. Amikor a hívők közösségéről beszélünk, akkor azok gyülekezete, akik elfogadták Jézus Krisztust megváltójuknak. És elfogadták a Bibliát, mint hitük zsinormértékét, mint a hitélet normáját. És ebben a közösségben Jézus Krisztus iránti közös szeretet egyesíti a tagokat egymással. Nagyon fontos Krisztus elfogadása, a Biblia, mint életünk zsinórmértékének az elfogadása. Aztán azt is mondja, és ez nagyon jó hasonlat, hogy az egyház Krisztus teste. Ez a hasonlat kifejezi az egyház egységét, az egész testre vonatkozóan. Mind ahogyan a testben sokféle tag van, és most nem csak a kezekre, lábakra gondolunk, de a belső szervek sokasága, mind más és más, felépítésében is, szerkezetében is, és működésében. Más a feladata a szívnek, más a feladata a veséknek, a mellékveséknek, más a feladata a hasnyálmirinek, a májnak. Másképp is néz ki, a sejt, a szövetek fölépítése egészen más. Különböző fajta izmok, háromfajta izom a szervezetben. más-más, de egy egészséges szervezetben ki érzi ezt? Tökéletes az összhang, és a fej irányítása alatt, központi idegrendszer irányítása alatt van. És az élet folyamatokat is a központi idegrendszer vezérli. A hormonok működését, az enzimek működését, központi idegrendszerben lévő kis magvacskák vagy sejthalmazok, ilyen az agyalapi mirigy, dobozmirigy, a látótelep alatti rész, amit hipotalamusznak neveznek, nem tudom másképpen magyarul mondani, ezek mind szerepet játszanak abban, hogy irányítsák életfolyamatunkat, és az adott helyzetben a legalkalmasabb legyen mindaz. És azt mondja, ilyen az egyház szervezet is. Láthatjuk, hogy a szervezetben nem egyforma minden szerv, ugyanúgy az egység nem egyformaságot jelent, hanem tökéletes munkát, együttmunkálkodást, egységet. Tudnak együttmunkálkodni, és ez nagyon fontos. És erről beszél az ige itt a hasonlatokban is. Az összmunkáról például, ha azt nézzük, hogy Korintusi első levélben azt mondja az ige, 12. fejezetben, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Vagy a Kolosszi levélben, amikor a fejről beszél, azt mondja, ő a feje, azaz Krisztus feje a testek az egyháznak. Krisztus a fő, az ő irányítás alatt működjön az egyház. És majd mind egy alkalommal látni fogjuk ezt a különböző képességeket adott Isten, és ezt mondja Efézusi felé 4. fejezetben az ige, 11. verstől, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Tehát olyanok, mint ez a hormon a szervezetben, különböző hormonok állnak rendelkezésre, a szolgálatra állnak, hogy szolgálják az egész szervezetet, ugyanúgy a Krisztus testében, az egyházban is ez van. És miért van erre szükség? Míg eljutunk mindnyájan a hitnek, és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Meg kell mondani, hogy igen nehéz feladatot jelentett ez a fordítóknak, a Pál nehézkes gondolatvezetéseit úgy megértetni, hogy első olvasatra is ez érthető legyen. De beszél arról a nagyon bonyolult összmunkáról, ami az egyházban működni kell, hogy működjön, hogy áldást jelensen mások számára, és valóban gyümölcsöző legyen élete. Mindolyan a testben is így van. De azt is mondja az ige, hogy az egyház olyan, mint a mennyasszony. Krisztussal való közösség szentségére vonatkozik ez a hasonlat, mint az előbb az egyház egységére. Ki volt az, aki sokat beszélt az egységről a Bibliában, új szövetségben? Az, aki a főpapi imában külön hangsúlyt adott néki, közben járó imádságában, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egyek vagyunk. Ezt nehezen akarja sokszor megérteni mindenki. És mi történik az egyházban a következő évszázadban, két évszázadban? Több mint 1000 keresztény irányzat működik. De a lámpás a kezünkben van. Legyen ez az, ami vezet bennünket. Ahogy Eldridge fogalmazott, ez az író, és lámpást adott kezünkbe az Úr. Krisztus mennyasszonya, ez arra vonatkozik, hogy milyen közösség van Krisztus és népe között. Mennyire szent ez a kapcsolat. És ennél szebb hasonlatot nem hozhatott volna, mint hogy ő a vőlegény, és az egyház a mennyasszony. Ahogyan a vőlegény szereti az ő mennyasszonyát, és vágyik arra, hogy kapcsolatban legyen ő vele, a mennyasszony is kell, hogy szeresse az ő vőlegényét. És ez a szeretet tökéletes, létrejön egy olyan házasság, ami soha meg nem romol. És ez szeretet kapcsolatban kell, hogy működjön. Ez szerelem kell, hogy legyen. És éppen ezért szól az ige így erről. Férfiak, úgy szeressíték feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Olvashatjuk Efézus 5:27-ben. Ebben a kapcsolatban Krisztus tehát vőlegény vagy, így is nevezi, férj, Ószövetségben is olvashatunk erről. Az egyház azonban olyan is, mint a napba öltözött asszony, fehérben, csodálatos öltözékben, és ez a jellemet fejezi ki. Míg van egy ellentéte ennek. Melyik ez? A parázna asszony a Bibliában. Tehát az asszony Krisztus szeretetének kapcsolatában lévő, akkor a parázna asszony, amely eltér ettől a kapcsolatból, már nem Krisztus a fő, hanem valaki más, vagy valamilyen más hatalom. És ezt paráznaságnak nevezi. Ha én más valakivel lépek kapcsolatba, mint a feleségem, vagy a feleségem mással lép kapcsolatban, mint a férjével, akkor ezt minek nevezi az ige? És minek nevezzük? Parázdaságnak. Házasságtörésnek. Ugyanez az egyháznak. Ugye nem Krisztus a feje, nem Krisztus a vőlegény, nem Krisztus szeretem, hanem másra hallgatok inkább, mint Krisztus tanítására, akkor ez már lelki parázdaság. Figyeljünk oda erre képre, ami különösen Jelenések könyvében is előfordul. Amikor egy más hasonlatban az Úr, mint pásztoroló, vezérlő, gondozó pásztorként jelenik meg, ott az Isten az ő nyája. Ez a gondoskodó szeretet, amely őrzi, védi nyáját, amelynek tagjai személyes kapcsolatban léphetnek ő vele. És ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Én vagyok a jó pásztor, mondja az ige. A jó pásztor életét adja a juhaiért. János evangélium a 10. fejezet 11. verse. És nagyon fontos az is, arra gondolni, hogy az egyház nem maga a kőből felépített csodálatos bazilika, az kell, hogy valahol összejöjjenek. De nem ez a döntő az egyháznál, hanem, és ezt a hasonlatot használjuk, élő kövekből épül fel az egyház. Élő kövekből, így mondja az ige. Péter első levele, második fejezet, 5. verse. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Élő kövekből épül fel az egyház. És az Isten népének így a közössége, az egy kihívottak és egybegyűjtött közössége, ez az egyház. Hogy aztán milyen házban jön össze, az egy másodrendű kérdés, de a lényeg, hogy ők élő kövek legyenek, amiből a szép rendben fel van rakva minden. És erre ne felejtsük el, hogy erre teszi Isten a hangsúlyt. És a nép azt várja, hogy a nép milyen ebben az egyházban, ebben a közösségben, vagy abban a közösségben. Valaki azt mondta, egy német teológus, hogy az egyház tarthat nagyszerű előadásokat, amelyek vonzák az embereket, meg meghallgatják azt, de akkor maradnak meg az egyházban, akkor épülnek be, ha ott egy megfelelő légkört tapasztalnak. És egy légkört nem a bútorok teszik, az otthon nem a bútorok teszik igazán otthonossá, hanem az ott lakóknak a szeretete, összetartozása. Élő kövek legyünk. Egy költő is ezt hangsúlyozza ki, hallgassuk meg ezt a verset.
1: Ismeretlen szerző verse, a lélek temploma. Halljátok-e, hogy zendül a vihar? A lélek száll a szívek felett át. Isten maga jött építeni itt élő kövekből élő templomát. Az Úr magának épít hajlékot, tisztát, hatalmasat, hímeset, melyben lakhatik, s melyből az íge megszentelheti itt az életet. Halljátok-e, hogy zendül a vihar, felharsant már a munkazaja itt, lomha kövekből rakja le az Úr az élő templom élő falait. És ez a templom mégis ékes lesz. Itt megszépül a sok-sok durva kő, átalakítja itt a szíveket, a lélek, ez az áldott építő. A zord sziklából alapot farag, a kis kövekből hímes, szép falat. Itt egyné fornak a szétszórt erők a kegyelem szent fedele alatt. Isten kezében nem vészel semmi, az ő tervébe nem csúszik hiba. Építés közben ő maga vigyáz megvalósuló szándékaira. Halljátok-e, hogy zendül a vihar? Az Úr formálja már a szíveket. Boldog az, akit az áldott mester kiválasztott, és munkába is vett. Keserves dolog szenvedni a kint, fürgén faragó vésője alatt, de míg a lélek újjá nem teremt, nem növelhetjük tovább a falat.
0: Kell néhány gondolatot szólni az egyház szervezet felépítéséről, mindahogyan a szervezet is, testünk. Nagyszerűen lett megteremtve, minden a maga helyén, pontosan. Ugyanúgy az egyházban is kell, hogy szervet legyen, szervezet rend, és a felépítése is ilyen. Ha az apostoli kor gyülekezetét vizsgáljuk, már akkor világos volt, hogy valamilyen szervezeti felépítés, rend kell, hogy szükséges legyen. A gyülekezeti tagságra gondoljunk, és a vezetésre. Kik lehetnek a gyülekezet tagjai? Azok, akik Krisztust megváltóul fogadták, akik bűneiket megvallották, és akik a Szentlélek erejével, segítségével újjászülettek, elfogadták Krisztus missziós parancsát is. A gyülekezeti tagság, olvashatjuk a kézikönyvünkből, gyülekezeti kézikönyvünkből, komoly ünnepélyes kötelezettségének át kell hatnia azt, aki az egyházba való felvételét kéri. Csak azok készültek fel az egyházba való felvételre, akik bizonságát adták az újjászületésüknek, és akik lelki tapasztalatokat szereztek az Úr Jézus Krisztussal. Akik megtapasztalták, hogy Isten vezeti őket. A gyülekezeti tagok egymásnak testvérei a Krisztusban. Így egyenlőség alapján kell egymáshoz viszonyulniak. Így mondja az ige, Máté evangéliuma 23. fejezet 8. versében. De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. A tagságnál érvényesül az úgynevezett egyetemes papság elve. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá szent papsággá. Mit jelent ez? Mindenki feladata a bizonságtevés. Nem egyformán, de ez a fő feladatunk, és erre kell gondolnunk. Mindenki legyen kész a szolgálatra Krisztusért. És ahogyan olvashatjuk Timóteushoz írt levelében, mindenki közbenjáró, emberi közbenjáró nélkül közvetlenül mehet Jézushoz. Így szól az ige. Egy a közbenjáró ember és Isten között az ember Jézus Krisztus. Vagy János első levelében. Ha pedig vétkezik valaki, van szószólónk, vagy más szóval pártfogónk az atyánál, az ige az Jézus Krisztus. Őhozzá közvetlenül mehetünk. Az egyház vezetésnek bibliai elvei vannak. Krisztus, mint volt erről szó, feje az egyháznak. Ő rendelt különböző szertartásokat. Keresztség, lábmosás, úrvacsora. Hatalommal ruházta fel az egyházat, hogy az ő nevében járjon el, az ő akarata szerint, ha cselekszik. Az egyház irányításában részt vesz Szentírás által mindenki, így mondja az ige, a teljes írás Istentől ihletett, amely hasznos a tanításra, feddése, megjóvításra, az igazságban való nevelése, hogy tökéletes legyen az Isten embere, jó cselekedetekre felkészített. Az apostoli korban két tisztséget említ a Szentírás, főtisztséget a vén, vagy fölváltva használja a presbiterosz, vagy fölváltva használja a püspök, episzkóposz. Ezt fölváltva használja Pál apostol is az ő levelében. És a második nagy egység a diakonosz, amit diakonusnak fontos feladata van az egyházban, a szolgálat különböző területeken, ugyanúgy, először is az asztal körüli szolgálat, és később kiterjedt ez különböző szolgálatokra. Aztán beszél az ige tanítása az egyház szervezésről, egyház fegyelemről, hogy ez is a nagy küzdelem területe, ne felejtsük el. A jó és a gonosz közötti harc. Az egyház vezetés feladat, hogy ezektől is óvja az egyházat, a gyülekezeteket. Fölkérte Pál apostol, az ő szolgáját, Timóteust is, hogy erre gondoljon, és tegye rendbe a dolgokat, így szól az ige. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozza az elintézetlenül maradt ügyeket, és a presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egy feleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással, és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen fethetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önnek tartóztató, aki ragaszkodik a tanítással meggyőző igaz beszédhez, hogy az egységes tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Tehát leírja, hogy milyen feltételek között végezik szolgálatot az egyházban a megbízott személyek. Legyen az gyülekezeti presbiter, legyen az püspök, ugye másik szóval, azóta már sokat változtak ezek a fogalmak, más tartalommal is megtöltöttek, és legyen diakonus, bármilyen szolgálati ága a diakóniának. És ezek ilyen feladatot kaptak, de feltételek azok, amelyeket Pál apostol világosan elmondott és levezetett. Összefoglalva, és ez így fogalmaznám meg, hogy Krisztus azt akarja, hogy a menny rendje, a kormányzás mennyei terve, a menny isteni összhangja az ő egyházában ábrázolódjék ki a földön. Így dicsőül meg az ő népében. Követőin keresztül az igazságosság napja ragyog majd, el nem homályosuló fénnyel a világra. Krisztus sok képességet és áldást adott az egyháznak, hogy az ő dicsőségét tökéletesebben sugározza vissza a világban. Képességekkel, áldásokkal ajándékozta meg a népét, hogy megmutassák kegyelmének gazdagságát, és mindegy tükörképei lehessenek az ő tökéletességének. A Krisztus igazságával felruházott egyház, Krisztus tárháza, amelyben irgalmasságnak, kegyelmének, szeretetének gazdagsága kell, hogy láthatóvá legyen teljes és végső bemutatásában, megnyilatkozásában. Krisztus úgy tekint népére, mikor az tisztán és tökéletesen áll előtte, mint megaláztatása drága jutalmára, és mint dicsősége koronájára. Krisztus az a nagy központ, annan minden dicsőség kisugárzik. És végül úgy mutatja be az egyházat, hogy mind a nap. A naphoz hasonlítja. És Pál így írja, ragyogó tisztává teszi ezt az egyházat, amely különböző emberekből áll, küszködő emberekből. És ebben a küzdelemben Isten szeretete sugárzik ki. Isten megmutatja hatalmát, hogy mire képes. Az Ószövetségben a maradék melyik volt? A világ, Ószövetség világában, Izrael népe. Tökéletes, hibátlan volt? Nem. De egyedül ő képviselte az élő Istent. Az új szövetségben hibátlan Isten egyháza? Ezt sose állítsuk így. Nem szabad így beállítani. Küzdő emberekből áll, de formálódó emberekből. Sokan akarják ezt a formálást, hogy Isten csiszolja, formálja, hogy élő kövekként szépen beilleszkedjenek, hogy ez az Isten dicsősége. Sokan nem fognak ebbe beépülni, nem tudnak beépülni. Azok idővel elmaradoznak, kirostáltatnak. De az Úr ragyogó tisztává tesz az egyházat. És ez a végső minőségi maradék. Erre akarunk készülni? Szeretnénk olyanok egyháztagok lenni, akik be tudják mutatni a világnak, el tudják mondani a világban, hogy engem is a Krisztus kiemelt a mélységből. Nemrég hallottam egy kongresszuson, és egy orvos, aki meghívott volt erre, elmondja, hogy őt az Isten a mélységből hívta vissza. Ő nagyon messze eljutott, de Isten elhívta őt. Helyre jött az ő családi élete, helyre lőtt az ő munkakörében való, a betegekhez való viszonya. Már nem munkadarab volt az ember, hanem az az Istennek a teremtménye, akit meg kell gyógyítani, akiért áldozatot kell hozni. És Isten őnek is adott gondolatokat, hogy hogyan végezz el agysebész az illető, hogyan végezz el azt a műtétet. És könyvek jelentek meg erről, a gyönyörű munkáról, és ő elmondja őszintén, hogy mentett meg engem az Úr, és hogy lehet az ő eszköze azon a területen, ahol dolgozik. Isten minden megszólít embereket, és ezek beépülnek Isten csodálatos egyházába. Segítsen Isten bennünket, hogy mi ennek az egyháznak legyünk, egyházában legyünk az ő szeretetének képviselői, akiket farag, épít, és nem könnyű ezt az építést elviselni, ezt a faragást, de gyönyörű égkövek lehetünk Isten templomában, élőkövekből. Amen.
2: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, Atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szerest.

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói
1: Pásztorról szól nekünk. A műsor folyamán Széchenyi Rita egyik lánya Éva és férje Dobner Illés dalai szólnak.

0: Győriné Szircsei Rita a vendégünk Cinkotán. Mit mondanál magadról, ha bemutatkoznál, hogy orvos vagy, legfőképpen vagy író, vagy három felnőtt lány, édesanyja, hét, majdnem nyolc unoka, nagymamája?
1: Talán azt mondhatom, hogy úgy látom az életemet, mint mondjuk egy torta egy ezüst tálon. Az ezüst tál az Úr Jézus, a torta meg az életem, aminek különböző szeletei vannak, és mindig valamelyik másik kerül előtérbe. Az alapvetés az, hogy feleség, anyuka és most már nagymama vagyok, és a tevékenységeim pedig igen azok, amiket elmondtál, hogy dolgozom orvosként, íróként és gyerekek közt tanítóként.
0: Nem utolsó sorban ott van az ezüst tálca, amit nem véletlenül tettél hozzá. Mit jelent neked Jézus Krisztus, és mióta fontos az életedben?
1: Hívő családban nőttem fel, nagyon mélyen és hitelesen hívő szülők mellett. Ugye az édesanyám nagyon fiatalon meghalt, én akkor még nem voltam egészen 5 éves, de az ő öröksége az minden szempontból bennem van. Egyrészt, amit csak érez az ember, a másik, amit tud a családi történetekből. Én például 35 éves elmúltam, és már 20 éve majdnem akkor gyerekek közti szolgálatban voltam, amikor megtudtam, hogy ő például szintén gyerekek között szolgált, szóval mélyek a gyökereim, és az édesapám is egy nagyon hiteles hívő életet élt. Úgyhogy Jézus személye az mindig nekem soha nem volt kérdés, és aztán olvastam olyan 9-10 éves koromban egy könyvet, tehát a könyvek azok már akkor is fontosak voltak, biztos nagyon sokan ismerik a Nyomok a hóban című könyvecske, és ott az egyik szereplőnek volt egy olyan jelenet, amikor így ráébred arra, hogy Isten tükrében, az ő fényében milyen bűnei vannak, és hogy ezt leteszi elé, és akkor odaadja az életét az Úr Jézusnak. Ott volt egy konkrét ilyen úgynevezett megtérők imája is leírva, és akkor én emlékszem, hogy úgy becsuktam ezt a könyvet, és akkor mondtam, hogy hát ezt így

Én is elmondom. Én attól számítom, hogy ez olyan tudatos bennem, aztán úgy érzem, hogy minden kanyarba, ami az élettel meg a növekedéssel jön, úgy mindig az ember.

0: Vittek ilyen, nem is tudom, az ő korosztályuknak a hétközi óráira is, amiket borzasztóan untunk egyrészt, másrészt azért mégiscsak odafigyeltünk rá. És igen, időnként olvastunk Bibliát, nem volt ez nagyon-nagyon rendszeres, ami nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy valahogy az adventi időszak az mindig kiemelt volt, és akkor tényleg együtt énekeltünk, imádkoztunk. És az apukám olyan volt, hogy időnként, hát főleg amikor már nagyobbak lettünk, ilyen éjszakában nyúló nagy beszélgetések voltak így ott ragadva a konyhaasztalnál. De valahogy az életünkben ez mindig benne volt, úgy jelen volt Isten.
1: Arra mindenképpen visszatérnék, hogy ő hogyan hordozta, és te is testvéreddel édesanyád elvesztését.
0: Hát ebből biztosan sokan mindenféle következtetést le tudnak vonni, így pszichológiailag, hogy mi és hogy zajlott. Nekem van majdnem egy teljes év, ami így kimaradt, nincs egy emlékem sem. Nyilván ez ilyen nagyon mély védekező mechanizmusok a lélekben. Tehát arra emlékszem, hogy az édesapám bevitt minket elbúcsúzni az anyukámtól, tehát így az ölében voltunk az ikertestvéremmel, mert ez akkor volt, amikor a húgocskám született, és aztán olyan emlékem van, hogy már az új anyukánkkal utazunk valahova. Tehát úgy sok minden kimaradt. Ez nyilván azt is mutatja, hogy azért ez nem volt egy egészséges gyászfeldolgozás vagy traumafeldolgozás. Akkoriban azért ehhez nem volt segítség. Tehát se az édesapám, semmi nem kaptunk segítséget. Mi akkor ott bekerültünk egy óvodába. Őszintén szólva fogalmam se volt, hogy mi történik velünk. És hát azt hiszem azért éltük túl úgy viszonylag normálisan, mert úgy ott voltunk egymásnak az ikertestvéremmel. Tehát ugye egymásba kapaszkodtunk.

0: Mi történt édesanyáddal, és mi ez a betegség, ami úgy tudom, hogy jelen van aztán a családotokban?
1: Hát ő akkor egyszerűen a húgom születése alatt rosszul lett, és közvetlen nem sokkal utána meghalt, és aztán kiderült, hogy egy aorta betegsége volt, amit manapság is elég nehéz felismerni, ha nem keresik. Úgyhogy elteltek az évek úgy, hogy mindig mondták, hogy nem, ez nem öröklődő betegség, mert nyilván ezt gondolták az akkori tudomány szerint, és aztán, amikor az ikertestvérem is meghalt váratlanul és hirtelen, akkor egy okos orvos elkezdett utána menni ezeknek a váratlan dolgoknak. Kisebb szívműtétek is voltak a családban gyerekkorban, tehát hogy ezek vajon tényleg véletlenül vannak együtt, vagy összefüggenek, és aztán igen, kiderült, hogy van egy ritka genetikai

0: rendellenesség, ami nagyon különbözőképpen megmutatkozhat, vagy semmi tünete nem lesz valakinek soha az életében, vagy ilyen vagy olyan szívbetegségek előjöhetnek.
1: Te hogyan szembesültél azzal, hogy mit örököltél?
0: Nyilván, amikor az ikertestvérem Dóra meghalt, akkor nem kellett nagy orvosi ismeret ahhoz, hogy az ember tudja, hogy egypetélyű ikerként rá is vonatkoznak. És akkor aztán elkezdődött az, hogy akkor engem folyamatosan vizsgáltak. Eltelt 5 év, amikor tünet nem volt, hanem csak a kivizsgálásokon találtak jelet, hogy az aortának a tágulata elindult, tehát hogy nekem is van ez az érfalgyengeség. Akkor egy ponton meg, amikor ez már akkora, érdemes megcsinálni egy ilyen megelőző műtétet. Ez azt jelenti, hogy azt a tágult és gyengült érszakaszt azt kivenni, és akkor megakadályozzák ezzel azt, hogy az aortának a szakadása az megtörténjen. Hát az aorta az nem keresztbe szakad el ilyenkor, hanem hosszában, tehát a rétegei válnak el, és ez aztán nyilvánvalóan nagyon hamar az élettel összeegyeztethetetlen, és akkor, hogy ezt megakadályozzák. És végül is, amikor nekem volt ez a műtét, a megelőző műtét, akkor rá 5 nappal bekövetkezett egy ilyen komplikáció tulajdonképpen, hogy mégiscsak végig szakadta az aorta. Utána ott egy életmentő műtétet csináltak nekem, úgyhogy össze-vissza 16 óra volt a szívműtét a 4-5 óra helyett, ami az eredeti terv volt. Ott azért élet-halál között voltam, 2 hetet voltam intenzív osztályon, a tüdőm sem nagyon akar dolgozni a műtétek után, és hát az teljesen az Úristen igazi nagy csodájának élem meg, hogy az a 10% alatti esély, ami egy ilyen esetben van, azt Isten érvényesítette. Annyira, hogy gyakorlatilag én teljes életet élek, mindazzal együtt, hogy ez az állapot, a krónikus aorta diszekció, az egy törékeny állapot.
1: Gyerekként édesanyádat elvesztetted, azután pedig szintén egy tragédia lehetett az ikertestvéredet elveszíteni, de mennyiben más, ha az emberrel magával történik az, hogy közel kerül a halálhoz?
0: Ez hullámzó volt. Az ikertestvérem volt, aki ezt úgy tudatosabban hordozta, a törékenység tudatát, úgy egész életünkben. Én tulajdonképpen az ő halála óta, és igazából ez egy érdekes dolog, hogy hát így folyamatosan így a törékenység tudatában élni, ez egyszerre nehéz, meg ugyanakkor áldás is. Tehát, hogy az ember akarja, nem akarja, a tekintete egy kicsit állandóan úgy az egész életem van, és nem csak azon a kis villanáson, ami itt a földi életünk. És ezt már meg is beszéltem az Úr Jézussal, hogy amikor Isten úgy gondolja, akkor majd eljön értem, tehát, hogy ilyen a viszonyoma azzal a dologgal, amit halálnak hívnak. Olyan nőként, aki szült, sokkal könnyebben el tudom képzelni, hogy egy nehéz kapun keresztül átmenni egy másik fajta valóságba, és hogyha ennél a kapunál Jézus személyesen ott van, akkor pedig ez egy jó reménységet ad az embernek, amikor végül is erre a legnehezebb csomagra gondol. Mert az egész kultúránk olyan, hogy az ezzel a halállal és az elmúlással való szembenézést próbálja valahogy eludázni, de hát nekem ilyen módon megadatik az, hogy ez azért minden nap előttem van.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége ma Győriné Széchey Rita, orvos, író. Hogyan újítottad meg Istennel ezt a szövetségedet, vagy amit ő kötött veled 9-10 éves korodban? Tehát kamaszkoron hogyan jutottál át? Nem volt-e ilyen megbillenésed, vagy lázadásod vele szemben?
1: Jézus személy az mindig közel állt hozzám, Istenre, az atyára, meg az életem egy szakaszában nagyon-nagyon haragudtam. Történetesen az is egy könyv kapcsán indult el az életemben. Tínédzser voltam, és olvastam a Johnny-nak az életrajzát.
0: Aki kamaszként lebénult, és utána az egész életét tolószékben töltött el, még mindig él.
1: Igen. Nagyon megharagudtam Istenre, hogy na, ha én is ilyen neki odaszánt életű vagyok, akkor én velem is bármit megtehet kvázi, és haragudtam nagyon. Aztán lassanként megtanultam, hogy bizony az életben történnek tragédiák, és Isten ezt nem előidézi, hanem jóra tudja fordítani. Tehát egész egyszerűen az életemben nagyon sokszor láttam beteljesülni azt az igét, hogy akik Istent szeretik, azoknak ő mindent a javukra formál. Tehát, hogy valahogy úgy van az az ige, hogy azoknak minden a javukra jön össze. És tulajdonképpen a gyerekeimnek is egész életemben azt próbáltam megtanítani, hogy Isten nem kiegyenesíti előttünk az utat, néha persze igen, de úgy alapvetően az élet törvényeit nem úgy változtatja meg, hogy mondjuk ránk nem vonatkozik a gravitáció, hanem ebben a göröngyös és időnként szakadékokkal tarkított úton egyszerűen velünk jön. Nekem ezt jelenti, hogy Immanuel is velünk az Isten, hogy fogja a kezünket.
0: Hogyan fogta a kezedet, amikor párválasztás időszakába kerültél? Hogyan találkoztál a férjeddel?
1: A férjemmel az ifjúsági körben találkoztunk. Éppen nemrég volt a kezemben egy hajcsat, amit a 17. születésnapomra kaptam tőle, tehát elég régre nyúlik vissza ez a történet. A kapcsolatunk eleje is, meg aztán a házasságunk is viharos volt. Akkor nyugodtam meg, amikor Levente Péterrel egyszer beszélgetve, ő azt mondta, hogy hát igen, a házasságára nézve úgy látja, hogy a második 20 év miatt megérte az első 20, és akkor arra gondoltam, hogy ezek szerint másnak sem volt teljesen zökkenőmentes az összecsiszolódás. Nekünk is voltak nagyon nagy mélységek is a házasságunkban, olyanok is, amikor mind a kettőnknek el kellett dönteni, hogy igen, veled akarom folytatni, de úgy látom, hogy Istennel ezzel kijöttünk. Tehát, hogyha nem lenne ott az ezüst tál, tehát Jézus Krisztus személye az életünkben, akkor nem biztos, hogy együtt maradtunk volna. Így viszont elmélyült a szövetségünk. A mi házasságunk az egy ilyen igazi kintsugi. Azt nem tudom, hogy tudja-e valaki, hogy micsoda. Ez egy japán, gyakorlatilag most már művészetté vált, hogy ők a törött tárgyakat nem kidobják, hanem megragasztják, és ez úgy indult, hogy volt valami nagy úr, akinek volt egy kedvenc, azt hiszem, hogy valami bögre-szerű, és akkor az annyira szomorú volt, amikor ez eltört, hogy az egyik szolgája kitalálta, hogy valahogy megjavítja neki, és arannyal tudta úgy összeforrasztani, hogy ez megmaradjon, és ebből aztán egy művészet lett, és sokak, és az én számomra is így a megbocsátásnak, az újrakezdésnek, és annak a jelképe, hogy egy újrakezdés az akár egy mélyebb és értékesebb folytatást is hozhat. Egyébként erről írtam egy ilyen kamasz novellát, és az most majd belekerül egy tankönyvbe, mert úgy látszik, hogy olyan jelentős ez a gondolat, hogy másokat is építhet.
0: Ez érdekes, hogy kamaszoknak gondolják, hogy már előre tanító jellegű lehet egy ilyen történet.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége ma Győriné Széchey Rita, orvos, író. Most sokféle gondolat összejött a fejemben, de ha már itt tartunk, egyrészt az írásról beszéljünk, hogy mit jelent az életedben, és mikor kezdtél el írni, és majd utána rátérünk a gyerekeidre és a kamasz kérdésekre.
1: Visszafele kezdem az időben, hogy most volt ugye ez a karantén, és az én szív ügyeim miatt elvonultam így a családtól, tehát külön laktam egy nagyon szép helyen, és az alatt írtam egy regényt, és ilyen még soha nem volt, hogy ennyire rövid idő alatt egy ilyen nagy ívben meg tudtam valamit írni, tehát nekem ez ilyen értelemben ez a karantén ilyen áldássá vált, mert odáig csak nagyon hosszú idő alatt készültek el az írások, pont azért, mert hogy az életemnek sok szelete van. Szóval most egy kicsit belekóstoltam abba, hogy milyen lenne úgymond csak íróként élni, és egyébként pedig a saját kislányaimnak kezdtem el, illetve írtam egy gyerekkönyvecskét. Egyszerűen azért, mert úgy láttam, hogy a magyar keresztény gyerekirodalomban az vagy nincs, vagy fordítás. És akkor egy könyvásáron a férjem kérdezte meg azt a kiadót, akinél a könyvvásár volt, hogy nem érdekli-e ilyen, és így indult végül is a kapcsolatom a Parakletosz könyvkiadóval.
0: Változtak a témák akkor az évek során, tehát eljutottál aztán a kamasz tematikáig is, amikor a lányok nőttek? Vagy ezt csak én gondolom így?
1: Mivel én mindig a gyerekek közelében voltam, a gyülekezetben levő gyerek szolgálatok alatt, bárhol vetett az élet, ott mindenhol a gyerekszolgálatban benne voltam. Ezért mindig volt rálátásom a különböző korosztályú gyerekekre, viszont az első kilépés így fölbátorította arra, hogy különböző korosztályokhoz is esetleg szóljak. Tehát időrendben nem pontosan tudom, de felnőtt és kamasz írások is vannak. Valaki azt mondta nekem, hogy milyen érdekes, hogy az én könyveimben vagy novelláimban gyakorlatilag mindig szerepel gyerek, akkor is, ha nem gyereknek szól. És ez nem volt szándékos, ez egész egyszerűen csak így van, mert hogy a gyerekek bennem vannak.
0: Mire van szüksége a kamaszoknak szerinted? Mit lehet nekik adni? Hogyan jutnak ők Istenhez közel szerinted?
1: Én azt tartom egy kulcsnak, hogy bármi, amit teszünk, az hiteles legyen. Tehát a kamaszokat egyébként, zárójelben megjegyzem, az Úr Jézust is az idegesíti, meg az idegesítette a legjobban a képmutatás. Tehát, hogyha valaki mást rajzol magáról, mint ami zajlik, és a gyerekeknek tűpontos mércéjük van erről. Én például későn ismertem föl, hogy az egyik lánykánk, ő ilyen konfliktus jelző műszer volt a családunkban, tehát hogy lehet, hogy ő rendetlenkedett, vagy csinált valami olyan fesztiválos dolgot, de igazából a mi feszültségeinket képezte le. Erre a kamaszok aztán végképp érzékenyek, tehát szerintem nagyon fontos, hogy ha nehézségek vannak akár a körülöttünk levő életben, akár a családon belül, azok legyenek kimondva, és legyenek őszintén megélhetőek, és mindezzel együtt folyamatosan azt közvetíteni, hogy mi ezt Jézussal éljük át. Tehát az örömeinket is hozzávisszük, és a nehézségeinkben is igen, tőle várjuk azt, hogy kinyújtsa a kezét. Egyébként ma elolvastam a reggeli igét az útmutatóban, és az pont egy olyan ige volt, ami az én egész életemet folyamatosan átszövi. Tehát az, amikor Péter süllyedni kezd, és akkor Jézus azt mondja neki, hogy néz rám, és nyújtja a kezét, és én ezt a kéznyújtásnak, ezt a hűségét, ezt folyamatosan tapasztaltam az életemben.
0: Hogyan illik össze az életedben az írás és a szemész-orvosi szakmai pályád? Ott biztos, hogy kapcsolódik a kettő, hogy háromszor lettél már az év orvos írója. Ezen kívül mondjuk az emberekkel való találkozásaidban is jelen vagy-e úgy, mint író, veszel-e a történeteidben, sztorikba, életből példákat?
1: Számomra két tevékenység, de tulajdonképpen a többit is ide vehetném. Ezek így az aktív pihenésnek a különböző formái, és igen, amikor, tehát orvosként azt hiszem, hogy vannak nagyon hasonló húrok, amik ugyanúgy megpendülnek az emberben, amikor az orvosi munkáját végzi, meg amikor így íróként érzékeny lesz. Tehát azt hiszem, hogy az egyik kulcs szó az az empátia, ami a gyógyításban is, meg az írásban is nagyon fontos, és ugyanakkor a megfigyelő képesség, tehát hogy pillanatok alatt megfigyelni olyan tüneteket, vagy jeleket, vagy elváltozásokat, és ugyanígy a rezdüléseket is megfigyelni, és nem csak megfigyelni, hanem így megfogalmazni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok párhuzamosság van a kétféle tevékenységben, és az egész életben van egy-egy olyan kiemelt pillanat, amikor az ember úgy érzi, hogy most valami hirtelen úgy összeállt egy olyan indító gondolattá. Tehát mondjuk nagy szavakkal azt lehet mondani, hogy így az ihlet pillanata, hogy nem tudom, hogy akár csak jön egy cím, vagy egy sor, ami köré mondjuk megírok egy novellát, vagy egy érzés, amit aztán ki tudok bontani, és az nagyon érdekes és izgalmas, hogy például egy pár perces jelenetből kitalálni az oda vezető utat, és akkor abban már benne van az írói szabadság, hogy vajon az hogy alakult ki.

0: hangoló.
1: Tíznél több könyved jelent meg, és azt mondod, hogy most a karantén alatt született a legújabb, majd erről is mondhatnál pár szót. Mégis milyen története volt a könyveidnek, milyen típusokat fedezhetünk fel? Említetted, hogy vannak gyerekeknek szólók, vannak kamasztörténetek, és felnőtteknek szólók is. Kicsit mutasd be a könyveidet.
2: Az én könyveim azt hiszem, hogy ahogy látom a többi írói pályához hasonlóan, először a legelsők azok szorosabban kapcsolódtak a saját életemhez, meg a saját családomhoz, és aztán egyre inkább így ilyen általános végiggondolása lett a dolgoknak. Alapvetően azt szeretem, hogy az Isten jelenléte az mindig benne legyen a könyvekben, és olyan mértékben, hogy az elfogadható és emészthető legyen. Egy másik példával élve, hogy mint a fiziológiás oldat, hogy az akkor is káros, hogyha túl tömény, akkor is káros, ha túl híg, viszont hogyha éppen az a pici százalék megvan, akkor viszont életet adhat. Így én vállaltan keresztény irodalommal foglalkozom, és ha éppen nem, akkor is. Az én arszpoétikám az, hogy van remény, méghozzá egy személy. És azt szeretném, hogy ez mindig megjelenjen valamilyen formában az írásaimban. És most a legutolsóval egy olyan dolgot csináltam, amit eddig még nem. Nem csak azon kívül, hogy egyben megszületett egy írás, egy rövidebb regény, hanem azzal is, hogy ezt az időben is. Tehát ez egy történelmi regény, és egy sírkő ihlette, amit egy angliai templomban láttam, és ott az egy olyan templom, hogy egy régi anglikán templomot felújítottak, és berendeztek a nagyon mai igényeknek megfelelően, tehát padlószőnyeg lett, kirakták a padokat, tehát élettel töltöttek meg egy régi templomot, és a régi templom falán nagyon-nagyon-nagyon sok gyakorlatilag azzal van kitapésztázva, hogy ilyen sír emlékek, márványok vannak, és feltűnt, hogy az egyikből olyan mély és élő hit árad, tehát nem egy sablonszöveg van rajta, hanem egy asszonynak a síremléke, amit a 12-ből 4 életben maradt gyereke állított neki, és ott fel vannak sorolva a gyermekei, és az, hogy Jézus karjaiba ment, és hogy várja a feltámadás reménységét, és annyira mélyen megérintett, hogy mi lehet a történet emögött, hogy ezt elkezdtem nyomozni. És akkor így született egy olyan regény, hogy igazából megtaláltam az egész családfát, tehát még most is vannak leszármazottai, és nagyon sok hiteles adatot találtam erről a családról, és én meg kipótoltam a saját gondolataimmal, és tulajdonképpen arról szól, hogy egy 19. századi, aki a 18. század végén született, szemorvos jut el Angliába, és ott találkozik ezekkel a szereplőkkel. Tehát így az orvosi, egy kicsit orvos történetet is beleraktam ebbe.
1: Lányaidról is szó esett már, és a családodról. Úgy tudom, hogy 2 lányod is külföldre házasodott, illetve hát nincs már így a közeletekben. Jól tudom?
2: Majdnem. Tehát a legidősebb lányunk Anna, ő itthon él a családjával. A középső lányunk Évi, a Dobner Illés felesége, és ők művészházaspárként kimentek tanulni Angliába, és mostanában tervezik a hazaköltözést, és a harmadik lányunk pedig egy német fiatalemberhez ment férjhez, úgyhogy ők Németországban élnek jelenleg.
1: Azért kérdezem, mert hogy hogyan élitek meg az elválasztottságot, illetve a távolságot? Ez egyre általánosabbá válik sajnos, a szülők szempontjából szerintem mindenképpen sajnos, de hát lehet, hogy természetes folyamat, hogy a fiatalok valahogy távolabbra néznek, eltávolodnak fizikailag is a hazájuktól, és így a családtól is.
2: Néha borzalmasnak érzem, hogy nem ölelhetem meg a kis unokákat mondjuk egy-két héten belül, hanem hónapokra kell gondolni. Néha pedig úgy gondolom, hogy mennyivel jobb nekünk, mint amikor valakinek elment a mondjuk a gyereke vándorolni, és hát a szülő nem, hogy napra készen nem tudott róla, de évre készen sem, az se tudhatta a gyermekéről, hogy éle vagy nem. Mindig emlékeztetem magam erre, hogy nekünk itt vannak ezek a kütyük, amin keresztül tényleg napi kapcsolatban lehetünk. Ha kell, akkor tanácsot adhatunk, de ha más nem, akkor csak velük lehetünk. És ugyanakkor meg nagyon-nagyon hiányoznak a távollevők, úgyhogy én ilyen repkedő nagymama lettem, és gyakorlatilag olyan három havonta biztos, hogy egy repülőút benne van a terveinkben. Ezért külön hálás vagyok, hogy ezt megtehetjük, aki pedig mellettünk él, ővelük, az ő családjával, Anniékkal, meg igyekszünk ennek minden pozitív oldalát kihasználni, és amennyire lehet jelen lenni gyakorlati segítségekkel is.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége ma Győriné Széchey Rita, orvos, író. Tudnál olyan konkrétumot mondani, amikor úgy érezted, hogy Jézus segített nektek akár egy házaspári konfliktus, vagy egy családban felmerülő probléma megoldásában, mert hát ha túl közel van a gyerek a családjában, akkor is lehetnek problémák. Tehát, hogy a hallgatók érthessék, hogy miben segít az Isten hitetek, hogy elcsituljanak olyan hétköznapi kisebb, nagyobb súrodások, amiket mindenki átél a családjában.
1: Nem csak hétköznapi kisebb súrlódások, hanem azért néha azt gondolom, hogy ilyen shakespeare-i drámai időszakokat is átéltünk, és amikor az ikertestvérem meghalt, akkor ő várandós volt, és az tényleg azt gondolom, hogy isteni meg orvosi csoda, hogy az a kislány, aki akkor megszületett egy késői császármetszéssel, az egy egészséges, gyönyörű nagy lány mostanra, és amikor ő született, akkor a két családnak nagyon összefonódtak az útjai, és ez értelemszerűen azért okozott feszültségeket is. Akkoriban mi úgy szép lassan, de eltávolodtunk a férjemmel. Tehát jött egy hajtűkanyar, de akkor már kontrollálhatatlanul gyorsan mentünk. Tehát nem a kanyarral volt a baj, hanem azzal, hogy mi nem voltunk jó állapotban. Nem akkor, hanem arra rá jó néhány évre úgy kialakult egy olyan krízis, hogy akkor tényleg felvetődött, hogy most külön vagy együtt. És akkor nagyon erőteljesen szembesültünk azzal, hogy nincsen olyan, hogy világnézet semleges pszichológia, meg világnézet semleges házassággondozás, hanem az van, hogy akarunk-e valóban, nem a vallásba, hanem Jézusba kapaszkodva egymás felé erőfeszítéseket tenni, és akkor úgy döntöttünk, hogy igen. Tehát azt gondolom, hogy egy házas társi konfliktusban, de hát tulajdonképpen mindenféle konfliktusban a tisztázás és helyreállásnak a kulcsa az, hogy akarja mindkét fél. Tehát akár hívő, akár nem hívő valaki, ha nem akarják mindketten, akkor nem fog működni. És mi azért tudtuk szerintem mindketten akarni, mert mind a kettőnknek ott volt egyrészt az a rendszer, amit a Jézushoz tartozás ad, az az alapvetés, hogy ameddig csak lehet, addig igenis forduljunk egymás felé. Nem az, ami hát úgy mostanában azért jellemző, hogy hát ha nem működik, cseréljük le, és ez nagyon-nagyon-nagyon lazán vonatkozik a kapcsolatokra is. Nem arról beszélek, hogy legalizáljunk egy bántalmazó kapcsolatot, mert az egy más ügy, hanem arról, hogy ameddig lehet addig, az legyen az alapvetés, hogy megőrizzük a házasságot, megőrizzük a kapcsolatot. És mivel így mind a ketten így tudtunk Jézusra támaszkodva egymás felé fordulni, ezért jöhetett létre az, hogy mélyebb és megalapozottabb lett a kapcsolatunk, mint tulajdonképpen azt mondhatom, hogy a házasságunk során bármikor. Úgyhogy önmagában egy erkölcsi rendszer is ad egy fajta segítséget, de a valódi segítséget azt Jézus Krisztus személye adja, aki ott van, bátorít, időnként helyreigazít, de mindenképpen erőt ad a jelenlétével.
0: Hogyan tudod a könyveidben ezt a szemléletet képviselni? Nem tudom, hogy említed-e egyáltalán Jézus nevét.
1: A keresztény oldalról megpróbálom kifelé feszíteni a határokat. Nagyon igyekszem olyan módon írni, hogy az egy keresztény számára szemfelnyitó legyen, tehát szókimondó őszinte, egy nem keresztény számára pedig ne azt okozza, hogy beleolvas és rögtön lecsapja, hogy ez nem az enyém, hanem felkeltse az érdeklődését. A legutolsó regényben például egy nagyon vadóc, nagyon úgymond világi lánynak a története kezdődik el, aki belekerül egy hiteles keresztény családba. Aki ihlette a hiteles keresztény családot, az a barátos Jenő bácsi volt, aki nemrég költözött haza az úrhoz nagyon-nagyon idősen, és tulajdonképpen egy kicsit az ő család története is benne van. De az a lányzó az elején, aki hozzájuk elkerül, ugye már ez benne a fikció, ő egy nagyon mai lány, és csúnyán beszél, és nem gondol szépeket, és a kereszténységről sem gondol szépeket. Ilyen értelemben meg tud fogalmazni olyan dolgokat, amit mi nagyon szeretünk így magunkban elnyomni, és keresztényként nem szembenézni azokkal a kérdésekkel, amik bizony feszítik az egész világot. Én azt gondolom, hogy talán sikerül nagyon finoman, de mindig azt a kis vékony aranyszálat belehúzni ebbe a szövetbe.
0: Hogyan támogatjátok egymást férjeddel a hitetekben, és hogyan élitek meg ezt a hétköznapokban együtt?
1: A házasságunk során az egy óriási nagy ajándék volt, hogy a hit kérdéseiben mindig teljesen egy lapon voltunk, tehát a nagyobb Istenhez forduló olyan belső ébredéseket is együtt tudtuk megélni. A mi házassági igénk az volt, hogy a hármas fonál nem szakad el egyhamar. Ez egyrészt így van, tehát arról már beszéltem, hogy volt, amikor csak a Jézus az aranyfonál volt meg, de mindig ott van velünk, akármit csinálunk, és sokat beszélgetünk is ilyen kérdésekről, akár az írásaim kapcsán, akár annak a missziónak a kapcsán, amit a férjem végez. Az egy olyan misszió, hogy az egészségügyben dolgozókat felkészíteni arra, hogy a hétköznapokban hogyan élhetik meg a hitüket. Ne az legyen, hogy vasárnap keresztény, hétközben meg klassz egészségügyi dolgozó. Tehát ennek a kapcsán is sokat beszélgetünk, és természetesen a gyerekeink kapcsán az ő életüket, konfliktusaikat, kiútkeresésüket látva, és egyébként pedig az életünk leges-leges legnagyobb ajándéka és öröme az, hogy mind a három lányunk és a férjeik is Krisztus útján járnak. Hát azt hiszem, hogy ennél nagyobb ajándékot nem kaphat az ember az életben.

0: a Lélekhangoló evangélikus műsor szól. A következő percekben Szeverényi János osztja meg velünk gondolatait.
1: Bármilyen állapotban is van a világ, vagy az egyház, a nyáj, van egy pásztorunk, aki jó pásztor, aki időnként karanténba, vagyis hát karámba zárja az övéit, hogy megvédje nagyobb bajtól, és egyenként ismeri őket. Az egyik mai ige a Bibliából Jairus leányának a feltámasztása. Egy korabeli vallásos főember szaladt Jézus elé, leborult előtte, és azt mondta, hogy kislányom a halállán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon. Úgy tapasztalom az elmúlt évtizedekben, hogy a mi megtérésünkért, megújulásunkért, lelki-szellemi megújulásunkért sajnos nem sokat tehetünk. Viszont azt elfogadhatjuk, hogy a jó pásztor megszólít minket, számon tart minket. Hogyha úgy érezzük, hogy a szívünk meghalt, például megkövült, akkor is meghallhatjuk az ő hangját. Amikor Jézus azt mondja ennek a leánykának is, hogy leányka, neked mondom, ébredj föl, pedig minden ez ellen szólt. A környezet sírt, gyászolta már a kislányt, kétségbe voltak esve, Jézus kiküldte őket a szobából, és vannak olyan pillanatok, amikor csak mi vagyunk Jézussal. És talán ez is egy olyan pillanat, és erre talán mondhatod, hogy de nagyon sok minden ellene szól annak, hogy én higgyek ő benne. Higgyek az ő halálában, váltságában. De hát pont ilyenekért jött ő, akik azt mondják, hogy nem tudok hinni. Azoknak az szól, hogy ő hisz benned, hisz a te változásodban, az ő erejével megváltozhatsz. Mások talán azt mondják, hogy nagyobb az én bűnöm, nagyobb az én hitetlenségem, nyomorúságom, olyan bűnök vannak az életemben, amiről mások nem is tudnak talán, hogy drogozok, vagy éjjel pornózok, vagy rendszeresen fogyasztok alkoholt, de nagyon szeretném a szívedre helyezni, hogy van valaki, aki számon tart minket, aki a mi jó pásztorunk, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, vállára vegye és életre vigyen minket, és visszavigyen az ő nyájába. Isten áldjon meg téged!

Lassan a végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Gyűriné Széchey Rita számos mélységet és talpraállást élt meg kora gyerekkorától. Fiatalon kellett elbúcsúznia édesanyjától, majd ikertestvérétől is, de 2013-ban a saját élete is egy hajszálon függött. Az orvos írónő személyes tapasztalatai talaján érzékenyen és hittel átszőve fogalmazza meg történeteit többféle korosztály számára. 10-nél több megjelent könyve között szerepel például a Csodakert, a Szeretem őt és a Lila Rubint című kötet. Az interjút követően Szeverényi János áhítatát hallhatták hallgatóink. A műsor folyamán Széchey Rita egyik lánya Éva és férje Dobner Illés dalai szóltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján. A misszió.luterán.hu rádió menüje alatt. Visszajelzésük, üzenetük fontos számunkra. E-mailt írhatnak nekünk az evmis@luterán.hu címre, vagy SMS-ben üzenhetnek a 0620 620 36 79-es számra. Műsorunk végén szeretettel búcsúzom,

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ő ad szabadulást. A mai ige: Jeremiás könyve 39. fejezet 17. verse. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr hűséges szolgái érette szenvednek üldöztetést, ő maga küld nekik szerető vigasztalást, de olyankor még azoknak is jó hírt, akik együtt éreznek velük és segítik őket. Ebed-Melek csak egy megvetett etiópiai volt, de jót tett Jeremiással, ezért az Úr ezt a különös ígéretet küldte számára a prófétán keresztül. Ne feledkezzünk meg sohase Isten üldözött szolgáiról. Ő megjutalmaz ezért. Ebed-Meleket meg akarta szabadítani az Úr azoktól, akiknek a bosszújától okkal félhetett. Alacsony sorsú szerecsen volt, de az Úrnak gondja volt rá. A káldeusok ezreket gyilkoltak le, de ennek az egyszerű négernek nem árthattak. Talán mi is félünk hatalmas emberektől, akik nem a javunkat akarják. De ha hívek maradunk az Úrhoz az üldözés idején, ő is hű marad hozzánk. Mert ugyan mit is tehetne bárki az Úr engedélye nélkül? Ő fékezi meg a hatalmasokat, ő tesz zabolát a dühöngők szájába. Féljük az Urat, akkor nem kell senki mástól sem félnünk. Ha csak egy pohár vizet adunk is az Úr valamely megvetett profétájának, annak is meg lesz már a jutalma. Ha Krisztust hűségesen szolgáljuk, számíthatunk arra, hogy ő is hűséggel mellénk áll. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai alapja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja a látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízvárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsex Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az Esztergom bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészet történész nyitották meg a tárlatot. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Íreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Ne légy a meghátrálás embere.

Megmondta neked, ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr. Azt, hogy mindenképpen igazságot cselekedj. Szeresd az irgalmasságot, és hűségesen járj Isteneddel.

Bármennyire is változik a világ, a hűség ma is egy alapvető isteni erény. Még annak ellenére is, ha többnyire azt tapasztaljuk, hogy sokan csak addig maradnak hűségesek az Istennel, vagy az emberekkel való kapcsolataikban, amíg valami csalódást nem okoz nekik, vagy amíg valami máshogy nem alakul, mint ahogy azt korábban elképzelték. Isten igéje ma arra biztat téged, hogy hűségesen járj az Úrral. Ragaszkodj hozzá és az ő igéjéhez, bármi is történik. Minden támadás, amit a sátán ellened intéz, arra irányul, hogy megsértődj Istenre, hogy hátat fordíts neki. Te azonban ne engedd, hogy bármi is elfordítson az Úrtól. Ne hátrálj meg! Az igazi hűség Isten fele az összetörettetés során alakul ki. Amikor elbocsátanak a munkahelyedről, és a mindenható beavatkozására vársz, hogy új utakra tereljen. Amikor elveszíted egy közeli hozzátartozódat. Amikor betegséggel küszködsz. Vagy amikor a hited miatt kiközösítenek, háttérbe szorítanak. Ki tudsz-e tartani ilyenkor az Úr mellett?

Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem. Olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben. Ne légy a meghátrálás emberem. Ne tartozz azok közé, akik feladják, akik elfordulnak Istentől, mert az életük nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Pállal együtt ma te is megvallhatod. Én nem tartozom azok közé, akik elpártolnak és elkárhoznak, hanem azok közé, akik hisznek és megmentik életüket.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 5-e. János evangéliuma 6. fejezet 35-től 51. versig. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondtam: én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték: nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja: a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik: ne zúgolodjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Annak, aki viszonylagos jólétben élheti a mindennapjait, talán fel sem tűnik, mennyire az emberi létezés legalapvetőbb kérdései közé tartozik, hogy jut-e minden nap az asztalra elegendő étel. Azonban bárki, aki megtapasztalt már szűkös időszakot az életében, jól tudhatja, hogy egy falat kenyér olykor nem csupán az éhség csillapítását, hanem akár a túlélést is jelentheti. Ám nem csupán a testnek, hanem a léleknek is szüksége van táplálékra. Olyan világban élünk, amelyben mindenki kedvére szemezgethet a lelki üzenetek bőség tájáról. A közösségi média felületei ontják magukból azokat a tartalmakat, amelyekben kiki megtalálhatja azt, amire az aktuális lelki állapotában a leginkább rá tud kapcsolódni a bensője. Jézus azokat hívja, akik nem elégszenek meg a könnyen elérhető, ám csupán felületes válaszokat adó lélek üzenetekkel. Mindenkit, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, hogy megelégedést adhasson számukra, hiszen ő az élet kenyere. Te hol keresed a lelked táplálékát? Ha hiszel Jézusban, nála és benne nem csupán a mára, ideig, óráig kapsz válaszokat, hanem a valódi életre, az örök életre is elvezet. Keresd Jézust, mert ő tudja betölteni lelked szükségeit. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Leslie Williams írta Ohioból, az Egyesült Államokból. A békesség pillanatai. Légy csendben, és várj az Úrra. Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 7. verse. Tavaly nyáron egy hosszabb utazás során egy elhagyatott útszakaszon lerobbant az autóm. Mivel nem volt térerő és a legközelebbi város több kilométerre volt, egyre nőtt a szorongásom. E kényszerű szünetben nem volt más választásom, mint várakozni. Ráültem az autó motorháztetőjére, és néztem, ahogy az ég kékből ragyogó narancságává változik. A csend eleinte nyugtalanító volt. Állandó mozgáshoz és folytonos tevékenységhez voltam hozzászokva, de ahogy teltek a percek, észrevettem a szélben gyengéden hullámzó vadvirágokat, a fészkükbe visszatérő madarak távoli énekét, a bőrömön érezhető hűvös esti levegőt. Egy óra múlva egy jóindulatú farmer segített, és hamarosan folytathattam az utamat. Ez a kényszerszünet értékes tanítást adott. A 37. Zsoltár 7. verse türelmes várakozást tanácsol, amikor nehéz helyzeteket kell elviselni. Az autó meghibásodása megmutatta, hogy a várakozás nem csak egy szünet a sok tevékenység között, hanem egy meghívás, hogy észrevegyük Isten jelenlétét. Most, amikor várakozni kényszerülök, legyen az autós forgalomban, a boltban vagy az élet nagyobb pillanataiban, megpróbálom az Isten jelenlétében való csend lehetőségeként megélni. Mobilozás és türelmetlen sóhajok helyett igyekszem ezeket a pillanatokat a béke szentélyeivé alakítani. Istenünk, segíts megtapasztalni jelenlétedet a várakozás pillanataiban. Amen. Napi gondolat: a várakozásom lehetőség, hogy észrevegyem Isten jelenlétét. Imádkozunk békességért várakozásaink közepette.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Vida Bálint, reformáció. Reformáció, te drága lelki ár, eljöttöddel megszűnt a lelki aszály. Életre keltetted az Isten hitet, melyet az ember majdnem elfelejtett. Felkeltetted az emberben a vágyat, hűen szolgálni a lelkek atyának. A Szent Biblia láncokra volt verve, ezt biztosan a sátán cselekedte, hogy ezáltal az Istennek igéje az emberi szíveket el ne érje. Tudta, ha az ige a szívekbe tér, akkor az ő uralma ott véget ér. De én azt állítom, hogy helyén való, ne is szűnjön meg a reformáció. Állandóan formálni kell a szívet, melyben a Szentlélek helyet így lelhet. Ha egyszer megszűnt a reformáció, megszűnik a szívekben a lelki jó. Én azért arra kérem a megváltót, tartsa életben a reformációt. Naponta újítsa meg az ő népét, hogy megláthassa benne saját képét. Így az ő népe csak neki fog élni, és mindenkor csak ő benne fog bízni. Nem merül el majd a bűnös világba, örül, ha hangzik az Istennek szava, és a lelkével mindig fog törődni. Nem fog a bűnnel soha kibékülni, hanem mindig az ő Istenének él. Az Istennek szavában mindig remél. Vele jár már itten, ezen a földön. Istennel marad majd végül örökkön.

0: mély kellemesek a helyén mondott szavak.
1: Találkozások. Mint az aranyalma, ez is tányéron olyan a helyén mondott igen. Példabeszédek 25.11. Gondolatok az igéről. Mikor Krisztus vendégségben volt, ő irányította a beszélgetést, és sok értékes tanítást adott. A jelenlévők hallgattak rá, mert meggyógyította betegeiket, megvigasztalta a szomorúakat, és karjaivá vette gyermekeiket. A vámszedőket és bűnösöket magához vonta, és amikor beszélt, figyelmesen hallgatták. Krisztus megtanította tanítványait, hogyan viselkedjenek mások társaságában. Oktatta őket az igazi társas élet kötelezettségeire és szabályaira, melyek ugyanazok, mint Isten országának törvényei. Példát adott a tanítványainak, hogyha egy nyilvános összejövetelt meglátogatnak, nem szükséges, hogy valamit szóljanak. Ő egészen másként viselkedett és beszélt az emberekkel az összejöveteleken, mint amit addig megszoktak. Minden kiejtett szava élet illat volt, az életre tisztán és egyszerűen beszélt, szavai olyanok voltak, mint az aranyalma ezüstányéron. Milyen kimondhatatlanul becses a Krisztussal való érintkezés. Sok kellemes és hasznos kapcsolatot alakíthatunk ki, azonban egyik se olyan értékes, mint az, amely a végtelen Istennel köt össze bennünket. Ha ilyen szorosan kötődünk Jézushoz, szavai bennünk lakoznak.

0: Mit tesz a szombat?
1: Itt nincs sem görög, sem zsidó, de Krisztus mindenben van. Ezért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, öltözzétek fel magatokat együttérzéssel, kedvességgel, alázattal, szelídséggel és türelemmel. De mindenek előtt öltsétek magatokat szeretetbe, amely a tökéletesség köteléke. Kolossi beliekhez írt levél 3. fejezet 11-től 14. versig. Apám gazdag volt, szerényen élt a föld megműveléséből, zöldségek és virágok ültetéséből, és a piaci értékesítéséből. Mint minden fiatalembernek, neki is nagy ambíciói voltak. Orvosnak akart tanulni és misszionáriusnak állni. De a háború közbeszólt, és végül földműves lett, aki sosem érezte magát túl jól az overallban és a fapapucsban, amit akkoriban a földművesek viseltek. Jól emlékszem arra a drámai kontrasztra, amit péntek este a szombat kezdete után tapasztaltam a megjelenésében. Lassan jött le a lépcsőn a hálószobájából, éppen akkor, amikor a nap lement. A meredek lépcső nem mutatta egyszerre teljes magasságát. Először fekete cipőjét láttam, amely fényesre polírozva csillogott. Aztán a fekete zokniát, a szépen vasalt nadrágot, a kabátja alját, a fehér inget a nyakkendővel, a kigombolt kabátot, a tökéletesen rendezett haját. Megyünk valahová? Kérdeztük boldogan, látva, hogy kiöltözött. Nem, válaszolta. Nem megyünk sehová. De ma este jön hozzánk valaki, és készen kell állnunk, hogy találkozzunk vele. Később apám üzleti vállalkozásba kezdett, és végül lelkész lett. Azokban a nehéz háborús években talán átlagos munkásnak tűnhetett, aki a fizikai javak megszerzéséért küzdött, de mélyen legbelül megmaradt nagy méltósággal, rendkívüli testi és lelki egészséggel, és rendíthetetlen hittel rendelkező embernek, aki soha nem tévesztette szem elől a hivatását, és hetente egyszer, szombatonként Isten meghívására azzá a lelkipásztorrá vált, aki mindig is szeretett volna lenni. Soha nem volt még ilyen egyszerű munkás ember a falunkban, mint ő, ilyen belső tartással, ilyen lelki egészséggel, ilyen méltósággal, akit mindenki látott a hét egyik napján, az Úr napján. Szombaton mindannyian egyenlőek vagyunk Isten előtt. Senki nem ad parancsot a másiknak, és nem kér szívességet. Ezen a napon ajtón álló egyetemi rektor, diák és tanár egy gyülekezetben egyenlő feltételekkel tanulmányozza a Bibliát. Egy egészséges közösséget alkot. Sőt, az ilyen egyenlőséghez nem lealacsonyítással, hanem azzal jutunk el, hogy mindenkit ugyanarra a szintre emelünk, nevezetesen Isten fiainak és leányainak szintjére. Hogyan tehetett különlegessé a szombat napját, és hogyan lehetsz ezen a napon az az ember, akinek Isten teremtett téged?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Július 5-én következőképpen szól hozzánk Istennek igéje, Emese és Sarolta napján. Nap ószövetségi igéjét a 22. Zsoltár 11. versében olvashatjuk. Anyám méhében is te voltál Istenem. És a nap újszövetségi igéjét Timóteushoz írt második levélben, az első fejezet 5. versében találjuk meg. Pál ezt írja Timóteusnak, eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Fantasztikus, hogy a modern technika segítségével bepillantást nyerhetünk olyan titkokba, amelyekről évezredeken át csak sejtései lehettek az emberiségnek. Ilyen az élet titka is. A mai ultrahangképek már akkor felfedik egy magzat arcvonásait, amikor a gyermek még csak az anyaméh rejtettségében formálódik. Az igazi titkok azonban istenéi maradnak, aki előtt ultrahang nélkül is nyitott könyv az egész életünk. Örökölt testi és lelki ajándékaink és sejtjeinkben nemzedékek hosszú sora, melyek talán ismeretlenül is alakítják sorsunkat, döntéseinket.

ugyanígy hitünk születésének és növekedésének titka is, mely legtöbbször küzdelmeken és próbatételeken keresztül történik. 22. Zsoltár nem idillikus, ókori ultrahang nézegetés, hanem a szenvedés poklából feltörő kiáltás. Isten titkaként az ősatya Dávid maga szenvedései között írt költeményével egyúttal a leszármazottjaként megszülető messiás megváltó haláláról is profétál. Bizonyságtétele pedig számunkra is vigasztalást, erőt és reménységet adhat. Isten nem csak Dávidét, hanem a mi életünket is már akkor kézben tartotta, amikor még senki sem tudott a létezésünkről. És már akkor győztesen megharcolta értünk a nagy csatát, amikor még meg sem születtünk. Jézus átélte az Istentől való teljes elhagyatottságot, hogy nekünk soha ne kelljen átélni. A nap imádsága. Istenünk, hálát adunk teremtő és gondviselő szeretetedért. Köszönjük megváltó szenvedésedet és a hit ajándékát, mellyel kinyitottad számunkra az örök élet kapuját. Hálát adunk az előttünk élt nemzedékek hívő bizonyságtételéért. Könyörgünk, hogy te erősíts meg bennünk ma is kegyelmed örömhírét. Bátoríts, hogy mindezt továbbadjuk a következő nemzedékeknek is, a te dicsőségedre. Ámen. Győri Gábor Dávid áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak. Anyám méhében is te voltál Istenem, s a nap újszövetségi igéje. Pál ezt írja Timóteusnak. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.

A bosszú soha nem jó. Megmérgezi és megöli a lelket. Mondta Don Ramón, a híres gyerekműsor, a Nyolcas kölyök egyik szereplője. William Shakespeare így ír. Bosszút állni olyan, mintha te magad mérget innál, és várnád, hogy a másik halljon meg. Még ha a bosszúvágy halálos mérget is tartalmaz, egy másik nézőpontból az igazságszolgáltatás egyik módjának is tekinthető. Ezt tekinthetjük a méltányosság biztosításának. Mintha a szemet szemért, fogat fogért alkalmazása némi jóvátételt jelentene az amúgy is elfajult helyzetért. Simeon és Lévi, Jákob és Lea fiai bosszút álltak Dínáért, a család egyetlen lányáért, akit meggyalázott, megerőszakolt Sikem hercege. A testvérei, akiket felháborított ez a gesztus, azt követelték, hogy húguk hozományaként a város összes férfia körülmetélkedjen. Mivel a herceg nagyon szerelmes volt, elfogadta az ajánlatot, hogy feleségül vehesse a lányt. Nem tudta, hogy ez egy csapda. És amíg lázasan feküdtek a körülmetélés után, Simeon és Lévi nem csak a hercegen állt bosszút, hanem a város valamennyi férfián. Jákob miután megtudta, milyen borzalmas dolgot cselekedett a két fia, ezt mondta Mózes első könyvének 34. fejezetében. Bajba kevertetek. Gyűlölté tettetek engem ennek az országnak a lakói előtt, a kánaániak és perizziek előtt. Én csak kevesed magammal vagyok, és ha összefognak ellenem, levágnak, és elpusztulok házam népével együtt. Észrevettétek, hogy a bosszú hogyan hozta létre más bosszúknak ezt a láncolatát? Nem könnyű egyensúlyt teremteni. A bosszú az Istenünkre tartozik, nem ránk. Az igazságszolgáltatás kizárólag az Úr hatásköre. Az ember, aki bosszút akar állni, valójában Isten helyére próbál lépni, ami nagy bűn. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Ne álljatok bosszút magatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az isteni haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.

Az ember, aki bosszúra vágyik, bezárja szívét a Szentlélek előtt, és elutasítja Krisztus lelkületét. A bosszú vágy összeegyezthetetlen Krisztus lelkületével és példájával, aki még a kereszten az ellenségeinek is megbocsátott. Aki mások ellen haragot tart, az nem érti meg Krisztus áldozatát sem. Ő megbocsátott nekünk, hogy mi is megbocsássunk másoknak. A bosszúvágy nem csak másoknak árt, hanem annak is, aki ezt a vágyat önmagában táplálja. Lelki károsodást, keserűséget, gyűlöletet szül, és sajnos elválaszt Istentől. A harag és a bosszú rombolja a lelket. Eltávolítja az embert Jézus szeretetétől, és megkeményíti a szívet a Szentlélek befolyásával szemben. A bosszú vágy a keresztény élet egyik legnagyobb akadályaként jelenik meg. Az igazi hívőt a megbocsátás, a szeretet és Isten igazságába vetett hit kell, hogy jellemezze. Nem csupán elítéli a bosszút, hanem arra buzdít, hogy Krisztushoz hasonlóan bánjunk az ellenségeinkkel is, tehát szeretettel és irgalommal. A Biblia azt mondja, hogy a bosszút Isten kezébe kell tennünk. A bosszúálló Isten a maga idejében igazságot szolgáltat. Ugyanakkor Máté evangéliumának 5. fejezetében Jézus ezt mondja. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellen annak, aki rosszat tesz nektek, hanem aki a jobb orcátokra üt, fordítsátok oda a másikat is. És aki ítélkezni akar felettetek, és el akarja venni a kabátotokat, annak adjátok oda az ingeteket is. Talán valaki megsértette a becsületedet. Talán elvette az eszközeidet vagy a javaidat. De ha ragaszkodsz a mennyei ígérethez, Isten ki fog állni az ügyed mellett, és kegyelmet, igazságot hoz, de akkor, amikor ő tartja jónak.

mert ismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Zsidókhoz írott levél, 10. fejezet, 30. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németh Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének, május végi amerikai útján. Banda tagok és drogfüggők százainak megtérésére hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengertúli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket, és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével, a külhoni testvérekkel. Rekordszámú résztvevő a 11. Rend fesztiválon. A Rend történetének leggazdagabb és legsokszínűbb programsorozata várta a vendégeket Veszprémben június 26-a és 28-a között. A rekkenő hőség ellenére is hatalmas tömeg vett részt. A három nap alatt közel 15-20 ezer ember fordult meg a Dunántúli Reformátusok Fesztiválján, és hallgatta meg Jézus Krisztus lecsendesítő és a csöndből teremtő szabadító szavát. Három nap, 100 program, két nagy színpad, több kis színpad, a Veszprémi Petőfi Színház és a Hangvilla épülete, a Csermák Antal Művészeti Iskola termei, terek, parkok, 50 strand a Református utcában, közel 70 önkéntes segítő és 15-20 ezer látogató. Csak néhány adat, ami keretezi a 11. rendfesztivált. Ám ami a legfontosabb, az egy másik szám. Egy. Mert ami a leginkább meghatározta a dunántúli reformátusok legnagyobb rendezvényét, az az, hogy mindvégig ott volt a legfontosabb egy, Jézus Krisztus. Az ő csodálatos jelenlétét hangsúlyozta Farkas Gergely elnökségi tanácsos is. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított tegnap, a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban, vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala tehát június 4-e és 8-a között Kőszeg és Sopron. Az időjárásról: éljük a szép nyarat. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

A szolgák ekkor visszamentek a főpapokhoz és farizeusokhoz, akik ezt kérdezték tőlük. Miért nem hoztátok ide? A szolgák így feleltek. Ember még így soha nem beszélt, ahogyan ő. A farizeusok ezt mondták nekik. Titeket is megtévesztett? Vajon a vezetők vagy a farizeusok közül hitte benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, és közülük való volt, így szólt hozzájuk. Elítéli-e az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? Azok pedig így válaszoltak neki. Talán te is galileai vagy? Nézz utána és lásd be, hogy Galileából nem támad próféta. János evangéliuma 7. fejezet 45-től 52-ig.

0: a gyűlölettől vakon.
1: A néhány napja kiküldött bérgyilkosok dolguk végezetlenül térnek vissza. Jézus olyan nagy hatással volt rájuk, hogy semmit nem mertek ellene elkövetni. Úgy érzem, mintha egy krimiben lennék. Az egyik oldalon a farizeusok, akik mindent elkövetnek, hogy Jézust elhallgattassák, és még a bérgyilkosságtól sem riadnak vissza. A másik oldalon pedig Jézus áll, aki még csak nem is védekezik. Végzi tovább küldetését. A templomban tanít, a nyilvánosság előtt mutatkozik. Nem hagyja, hogy eltávolítsák azoktól, akikhez üzenete szól. Nem védekezik még a bérgyilkossággal szemben sem, hanem szavaival és egész lényével fegyverzi le a gyilkosokat. A farizeusok és papok majd felrobbannak a dűtől. Annyira eluralkodik rajtuk a gyűlölet, hogy még saját törvényeiket is lábbal tiporják. Ők, akik a törvény őrei voltak, maguk sem tartják már be azt. Ezt teszi nyilvánvalóvá számukra Nikodémus. Mind a mai napig vannak olyan emberek, akik ugyanilyen megmagyarázhatatlan gyűlölettel vannak az Isten fia Jézus Krisztus iránt. Az általánosan elvárt tolerancia és a sokat hangoztatott vallásszabadság csak más vallások követőire vonatkoznak. Jézusnak az az igénye, miszerint ő az egyetlen út Istenhez, annyira felháborítja ezeket az embereket, hogy még az alapértékeiket is megtagadják, csak hogy a Jézusba vetett hitet támadják. És Jézus, ő marad a világ és a gyülekezet ura, ott is, ahol üldözik a keresztényeket. Ő ma is lefegyverzi nem egy ellenségét azáltal, hogy megmutatja magát nekik.

Imádkozzunk ma azokért a keresztyénekért, akiket üldöznek, és azokért az emberekért is, akik gyűlölik Jézust. Jézus őket is szereti, és nekik is bocsánatot kínál.

Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.

Irgalmas atyám, szívemből köszönöm, amiért megengedted, hogy ezután az éjszaka után is egészségesen és pihenten kelhettem föl, és amiért kegyelmed adományait akarod újra nyújtani nekem. Kérlek, segíts, hogy gondosan ügyelhessek arra, milyen módon élek, hogy ne ostobán, hanem bölcsen használhassam az időmet. Ha fölteszem magamnak a kérdést, mi az életem középpontja, akkor meg kell rettennem. Oly sok minden kerül középpontba, ami múlandó, és amihez nem tarthatom magam. Uram, bocsásd meg nekem az ilyen bőreségeket, és vezess az igazi bölcsességre, hogy Krisztus üdvözítő tanítása legyen e napom középpontja. Add, hogy mindent rajta keresztül lássak, és hogy jól sáfárkodjam az idővel, amelyről számot kell majd adnom. Minden múló perc, én Istenem, hozzád vigyen közel. Üzzel kegyelmed kísértőimet. Ne legyen más vezetőm, ne legyen más mesterem, fényben, borúban, ó, maradj én velem!

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 7-e.
2: 1766-ban született Budai Ézsaiás, bölcsészet és hittudós, író, történész, református lelkész. Göttingenben tudósok levelet szerzett, hazatérve 1794-ben a debreceni főiskolán a történelem, a görög és római irodalom, majd a hittudomány tanára lett. 1813-ban egyházkerületi főjegyzővé, 7 év múlva debreceni első lelkésznek, 1822-ben a tiszántúli egyházkerület püspökének és a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjának választották. Sok műve közül néhány: Régi tudós világ históriája, Deák törzsök szók magyar jelentéseikkel együtt, Régi római vagy deák írók élete, több iskolai kézikönyvet és klasszikus írókat jegyzetekkel ellátva bocsátott közre. A református énekeskönyv 2, az adventista 1 fohászkodó énekét őrzi, ebből idézünk. Te tőled jönnek kedves napjai az időnek, nyújts hát kérünk bőséget kezeddel, tőlünk a békességet ne vedd el.
1: Nem sokaság, hanem lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Tanítja örökérvényűen Berzsenyi Dániel költő, a klasszikus óda mestere, aki ezen a napon született 1776-ban. A 12 éves Berzsenyi tanulmányait a Soproni Evangélikus Líceumban 1788 őszén kezdte. 7 évet töltött ott. 20 éves korától írt verseket, Kis János soproni evangélikus lelkésznek elküldött néhányat, például a Magyarokhoz című ódát, amelyet Kodály Zoltán később megzenésített. Aztán Karinczy Ferencnek, aki írásra biztatta Berzsenyit, megindult köztük a hosszú levelezés. Maradandó versei többek között a közelítő tél, barátimhoz, magányosság, osztályrészem, levéltöredék barátnémhoz. Tudományos munkái a versformákról. Poétai harmonisztika. A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól. Később nehezen kapcsolódott a közéletbe. Niklán gazdálkodott, innen állandó jelzője, a niklai remete. Nemes gondolatát idézzük. Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni, s nem a világi jókat megtagadni, de józan ésszel vélek élni tudni, a bölcsességnek titka és jele.
2: Vajda János 1827-ben született, a márciusi ifjak egyike, költő, hírlapíró, műfordító, a Kisfaludi Társaság tagja. Útkereső közéleti, szerelmi, természeti, filozófiai költészete eltér korának ízlésétől. Képeiben, nyelvében a szimbolizmus előfutárának bizonyult. Adi joggal látta benne elődjét. A krédó, a váli erdőben, az üstökös, a nádas tavon, a 20 év múlva című versei kiemelkedőek. Belenyugvó sóhaját idézzük. Haza, emberiség, kedves, dicsőség, hit egyik megjutalmaz, ha másik megcsal.
1: 50 verses kötetet, 19 regényt, mintegy 40 színdarabot és 2000 dalt írt, az 1861-től 1941-ig élt Rabindranath Tagore Nobel-díjas indiai költő, író, zeneszerző, festő. Életművét spiritualitás és realitás együtt jellemzi. A szeretet és értékőrzés jegyében alkotott. A Gitanjali áldozati énekek, a Gora, a becsület, és a Garbhair otthon és a világ a legismertebb kötetei. Szerzeményei közül választotta nemzeti himnuszát az Indiai Köztársaság és Banglades. Járta a világot is. Nálunk szívpanaszai miatt 1926-ban hosszabb időt töltött a balatonfüredi szanatóriumban. Életelvét így fogalmazta meg. A szeretet a legnagyobb boldogság, amit az ember elérhet, mert csak a szeretet által tudhatja meg azt, hogy több önmagánál, és hogy egy a mindenséggel.
2: Bali Mihály, református lelkész, 1876-ban e napon hunyt el. A pápai kollégiumban szintaxista, majd Bécsben és Tübingenben tanult teológiát. Fülei káplán, csőszi rendes lelkész, ezután kálózi, majd polgárdi pappá választották, 1841-ben a Mezőföldi Egyházmegye esperese és egyházkerületi főjegyző lett. Jeles munkái: rövid rajza és vázlata a föld jelen lakosai főbb vallásainak. Miben áll a keresztény templomoknak valódi becsük?
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 21. vers.

Amikor kislány voltam, az anyukám arra tanított, hogy mindig mondjak igazat. Akkor is, ha rosszat csinálok. Nem az a baj, ha valaki hibázik, vagy meggondolatlanul rosszat tesz, hanem ha letagadja, vagy úgy csinál, mintha mi sem történt volna, netán másra fogja. Bár jó tanuló voltam, egyszer becsúszott egy rossz jegy, amit nagyon szégyeltem. Arra gondoltam, hogy mit fognak otthon hozzászólni. Nehéz szívvel érkeztem meg a házunk kapujához. Csöngettem, és mikor az anyukám kijött ajtót nyitni, én még az utcáról, a kapuból gyorsan egy lendületre elmondtam, mi történt. Az anyukám megcirógatott, megpuszilgatott, és azt mondta, hogy ilyen bárkivel előfordul, nincs baj, legközelebb figyeljek jobban, és akkor ki tudom javítani. Nagyon megkönnyebbültem.

0: Az őszinteség mindig kifizetődő. Ezt a fontos üzenetet szeretném most neked is átadni, mint ahogy minden tanítványomnak. Nincs olyan ember, aki soha ne tévedne vagy hibázna. A felnőttek is sok hibát követnek el, még akkor is, ha ezt nem vallják be szívesen. Ha nem így lenne, akkor az Úr Jézusnak nem kellett volna értünk meghalnia. Ott kezdődik a baj, ha letagadjuk, hogy vétkeztünk, vagy bűnbakot keresve másra hárítjuk, mint ahogy Ádám és Éva tette az Édenben. Tanulj meg mindig igazat mondani, mert ez kedves Isten előtt, míg a hazug beszédet gyűlöli.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Élvezd a tökéletes szeretetet.
1: A mai ige János első levele 4:18. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Gondolatok az ígéről. Ez fontos kijelentés, mert sokan vágynak arra, hogy szeressék és szolgálják Istent, ám ha szenvedéstől rájuk, nem Isten szeretetét ismerik föl ezekben, hanem az ellenség kezét. Sírnak, morognak és panaszkodnak, de ez nem az isteni szeretet gyümölcse a lélekben. Ha tökéletes szeretettel rendelkezünk, akkor tudni fogjuk, hogy Isten nem akar megsebezni bennünket, hanem a próbák, a bánat és a fájdalmak közepette törekszik arra, hogy tökéletessé tegyen bennünket, és megpróbálja hitünk minőségét. Amikor megszűnünk aggódni a jövő miatt, és elkezdünk hinni abban, hogy Isten szeret minket és jót tesz velünk, bízni fogunk benne, mint gyermek bízik egy szerető szülőben. Akkor gondjaink és gyötrődéseink eltűnnek, és akaratunk föloldódik Isten akaratában. A benned lakozó Krisztus által a jellemed Krisztusivá válik. Az Úr azt kívánja, hogy az ő oldalára állj, mint Isten kedves, türelmes, alázatos fia. Az Úr szándéka az, hogy a szolgálatában álló munkások mutassák be az ő szeretetét. Egymás iránti kapcsolatainkban legyünk szívélyesek. Ha jól cselekszünk, saját lelkünk és Isten lelke együttes bizonyságtétele tanúsítja, hogy az emberi elme az Isten elme irányítása alatt áll. Igéje bizonyítékul szolgál, amelyből levonhatjuk azt a következtetést, hogy mi valóban az ő fiai és leányai vagyunk. Az Isten iránti valódi szeretet igaz és tiszteletteljes bizalmat hordoz magában. Aki Istent szereti, az a testvérét is szeretni fogja. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három. Korintuszi első levél 13:13. A hit, amely a mindenhatóba kapaszkodik, és nem engedi, hogy zavarba hozzák. A remény, amely a jók és igazak jövőbeli győzelmeit a jelen bátorításává és örömévé változtatja, és a szeretet, amely mindent Istennek szentel, Istenért.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Közeledj hozzám hálás szívvel, hiszen tisztában vagy azzal, hogy poharad túlcsordul az áldásokkal. A hála lehetővé teszi, hogy tisztábban érzékelj engem, és örvendezz a szeretet kapcsolatunkban. Semmi sem szakíthat el az én szerető jelenlétemtől. Ez a biztonságod alapja. Valahányszor szorongani kezdesz, emlékeztesd magad arra, hogy biztonságod egyedül bennem rejlik, én pedig teljességgel bizalomra méltó vagyok. Soha nem te leszel életed körülményeinek irányítója, de elengedheted magad, és bízhatsz az én irányításomban. Ahelyett, hogy kiszámítható, biztonságos életmódra törekednél, inkább igyekezz sokkal mélyebben és teljesebben megismerni engem. Arra vágyom, hogy életedet dicsőséges kalandát tegyem. De ehhez abba kell hagynod a régi utakhoz való ragaszkodásodat. Az én szeretteimben mindig valami újat cselekszem. Éberen várd mindazt, amit elkészítettem neked.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Róma beliekhez írott levél, 8. fejezet, 38. 39. vers. 56. Zsoltár, 4. 5. vers. Ézsaiás könyve, 43. fejezet, 19. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 27. rész. Jeremiás igát vesz a nyakába. Cidkijának, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondta nekem az Úr. Készíts magadnak kötelet meg jármot, és vedd a nyakadba. Azután küldj üzenetet Edom királyához, Moab királyához, az Ammóniak királyához, Tírusz királyához és Szidón királyához, azokkal a követekkel, akik Jeruzsálembe érkeztek, Cidkijá júdai királyhoz. Parancsold meg nekik, hogy mondják meg uruknak, így szól a seregek ura, Izrael istene. Mondjátok meg uratoknak. Nagy hatalmammal és kinyújtott karommal én alkottam meg a földet meg az embereket és az állatokat, amelyek a földön élnek, és annak adom, akinek jónak látom. Most szolgámnak, Nebukadnezar babilóniai királynak a kezébe adom mindezeket az országokat. Még a vadállatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. Őt, fiát és unokáját szolgálja majd minden nép, amíg el nem érkezik az az idő, amikor az ő országa is szolgálni fog hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Ezért fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel büntetem azt a népet és országot, amely nem szolgálja Nebukadnezart, Babilónia királyát, és nem hajtja nyakát Babilónia királyának az igájába. Így szól az Úr. Végül egészen megsemmisítem őket általa. Ne hallgassatok azért prófétáitokra, a jósokra és az álomlátókra, a varázslókra és az igézőkre, akik ezt mondják nektek. Ne szolgáljatok Babilónia királyát.

Ugyanezeket mondtam. Hajtsátok a nyakatokat, Babilónia királyának az igájába, szolgáljátok őt és népét, akkor élni fogtok. Miért halnál meg népeddel együtt fegyver, éhínség és dögvész miatt, ahogyan megmondta az Úr arról a népről, amely nem akarja szolgálni Babilónia királyát? Ne hallgassatok azoknak a prófétáknak a szavára, akik azt mondják, hogy ne szolgáljatok Babilónia királyának, mert hazugságot prófétálnak nektek. Nem én küldtem őket, így szól az Úr. Hazugságot prófétálnak a nevemben, hogy szétszórjalak benneteket, és elpusztuljatok azokkal a prófétákkal együtt, akik ilyeneket prófétálnak nektek. A papokhoz és az egész néphez pedig így beszéltem. Ezt mondja az Úr. Ne hallgassatok prófétáitok szavára, akik azt prófétálják nektek, hogy most már hamarosan visszahozzák Babilonból az úrházának edényeit. Hazugságot prófétálnak nektek. Ne hallgassatok rájuk, szolgáljátok Babilónia királyát, és élni fogtok. Miért legyen romhalmazzá ez a város? Ha proféták ők, és az Úr igéje van náluk, akkor kérlejék a seregek urát, hogy ne kerüljenek Babilonba azok az edények, amelyek még megmaradtak az úrházában, Júda királyi palotájában és Jeruzsálemben. Ezt mondja a seregek ura az oszlopokról, a nagymedencéről, az álványokról és a többi edényről, amelyek még ebben a városban vannak, amelyeket nem vitt el Nebukadnezar, Babilónia királya, amikor fogságba vitte Jekonját, Jójákim fiát, Júda királyát, meg Júda és Jeruzsálem valamennyi nemesét, Jeruzsálemből Babilóniába. Bizony, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, azokról az edényekről, amelyek még az úrházában, Júda királyi palotájában és Jeruzsálemben maradtak. Ezek is Babilonba kerülnek, és ott lesznek mindaddig, amíg számon nem kérem azokat, így szól az Úr, és vissza nem hozom erre a helyre.

Mai szakasz, Jeremiás 27. rész. A prófétáknak nem csak szóban kellett átadniuk Isten üzenetét, hanem időnként be is kellett mutatniuk azt. Jeremiás könyvének 27. fejezete egy eljátszott prófécia a babiloni fogság eljövendő időszakáról. Napjainkban is előfordul, hogy egy prédikáció egy település minden lakójának figyelmét megragadja. Bár manapság a világ legtöbb városában nem ez a helyzet. Míg továbbra is a prédikálás a legfőbb módszer, egyesek ötletesebb módokat találnak az üzenet közvetítésére, az emberek figyelmének fölkeltésére. Jeremiást így utasította Isten. Csinálj magadnak köteleket és jármot, és vedd azokat a nyakadba. A második versben így szól. Ez a fejezet azok közé tartozik, amelyek Istent teremtőként és minden nemzet uralkodójaként mutatják be. Isten uralkodik, s most a babilóniakat használja Júda megbüntetésére. Végül azonban Babilont is megítéli Isten a médek és a perzsák leigázó hatalma által. Úgy tűnhet, a világ nemzetei napjainkban maguktól működnek, de valójában Isten uralkodik. Időről időre ébresztő fölhívást küld, ami félreérthetetlenül tőle származik. Időnként nagy nyomorúságokat enged meg, hogy térdre kényszerítse a népeket. Végül e föld minden nemzete és minden egyes lakója föl fogja ismerni, hogy Isten az uralkodó. Előfordul, hogy egyénileg vagy közösségileg el kell fogadnunk Isten helyreállító ítéletét. Ez történhet személyes, vagy akár gyülekezeti szinten is. El kell fogadnunk Isten fegyelmezését, s a lelki emberekét, akit a vele való egészséges kapcsolat helyreállításáért küld. A hamis proféták azt a megtévesztő látszatot keltették, mintha Isten ügyét védelmeznék, amikor azt ígérték, hogy az Isten házából elrabolt szent edényeket a babilóniak hamarosan visszaszolgáltatják. Isten megengedte a babilóniaiak,

0: azoknak, hogy elvigyék a templomból azokat, de ez nem jelenti, hogy jóvá hagyta volna a templomi pogány isteneket. Továbbra is Isten kezében volt az irányítás, ezért mondja, Babilonba vitetnek, és ott lesznek mindama napig, amelyen meglátogatom őket, és visszahozom azokat e helyre. Higgyünk mi is abban, hogy Isten nekünk szánt terve, helyreállítási ígéret minden ponton bekövetkezik.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Senki sem vett új posztóból való foltot az ocska ruhára, mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából, és nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek ótömlőkbe, máskülönben a tömlők szétszakadoznak, a bor pedig kiömöl, és a tömlők is elvesznek. Az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad. Máté evangélium a 9. fejezet, 16. és 17. vers. Krisztus tanításainak alapelveit nem lehet a farizeusság formaságaival egyesíteni. A papok, írástudók és főemberek megcsontosodtak a szertartások és hagyományok gyakorlásában. Szívük annyira összeszűkült és kiszáradt, mint a régi bortömlő, amelyhez Jézus hasonlította őket. Kielégítette őket a törvényeskedő vallásosság, ezért lehetetlenné vált számukra, hogy a menny élő igazságainak letéteményeseivé váljanak. Tökéletesen kielégítőnek találták saját életszentségüket, ezért nem kívánták, hogy új elem vegyüljön a vallásukba. A hit által tevékenykedő szeretet, amely megtisztítja a lelket, nem egyesülhetett a farizeusok vallásával. Az a törekvés, hogy Jézus tanításait a bevett vallással egyeztessék, eleve hiába való fáradozás lett volna. Isten megelevenítő igazsága olyan, mint a forrásban levő bor, amely szétrobbantja a farizeusi hagyományok öreg, rothadó edényeit. A farizeusok túlságosan bölcsnek tartották magukat. Úgy vélték, hogy ők nem szorulnak oktatásra. Szenteknek, igazaknak tartották magukat, akik nem tartanak igényt üdvözítésre. Olyan tiszteletbe részesültek, hogy a Krisztustól származó tiszteletnek nem érezték szükségét. Az üdvözítő elfordult tehát tőlük, hogy másokat keressen, akik befogadják a menny üzenetét. A tanulatlan halászok, a piacon ülő vámszedő, a samáriai asszony, az őt örömmel fogadó nép, íme bennük talált új tömlőkre az új bor számára. Krisztus tanítása noha az új borral szemléltette, a valóságban nem volt új tantétel, hanem annak a kinyilatkoztatása, amit Isten kezdettől fogva hirdetett. De a farizeusok számára Isten igazsága elvesztette eredeti jelentését. Krisztus tanítása majdnem minden vonatkozásban újszerű volt a számukra.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önzetlenség. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még új apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz. Csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Kimerültél? Első rész. Akkor erős leszel, és nem kell félned. Jób könyve 11. fejezet 15. vers. A krónikus stressz komoly károkat okozhat a testedben, ha figyelmen kívül hagyod az intőjeleket. Melyek lehetnek a figyelmeztető jelek? Először is, ha minden nézeteltéréstől összerándul a gyomrod. Amikor nincs lehetőséged levezetni a felgyülemlett feszültséget, könnyen túlzott evésre, dohányzásra, ivásra, kábítószerfogyasztásra és általában a testet károsítására vetemedhetsz. Elszigetelődsz, ami kihatással lesz a szeretteidre. Deborah M. Cote három okot lát a stressz hátterében. A külső fanyalgást, a belső füstölgést és a krónikus fáradtságot. Önironikus módon így vall önmagáról. Abból tudtam, hogy ideje kezdenem valamit a stresszel, hogy már hangosabban morogtam, mint a kutya, a családom pedig tapintatosan azt javasolta, hogy be kéne oltanom magam veszettség ellen. A legnagyobb kárt azonban a nem látható jelek okozhatják. A kortizol nevű hormon, amelyet stressz hatására termel a szervezetünk, tovább fokozhatja a tehetetlenség és a reménytelenség érzését. Kutatások bizonyítják, hogy a stressz idővel megemeli a vérnyomást, hozzájárul a migrénhez és más típusú fejfájásokhoz, az érfalakon lerakódásokat okoz, és közvetve szívbetegséghez vezethet. Megfigyelések szerint a krónikus stressz csaknem 50%-kal növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, és bizonyítottan összefügg az alkoholizmussal, a pánikrohamokkal, az asztmával, a rákkal, a megfázással, az influenzával, az álmatlansággal, az elhízással, a sztrókkal és a gyomorfekéllyel. Nem véletlen az sem, hogy kimerült állapotban gyakoriak a sírógörcsök. A stressz csökkenti az ösztrogén szintet, ami érzelemkitörésekhez vezethet. Ha magadra ismersz, cselekedj. Rendezd át a fontossági sorrendet, lassíts, vedd kezedbe az életed, és fordulj Istenhez. Ha hozzáfordított szívedet és felé terjesztett kezedet, erős leszel, és nem kell félned. Jób könyve 11. fejezet, 13. és 15. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla újra temetése. A világhírű magyar zeneszerző, zongoraművész, népdalgyűjtő Bartók Béla 1940-ben távozott Magyarországról. Útjának végcélja az Amerikai Egyesült Államok, oka a nácizmus európai térhódítása volt. A világháborút követően tervezett ugyan hazatérni, de látva a másik, totalitárius diktatúra, a kommunizmus erőszakos előretörését, Amerikában maradt, ahol nem sokkal később, 1945. szeptember 26-án hunyt el. Magyarországi újratemetése már az 1960-as években felmerült, de végül csak 1988-ban valósult meg, július 5-én. Tanévzáró hitoktatói találkozó. Hálaadás, szakmai feltöltődés és közös előretekintés. Így telt a Pünkösdi Egyház hitoktatóinak tanévzáró találkozója június 13-án Budapesten. Az alkalom vezérigéje a Galata 6.9 volt. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Ez az ige méltó keretet adott a tanévre való visszatekintésre, a lezárásának és a közös hálaadásnak. A napot Csóka Mónika hitoktatói referens köszöntötte, Fehér Máté által vezetett dicsőítés és Szentesi Zoltán igei gondolatai nyitották meg. Ezt követően a résztvevők áttekintették az elmúlt tanév eseményeit, majd szupervíziós szemléletű csoportos feldolgozásban osztották meg egymással a megélt örömöket, áldásokat, kihívásokat, a megtapasztalt fejlődést és jövőképet rajzoló elképzeléseket. A találkozó végén a hitoktatók oktatási segédeszközöket is átvehettek, amelyek a következő tanév hittanóráin nyújtanak majd hasznos segítséget az élmény alapú személyiségformáló tanításban. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat. Az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet. A tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat az országos irodahálózatban. 1358. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

megmondta neked, ember, hogy mi a jó, és mit kíván tőled az Úr? Azt, hogy mindenképpen igazságot cselekedj. Szeresd az irgalmasságot, és hűségesen járj Isteneddel.

Bármennyire is változik a világ, a hűség ma is egy alapvető isteni erény. Még annak ellenére is, ha többnyire azt tapasztaljuk, hogy sokan csak addig maradnak hűségesek az Istennel, vagy az emberekkel való kapcsolataikban, amíg valami csalódást nem okoz nekik, vagy amíg valami máshogy nem alakul, mint ahogy azt korábban elképzelték. Isten igéje ma arra biztat téged, hogy hűségesen járj az Úrral. Ragaszkodj hozzá is az ő igéjéhez, bármi is történik. Minden támadás, amit a sátán ellened intéz, arra irányul, hogy megsértődj Istenre, hogy hátat fordíts neki. Te azonban ne engedd, hogy bármi is elfordítson az Úrtól. Ne hátrálj meg! Az igazi hűség Isten fele az összetörettetés során alakul ki. Amikor elbocsátanak a munkahelyedről, és a mindenható beavatkozására vársz, hogy új utakra tereljen. Amikor elveszíted egy közeli hozzátartozódat. Amikor betegséggel küszködsz. Vagy amikor a hited miatt kiközösítenek, háttérbe szorítanak. Ki tudsz-e tartani ilyenkor az Úr mellett?

Az igaz ember a hitből él, de ha elpártol, nem telik benne kedvem. Olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben. Ne légy a meghátrálás emberem. Ne tartozz azok közé, akik feladják, akik elfordulnak Istentől, mert az életük nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Pállal együtt ma te is megvallhatod. Én nem tartozom azok közé, akik elpártolnak és elkárhoznak, hanem azok közé, akik hisznek és megmentik életüket.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 5-e. János evangéliuma 6. fejezet, 35-től 51. versig. Jézus azt mondta nekik: én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondtam: én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le. És azt kérdezték: nem Jézus ez, a József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja: a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik: ne zúgolodjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Aki az Atyától hallott és tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Annak, aki viszonylagos jólétben élheti a mindennapjait, talán fel sem tűnik, mennyire az emberi létezés legalapvetőbb kérdései közé tartozik, hogy jut-e minden nap az asztalra elegendő étel. Azonban bárki, aki megtapasztalt már szűkös időszakot az életében, jól tudhatja, hogy egy falat kenyér olykor nem csupán az éhség csillapítását, hanem akár a túlélést is jelentheti. Ám nem csupán a testnek, hanem a léleknek is szüksége van táplálékra. Olyan világban élünk, amelyben mindenki kedvére szemezgethet a lelki üzenetek bőség tájáról. A közösségi média felületei ontják magukból azokat a tartalmakat, amelyekben kiki megtalálhatja azt, amire az aktuális lelki állapotában a leginkább rá tud kapcsolódni a bensője. Jézus azokat hívja, akik nem elégszenek meg a könnyen elérhető, ám csupán felületes válaszokat adó lélek üzenetekkel. Mindenkit, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, hogy megelégedést adhasson számukra, hiszen ő az élet kenyere. Te hol keresed a lelked táplálékát? Ha hiszel Jézusban, nála és benne nem csupán a mára, ideig, óráig kapsz válaszokat, hanem a valódi életre, az örök életre is elvezet. Keresd Jézust, mert ő tudja betölteni lelked szükségeit. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Leslie Williams írta Ohioból, az Egyesült Államokból. A békesség pillanatai. Légy csendben, és várj az Úrra. Zsoltárok könyvének 37. fejezetének 7. verse. Tavaly nyáron egy hosszabb utazás során egy elhagyatott útszakaszon lerobbant az autóm. Mivel nem volt térerő és a legközelebbi város több kilométerre volt, egyre nőtt a szorongásom. E kényszerű szünetben nem volt más választásom, mint várakozni. Ráültem az autó motorháztetőjére, és néztem, ahogy az ég kékből ragyogó narancsággá változik. A csend eleinte nyugtalanító volt. Állandó mozgáshoz és folytonos tevékenységhez voltam hozzászokva, de ahogy teltek a percek, észrevettem a szélben gyengéden hullámzó vadvirágokat, a fészkükbe visszatérő madarak távoli énekét, a bőrömön érezhető hűvös esti levegőt. Egy óra múlva egy jóindulatú farmer segített, és hamarosan folytathattam az utamat. Ez a kényszerszünet értékes tanítást adott. A 37. Zsoltár 7. verse türelmes várakozást tanácsol, amikor nehéz helyzeteket kell elviselni. Az autó meghibásodása megmutatta, hogy a várakozás nem csak egy szünet a sok tevékenység között, hanem egy meghívás, hogy észrevegyük Isten jelenlétét. Most, amikor várakozni kényszerülök, legyen az autós forgalomban, a boltban vagy az élet nagyobb pillanataiban, megpróbálom az Isten jelenlétében való csend lehetőségeként megélni. Mobilozás és türelmetlen sóhajok helyett igyekszem ezeket a pillanatokat a béke szentélyeivé alakítani. Istenünk, segíts megtapasztalni jelenlétedet a várakozás pillanataiban. Amen. Napi gondolat: a várakozásom lehetőség, hogy észrevegyem Isten jelenlétét. Imádkozunk békességért várakozásaink közepette.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Vida Bálint, reformáció. Reformáció, te drága lelki ár, eljöttöddel megszűnt a lelki aszály. Életre keltetted az Isten hitet, melyet az ember majdnem elfelejtett. Felkeltetted az emberben a vágyat, hűen szolgálni a lelkek atyának. A Szent Biblia láncokra volt verve, ezt biztosan a sátán cselekedte, hogy ezáltal az Istennek ígéje az emberi szíveket el ne érje. Tudta, ha az ige a szívekbe tér, akkor az ő uralma ott véget ér. De én azt állítom, hogy helyén való, ne is szűnjön meg a reformáció. Állandóan formálni kell a szívet, melyben a Szentlélek helyet így lelhet. Ha egyszer megszűnt a reformáció, megszűnik a szívekben a lelki jó. Én azért arra kérem a megváltót, tartsa életben a reformációt. Naponta újítsa meg az ő népét, hogy megláthassa benne saját képét. Így az ő népe csak neki fog élni, és mindenkor csak ő benne fog bízni. Nem merül el majd a bűnös világba, örül, ha hangzik az Istennek szava, és a lelkével mindig fog törődni, nem fog a bűnnel soha kibékülni, hanem mindig az ő Istenének él. Az Istennek szavában mindig remél. Vele jár már itten, ezen a földön. Istennel marad majd végül örökkön.

0: mély kellemesek a helyén mondott szavak.
1: Találkozások. Mint az aranyalma, ez is tányéron olyan a helyén mondott igen. Példabeszédek 25.11. Gondolatok az igéről. Mikor Krisztus vendégségben volt, ő irányította a beszélgetést, és sok értékes tanítást adott. A jelenlévők hallgattak rá, mert meggyógyította betegeiket, megvigasztalta a szomorúakat, és karjaival vette gyermekeiket. A vámszedőket és bűnösöket magához vonta, és amikor beszélt, figyelmesen hallgatták. Krisztus megtanította tanítványait, hogyan viselkedjenek mások társaságában. Oktatta őket az igazi társas élet kötelezettségeire és szabályaira, melyek ugyanazok, mint Isten országának törvényei. Példát adott a tanítványainak, hogyha egy nyilvános összejövetelt meglátogatnak, nem szükséges, hogy valamit szóljanak. Ő egészen másként viselkedett és beszélt az emberekkel az összejöveteleken, mint amit addig megszoktak. Minden kiejtett szava élet illat volt, az életre tisztán és egyszerűen beszélt, szavai olyanok voltak, mint az aranyalma ez is tányéron. Milyen kimondhatatlanul becses a Krisztussal való érintkezés. Sok kellemes és hasznos kapcsolatot alakíthatunk ki, azonban egyik se olyan értékes, mint az, amely a végtelen Istennel köt össze bennünket. Ha ilyen szorosan kötődünk Jézushoz, szavai bennünk lakoznak.

0: Mit tesz a szombat?
1: Itt nincs sem görög, sem zsidó, de Krisztus mindenben van. Ezért, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, öltözzétek fel magatokat együttérzéssel, kedvességgel, alázattal, szelídséggel és türelemmel. De mindenekelőtt öltsétek magatokat szeretetbe, amely a tökéletesség köteléke. Kolossi beliekhez írt levél 3. fejezet 11-től 14. versig. Apám gazdag volt, szerényen élt a föld megműveléséből, zöldségek és virágok ültetéséből, és a piaci értékesítéséből. Mint minden fiatalembernek, neki is nagy ambíciói voltak. Orvosnak akart tanulni és misszionáriusnak állni. De a háború közbeszólt, és végül földműves lett, aki sosem érezte magát túl jól az overallban és a fapapucsban, amit akkoriban a földművesek viseltek. Jól emlékszem arra a drámai kontrasztra, amit péntek este a szombat kezdete után tapasztaltam a megjelenésében. Lassan jött le a lépcsőn a hálószobájából, éppen akkor, amikor a nap lement. A meredek lépcső nem mutatta egyszerre teljes magasságát. Először fekete cipőjét láttam, amely fényesre polírozva csillogott. Aztán a fekete zokniát, a szépen vasalt nadrágot, a kabátja alját, a fehér inget a nyakkendővel, a kigombolt kabátot, a tökéletesen rendezett haját. Megyünk valahová? Kérdeztük boldogan, látva, hogy kiöltözött. Nem, válaszolta. Nem megyünk sehová. De ma este jön hozzánk valaki, és készen kell állnunk, hogy találkozzunk vele. Később apám üzleti vállalkozásba kezdett, és végül lelkész lett. Azokban a nehéz háborús években talán átlagos munkásnak tűnhetett, aki a fizikai javak megszerzéséért küzdött, de mélyen legbelül megmaradt nagy méltósággal, rendkívüli testi és lelki egészséggel, és rendíthetetlen hittel rendelkező embernek, aki soha nem tévesztette szem elől a hivatását, és hetente egyszer, szombatonként Isten meghívására azzá a lelkipásztorrá vált, aki mindig is szeretett volna lenni. Soha nem volt még ilyen egyszerű munkásember a falunkban, mint ő, ilyen belső tartással, ilyen lelki egészséggel, ilyen méltósággal, akit mindenki látott a hét egyik napján, az Úr napján. Szombaton mindannyian egyenlőek vagyunk Isten előtt. Senki nem ad parancsot a másiknak, és nem kér szívességet. Ezen a napon ajtón álló egyetemi rektor, diák és tanár egy gyülekezetben egyenlő feltételekkel tanulmányozza a Bibliát. Egy egészséges közösséget alkot. Sőt, az ilyen egyenlőséghez nem lealacsonyítással, hanem azzal jutunk el, hogy mindenkit ugyanarra a szintre emelünk, nevezetesen Isten fiainak és leányainak szintjére. Hogyan tehetett különlegessé a szombat napját, és hogyan lehetsz ezen a napon az az ember, akinek Isten teremtett téged?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 5-én. Következőképpen szól hozzánk Istennek igéje, emese és sarolta napján. Nap ószövetségi igéjét a 22. Zsoltár 11. versében olvashatjuk. Anyám méhében is te voltál Istenem. És a nap újszövetségi igéjét Timóteushoz írt második levélben, az első fejezet 5. versében találjuk meg. Pál ezt írja Timóteusnak, eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Fantasztikus, hogy a modern technika segítségével bepillantást nyerhetünk olyan titkokba, amelyekről évezredeken át csak sejtései lehettek az emberiségnek. Ilyen az élet titka is. A mai ultrahangképek már akkor felfedik egy magzat arcvonásait, amikor a gyermek még csak az anyaméh rejtettségében formálódik. Az igazi titkok azonban istenéi maradnak, aki előtt ultrahang nélkül is nyitott könyv az egész életünk. Örökölt testi és lelki ajándékaink és sejtjeinkben nemzedékek hosszú sora, melyek talán ismeretlenül is alakítják sorsunkat, döntéseinket. Ugyanígy hitünk születésének és növekedésének titka is, mely legtöbbször küzdelmeken és próbatételeken keresztül történik.

22. Zsoltár nem idillikus, ókori ultrahang nézegetés, hanem a szenvedés poklából feltörő kiáltás. Isten titkaként az ősatya Dávid maga szenvedései között írt költeményével egyúttal a leszármazottjaként megszülető messiás megváltó haláláról is profétál. Bizonyságtétele pedig számunkra is vigasztalást, erőt és reménységet adhat. Isten nem csak Dávidét, hanem a mi életünket is már akkor kézben tartotta, amikor még senki sem tudott a létezésünkről. És már akkor győztesen megharcolta értünk a nagy csatát, amikor még meg sem születtünk. Jézus átélte az Istentől való teljes elhagyatottságot, hogy nekünk soha ne kelljen átélni. A nap imádsága. Istenünk, hálát adunk teremtő és gondviselő szeretetedért. Köszönjük megváltó szenvedésedet és a hit ajándékát, mellyel kinyitottad számunkra az örök élet kapuját. Hálát adunk az előttünk élt nemzedékek hívő bizonyságtételéért. Könyörgünk, hogy te erősíts meg bennünk ma is kegyelmed örömhírét. Bátoríts, hogy mindezt továbbadjuk a következő nemzedékeknek is, a te dicsőségedre. Ámen. Győri Gábor Dávid áhítatát hallottuk, s a nap igéi voltak. Anyám méhében is te voltál, Istenem, s a nap új szövetségi igéje. Pál ezt írja Timóteusnak. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.

A bosszú soha nem jó. Megmérgezi és megöli a lelket. Mondta Don Ramón, a híres gyerekműsor, a nyolcas kölyök egyik szereplője. William Shakespeare így ír. Bosszút állni olyan, mintha te magad mérget innál, és várnád, hogy a másik halljon meg. Még ha a bosszúvágy halálos mérget is tartalmaz, egy másik nézőpontból az igazságszolgáltatás egyik módjának is tekinthető. Ezt tekinthetjük a méltányosság biztosításának. Mintha a szemet szemért, fogat fogért alkalmazása némi jóvátételt jelentene az amúgy is elfajult helyzetért. Simeon és Lévi, Jákob és Lea fiai bosszút álltak Dínáért, a család egyetlen lányáért, akit meggyalázott, megerőszakolt Sikem hercege. A testvérei, akiket felháborított ez a gesztus, azt követelték, hogy húguk hozományaként a város összes férfia körülmetélkedjen. Mivel a herceg nagyon szerelmes volt, elfogadta az ajánlatot, hogy feleségül vehesse a lányt. Nem tudta, hogy ez egy csapda. És amíg lázasan feküdtek a körülmetélés után, Simeon és Lévi nem csak a hercegen állt bosszút, hanem a város valamennyi férfián. Jákob, miután megtudta, milyen borzalmas dolgot cselekedett a két fia, ezt mondta Mózes első könyvének 34. fejezetében. Bajba kevertetek. Gyűlölté tettetek engem ennek az országnak a lakói előtt, a kánaániak és perizziek előtt. Én csak kevesed magammal vagyok, és ha összefognak ellenem, levágnak, és elpusztulok házam népével együtt. Észrevettétek, hogy a bosszú hogyan hozta létre más bosszúknak ezt a láncolatát? Nem könnyű egyensúlyt teremteni. A bosszú az Istenünkre tartozik, nem ránk. Az igazságszolgáltatás kizárólag az Úr hatásköre. Az ember, aki bosszút akar állni, valójában Isten helyére próbál lépni, ami nagy bűn. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Ne álljatok bosszút magatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az isteni haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr.

Az ember, aki bosszúra vágyik, bezárja szívét a Szentlélek előtt, és elutasítja Krisztus lelkületét. A bosszú vágy összeegyezthetetlen Krisztus lelkületével és példájával, aki még a kereszten az ellenségeinek is megbocsátott. Aki mások ellen haragot tart, az nem érti meg Krisztus áldozatát sem. Ő megbocsátott nekünk, hogy mi is megbocsássunk másoknak. A bosszúvágy nem csak másoknak árt, hanem annak is, aki ezt a vágyat önmagában táplálja. Lelki károsodást, keserűséget, gyűlöletet szül, és sajnos elválaszt Istentől. A harag és a bosszú rombolja a lelket. Eltávolítja az embert Jézus szeretetétől, és megkeményíti a szívet a Szentlélek befolyásával szemben. A bosszú vágy a keresztény élet egyik legnagyobb akadályaként jelenik meg. Az igazi hívőt a megbocsátás, a szeretet és Isten igazságába vetett hit kell, hogy jellemezze. Nem csupán elítéli a bosszút, hanem arra buzdít, hogy Krisztushoz hasonlóan bánjunk az ellenségeinkkel is. Tehát szeretettel és irgalommal. A Biblia azt mondja, hogy a bosszút Isten kezébe kell tennünk. A bosszúálló Isten a maga idejében igazságot szolgáltat. Ugyanakkor Máté evangéliumának 5. fejezetében Jézus ezt mondja. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellen annak, aki rosszat tesz nektek, hanem aki a jobb orcátokra üt, fordítsátok oda a másikat is. És aki ítélkezni akar felettetek, és el akarja venni a kabátotokat, annak adjátok oda az ingeteket is. Talán valaki megsértette a becsületedet. Talán elvette az eszközeidet vagy a javaidat. De ha ragaszkodsz a mennyei ígérethez, Isten ki fog állni az ügyed mellett, és kegyelmet, igazságot hoz, de akkor, amikor ő tartja jónak.

mert ismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Zsidókhoz írott levél, 10. fejezet, 30. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szívhangok. Ma kezdődik a Bodrogi Zenetábor. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Ma, július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokban, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen lesz, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésben álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várja a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű éneklésével, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen az a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Taliándörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépőkkel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformatusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán. Mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyén? Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfőn reggel elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretett szolgálat munkatársai a több olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőtérére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást, ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.
2: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ma is készültünk nektek egy érdekes adással, ahol Kántor Barnabás lesz a mai vendégünk. És a beszélgetésünkből ki fog derülni az, hogy Isten hogyan vezette őt eddig élete során, hogyan vezette el oda, hogy megtérjen, illetve milyen szolgálatokat adott nekik, hiszen elkezdett a médiában is szolgálni, illetve van egy nagyon különleges missziója, amit a focin keresztül végez, és ma vele szeretnénk erről beszélgetni, és reméljük, hogy titeket is inspirálni fog ez a beszélgetés. Barnabás, köszöntünk téged az Érted Podcastben.
3: Szuper, köszönöm, szia Márk. Elég rossz vagyok évszámokban, de most pont eszembe jutott az adás felvétel előtt, hogy azt hiszem 2006-ban volt a megtérésem, 92-ben születtem, tehát 13 éves koromban elég korán. Talán, mint oly sokan, én is a Vol Életszava táborban az volt a megtérésem, és akkor nyilván utána jártam gyülekezetbe. Tehát gyerekkorom óta egyébként keresztény háttérben az egész családom mindkét oldalról, tehát nagyon ebben a neveltetésben voltam. És nyilván ez szerintem gondolom, hogy sok ilyen történetet hall mindenki, hogy ez is egy másfajta megtérési sztori, hogy valaki ebbe a közegbe lépül, és akkor nem tudom, én is inkább azt gondolom, hogy sok olyan dologgal egyébként, ami kihívás, meg nehézség volt, azzal inkább még megtérésem után találkoztam először, tehát valahogy én nem az a klasszikus vagyok, mint aki külső, vagy aki hitetlen háttérből egyszer megtér, és akkor onnantól kezdve nagyon egyenes az út, hanem a megtérés után érzem azt, hogy sokszor volt, hogy több nehézség jött, mint előtte, ami igazából gyerekkoromban, ugye nyilván azért sem az a nagyon kiemelten fontos évszám ez, mert azért úgy tartom, hogy nagyjából nagy részt a megtérésünk az folyamatos, vagy néha folyamatosan meg kell, hogy úgy jöjjön a hitünk, és hát napról napra meg kell térni minden úrvacsoránál, és azt érzem, hogy annyi minden van rajtam, hogy amit át kell gondolni, és mindig van valami, amit jobban csinálhatnék, igen. Úgyhogy ez egy hosszú kérdés, igen. De alapvetően tényleg nagyon ebbe az irányba is nagyon igyekszem ebbe a mederbe tartani a keskeny úton az életemet, annak ellenére, hogy sokszor nem egyszerű. Magamról, tehát ugye keresztény családban nőttem föl, mindig is a foci nagyon a fókuszomban volt az életemben, nagy kedvencem volt egész kiskorom óta, szerettem játszani, nézni, stb. Úgyhogy mindig is az volt az álmom egyébként, hogy sportújságíró legyek, aztán lett egy, hát a Corvinus Egyetemen végeztem gazdaságinformatikát, de igazából annyira nem foglalkoztam vele. Megvalósítottam utána az álmomat, sportújságíró lehettem, dolgoztam a Nemzeti Sportnál, a Ferencvárosi Tornaklubnál, foglalkoztam egyéni sportolókkal, most például a futgolf sportágnak a hazai kommunikációját én csinálom, de alapvetően most kommunikációs és marketing területeken dolgozom, és ugye ami azt hiszem talán ki fog később is derülni, hogy a fő beszélgetésünk témája, hogy 2012-ben létrehoztam a Baptista Ifjúsági Országos Labdarúgókupát, ezzel is ugye, tehát a hitéletemet és a hobbimat, a leginkább szeretett dolgot tudtam ezzel így kombinálni, és hát azóta most már 13 éve több mint 20 nagy tornával és sok teremtornával, meg utánpótlás tornákkal azóta hűzöm ezt. Válaszoltam mindenre az első kérdésedben, nem tudom, kihagytam valamit, vagy nem.
2: Igen, tök jó, és igen, fogunk még beszélni később többet is a fociról, mert kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan kaptad ezt az egész látást, hogy hogyan lehet a sporton, különösen a focin keresztül hirdetni az evangéliumot, hogyha azt is megosztanánk ugye a hallgatóinkkal, hogy azóta fér vagy, és apuka is, és hogyha tudnál erről mesélni, hogy hogy élted meg a házasságot keresztényként azóta?
3: Igen, ezt is terveztem elmondani, hogy köszönöm, hogy emlékezted, szóval én nagyon korán, hála Istennek, nagyon korán megtaláltam életem szerelmét, ez most már 14 éve, 2011 óta vagyunk együtt, és most már idén nyáron lesz a 10. házassági évfordulónk, úgyhogy 16 éves korom óta, nem bocsánat, mutaságot mondtam, 18 éves születésnapom után jöttünk össze. A 18 éves korom óta együtt vagyunk, ő 3 évvel fiatalabb volt nálam, tehát azóta is együtt békében, szeretetben élünk, de nyilván voltak nehézségek, és talán itt ez a röviden legnehezebb időszakunk az volt, amikor nagyon szerettünk volna gyermeket, és ott hosszú éveken keresztül ez sajnos nem jött össze, és ebből betegségek derültek ki, a feleségem rák túlélő, úgyhogy azért ez egy fontos mondat, vagy fontos része volt az életünknek, de hála Istennek meggyógyult belőle, és hála Istennek azóta két csodálatos kislányunk van. Az egyik az 2 év 3 hónapos, a másik pedig novemberben született, ő tegnap előtt lett 5 hónapos, úgyhogy nagy szeretetben és boldogságban néha nyilván keveset aludva, de éljük az életünket.
2: Szuper, köszönjük, hogy ezt is megosztottad velünk. És akkor most térjünk bele kicsit a szolgálataidba, mert nyilvánvaló, hogy Isten vezett eddig is az útadat, és azt is látjuk, hogy most is mennyire aktív vagy, és hiszük azt, hogy ugyanolyan szolgálatterületekén is aktív vagy, és szeretnénk ebben a területben is tanulni tőled, hogy milyen szolgálatokat végzel jelenleg?
3: Tehát alapvetően a legfőbb fókuszom az ezen a biolkon van. Ja, erre majd szerintem ki fogunk térni, ugye azt mondtad is, hogy ennek mi okozta, vagy hogyan kezdődött az egész, de hogy ennek a fő célja az, most csak röviden bevezetve, hogy hogyan lehet a világ legnépszerűbb sportágával, a labdarúgással is Istenhez vezetni embereket. Ezen kívül pedig most már bő egy éve, igen, most már több mint egy éve, a Magyar Baptista Egyháznak is dolgozom, tehát az nem egyéni vállalkozó vagyok, és úgy dolgozom be egy nagyobb cégnek többet, de van külön, a legnagyobb egyéb külön projektem az ez az egyháznak a végzett munka és szolgálat. Én indítottam el bő egy éve az egyháznak a TikTok oldalát, ahova ugye ezek az álló formátumok, kis rövid videók, fél egyperces üzenetek mennek ki, és a TikTok oldal is nagyon szépen nő, de már ugye volt egy nagyon jelentős Facebook oldala a Magyar Baptista Egyháznak, és ott nagyon-nagyon, tehát ott milliós megtekintéseket tudunk elérni ezekkel a videókkal, amiért nagyon hálás vagyok, és egyébként nagyon jó visszajelzés arra is, ami ugye itt az adás előtt imádkoztunk együtt, és én ezt fontos üzenetnek, gondolatnak tartom, és azért is nagyon jó a ti podcastotok, azt gondolom, hogy ugye annyi, mindenféle témában lehet tartalmat fellőni most már az internet világába, és nagyon fontos az, hogy ott legyenek ezek az üzenetek, ezek a fajta gondolatok, amik mind egy olyan világról, olyan életszegmensről beszélnek, ami sajnos a világunkban ma nem divat, nem olyan nagyon népszerű, pedig óriási szükség lenne, és van rá. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy ráadásul nem csak az, hogy oké, elkészítjük a tartalmakat, legyen ilyen elérhető is, hanem azt látjuk, hogy van rá igény, sőt, óriási igény van rá, és ezért is nagyon hálás vagyok. Tehát ez, nagyon örülök neki, hogy ez segíti a megélhetésemet is, és munka is, de nyilván nem ebből élek meg konkrétan. De önmagában saját részemre is, meg azért nagyon hálás vagyok, hogy heti 3 ilyen videót csinálok, és azért hetente nekem a munkám része és az, hogy igehirdetéseket hallgassak, és ez néha elképesztő megtapasztalásaim vannak még, akár a múlt héten is, csak egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy nagyon, ami nem működött az egyik programom, egyik szoftverem, ami nagyon megkönnyíti és gyorsíti az életemet, konkrétan a feliratozó, és amivel 5-10 perc alatt tudok feliratozni egy videót, és mivel nem működött, ezért ez a 5-10 percből lett 30-35 perc, és nagyon-nagyon dühös voltam, és nagyon nehéz óráim voltak akkor. Ránézek a képernyőre, és azt látom, hogy miért tanít Isten türelemre téged, és pont erről volt az üzenet, szóval, hogy, hogy tényleg elképesztő, milyen csoda, csoda dolgok jönnek ki ezekből. Úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok, hogy ezzel is foglalkozhatok.
2: Ja, semmi sincs véletlenül. Meg amúgy nagyon tetszik az a látásod is, és mi is ezt valljuk meg, ebből indult ez a podcast is, hogy szeretnénk mi is ugye jelen lenni nem csak a fizikai világban, hanem ebben a digitális világban is, mert azt látjuk mi is, hogy ez egyre inkább elterjed, és hogy a sátán nagyon kihasználja ezt a területét, és mi keresztények talán még nem, vagy legalábbis egy nagyon kicsi szegmensét használjuk ki ennek az egész digitális világnak, pedig hogy azt látjuk, hogy, hogy itt van az élet, itt keresnek rá a fiatalok információkra, és hogyha nem adjuk meg nekik ezt a keresztény látást, a keresztény nézőpontot, akkor majd találnak valami más. Szóval igen, tök fontos, hogy ilyet is végzel, és hálásak vagyunk ezért. És térjünk is akkor át a biolokra, ezt a említettél ezt a szolgáltatot, amit már több 10 éve végzel. Honnan jött ez a látás neked?
3: Nagyon rövid történet volt egyébként, hogy annyira előttem van a pillanat, amikor nézem az egyik csellózó, csellista, csellista testvért, hogy az Isten tiszteleten szolgál, és ő neki ez a munkája is, és annyira elmélyült bennem ez a gondolat, hogy milyen, hát most ezt hogy mondjam, nem mondom azt, hogy szerencsés, de hogy az milyen jó dolog, hogy amivel amúgy is foglalkozom, ami az, amúgy is az életed nagyon fontos része, azzal szolgálhatsz hétvégén az Isten tiszteleten. És akkor emlékszem, hogy lehet, hogy meg fog haragudni apukám, ha ezt elmondom, de hogy annyira előttem van, azért sokszor kerestem az ő figyelmét, és emlékszem, hogy elmeséltem neki ezt a gondolatot akkor, és emlékszem rá, hogy nem figyelt, és akkor rám egyik nagyon-nagyon szeretem, és semmi rosszat nem akarok róla mondani, csak annyira erősen bennem volt, és szerintem ez így még jobban motivált, hogy na akkor ezt most tényleg meg kell csinálni, hogy aztán végre észrevegye, hogy ennek van értelme, hogy hogyan lehet a focival szolgálni Istent, és egyébként szintén ez is az apukámra vethető vissza, hogy én a gyerekkorom, egészen pici koromtól jártam vele Paks környékén, először Madocsán. Madocsa ugye ezt talán Böde Dani miatt ez a település, ez sok embernek ismerős, én nagyon kiskoromban, tehát Böde Dani előtt ismertem Madocsát, mert oda jártunk mindig erre az országos focikupákra, és aztán az átkerült Tengelicre, mind a kettő Paks mellett volt, ugye az ország kellős közepén, és azt láttuk, nem csak én egyébként, hanem Békési, Pécsi, Lucfalvai barátaimmal indítottuk el ezt az egész gondolkodást annó, hogy ezek a tornák már annyira, tehát elején ez volt tényleg, hogy keresztény, vagy főleg baptista közösségek összejöttek és fociztak, aztán egyre inkább jött az, hogy baráti társaságok is jöttek, és a vége már az volt az utolsó években, hogy szinte nem láttunk keresztény focistát a pályán, csak azt tehát már szinte kezdett átarakulni egy olyan eseményé, mint bármilyen más focitorna. És rengeteg, ott már csúnya szavak elhangzottak, nagyon sok feszültség volt, stb. És ennek ez annyira folyamatosan csökkent a létszám az elején, még 12 volt, elődöntőkkel kétszer utaztunk le egy évbe, a végére már alig jött össze 4-5 csapat, és hát nyilván ki is öregedtek, tehát ez nyilván az én szüleim korosztálya játszott ebbe. És akkor mi megnőttünk föl a gyerekek, akik sokszor csak jártunk focizni, és akkor alapvetően én vettem a kezembe, de tényleg akkor még a Békési, Pécsi, meg Lucfalvai barátaimmal gondolkodtuk ki ezt az egészet, és akkor elhoztam Budapestre, szerveztem meg az első tornát, az még úgy utánpótlás torna volt, U21-es, tehát csak 21 éven aluliaknak, azon volt 5 csapat, egy évvel később azt hiszem 6, és aztán egyszer volt, az első kettőt mi megnyertük, és utána, bocsánat, ebbe lehet, hogy belekavarodtam, a lényeg az, hogy a harmadik torna, az már nem Budapesten, hanem Békésen szerveztük meg, és utána az ottani győztes Pécs akarta Pécsre vinni, de oda már akkor az nem jött össze, nem volt meg a pályaméret, nem voltak elegen, akik el tudtak volna utazni Pécsen, és akkor én visszavettem ezt az egészet, és azt mondtam, hogy oké, tegyük Budapestre, ki is nőtt, egyre többen azért ki is nőtték ezt a korosztályt, tehát akkor megemeltük, először úgy volt kiírva, hogy 26 éven aluliak, de az talán csak egy tornán volt, és onnantól kezdve már ez teljesen szabad korosztályba, tehát igazából szenior csapatok is indulhatnak, sőt, indultak is, bárki jelentkezhet, és igazából az, és akkor az volt az egyik dolog, hogy tehát tegyük Budapestre, ami legkönnyebben megközelíthető, legtöbben, ugye nagyon sok budapesti csapat van, de azért vidékről, sőt, határon túlról is sokszor jönnek, De a másik fő kérdés az volt, hogy oké, mit csináljunk a külsősökkel. És akkor úgy szabtuk meg az elején, hogy három külsős jöhet, tehát hogy alapvetően legyen meg az három külsős, azért az mégiscsak egy fél csapat, mert 5 plusz 1. Ha ők három nagyon jó játékost hozzol kívülről, nyilván meg lehet nyerni azzal egy tornát, ha nagyon-nagyon jók. De azért általában nem azt látjuk, hogy bármelyik közösség is csak azért most igazol profikat, hogy megnyeri a tornát, hanem tényleg baráti társas, tehát tényleg a barátaik jönnek. De hogy alapvetően legyen egy keresztény alap, de azért hozzunk be külsősöket is, és akkor itt térünk ki a legfontosabb dologra, hogy ugye ez egy evangelizációs sportnap. Ennél a korábbi tornánál már láttuk azt, hogy ennek gyakorlatilag nulla volt a megjelenítése, hogy tényleg ennek egy evangelizációs része is legyen. Nálunk minden torna úgy indul, hogy lejátsza mindenki az első meccsét, az már az elejétől nekem az fontos volt, hogy ne az legyen, hogy megnyitó legyen, és utána jöjjenek, mert tudtam, hogy aki, mit tudom én, csak 2 órával később játsza az első meccsét, az nem fog odaérni a megnyitóra, hanem mindenki játsza az első meccsét, oké, és akkor utána a pályára kimegyünk, és akkor az elejétől kezdve mindig, tehát ez folyamatosan változatos volt többnyire, ugye lelkipásztorok, de volt, amikor csak az egyik srác tartotta, volt, amikor az egyik résztvevő konkrétan, de volt, amikor az egyik gyülekezet hozta a saját lelkipásztorát, vagy saját egyik jelentkezőjét, aki szívesen megtartotta ezt, és ez egy 5-10 perces evangelizációs rövid üzenet átadás, utána közösen imádkozunk, és látom, hogy ennek vannak nagyon pozitív hatásai, és áldásai, inkább ez a fontosabb kifejezés.
2: Uh-huh. Ez nagyon jó, és tetszik, hogy igyekeztetek arra, hogy megtartsátok ezt az egyensúlyt, hogy azért mégiscsak az legyen, hogy oké, most itt a baptisták vagy keresztények focizgatunk egy jót, és jól érezzük magunkat, anélkül, hogy most konfrontálódnánk azokkal, akik kívül vannak, hanem azt akarjátok, hogy ez egy meghívás legyen, mert a focit azt nyilván mindenki élvezi, meg ugye egyrészt tök jó, hogy elhangzik az evangélium is, de hogy azt is fontosnak látom, hogy ezáltal az életviteletek, a hozzáállásotokkal is tudtak bizonyságot tenni nektek, mert ugye a foci az egy olyan sport, hogy elég gyakran vannak konfliktusok, és ezáltal, hogy keresztények vannak, megmutatjátok, hogy bizony a türelmet azt lehet gyakorolni a foci pályán is, ami tök jó. És azt kérdezném még, hogy milyen keresztény értékeket kell képviseltek így a bajnokság során, vagy hogyan tudjátok, mire figyeltek oda, hogy ezt a lehető leghatékonyabban megosztátok az evangéliumot ezeken a tornákon?
3: Hú, annyi gondolat jutott eszembe, remélem nem felejtem el a legfontosabbakat. Az egyik az, hogy ebben tehát nagyon jót mondtál, mert tényleg így van, és ezt sokszor hangsúlyozom is, hogy most elhangzott itt 5-10 perc gondolat, de azoknak a srácoknak, akik először vannak itt nálunk, vagy akik először vannak keresztény közegben, vagy akik nem járnak gyülekezetbe, stb. Nektek azt üzenem, hogy kérdezzétek meg a csapatkapitányotokat, hogy mi ez az egész, milyen közösségben járnak, mit tudnak erről az egészről. És az értékeket majd vissza fogok térni, mert csak hadd mondjam el, mert nagyon fontos az, hogy milyen, nem akarom ilyen nagyon marketingesen, de tényleg, hogy milyen eredményei vannak ennek a tornának. Az egyik, most mondok itt konkrét nevet is, hogy a Veselényi utcai gyülekezetet hagyom emeljem ki, mert ők rendszeres missziós szolgálatot végeznek a foci által. Ők nyerték meg egyébként az előző 4 tornából, azt hiszem 3-at, most pont nem, de előtte mindegy, a lényeg, hogy az előző 5-ből azt hiszem 3-at nyertek, talán egy pontosabb. Ők minden vasárnap együtt fociznak, és onnan több olyan srác volt, akik akár egy ilyen tornán először találkoztak a Istennel, az egész evangéliummal, ilyen közeggel, és ma már rendszeres gyülekezetbe járók. Most az előző tornákon már csináltam azt, hogy a győztes gyülekezetet én meglátogattam, és nagyon jó volt látni ezeket tényleg, hogy olyan srácok, akik korábban külsősök voltak, már oda járnak, és akár meg is tértek, és talán még beismerítkeztek erről, most még nincs fontos információ. Ami másik nagyon, nekem ezt a történetet mesélek mindenhol, hogy volt egy, és akkor ezzel egy picit válaszolok is már a kérdésedre részben, hogy volt egy srác, aki eljött az első tornára, és a tipik focista attitűdöt nyomta, hergelte az ellenfelet, káromkodott, türelmetlen volt, látszott tényleg rajta, hogy itt meg akarja mutatni, és olyan jó volt észrevenni rajta, hogy tudod így, és ez nyilván a nagyon sok azért nem csak rajta múlik, mert a közegem múlik, tehát hogyha a többi csapat nem tartja be azt a lelkületet, szellemet, amit én szeretnék elérni, vagy nem viszik tovább ezt a munkát, mint így a Vesemény utca, akkor hiába erőlködöm én, akkor nincs értelme ennek az egésznek, és nyilván itt elsősorban Isteni a dicsőség ezért, hogy van zajlik tovább munka ebben, és ez a srác a következő, észrevette szerintem, hogy ez nem az a torna, ahol erre szükség van, mert akár lehet, hogy olyan is volt, most ezt nem tudom pontosan mondani, aki egy ilyen helyzetre békével, szeretettel reagált, és nem vette föl. És azt látni, hogy a következő tornán már ő volt az, aki rászólt a csapatására, hogy ne káromkodjon, hogy nyugodjon meg, és azóta már, most például ők nyerték meg, mert el is meséltem neki, ők nyerték meg a legutóbbi tornát, és elmeséltem neki őszintén, hogy figyelj, Dani, így hívják, talán se titok, képzeld el, rólad mesélek évek óta, és olyan jó látni, és már az első tornákon, tehát azon a tornán egyébként pont velük döntőztünk, és pont megvertek minket büntető párbajba, iszonyat fájdalmas volt. Nyilván akkor nem barátkoztunk, de ma már a barátomnak mondhatom, és találkoztunk is még pár éve tétmeccsen ellenfélként, és tényleg ilyen barátilag köszöntünk egymásnak, szóval, hogy ez nagyon csodálatos, hogy van egy ilyen fő üzenetünk egyébként, hogy a béke sokkal fontosabb, mint a győzelem. És ezt minden torna előtt elmondom, igyekszem ki is tenni plakátokra, Facebook posztba, hogy az sokkal fontosabb, hogy a meccs végén békésen tudják gratulálni az ellenfélnek, és megköszönni a játékot, és készfogás legyen, és nagyon sok ilyen kép van, én kérem mindig a fotósunkat, hogy ezt örökítse is meg, hogy különböző színű mezőben lévő játékos megöleli a másikat, mert nagyon van ereje ennek a képnek is. Tehát tényleg az értékekben egyébként a legfontosabb szabály az, hogy nem lehet káromkodni, és ezt nagyon nem egyszerű betartani, sőt, néha meg ebből van konfliktus, hogy én nem is, és miért szólsz rám, és a többi. De tehát elsősorban ez egy nagyon kiírt dolog, de nem a második legfontosabb, hanem ennél talán sokkal fontosabb az, hogy ez a békés hangulat, jó szellemiség, ez meglegyen az egész tornán, minden meccsen. Sokszor már ezt is érzem, hogy talán fontosabb is az, hogy ha valakinek egy-egy kicsúszik, nem baj, mert legalább tudom, hogy legalább küzd vele, meg figyel rá, meg elnézést kér, és stb., de ha közben meg ezt az attitűdöt tudja megtartani és képviselni, hogy alapvetően a békés együtt sportolásra törekszik, az nekem, nagyon fontos és nagyon jó látni, amikor ez megvalósul.
2: Uh-huh. Hogy nem tetszett az, amit mondtál, hogy hogyha valaki így nem érti az egészet, meg hogy mik működnek így a kereszténységemről, akkor kérdezze meg a csapatkapitányát, mert hogy pont én is beszélgettem valakivel, így a sportbajnokságok kapcsán, mert mi is itt Erdélybe szoktunk szervezni ilyeneket, és akkor felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha szereznénk egy focibajnokságot, és akkor onnan elhívnánk őket gyülekezetbe. És azt mondták, hogy ez nem jó ötlet, nem tetszik. Mondom, hogy miért? Mert hogy nem az legyen a cél, hogy elhívjad őket gyülekezetbe, hanem már ott a pályán tegyen neki bizonyságot, és már ott mondd el neki, hogy mi miért vagyunk keresztények, és hogy mi mit képviselünk. És hogyha ezzel indít benne valamit, akkor úgyis ki fog kötni a gyülekezetbe, és nem az volt, hogy egy ilyen álcát húztál az egész, hogy ez egy sportbajnokság, és akkor titokban megtérítünk titeket, hanem már az elétől úgy kezditek, hogy figyelj, mi keresztények vagyunk, mi ezt és ezt képviseljük, és nagyon szívesen elbeszélgetünk veletek Jézussal, sőt már ott a pályán, a kispadon tök jó bizonyságtételeket lehet megosztani velük, különösen akkor, hogyha ugye egy foci meccs az elég drámai tud lenni, különösen egy bajnokság, és akkor ott átmegy az ember különböző magasságokon és mélységeken, és ezek megnyilván rendkívüli lehetőségeket biztosítanak az embereknek, hogy bizonyságot tegyenek. Igen.
3: Bocsánat, csak kitaláltam, hogy egészítsek ki egy valamivel, mert remélem, hogy hallgatják, majd ezt mi is meg fogjuk osztani a bioknak a Facebook oldalán, hogy hadd köszönjem meg itt azoknak a csapatkapitányoknak, akik nálam ennél még sokkal, tehát most pont ezt így elgondolva, vagy belegondolok, hogy ugye nekem szervezés, főleg a szervezés, hát az is egy egész embert elvisz, de hogy mellette van a saját csapatom, és játszom is, és nincs energiám ezekkel foglalkozni, és nem voltam ebben mindig jó amúgy, hogy a saját játékosaimmal ezt megtegyem, és én meg nagyon köszönöm azoknak a csapatkapitányoknak, akik ezekre figyelnek. Tudom, hogy van olyan, aki például minden alkalommal reggel együtt, nem csak hogy imádkoznak, még volt olyan, és aki minden reggel saját áhítatot tartott a saját csapatának. Szóval egészen különleges emberekkel találkozom, és nagyon hálás vagyok értük.
2: Ez tök jó, hogy megosztottad. Mi is erre bátorítunk minden sportolót, és nem csak fociban, hanem tényleg minden környezetben fontos ez. Akár legyen az munka, hobbi, vagy bárhol, ahol megfordulunk és tudunk bizonyságot tenni, és ugye ezt látjuk Jézustól is, hogy ő se csak a saját közegében mozgott, hanem igyekezett azért mindenkinek átadni az örömüzenetet. És szeretném most kicsit egy másik irányba kanyarodni, de még mindig a sportnál maradni. Ugye mondtad, hogy dolgoztál már különböző sporttal kapcsolatos cégeknél voltál, sportriporter, te magad is voltál sportoló, aki komoly eredményeket ért el. Te hogyan látod, hogyha egy keresztény a sportkarriert választja, akkor milyen nehézségekbe ütközhet, és hogyan kéne ezekkel szembeszállni? Mert például most egy személyes példát adok meg, hogy vannak, ismerek több embert is, köztük az enyém is, akinek így a nagyszülei nagyon nem támogatták azt, hogy sportoljon. És nem csak azért, hogy nem csak azt, hogy profi karriert végezzen el, hanem hogy egyáltalán ne sportolj, ne járjon ki focizni a fiatalokkal, ne csináljon semmit, hanem csak maradjon a Bibliánál, gyülekezetnél. De manapság ebben kicsit így más látás van, és egyre többen választják a sportot, akár karrierként is. Te hogyan látod ezt, hogy mennyire állja ez meg a helyét?
3: Beszélgettünk is itt egy picit előtt a témákról, és pont ma átgondolva gondolom azt, hogy szerintem, ha nagyon röviden, tömören foglalom össze ezt a kérdéskört, azt gondolom, hogy ami a pályán történik, az nagyon-nagyon pozitív, és segíti, tehát akár még azt is mondhatom, hogy segíti a keresztény életünket, mert olyan dolgokra tanít meg, és mindjárt majd ezt kifejtem, hogy mire gondolok, ami nagyon-nagyon jó, ami a pályán kívüli, ott viszont lehetnek veszélyek, ezt szerintem nem kell tagadni. Szóval nyilván az, hogy sportoló vagy, az rengeteg olyan értékre tanít meg, ami az életedben nagyon-nagyon hasznos lesz. Pont egyébként érdekes is, hogy említed ezt, mert amikor a Fradinál dolgoztam, akkor volt is egy ilyen sorozatunk, hogy ahol a Mihók Attila, most nem, remélem nem mondok rossz nevet, volt olimpiai bajnok, majd meg kell, remélem nem mondtam rosszat. Szóval vele csináltunk egy olyan sorozatot, hogy hogyan lehet a pályán tanult értékeket továbbvinni az életbe, és mi az, amire egyébként munkavállalók is figyelnek, vagy mit tartanak értékként, hogyha tudják, hogy valakinek van sportolói múltja, vagy jelene. Ugye nyilván ez csapatsportban még inkább talán a legjobban jön ki, mert ugye az együtt dolgozás, együtt, egy közös célért küzdés, az minden munkahelyen nagyon hasznos, de maga egyéni sportban az is, hogy kitartást tanulsz, fegyelmet tanulsz, és ezek olyan értékek, ami viszont abszolút nagyon hasznos a keresztény életedben is, mert tényleg vannak nehéz kihívások, amivel kapcsolatban segít az, hogyha tudod, hogy hogyan kell kitartónak lenni, és nem feladni, és tovább menni akkor is, amikor nehéz. A pályán kívüli életben szerintem ott van egy határ nyilván, szerintem egyébként a profi sportolóknak, és megnézzünk egy Szoboszlai Dominikot, de talán a legnagyobb példa ebben az én legnagyobb sportolói példaképpen az Cristiano Ronaldo, aki tehát nem véletlen van ott 40 évesen is még a világ legjobbjai között, mert olyan elképesztő fegyelmet tanúsít, és mindent alávet a sportnak, és ezek a kisebb szintre lehozva az, hogy mivel te a sportra fókuszálsz, és te nem mehetsz el péntek esténként bulizni, mert akkor te esélytelen az, hogy utána hétvégén ugyanúgy tudjál teljesíteni, de ha igazán profi vagy, azt is pontosan tudod, hogy mérkőzés után sem szabad ezekbe belemenni, mert a regeneráció is pont annyira fontos, mint felkészülni egy mérkőzésre. Ezek a dolgok iszonyat sokat segíthetnek, viszont nyilván, és tudunk profi sportolókról is, akik csak vegyünk egy Ronaldót, vagy Ronaldinhót, főleg ez a brazilira, akik aztán nagyon jól tudták csinálni azt, hogy a világ legjobb sportolói, vagy legjobbjai között voltak, de azért a bulit sem engedték el, és nyilván egy fél profi, egy amatőr közegben az, hogy viszont olyan közegbe kerülsz, akik nagyon ezt az életstílust viszik, az viszont sok nehézséggel és kihívással jár. Úgyhogy ebbe, tehát nyilván vannak veszélyei is ennek, de én azt gondolom, hogy sokkal több pozitívuma van annak, hogy azokat az értékeket, amiket a sportoló pálya során megtanul az ember, azt hogyan tudja alkalmazni, és ezt maximálisan tapasztalom én is tényleg a magánéletemben is, és a munkám során is.
2: Jó, és akkor most vigyük egy kicsit még szélesebbé ezt a szintet, mert ugye viszonylag kevés ember választja a sportot, mint karrier, nem csak azért, mert nem akarja, hanem mert nehéz is bekerülni, de viszont a sportot az végez elég sok keresztény, illetve látjuk a Bibliában is, hogy Pál rengeteg példát használ a sporton keresztül, akár az ökölvívást, mint a futást, ezeket mind-mind használja, tehát tőle se állt távol legalább a sportoknak az ismeretem. És te hogyan látod azt, hogy egy hogy a sportolás az hogyan segíthet minket a keresztény életvitelünkbe. Nyilván említetted ezeket az előző példákat, amik hát inkább profi játékosokra vonatkozik, vagy csapatjátékosok szintjére, de hogy maga egy keresztény embernek hogyan tud segíteni a sportolás?
3: Picit azt, most az érzésem, hogy ezt megkifejtettem az előző kérdésbe, de viszont mondok egy dolgot, amit meg viszont nem mondtam el, ami szerintem nagyon fontos, hogy és mi megtapasztaljuk is a bioalkokon az, hogy ugye a sport, és főleg a foci, aztán talán hatványozottam igaz ez, az ugye fizikailag, vagy fiziológiailag úgy néz ki ilyenkor a testet, hogy az agyadból fogy az oxigén, amikor intenzíven sportolsz. És ezért a gondolkodásod, a lényed, az sokkal jobban közelít az ösztöni énethez. És pont ezért sokkal nehezebb olyankor civilizáltabban, kultúráltabban viselkedni, és ebből vannak is kihívások a biok során is, és nyilván magamban is érzem, mert fáradtan, sokkal kevésbé tudsz kedves lenni, sokkal kevésbé tudod visszafogni magad, viszont ha sikerül, az meg egy nagyon nagy öröm, és egy olyan érzés, amiből aztán tudsz táplálkozni, és most hadd hozzak ezzel kapcsolatban is egy biokos példát, mert

0: sőt, ilyen mértékben ellenálltok, akkor ez nem fogja elhallgattatni az evangéliumot, akkor megyek a pogányokhoz. És itt van egy gondolat, azért az nagyon fájdalmas lehetett, az a bizonyos istenfélő Ticius Justus, mert ez az istenfélő, ez egy terminus technicus volt a héber közösségben, a prozelita, aki zsidó hitre tért, miközben pogány származású volt. És valaki, aki zsidó hitre tért, hallva a proféciáknak a meggyőző erejét, amit Pál elmondott, ő megnyílt az evangélium előtt, sőt, kinyitotta a házát, nem csak a szívét, a házát is, hogy hát akkor legyen itt az Isten tisztelet. Ez is nagyon messzire vezetne.
1: Köszönjük szépen, Tokics Marika.
2: Igen, Ellen White, a híres amerikai írőnő, nagyon szépen fogalmazza meg Korintussal kapcsolatosan, hogy alkalmasnak ígérkezett az evangélium terjesztésére ez a város, miután az evangélium meggyökerezik Korintusban, onnan könnyen eljuthat a világ minden más részére is, és ez mennyire igaz volt és megvalósult valóban.
1: Köszönjük szépen. István?
3: Csak két rövid gondolatom. Az egyik, ezt Amerika mondott, hogy tehát ez egy tudatos választás volt. Tehát itt a evangélium, a misszió terjedésének a lehetősége, a potenciája benne volt. És a másik gondolata pedig ez a hozzáállásnak a kérdése. Én nekem Jónás jutott eszembe, ugye, amikor azt mondja, hogy Tarsziszban menekülök az Úr elől. Hát amit látjuk, azért Korintus városában is voltak azért problémák, nem volt az egy sétagalop az evangélium hirdetése szempontjából, ott voltak vallási sokszínűség, volt végtelen erkölcstelenség, bálványimádás, minden volt. De ő neki egy nagyon világos küldetése volt, és ő nem hátrált meg, és biztos tisztában volt azzal az általam nagyon kedvelt bibliai igével is, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözlő. Tehát a nehézségek közepette is ő végezte a feladatát. Mert mi sokszor azt mondjuk, hogy feladjuk ezt a... Erre a Laci az előző hozzásulásában ma utalt, hogy hát ez könnyebb fel lehet adni ezeket. Ennyi nehézségek közepette már nem is tudom, vagy nem is lehet, vagy nem is érdemes ezeket gondolni. Tehát aki mindvégig állhatatos, az üdvözöl, és az a Pál tevékenységében nagyon-nagyon kézzelfoghatóan nyomon követhető.
1: Akkor menjünk tovább. Korintusiak közül sokan, apostolok cselekedete 18. fejezet, és ott a 8. versétől a 11. verség, Varga Gyöngyike.
4: Krispus, a zsinagógai előjáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt. És a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásában ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Ott is maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük Isten igéjét.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy az Úr Pált megnyugtatja, egy viszonylag hosszú kifutást.
5: Tetekhez inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németi Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének, május végi amerikai útján. Banda tagok és drogfüggők százainak megtérésére hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengertúli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket, és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Sprintfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével, a külhoni testvérekkel. Rekordszám.

0: számú résztvevő a 11. Rend fesztiválon. A Rend történetének leggazdagabb és legsokszínűbb programsorozata várta a vendégeket Veszprémben június 26-a és 28-a között. A rekkenő hőség ellenére is hatalmas tömeg vett részt. A három nap alatt közel 15-20 ezer ember fordult meg a Dunántúli Reformátusok Fesztiválján, és hallgatta meg Jézus Krisztus lecsendesítő és a csöndből teremtő szabadító szavát. Három nap, 100 program, két nagy színpad, több kis színpad, a Veszprémi Petőfi Színház és a Hangvilla épülete, a Csermák Antal Művészeti Iskola termei, terek, parkok, 50 strand a Református utcában, közel 70 önkéntes segítő és 15-20 ezer látogató. Csak néhány adat, ami keretezi a 11. Rend Fesztivált. Ám ami a legfontosabb, az egy másik szám. Egy. Mert ami a leginkább meghatározta a Dunántúli Reformátusok legnagyobb rendezvényét, az az, hogy mindvégig ott volt a legfontosabb egy, Jézus Krisztus. Az ő csodálatos jelenlétét hangsúlyozta Farkas Gergely elnökségi tanácsos is. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított tegnap, a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban, vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala tehát június 4-e és 8-a között Kőszeg és Sopron. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Az igazságok közül, amelyekre szemedet függeszted, kettő legyen mindig kéznél. Először, hogy a külső dolgok nem férnek hozzá a lélekhez, hanem kívül vannak rajta, mégpedig mozdulatlanul. Minden izgalom tehát a belső felfogásból fakad. Másodszor, hogy mindaz, amit látsz, hamarosan megváltozik, sőt megszűnik. Állandóan gondolj rá, hogy mennyi változásnak voltál már te is a tanúja. A világ változás, az élet felfogás dolga.

Aranyosi Ervin, szabadítsd fel lelked. Kell-e tanítanom másokat a jóra? Hányan áhítoznak néhány kedves szóra? Oly sokan szeretnék, s félnek elfogadni. Azt hiszik, cserébe kell valamit adni. Talán túl nagy lépés, nem létező álom. Hiszem, ha akarom, titkát megtalálom. Csak akkor működhet, ha mások megértik, ha a szeretettől szívüket nem féltik. Csak egyként javítunk ezen a világon, ha át tudunk lépni falakon, határon, mely elszakít minket isteni valónktól, elválaszt a léttől, a bennünk lakótól. Figyeld hát az érzést, mely lelkedben ébred. Kövesd vágyaidat, ez vezessen téged. Tudd meg, ez a világ nem más, mint egy játék, s maga a teremtés az isteni ajándék. És ha az életed csak egy játék lenne, mit keres félelem és aggódás benne? Haragod és dühöd, engedd el, bocsáss meg. Saját vétkeidet egyszerűen bánd meg. Szabadítsd fel lelked, súlytalanná téve, s lásd meg az igaz fényt sötétből kilépve. Próbálj végre élni, s ne féld a halálod. Az életed kulcsát magadban találod. Keresd meg a kulcsot, szabadítsd ki magad. Bilincseid dobd el, s lásd azt, ami marad. Nyisd fel csukott szemed, így nézd a világot, terhek nélkül. Hidd el, sokkal szebbnek látod. És ha már szabad vagy, s a szenvedésnek vége, szálljon szép szívedre tiszta fény és béke. Kezdj el másokért is megnyílt szívvel tenni. Engedd a lelkedet őszintén szeretni.

minden egyes pillanat az élet mozaik köve. Világos és sötét, színes vagy kopott, arany vagy ében fekete. És ahogy a mozaikot is, csak egész képként a távolról szemléljük, és csak ritkán vesszük szemügyre egyenként a művész ilyen egymás mellé rakott kövecskéket, ugyanúgy nem látjuk a pillanatot sem, melynek mindent köszönhetünk. Amit életnek nevezünk, az végül is nem más, mint számtalan pillanat gyűjteménye.

0: Miben segíthetek?
1: Hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a szeretetet. Végigvezetne a folyamaton?
0: Készen áll az indulásra?
1: Készen. Mit kell először tennem?
0: Első lépésként nyissa meg a szívét. Megtalálta?
1: Megtaláltam, igen. De egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni, miközben ezek futnak?
0: Milyen más programok futnak?
1: Múltbéli megbántódás, alacsony önértékelés, harag és neheztelés.
0: Nem gond, a szeretet fokozatosan törölni fogja a múltbéli megbántódást a rendszerből. Felül fogja írni az alacsony önértékelést is saját moduljával, amit egészséges önértékelésnek hívnak. Viszont a haragot és a neheztelést teljesen ki kell kapcsolnia. Megakadályozzák a szeretet installálását. Ki tudja kapcsolni?
1: Nem. Segítene?
0: Menjen a start menübe és indítsa el a megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie, amíg a harag és a neheztelés teljesen ki nem törlődnek.
1: Rendben, kész. A szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez normális?
0: Igen, de ne feledje, önnek csak az alapprogram van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.
1: Hoppá, már is kaptam egy hiba üzenetet. Azt írja, hiba, a program nem fut külső egységeken. Most mit tegyek?
0: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a szeretett programot belső szíveken való futásra tervezték, de az ön szívén még nem futott. Magyarul ez annyit jelent, hogy önnek először saját magát kell szeretnie, mielőtt másokat szerethetne.
1: Most mit tegyek?
0: Gördítse le az önelfogadás menüt, majd kattintson az alábbi fájlokra. Megbocsátok magamnak, felfedezem az értékeimet, tudomásul veszem a korlátaimat.
1: Rendben. Kész.
0: Most másolja őket az én szívem könyvtárba. A rendszer felül fog írni minden zavaró programot, és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a terjengős önkritikát az összes könyvtárból, és kiürítenie a kukát is, hogy soha ne jöhessen újra elő.
1: Hé, a szívem új fájlokkal telik meg. A béke meg az elégedettség bemásolja magát mindenfelé.
0: Szóval a szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog, mielőtt letennénk. A szeretet ingyenes program. Továbbítsa mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd másokkal, és visszajuttatnak viszonzásul önhöz új és izgalmas változatokat.

0: Deák Mór, néha állj meg. Néha állj meg, és nézz föl az égre. Fájdalmasan szép, vedd észre végre. S bár elejtenek a földi gondok, ahogy szemed az eget issza, tiszta lehetsz még, újra tiszta, visszatalálhatsz önmagadhoz. A fáradt test csak egy földi árnyék. Az élet múltán valami jár még, s ha néha teheti, az ég leereszkedik hozzád, mikor szívedet körbefonják fénysugár erei.
1: Hóbecsei István, szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszketőkezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, hagyjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vígasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek, s mindazt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket!

Füle Lajos, Istennek háttal. Aki Istennek háttal fordul, csak a maga árnyékát látja. Aki Istentől elfelé megy, annak szüntelen nő az árnya, még belevesz az éjszakába.

Örülni tudni kell. Szeretni tudni kell. Meglátni a szépet, látni kell. S együtt érezni, tudni kell. Mindaddig, míg élünk, élni kell. Feledni a rosszat, tudni kell. Elesni, s felállni, tudni kell. Minden percnek örülni, tudni kell. Hibáinkból tanulni, tudni kell. Változtatni rajta, tudni kell. Meglátni az utat, azt tudni kell. Követni a fényt, azt látni kell. Szememmel, ha látok, szívemmel, ha érzek, hallgatok a hangra, amit belül érzek. Nagy baj már nem lehet, Isten szeret engemet. Egyengeti utamat, ha segítséget kérek. Tudom már, hogy látok. Tudom már.

0: Platón, a lakoma, részlet. A szépség felé törekvő embernek ifjú korában egy szép test felé kell vonzódnia. Második lépésnél föl kell ismernie valamennyi szép test közös szépségét, és valamennyi szerelmes évé kell válnia. Majd be kell látnia, hogy a lélek szépsége magasabb rendű a test szépségénél. A nevelődés következő állomása a szép cselekedetek szeretete lesz, majd ezt követi a tudományok szépségének megértése. Aki idáig eljutott, az előtt hirtelen megvilágosodik valami csodálatos természeti szépség, amiért minden fáradozás történt. Ez a szépség nem más, mint a szépség maga, amely örökkévaló, egyféle, önmaga által van, minden más szépség csupán ennek tökéletlen mása. A szépség nem azáltal létezik, hogy valaminek a szépségéből részesült, hanem éppen ő maga az egyetlen szépség, amelyből minden dolog szépsége származik. Minden földi dolog szépsége ki van téve az elmúlásnak. E képmások ősképe maga azonban örök. Maga a szépség egyféle, a látható világ sokféle szépsége annak következménye, hogy az egyetlen ősi szépségből milyen mértékben részesedett az adott dolog.
1: Mike Károly, vágyol-e ma tiszta lenni? Vágyol-e ma tiszta lenni? Tisztább, mint a hattyú tolla, megfürödve égi tóban, gyermekséged visszavenni? Vágyol-e ma újjá lenni? Golgotán egy élő tóban, dárda szúrta azt a forrást, bánatodra áld megoldást, fáradt szív, ha fürdöl abban. Éltetője Golgotán van. Hallod-e a drága hívást? Újjá válhat még az élted. Lám, az Isten adta érted szent fiát. Ó, nézd az írást, tőle vedd ma ezt a hívást. Én e tóra rátaláltam. Isten értem földre szállott, Jézus Krisztus legyen áldott, vére által újjá váltam, áldom őt, hogy megtaláltam.
2: Akarod tudni gazdaggá, mit tesz? Akkor mindig tartsd a fejedben ezt. Az idő felbecsülhetetlen, a barátságnak ára nincs, az egészség vagyon, a szeretet a kincs. A jót tarts számon, és törődj az álmaiddal. Tanulj a tapasztalatokból, oszd meg szerencséd, hasznosan teljen a napod. Egyszer majd visszanézve észrevesszük, hogy ami fontos volt nekünk, nem is pénzbe került.

0: Miért olyan boldog itt mindenki rajtam kívül? Mert megtanulták, hogy mindenütt meglássák a jóságot és a szépséget. De miért nem látok én sehol jóságot és szépséget? Mert amit elmulasztasz meglátni önmagadban, azt magadon kívül sem láthatod.
1: Rózsahegyi Anita, Szívhang. Hiszek a csodában, egy boldogabb világban, ahol az emberek szívében csak a szeretet lakik, ahol a félelmet nem ismerik.

0: Mindegy a származás, ki rokon, ki barát, ahol a szeretet a valóság. Hiszek a csodában, egy emberibb világban, ahol a vagyon nem érték. Nincs közöny, sem irigység, ahol a szeretet ajándék. Hiszek a csodában, egy olyan világban, ahol nem bűn a szegénység, nincs hírnév, sem kiváltság, ahol a szeretet gazdagság.
1: Reggel. Minden reggel állj készen arra, hogy szívesen fogadd, az élet bármilyen formát ölt. De ha ragaszkodsz hozzá és elvárod, hogy egy bizonyos formában érkezzen, az élet egyszerűen elmegy melletted. Tárd ki a kezed, ne ökölbe szorított életet élj. Minden reggel az egész égbolt a tiéd. Az is megeshet, kudarcot vallasz. De az sosem a vég. Nyílj ki újra, engedd, hogy újra kezdődjék az utazás. Ismerj rá, minden reggel új lehetőséget kapsz, élj vele. Ne használd a majd, és az inkább holnap szavakat. Itt a reggel, most légy éber az életedre. Fedezd föl lehetséges döntéseid, cselekvéseid végtelenségét. Az élet mindig a pirkadattal indul. Ez már elég áldás. A reggel egy csodálatos esemény. Tudod-e, a kozmoszban milyen sok felé nincsenek reggelek? Ez a legfőbb jó, amiben részünk lehet. Minden reggel az életünk újjászületése. Ajándék, vigasz, útmutató. Küldetésed komolyságának, létezésed egészének ígérete, fénye.
2: Térdelj le hamar. Ha hívod a harcod, térdelj le hamar. Hújjon minden térdre, ki győzni akar. Ha bántanak nagyon, szintén térdre húj. Más eszközhöz te sose nyúj. Ha nyomor vesz körül, ne zúgolódjon szád, de térdeiden mondd el hálaadó imád. A térdeiden nevelj, a térdeiden taníts, a térdeidről incs, ne fentről igazíts. Példának vedd a megváltót magát, ki térdein vívta meg érettet a csatát. Ki térdein harcolta meg az üdvösséged, térdein akar ő is látni téged.

Szabolcsi Erzsébet, Forrás legyél. Forrás legyél. Tiszta

átlátszó, kristály szépségű cseppekből fakadó hideg és jó ízű éltető víz. Csörgedez alá magas hegyek sziklái közül. Kelj át méteres köveken, gonok útvesztőkön, friss levegőjű hegyi réteken. Patak legyél, lágyan aláomló hűvös érintés. Hideg sejmes vizettől kapjanak erőre a szomjas vadak. Kanyarogj kövek között, fodrozódó bárányfelhők kék ege alatt, zöld pázsit és őszi avar keretezzen, míg tova gördülsz, kavicsokat mosva, s lomha folyóvá terebélyesedsz. Folyó legyél! Hatalmas hullámfodrokkal tova hömpölygő áradat, mely mindent megragad, magával sodor, míg meg nem érkezik az őt is elnyelő végtelen tenger sírjába. Tenger legyél! Nyugodtan hullámzó, beláthatatlan síkság. Kiszámíthatatlanul változó, tajtékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt szilaj erő, hullámsír, vagy elcsendesült sima víztükör. Óceán legyél, széles és határtalan, kincseket rejtő, ringató mély bölcső, vég nélküli korlátlan lehetőség, pusztító, tomboló őserő, roncsokat temető, kiismerhetetlen végtelenség. Legyél víz, életet adó ősele. Legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen. Legyél levegő, mindent beborító, láthatatlan. Legyél szikla, szilárd, megingathatatlan. Legyél forrás, patak vagy tenger. Legyél te magad. Legyél ember.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Orváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla újra temetése. A világhírű magyar zeneszerző, zongoraművész, népdalgyűjtő Bartók Béla 1940-ben távozott Magyarországról. Útjának végcélja az Amerikai Egyesült Államok, oka a nácizmus európai térhódítása volt. A világháborút követően tervezett ugyan hazatérni, de látva a másik, totalitárius diktatúra, a kommunizmus erőszakos előretörését Amerikában maradt, ahol nem sokkal később, 1945. szeptember 26-án hunyt el. Magyarországi újratemetése már az 1960-as években felmerült, de végül csak 1988-ban valósult meg, július 5-én. Tanévzáró hitoktatói találkozó. Hálaadás, szakmai feltöltődés és közös előretekintés. Így telt a Pünkösdi Egyház hitoktatóinak tanévzáró találkozója június 13-án Budapesten. Az alkalom vezérigéje a Galata 6.9 volt. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Ez az ige méltó keretet adott a tanévre való visszatekintésre, a lezárásának és a közös hálaadásnak. A napot Csóka Mónika hitoktatói referens köszöntötte, Fehér Máté által vezetett dicsőítés és Szentesi Zoltán igei gondolatai nyitották meg. Ezt követően a résztvevők áttekintették az elmúlt tanév eseményeit, majd szupervíziós szemléletű csoportos feldolgozásban osztották meg egymással a megélt örömöket, áldásokat, kihívásokat, a megtapasztalt fejlődést és jövőképet rajzoló elképzeléseket. A találkozó végén a hitoktatók oktatási segédeszközöket is átvehettek, amelyek a következő tanév hittanóráin nyújtanak majd hasznos segítséget az élmény alapú, személyiségformáló tanításban. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat. Az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat az országos irodahálózatban. 1358. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Mészáros Kálmán lelkész.

Tisztelettel és hálaadással szólítunk meg téged, Istenünk, megtartó atyánk, akinek a kezében van az életünk, és csak irgalmadnak köszönhetjük, hogy még tart földi életünk, és nem emeltél már magadhoz, mint ahogy közülünk voltak már, és vannak, akiknek elérkezett ez az időpont is. Éppen ezért, Urunk, hálaadással köszönjük meg neked, hogy tart még a kegyelem idő, rendezhetjük életünket, és kereshetjük a te orcádat, a te igazságodat, a te országodnak az igazságait, és együtt kérünk téged, hogy tekints azokra most, akik a vesztesség fájdalma miatt, a gyász miatt talán reménytelenebbül néznek a jövőbe. Azért vagyunk, Urunk, itt, hogy rád tekintsünk, ígédet hallgassuk, reménységgel töltsd be a mi szívünket, szent lelked által vigasztalj. Úgy a gyászolókat, mint a betegségben lévőket, a próbák alatt lévőket, Urunk. És köszönjük, hogy te mindezek ellenére jót gondoltál el felőlünk, és akár földi életünk jövőjére, akár az örök üdvösségre nézünk, te mindezt munkálod a szívünkben. A nem várt eseményeken keresztül is, a figyelmeztetéseken keresztül is, talán ítéletes helyzeteken keresztül is tisztítod a látásunkat, és jobban magadhoz akarod szorítani a életünket. Így kérjük, Urunk, hogy a ma délelőttöt is, ige hallgatásunkat is, ezt a közösséget veled és egymással bár csak arra tudnánk felhasználni, hogy megerősödjünk hitünkben, és látnánk a célt sokkal világosabban az oda vezető úttal együtt. Segíts erre, kérünk a Szentlélek által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és keressük meg a 450. énekünket. A 450-es ének lesz az első istentiszteleti énekünk. Megjelentem dicső felség, trónusodnál, ó, fogadj! Mind a három verset énekeljük el. Thank you.

Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan, fordítsd felém a te füledet. Siess, ments meg engem, légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelges engem a te nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nékem, mert te vagy az én erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem. Uram, igaz Istenem! A 31. Zsoltár első versei hangzottak így felénk, bátorításul, erősítésül, és szükségünk van arra a bizonyos sziklára állnunk, ami mozdíthatatlan, amit Isten azért állított, azért küldött Jézus Krisztusban, hogy össze ne omoljon lelkiházunk a megpróbáltatások idején sem. Ismerjük a példát, a fövényre épített, vagy éppen a sziklára épített ház a próbák alatt derül ki, hogy milyen alapjai vannak. Ezekből pedig vannak bőséggel, úgy gondolom, magánéletünkben, családéletünkben, közösségéletünkben, nemzetünk sorsában, különösen az utóbbi időben. Isten segítse meg bennünket, mint ahogy ígérte is ezen Zsoltáron keresztül. Énekelni fogunk testvérek, és az ígét fogjuk meghallgatni. Az énekünk az a 273-as ének lesz. A 273-as ének így hangzik: dicsérjétek szentségében, ki oly sok csodát művel. A 273-as éneket fennállva fogjuk énekelni, és ez alatt az áldozatunkat is oda ajánlhatjuk az Úr oltárára. 273-as ének.

Hallgassátok meg, testvéreim, a ma délelőtti ígét, amit a zsidókhoz írt levélből olvasok. A zsidókhoz írt levél 12. része, az első 3 verset, majd a 12. verstől a 15. versig, majd végül a 25. verset, majd mindig mondom menet közben. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet első versétől a következőképpen találjuk megírva Isten ígéjét. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. 12. verstől. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és az egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Végül a 25. vers. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Urunk, hisszük, hogy te fogsz szólni, mint ahogy szóltál is az előbb az igén keresztül. Tedd világossá számunkra akaratodat, szándékodat, a te ígédet. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Kedves testvére, kedves gyülekezet, ez a kép áll előttünk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére, bevégezőjére. Fel kell tekintenünk rá, aki még a keresztet is vállalta, és elszenvedte a méltatlan támadásokat is a bűnösöktől, egy zokszó nélkül, hogy ezzel bennünket is megváltson, példát adjon, és erőt meríthessünk mi is a próbáink idején tőle, hogy fölnézzünk rá. Amikor ezeket az ígéket olvasom, a zsidókhoz írt levél 12. részét, és különösen ezt, amikor a kereszt áll a középpontban, a megfeszített Krisztus, eszembe jut, hogy ez az egész igei környezet, azok az igeversek, amiket itt a zsidókhoz írt levél korábbi szakaszában is olvasunk, tényleg fellegként vesznek körül bennünket, azok a hitben előttünk járó testvérek, proféták, evangélisták, mártírok, vagy éppen az életük végéig, akár természetes halállal is, de mind halálig a hitet megtartó elődeink, és azt mondja az ige, nézzetek életük végére és kövessétek hitüket, akikre, hogyha föltekintünk, mi magunk is erőt nyerhetünk. Ki hol van az életének a szakaszaiban? Vannak itt gyermekek, vannak itt középkorúak, vagyunk idősebbek, és olyanok, akik azt gondoljuk, hogy talán sok van előttünk még, valamikor azt gondoljuk, hogy nem tudjuk, hogy a holnapi napon felviradunk-e. Az elmúlt napokban a gyermekeinkkel együtt voltunk, és az egyik gyermekem, a nagyfiam, elkezdett számolgatni magába. És hirtelen föltekintett rám, és azt mondja, hogy apa, mondd meg, hány másodpercből áll egy földi embernek az élete.
nekem soha nem jutott volna eszembe 7 éves koromba ilyen kérdést föltenni, de ő nagyon gondba volt, hogy hány perce, hány másodperce lehet egy embernek a földi életében. Mondom, miért kérdezed ezt? Közben az édesanyja kezdett számolni, osztott-szorzott. Mondom, én addig legalább megtudom, hogy mi ez a nagy kérdés. Azt mondja, mert szeretném tudni, hogy hány percem van még vissza. 7 éves. Egyrészt mosolyra derített bennünket, másrészt mélyen elgondolkoztatott. Mi hogy szoktunk gondolkodni az életünk visszalévő szakaszáról? Hány napom, hány hetem, hány percem van még vissza? Egy gyermeknek a szívében, egy ártatlan séta közben körülöttünk nyüzsgött a város éppen 20-ai ünnepség kellős közepén. Nem gondoltam volna, hogy ebben a kavalkádban az én fiam miről gondolkodik? Hogy nem vonta el a figyelmét a körötte lévő zűrzavar, hanem azon gondolkodott, hogy hány percen van még. És ez ihletett engem arra, hogy tényleg át szoktuk gondolni, hogy mire tartogathat Isten még engem. Miért tartott meg próbák idején? Miért gyógyított föl, ha beteg voltam? Miért segített át egy anyagi krízisen? Miért adott munkát, vagy miért adott újabb lehetőséget, hogy rácsodálkozzak Isten szent világára? Valóban fokozódik bennem az a vágy, hogy a hátra lévő életszakaszomban hasznosabb gyermeke szeretnék lenni az Istennek. Ha úgy tekintene ránk, ami mennyei édesatyánk, ugye úgy számláljátok életetek napját, hogy bölcs szívhez jussatok, hogy bölcsességet nyerjetek. Persze, szabad az életnek örülni. Szabad mindaznak a jónak és szépnek, amit Isten adott nekünk ajándékba, háladással élni. Nem erről van szó, hogy mi egy szomorú életre is, jaj, másodperce pontosan, mikor jön a harangzúgás, és akkor már mennem kell. Nem erről van szó, hanem hogy tényleg annak a tudatában vagyok-e, hogy az előttünk járó nemzedékeken is lemérve, ők hogy osztották be az idejüket? Mire volt idejük? Szórakozásra? Felejtésre? Mire áldozták a pénzüket? Mire áldozták az idejüket? Mire áldozták az ifjúságokat? Az erejüket? Tényleg Isten szolgálatában? Tényleg Isten oltárára helyezve? Sok-sok áldást nyerve, és ezért hálát adva? Vagy természetesen gondolva, hogy ez nekem jár? Ezt én szereztem, ezt én gyűjtöttem. De vajon Istennek mi jut ebből? Az időmből, az erőmből, a hátralévő élet szakaszomból, mi az, amit föl tudok mutatni Istennek? Amit szeretném, hogyha Isten előtt kedvességet találom. Engem is elgondolkodhatott ez a múlt heti evangelizáció, és tényleg ennek a nagyon is személyes üzenete, hogy az Isten országára várunk, majd egy ki tudja mikor bekövetkező valóságként, vagy úgy szemléljük a jelen életünket, a jelen pillanatainkat is, amit kegyelemből átélhetünk, hogy ezt az Isten országában töltöm már. Hát azzal, hogy valaki újjá született, hogy megbánva vétkeit és bűneit, lezárt az életében egy múltat, egy szakaszt, átment egy vízválasztón, és úgy tekintünk már erre a megváltott életünkre, ha ez valóban meg van váltva, ha valóban küzdünk a bűnnel szemben is, azt mondja itt a zsidókhoz írt levél írója, hogy gondoljatok rá, aki ilyen ellen irányult támadás szenvedett bűnösöktől, hogy lelketekben megváradva el ne csüggedjetek. Igen, próbák alatt vagyunk mi magunk is, és néha a csüggedésnek a mocsarába süppedünk, mint a zarándok útjának a fő szereplője, hogy elcsüggedünk, amikor próbánkat látunk, és azt mondjuk, hogy,
hogy hát nem erre számítottam, nem én lovat akartam, szoktok ezt mondani. Másképpen képzeltem a jelenemet, meg a múltamat is, meg hát más elképzeléseim vannak a jövőről. De valóban, hogy állunk, hogyan nézünk szembe a jövővel? Ugye ezek a hírek, amik elérkeznek hozzánk, és kikerülhetetlenül, ha csak nincsen füldugó a fülünkbe, vagy nincs lecsukva a szemünk, és nem akarunk hallani a világ dolgaira is, strucc politikát folytatunk, hogy hát pusztuljon a világ, én nem törődök ezzel. Tehát ha nyitva van a szemünk meg a fülünk, látjuk ezeket a egyre inkább hozzánk érkező impulzusokat, jelzéseket, hogy egy rendkívüli korszakban vagyunk. Egy rendkívüli időszakban vagyunk. Nem tekinthetünk sem a jövőnkre, sem a jelenünkre, sem a jövőnkre úgy, mint ami eddig történt. Egyébként nagyon laza menetünk volt. Ahhoz képest, hogy mi jön ezután. Ahhoz képest sétatér volt a múlt, ami a küzdőtéren ezután következik. Talán éppen ezért is kapjuk ezt az ígét, és folyamatosan kapjuk, amikor előre nézünk, és lehet, hogy görzsbe rándul a gyomrunk, vagy a zsigereinkben érezzük a feszültséget, éppen az elkövetkezendő, de még nem ismert jövőnek a tudatában, tehát mi hívő emberek vagyunk. De mi Isten gyermekei vagyunk. Ér ugyanúgy bennünket mindenféle inzultus a világ részéről, az információk bennünket is csüggesztenének, és azt mondanák, hogy ha ilyen reménytelenül nézünk a világ eseményei elé, hát akkor lecsüggesztett kézzel, ingó lábakkal, jövőtlenül itt vagyunk, és hát mit tehetünk? Tehetetlenségünkben. De nem ezt mondja az ige. Akkor, amikor a hithősöket sorolja föl a 11. részben, Énoktól kezdve, Ábrahámon át, Mózes, Dániel, és nem sorolom föl mindet, a neves és névtelen hősökig, oda jut, hogy ahogyan ők szembenéztek veszéllyel, háborúsággal, megvetéssel, üldözéssel, mártíriummal is, és nem veszítették el a hitüket, hanem reménységgel néztek előre, mindezek között is, hát most emeljétek fel a tekinteteket, és mikor látjátok a bizonyságtevőknek a sokasságát, akik előttetek jártak már, hát rájuk tekintsetek, és ebből merítsetek új erőt, hogy a jelenben el ne csüggedjetek, hogy ez a fájdalmas nyomás nehogy végképp alkalmatlanná tegyen benneteket arra, hogy győztesen fussatok végig ezen a pályán. Mert bennünket Isten győztesként akar látni. Hisz egy olyan pályán vagyunk, aminek az eredménye nem egy medál lesz majd, vagy nem egy hervadó koszorú lesz, vagy nem egy oklevél a faladon, sokkal dicsőbb jutalmazást tervezett az Isten a Stefanosnak, annak a győztesnek, aki majd befut, és a célszalagot átszakítja, amiképpen Jézus Krisztus is, aki megvetve a gyalázatot, az ellene irányuló igazságtalan támadásokat. Nem ezzel törődött, nem ezt csüggesztette el, hanem föltekintett a mennyei atyára, és ebből nyert erőt, mert neki volt hatalma letenni az életét, volt hatalma fölvenni az életét, és tudta azt is, és erről tanított is, hogy a búzamagnak is meg kell halnia ahhoz, hogy sokszoros termést hozzon. És ő önmagát e búzamaghoz hasonlította. Hisz a kenyér is ebből származik. Odaadta az életét, mert tudta, hogy ezzel sokszoros termést hoz. Aki nem adja oda az életét, aki csak magának akar élni, aki csak ezt a világot akarja megnyerni, elveszíti. Elveszíti a jelen életét, elveszíti a jövendőjét is.
Mert mindent itt akart átvenni, mindent itt akart begyűjteni, minden élvezetet itt akart ebben a világban átvenni. Azok a hitvősök, akikre föltekintünk, és ennek a csúcsán az Úr Jézus Krisztus van, az ő keresztje áll, a reménységünk forrásává vált. Hisz a halálon át is, az emberi elmúláson túl is ajtót nyitott számunkra, a reménységnek az ajtaját, az üdvösségnek az ajtaját, az örök életnek az ajtaját nyitotta, és ez ad erőt számunkra minden megpróbáltatásban, veszteségben, betegségben, még a halálban is. Ez ad reménységet a szívünkben. Hisz valljuk azt Péterrel együtt, aki válságos időszakban írta a diaszporában lévő testvéreinek, hogy áldott legyen az Isten, Jézus Krisztusnak atya, aki újjá szült bennünket élő reménységre, a Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Újjá születtél, testvérem. Ha újjá születtél, akkor élő reménység van a szívedben. Akkor, amikor az események, váratlan események jönnek, akkor nem lecsüggesztett kézzel, reménytelen állsz, hanem ha sírni kell, hát sírni kell. Ha szomorúnak kell lenned, szomorúnak kell lenned, de a szíved mélyén vigasztalást nyersz, hogy az Isteni az utolsó szó. És ő jót gondolt el felőled. Hogy minden körülményed között éppen ez a bátorítás és ez a vigasztalás, hogy Isten átsegít téged, ne csüggesszétek el a kezeteket, a roskadott térdeket erősítsétek meg, egyenesen járjatok ezen az ösvényen. Nehol így, hol úgy. Azt mondja az ige továbbiakban, hogy egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljék. Sőt, inkább, hogy meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, és a szent életre, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Persze, mit értünk szentség alatt? El lehetnénk csüggedve, ha azt gondolnánk, hogy a szentség az hibátlanságot és tökéletességet jelent. Nem ezt jelenti. Sehol nem jelent a Bibliában. Pontosabban, amikor azt mondja az ige, hogy ti legyetek szent, mert én szent vagyok, ezt Isten mondja, ő a tökéletes. De amikor felszólít bennünket, hogy a mérce az isteni tökéletesség, természetesen számolnunk kell a magunk gyarlóságával is, a magunk erőtlenségével is. A szentség ebben az értelemben, ahogy itt az írás használja, nem perfekt állapotot jelent, nem teljes tökéletességet jelent, nem teljes hibátlanságot jelent, hanem azt jelenti, hogy fent vagy tartva, félre vagy téve Isten számára, az Isten szolgálatára. Azokat a papokat, akiket erre felszenteltek, nem volt szabad más sem érinteni. Isten dolgaival kellett foglalkozni. És ha mégis netán beszennyeződött a kezük, a ruházatuk, hosszú procedúra után kerülhettek csak vissza ismét a szentek, a felszenteltek közösségébe. Isten az ő népét szeretné így felkészíteni, megtisztítani, alkalmassá tenni a küldetésre, a szolgálatra, ahogyan előttünk járó nemzedékeket is felkészített az Isten. Félre vagy téve, testvérem? Föl vagy szentelve az Isten szolgálatára. Nem csak a úgynevezett ószövetségi papság értelmében, hanem mindannyian, akik nem csak szokásból, nem csak vallásos viselkedésből, nem csak azért, mert ennek a gyülekezetnek ez a rendje, kerültél a szentek közösségébe, hoztál egy döntést, és mondtad el a te meggyőződésedet, hitedet, sok tanú előtt, lezártad az életed, mint hogy hallottuk, és újat kezdtél,
amikor a bemerítő medencének a vize, mint egy hullámsír, összezáradott fölötted, nem csak ott és akkor, hanem attól kezdve. Félre vagy téve az Isten szolgálatára. Éppen ezért, mivel Isten ilyen magasztos küldetést bíz rád, ennél én nem ismerek, nem tudok nagyszerűbb küldetést, testvérek, mint hogy az Isten rendelkezésére állhatok. Az Isten szolgálatára készen állhatok. És ez nem csak a szószéki szolgálatot jelenti, nem csak a papi szolgálatot jelenti, klasszikus értelemben, hanem attól kezdve, miután ezt a döntést meghoztad, és elfogadtad Isten meghívását, attól gyakorlatilag, attól a pillanattól kezdve, te a szentek táborába kerültél. A szentek közösségébe kerültél. Így fogalmaz az apostol rendszeresen, miért például, amikor a levelet írja a korintusi szenteknek, a Galáciában, a Tesalonikában élő szenteknek. Ha mi kapnánk egy személyes levelet, akkor ez így hangzana, hogy a Kispesten élő szenteknek küldöm ezt a levelet. Tudok dolgaidról, tudok mulasztásaidról, tudom arról, hogy a sátán zsinagógájának közelében laksz, küzdesz tévtanításokkal, emlékezzünk a Jelenések könyvének az üzenetére. Ő mindent tud, de azt is, hogy bennünket ez szennyes világban, ebben a megbojdult Isten ellenforduló és az Isten dolga iránt közömbös világban ébre akar tartani egy népet, egy nemzetet minden népek között, és ezt vegyétek, testvéreim, tisztességnek, hogy közéig tartozhattok ti is velem együtt. Ez a tisztesség. Ez a nagyszerű dolog. Hogy nem kell reménytelenségben élned a világ fiaival együtt. Hát ők csak sápítozni tudnak, ők csak sóhajtozni tudnak, ők csak panaszkodni tudnak, de te tudsz hálát is adni. És hálával számolgatni még életed perceit, mennyi van még vissza, amit szeretnék odaszánni az Isten szolgálatára, szentségben és tisztaságban, békességben Istennel és békességben embertársaimmal, amíg én dönthetek e felől, amíg az én feladatom, hogy bocsánat kérjek, vagy megbocsássak. De tegyétek, testvérek, mert az ige azt mondja, hogy törekedjetek erre a békességre, és erre a szentségre, szent életre, mert enélkül senki sem láthatja meg az Urat. Tudjátok, milyen nagy mondat ez? Milyen erős mondat, hogy enélkül senki nem látja meg az Urat? Békesség és élet szentség nélkül. És ügyeljetek, és itt van a mi kollektív felelősségünk is,

el ne hajoljanak, vissza ne zuhanjanak. Durva kifejezést használ Jakab apostol, amikor azt mondja, hogy a megfürdött disznó visszatér a saját pocsolyájába. Vagy még durvábbat mond, amikor azt mondja, hogy a kutya a saját okádékába. Amikor visszacsúszik valaki oda, ahonnan már egyszer megmentette az Isten. Azt mondja az ige, hogy ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől. Hogy a megkeseredésnek, a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon sem az egyénnek a szívében, sem másokéban. Hisz a keserűségnek az a következménye, hogy amikor ez kiömlik, akkor másokra is, mint egy fertőző ragály, átterjed. Nem szabad engednünk, az igaz mondja, állítsátok meg. Kezeljétek, amíg csak lehetséges. Mivel vagyunk tele? Méreggel, keserűséggel, panaszkodással, vagy az Isten nagy dolgainak a hirdetésével, az örömhírrel. Ha az örömhírrel van tele a szívünk, az másokat is örömre hangol. Ha keserűséggel, az másokat is lenyom. Az célja az, hogy lecsüggesztett kezekkel, és ingadozott érdekkel, megroskadt érdekkel járjál. De nem ezt akarja az Isten. Isten azt akarja, hogy lélekben megerősödj, és másokat is erősíts. Bátoríts! Ez a lényege. Miért? Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki most szól hozzátok, ha az földi teremtmény. Mert előttetek lévő nemzedékeknek is voltak prófétáik, voltak evangélistáik, voltak, akik időben szóltak, és kinevették őket, és lekicsinyelték őket, jelentéktelen üzenetnek hitték. És mi történt? Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Isten ma is szól hozzánk. Az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Az ő prófétáin, tanítványain keresztül szól hozzánk. Te elutasíthatod a földi halandót, aki az Isten igéjét hirdeti. Megteheted. Megtették ezt mások is. Saját kárukra, pusztulásukra. Mentek fogságra. Akár a bűn fogjai lettek, akár a sátán birodalmának lettek, a megtévesztett követői, sötétségben maradtak, és Isten megszégyenítette őket, hogy azt mondta, jó rendben van. Ha ti a báványokat követitek, ha az okult dolgokat követitek, ha Isten igéjét nem tisztelitek, ám legyen a szégyenetekre mindazt, amit ezek az istenek, sötét fejedelmek, gyalázatba visznek benneteket. Ám legyen. De ti, akik ismeritek Isten szavát, aki ismeritek Istennek az igét, ne adjátok föl. Vigyázzatok. Olyan időket élünk, olyan időknek nézünk elébe, ahol nagyon fel kell vérteznünk magunkat a lélek fegyvereivel. Az Isten igéjének üzenetével. Drága testvéreim, az előbb elhangzott az a mondat is, hogy az ige, mint egy tükör, szembesít. Kik vagyunk mi? Szerettek tükörbe nézni, testvérek? Szeretitek a tükröt? Van, akik azt mondják, hogy inkább levágják a földre, hogy összetörjön, mert annyira csúnya képet mutat róluk, és azt mondják, hogy ezzel meg van oldva. Van, aki a Bibliával teszi ezt. Hát annyira vessénkig, szívünkig hatolnak Istennek az ígéi, hogy kellemetlen. Hát akkor inkább nem veszem a kezembe. Ott porosodik pár hetek óta az ágyam mellett, vagy éppen a polcon. Olvassátok otthon, testvérek, az igét? Komolyan kérdezem. Magatokra értitek az igét? Táplálkoztok naponta ebből? Mert ez egy bizonyos mértékig mutatja.

mutatja, hogy szentek vagytok-e. Hogy a szent életre törekeztek-e. Fontos számotokra az, amit a mennyből szóló mond nektek. Vagy megelégeztek egy langyos kereszténységgel, eljövök vasárnap egyszer az imaházba, az kész, el van intézve. Nézzetek tükörbe, testvérek, mit mond nektek az ige? Nem én, gyarló emberi szolgája Istennek, hanem a mennyből hozzátok szóló, a vesékig látó, a szívek, az ízek megoszlásáig látó, aki az élő igével szólít meg benneteket, ő mit mond nektek? Engem elutasíthattok, de őt ne utasítsátok el. És ha rajtam keresztül szól Isten igéje, engem se utasítsatok el. És legyetek az én követőim, amiképpen én is a Krisztusé, és amiben a Krisztusé vagyok. Vagy ezt Pál apostol is mondta. És mondjátok a házastársatoknak ugyanezt. A gyermekeiteknek ugyanezt. A szüleiteknek ugyanezt. Látjátok, mit tesz velem az Isten? Mit tesz az én életemben? Küzdök, botladozok, néha erőtlen vagyok, néha csüggedek, de emeljétek fel a ti kezeteket. Mózes is elcsüggett, Mózesnek is hanyatlott a keze, pont akkor hanyatlott, amikor legjobban kellett volna tartani, hisz hatalmas ellentámadásban volt a sátán serege. És amikor meghanyatlott, amikor megingott, akkor győzött az ellenség, és pusztította Isten népét. Neked van-e ilyen lelki állapotod? Van, aki mögéd áll, melléd áll, vagy te odaállsz amellé, akinek éppen hanyatlik a karja, hogy együtt imádkozz vele, meg érte, meg Isten népének a győzelméért. Ez erről van szó. A meghanyatló kezeket emeljétek. Egymást is segítsétek. A megingó térdeket is egyenesítsétek meg. Az egyenes úton járjatok. Ne a keserűséggel foglalkozzatok. Kezeljétek, bátorítsátok azokat, akik csüggettek, hogy győztesen léphessünk át majd azon a bizonyos célszalagon. Nemrégen olvastam egy történetet. A barcelonai olimpián történt, a nevére már nem tudok visszaemlékezni, annak a futónak a nevére, akit a televízió képernyője mutatott, és a legesélyesebb volt arra, hogy célba érkezzen. És az utolsó 100 méteren hirtelen eltorzult az arca, fölkapta a lábát, és elzuhant a földön. És ott vonaglott szinte, valószínű, hogy valami ilyen szalag szakadhatott el. Fölzugott a tömeg, és mindenki neki drukkolt, és pont ő került a földre, és ebben a nagy zúgásban egyszer csak valaki átszakította a nézőtéren a kordont, oda futott, oda térdelt, fölemelte, és azt mondta, fiam, mi ketten megnyerjük. Az édesapja volt. Az édesapja volt. Aki oda futott a fiához, fölemelte, és azt mondta, mi ketten győztesek leszünk. És így vitte be, hatalmas tapsot kapott. Hatalmas tapsot kapott. Drága testvérem, ha éppen így botladozol, ha éppen így elhasaltál, ha éppen így a padlón vagy, ne feledd el, hogy van egy mennyei édesatyád, aki tudja perceid számát, a visszalévőt is, a másodperceket is, és ő nem ellened rukkol, az oldaladon áll. Ezért küldte az ő fiát, Jézus Krisztust. Őt küldte eléd, hogyha meghanyatlasz, hogyha bűnbe keveredsz,
Ha céltévesztett leszel, ő átsegít ezen, és győztes lehetsz. Így tekintsetek, testvérek, föl hitünk szerzőjére és bevégezőjére, Jézusra, és legyen hála a szívünkben, hogy ő győzelmet ad nekünk. A befejező éneket keressük meg, a 392-es ének. 392-es ének így kezdődik, hogy légy jó vitéze Krisztusnak, vidd szerte ígéjét. Fennállva énekeljük el ezt a rendületes szép éneket.

Végezetül az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ő ad szabadulást. A mai ige: Jeremiás könyve 39. fejezet 17. verse. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Gondolatok az igéről. Mikor az Úr hűséges szolgái érette szenvednek üldöztetést, ő maga küld nekik szerető vigasztalást, de olyankor még azoknak is jó hírt, akik együtt éreznek velük és segítik őket. Ebed-Melek csak egy megvetett etiópiai volt, de jót tett Jeremiással, ezért az Úr ezt a különös ígéretet küldte számára a prófétán keresztül. Ne feledkezzünk meg sohase Isten üldözött szolgáiról. Ő megjutalmaz ezért. Ebed-Meleket meg akarta szabadítani az Úr azoktól, akiknek a bosszújától okkal félhetett. Alacsony sorsú Szerecsen volt, de az Úrnak gondja volt rá. A káldeusok ezreket gyilkoltak le, de ennek az egyszerű négernek nem árthattak. Talán mi is félünk hatalmas emberektől, akik nem a javunkat akarják. De ha hívek maradunk az Úrhoz az üldözés idején, ő is hű marad hozzánk. Mert ugyan mit is tehetne bárki az Úr engedélye nélkül? Ő fékezi meg a hatalmasokat, ő tesz zabolát a dühöngők szájába. Féljük az Urat, akkor nem kell senki mástól sem félnünk. Ha csak egy pohár vizet adunk is az Úr valamely megvetett prófétájának, annak is meg lesz már a jutalma. Ha Krisztust hűségesen szolgáljuk, számíthatunk arra, hogy ő is hűséggel mellénk áll.
3: Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németi Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének, május végi amerikai útján. Banda tagok és drogfüggők százainak megtérésére hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengertúli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket, és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi magyar gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével, a külhoni testvérekkel.
2: Tanévzáró hitoktatói találkozó. Hálaadás, szakmai feltöltődés és közös előretekintés. Így telt a pünkösdi egyház hitoktatóinak tanévzáró találkozója június 13-án Budapesten. Az alkalom vezérigéje a Galata 6:9 volt. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek,
3: Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Ez az ige méltó keretet adott a tanévre való visszatekintésre, a lezárásának és a közös hálaadásnak. A napot Csóka Mónika hitoktatói referens köszöntötte, Fehér Máté által vezetett dicsőítés és Szentesi Zoltán igei gondolatai nyitották meg. Ezt követően a résztvevők áttekintették az elmúlt tanév eseményeit, majd szupervíziós szemléletű csoportos feldolgozásban osztották meg egymással a megélt örömöket, áldásokat, kihívásokat, a megtapasztalt fejlődést és jövőképet rajzoló elképzeléseket. A találkozó végén a hitoktatók oktatási segédeszközöket is átvehettek, amelyek a következő tanév hittanóráin nyújtanak majd hasznos segítséget az élmény alapú, személyiségformáló tanításban.
1: Kulturális programajánló.
3: Megújult állandó kiállítással várja a látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja a látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízvárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsex Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az Esztergom bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitották meg a tárlatot. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Taliándörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépőkkel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformátusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyén. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai alapja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Szívhangok. Ma kezdődik a Bodrogi Zenetábor. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Ma július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokban, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen lesz, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésben álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várja a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű éneklésével, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen az a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
1: Egészséget mindenkinek!
3: Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfőn reggel elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretetszolgálat munkatársai a több olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőtérére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást, ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított tegnap, a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban, vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala, tehát június 4-e és 8-a között Kőszeg és Sopron. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Frissüléssel indult az év második fele. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható. A következő napokban egy délnyugatra elhelyezkedő anticiklon és az északra forduló ciklonok áramlási rendszere alatt meleg légtömegek áramlanak fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önzetlenség. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még új apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz. Csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Július.

0: pipacsot éget a kövér határra a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte forr, mint néma katlan, mit izzó part ölelget lankadatlan. Sejem felhői sápat türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek. S a végtelen mezőkön szőke fényben kazlak hevülnek tikkatak kövéren. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár. Keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Július, az év 7. hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. A római naptárban kezdetben ez az 5. hónap volt. Ennek megfelelően latinul eredetileg Quintilis, 5-ös volt a hónap neve, csak később Julius Cézárról nevezték át Juliusra.
1: Vörös Judit, Július. Mint sárga tenger, ring a búzatábla, dajkája gyermekét, éltető kalászát. Tudja, hogy elveszti, csak azért nevelte. Nem hallani mégsem fájdalmas panaszát. Napfénye érlelte, szellő simogatta, ők lettek földanya legdrágább kincsei. Ha jön az aratás kíméletlen napja, akkor peregnek majd búzaszebb könnyei.

0: Július 1. Építészeti világnap. Július első napját az Építészek Világszövetsége nyilvánította építészeti világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először.
1: Július 1. A köztisztviselők napja Magyarországon. 1997-ben tartották meg először. A köztisztviselő megtestesíti az állam semlegességét. Pártisztséget nem viselhet, vallási és politikai meggyőződése nem vezérelheti az általa folytatott eljárásban.
2: Márai Sándor, Füveskönyv, részlet. A hivatalról és a hivatalokról. Mindig rossz volt, és mindig packázott a hivatal. Gondolj erre, amikor sorban állsz egy pénztár előtt, hogy udvarias és alázatos várakozás után adót fizethess. Vagy megmentsél valamit, ami jog és törvény szerint máskülönben is a tiéd. A hivatalnak nem az a célja, hogy jó legyen. Célja nem emberi, hanem állami. A legjobb hivatalnok és a legtökéletesebb hivatal az, amely s aki nem zavarja túlságosan az életet. Amely s aki nem cselekszik túlságosan. Ha megalkudnak egymással az élet és a hivatal, mint egy 50%-os egyességet kötnek, és nem bántják túlságosan egymást, ez a legtöbb. De erre csak nagyon fejlett, túlérett, többnyire már elviruló társadalmak és hivatalok képesek.
0: Július 11. Népesedési világnap. 1989-ben aláírták az ENSZ fejlesztési programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11 legyen a világ népességének napja. Célja, hogy fölhívja a figyelmet a népesség növekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt, és évente 77 millióval nő.
1: Július második vasárnapja, vasutas nap. 1951-től augusztus, 1961-től július második vasárnapján ünnepeljük a vasutas napot.
3: Nádas Péter, Emlékiratok könyve, részlet. Felejthetetlen nyári napokat töltöttünk el a ferencvárosi pályaudvaron és a Rákos rendezőn. A vasutasok olykor a legdurvább formába megkergettek, de ilyenkor mi másutt visszaszöktünk. A különböző rendeltetésű és irányú vágányok, a váltók, mozdonyforgatók és jelzőberendezések eleven és pontosan átlátható rendszerként élnek a fejemben. Ha ugyanis sikerült egy pályafenntartó brigád közelébe kerülnünk, akkor egész napra nyert ügyünk volt. Ittuk vízzel fölhigított borukat, ettük kenyerüket, szalonnájukat, és élveztük azt a tartózkodó szeretettől áthatott atyai pártfogást, amiben ezek az általában középkorú családjuktól távol élő, majdhogy nem süket némának tetsző férfiak körülvettek bennünket. Az irányítók szorgos, célszerűen haladó hangyákat látnak a toronyból. Se a hangyák számát, se a hangyák színét vagy méretét nem ellenőrzik. És nyugodtan ki lehet válni a bolygó. El kell kerülni a váltóőrök bódéinak közelségét, a lődörgésre utaló elengedett mozgásokat, és a pályafelügyelőkkel való véletlenszerű találkozást.
1: Július 18. Cigány szolidaritási nap. Mind a koportoszban, mind más témájú írásaimban azt próbálom bebizonyítani, hogy minden embernek megvan a maga lenni vagy nem lenni kérdése. Az emberi élet természetes kísérője ez, s nem függvénye semmiféle rangnak, státusznak vagy éppen foglalkozásnak, írja kisregényéről a szerző Balázs József, akit 1977-ben József Attila díjjal tüntettek ki. Az élet perifériájára szorított embert ábrázolja, aki most tanul gondolkodni, amikor szembe találkozik élet és halál kérdésével. A három nap három ember feletti próba elé állítja Balogh Mihályt, a regény cigány hősét.
2: Július 22-e. A Nándorfehérvári Diadal emléknapja. A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár az ország kapuja alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török 70 évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen. Országszerte elterjedt vélelem, hogy délben a diadal emlékére szólalnak meg a harangok. A tények szerint viszont egy török elleni keresztes hadjáratra szóló pápai bulla emlékét őrzi, a harangozás eredeti célja a török támadások elleni imádság volt.
0: Július 31. A segesvári ütközet napja, Petőfi Sándor halála, 1849.
3: Petőfi Sándor, szörnyű idő. Részlet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki, leírnie vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egyház dolgokat beszélni, mint valának? S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet?

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Petőfi Sándor honvéd őrnagy, a forradalom és szabadságharc akkor 26 éves költője is.

Nemes Nagy Ágnes, nyári rajz, részlet. Hogy mit láttam, elmondhatom, de legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt lógó fülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer, ez a sötét gyalogszeder. Ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt a gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár.

0: Herjecki Géza, július. Jó így, urunk. Jó, hogy itt a nyár, hogy váltják egymást az évszakok, hogy a hideget jó napsütés követi. A fáradtságos munkát jó, hogy szabadság váltja föl. Jó kicsit megpihenni.
1: Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében, ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva néni is gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzés, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámain. Köszönet minnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. No tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Na, aztán jöhetnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak, mert én igen, hát akkor kezdhetünk is.

lenne a három válasz a múlt heti kérdéseinkre, persze rövidebben, ahogy mondtam. 566. kérdésünk volt, igaz-e? Amit gyakran látunk a netten. Ha valakivel jót teszel, már is egy zsák pénz a jutalmad. A válasz. Hát, egyre gyakrabban találkozom olyan jelenetekkel, hogy valaki adakozik egy koldusnak, aztán a koldus azonnal átváltozik Jézussá, és már is egy zsák pénzt ad a jószívű adakozónak, na meg így tovább. Hát ez óriási hazugság. Az Úr jutalma nem így működik. Ezek a filmesek semmit sem tudnak Jézusról, se az isteni jutalmazásról. Na de akkor nincs jutalma a jó cselekedeteknek? Jézus Urunk erről is tanít minket. Ennek az a lényege, hogyha valaki a saját dicsőségére, a maga örömére cselekszik jót, tegye. De akkor már meg is kapta érte a jutalmat itt a földön. De ha valaki Isten dicsőségére tesz valamit, akkor az ő jutalma a mennyek országában lesz, javarészt, mondjuk úgy, amikor elszámol az életével. De azért egy része már itt is a miénk. A jutalmat pedig ott Jézus osztja ki, és nem a földi filmkészítők döntik el, hogy ki, mit és mennyit érdemel. Másrészt, aki Istenről hazugságokat terjeszt, mint ezek a filmesek, számítsanak arra, hogy szörnyű büntetésben lesz részük, mert Isten nem hagyja bemocskolni a nevét. Hát ennyi az igazság, drágáim, úgyhogy ti is legyetek nagyon óvatosak, mit hisztek el és mit nem, mert nagyon sok hazugság van köröttünk, épp a netten is, a mi időnkben. Az 567. kérdésünk volt, mondj három olyan helyzetet a Bibliából, ahol a hazugságról van szó, na és mi lett a következménye? A válasz. A zsidó Jeroboám király bálványokat imádott Isten helyett. Az Úr elküldte profétáját, hogy a figyelmeztetések után most ítéletet és büntetést hirdessem. De Isten azt is megparancsolta neki, hogy ott ne egyen, ne igyon, és más úton menjen haza. De abban a városban egy másik álproféta lakott, aki rávette Isten emberét, azt hazudva, hogy az Úr egy külön angyala jelent meg neki, és rávette, hogy mégiscsak maradjon egyen és igyon. Ő pedig megtette. Ezért hazafelé menet megölt egy oroszlán az engedetlen profétát. Más esetben Elizeus proféta hazug szolgájáról is tudunk. Isten meggyógyította az ellenséges hadsereg főparancsnokát súlyos lepra betegségéből Elizeus proféta által, de ő semmi pénzt nem fogadott el ezért. Ellenben a szolgája, Géházi, utána settenkedett, és azt hazudta, hogy most érkeztek szegény proféta tanítványok, hát kéne valami ajándék, mert szükségben vannak. Sokat kapott, de Isten a sok-sok lepra betegséggel is megajándékozta őt, mert az Úr nevébe hazudott. Ez volt a büntetés. Harmadik példa legyen az 5 Mózes 19-ben elhangzó rendelkezése az Úrnak. Ha valakit valami bűnnel megvádolnak, mindenképpen kerülni kell a hamis tanúzást. Ha pedig valaki ellen mégis hazudik a tanú, akkor az a két ember, akinek baja van egymással, álljon az Úr színe elé, mivel Isten a legfőbb bíró, és ha hazudott a tanú, akkor pontosan ugyanúgy büntessék meg, mint amit ő a másiknak akart okozni a hazugságával. Lopási vád esetén az ő kezét vágják le,
vagy neki kelljen kifizetni a súlyos kártérítést. Így írts ki a gonoszt a magad köréből, mondja az Úr, mert a hazugok a mennyek országába sem mehetnek be. Kérdés 568. Volt-e olyan vándorbot, ami 80 évig se tört el? A válasz. Gondoljunk Mózesre, 40 évig élt a fáraó udvarában, mint Egyiptom hercege. Aztán 40 évig a pusztában, pásztorként, aki bárányokat terelgetett. Na, akkor már ugye kellett neki a bot. És aztán 40 év pásztorkodás után Isten szolgálatra szólította őt az égő csipkebokornál. Jaj, de Mózes nagyon félt a küldetéstől, Isten pedig megerősítette a szívét, és megkérdezte. Mi van a kezedben? Egy bot, felelte ő. Dobd a földre, mondta az Úr, és az nyomban kígyóvá változott, Mózes pedig elfutott, mert megijedt. Az Úr most ezt mondta. Nyújts ki a kezedet, és ragadd meg a farkánál. És az megint bot lett. No, Mózes elindult küldetésére, és a botja újabb 40 évig szolgálta őt úgy, hogy semmi baja nem lett. De volt egy másik bot is, amely még tovább élt. Bátyának, Áronnak, a főpapnak a kiszáradt fa botja egy alkalommal virágba borult, mert Isten így mutatta meg a hatalmát. Ezt a botot pedig be kellett tenni örök emlékként a két kőtábla és a manna mellé a fridládába. Nos, arról tudjuk, hogy legalább 1500 éven át, de talán még máig is, semmi baja nincs. Hát ilyen a mi Urunk és Istenünk, neki aztán semmi se lehetetlen. És akkor most keressük meg a válaszokat a heti kérdéseinkre. 569. kérdésünk. Van-e olyan bibliai személy, akivel szívesen beszélgetnél, és van-e rá lehetőséged? A válasz. No, aki ismeri az Úr intelmeit, az pontosan tudja, hogy tiltva van a halottakkal való beszélgetés, mert ez lehetetlen. Ha valaki megpróbálja, és esetleg választ is kapna, az nem a szeretett szemétől jön, hanem a gonosz ördög, a démon akar megtéveszteni és leuralni téged. Mert ezzel, hogy kapcsolatba kerül valaki a sátáni világgal, hatalmas veszélynek teszi ki magát, mert szörnyű dolgokat enged be az életébe. Miért? Mert ezzel kilépett Isten védelme alól. De gondolhatunk arra is, hogyha valakivel szívesen beszélnénk, aki már nem él, mert mondjuk van a számára valami nagyon fontos közölnivalónk, akkor azt mondjuk el Istennek egy imában. Elmondom nektek, hogy velem mi tört.

tőlem, és hogy nagypapának ez mennyire fájhatott. Nos, ő se keresett meg engem, az már biztos, nem tudom miért, talán beteg lett. És akkor hatalmas lelkiismeret furdalásom támad, hogy nagypapa, hát ő mindig szeretett, én meg így viselkedtem vele a nehéz napjaiban. Szerettem volna bocsánatot kérni tőle, szerettem volna átölelni, mint régen, és a fülébe sugni, hogy mennyire sajnálom, és hogy mennyire szégyellem magam, kérni, hogy bocsássam meg. De erre már nem volt lehetőségem. Na és akkor támadt egy mentő ötletem. Mit is tudunk Jézus Urunkról, a mi barátunkról, testvérünkről, Istenünkről? Hogy neki mindent el lehet mondani őszintén. És akkor mindezt bevallottam Jézusnak, aki persze már réges-régen tudott mindenről, kértem az ő bocsánatát is, és arra is megkértem, ha lehetséges, mondja meg a nagypapának, hogy szánom, bánom, és kérem, hogy bocsássam meg. És ekkor, ha hiszitek, ha nem, igazán megkönnyebbült a lelkem. Na de nézzük akkor a választ. Igen, a bibliai személyek közül is van olyan, akivel sokat beszélgetnék, én például Péter apostollal. Valahogy nagyon közel áll a szívemhez az ő természete. És akkor jutott eszembe, hogy sok-sok szavát föl is idézhetem a levelein át. Sok-sok mindent megtudhatok visel dolgairól a Biblia lapjain át, mert írt nekem levelet, nem is egyet. Tehát tudok vele úgy beszélgetni, hogy az nem tiltott dolog, hanem igazán kedves Istennek, ha egyre gyakrabban olvassuk a Szentírás szavait. Hát én így gondoltam a probléma megoldását a halott emberekkel kapcsolatban, mert ezek az utak kedvesek az Úrnak, és a mi lelkünket is megnyugtatja. Ezt soha ne feledjétek el, drágáim! Tehát szeretett halottainkhoz is tilos beszélni, legyen az anya, apa, nagyi, testvér, bárki. De az Úr mégis ad lehetőséget a már említett módon. Ötszázhetvenedik kérdés. Ki áldozott először bárányt a Szentírásban? A válasz. Hát ugye rögtön a legelső kérdésünk az, hogy miért kell az embernek áldozatot bemutatni Istennek, és valójában mi is az az áldozat, mi a jelentőség, és tényleg kell, vagy kényszer? Nos, a dolog a hálánál kezdődik. Tudjuk, hogy semmit, ami minket körülvesz, nem mi alkottunk. Mi képtelenek lennénk a földet létrehozni, a fellegeket, a vizeket, az élőlényeket, a hegyeket, de még egy apró kis kavicsot sem. Minden szépség, minden tökéletes működés, minden hasznunkra lévő dolog mind-mind Isten ajándéka a számunkra. Olyan ez, mint amikor apuka mindenről gondoskodik a kisgyermekének, hogy neki jó legyen, holott ő aztán semmit nem tud megalkotni. Se házat, se élelmet, se ruhát, de még a szülői szeretetet sem. Így vagyunk mi is, és hogy elmondjuk atyánknak, a mennyurának, hogy mi pontosan tudjuk, mindent neki köszönhetünk, és nem másnak, ezért a sok-sok jóból lemondunk egy kis részről, és azt neki visszaadjuk, hálánk jeléért. Persze ez is egy kicsit furcsa, mert Istennek ugye nincs szükség a mi áldozatunkra, de nekünk nagyon is szükségünk van arra, hogy kifejezzük a hálánkat. Amikor kicsi voltam, és apukám egy-egy tábla csokit hozott nekünk ajándékba húgommal, akkor először is megköszöntük, aztán kibontottuk, és a táblát felé nyújtottuk. Ő levett belőle egy kockát, megette, mosolygott, és ez volt a mi hálánk jele felé. Nos, így van ez az Istennek nyújtott hálánkkal kapcsolatban is. Valamit vissza.

de hogy mi tetszik neki áldozatként, azt maga Isten döntötte el. Nem azért, mert ő olyan válogatos lenne, hanem azért, mert minden áldozatnak az a lényege, hogy Jézusra mutasson, az ő hatalmas áldozatára, amit értünk hozott a kereszten. Ezért Istennek a legkedvesebb áldozat maga a bárány, mert Jézust is így hívjuk, az Isten báránya. Vagyis Isten is áldozott a mi lelki tisztaságunkért, mégpedig egyetlen fiát, Jézus Krisztust, aki így legyőzte a sátánt és démonait, értünk, hogy bűneink alul felszabadítson. És amikor támadnak a rossz dolgok, akkor mi védve legyünk, védelem alatt Jézusnál. Ő ezt nagyon kedvesen magyarázta el. Ő nem csak egy áldozati bárány, de ő a mi főpásztorunk is. A juhocskák, na ezek mi vagyunk, megismerjük az ő hangját, mint a nyájban a báránykák is, és csak őt követjük. Na, akkor válaszoljunk is a kérdésünkre, ki áldozott először bárányt Istennek? Hát ugye az első testvérpár a Bibliában Káin és Ábel volt. Ábel nagyon szerette Isten, és báránykát áldozott neki, míg testvére Káin nem törődött az Úr kérésével. De honnan tudta Ábel, hogy mi az Isten kívánsága? No, hát akkor még közvetlenül beszélt Isten az emberrel, és megmondta. Ábel pedig meghallotta, és engedelmeskedett. Na, legyen így velünk is. Halljuk csak meg Jézus hangját, és engedelmeskedjünk, mi a kis báránykák, mert akkor sok áldás lesz ám az életünkön. Ötszázhetvenegyedik kérdés. Igaz-e? 40 évig ugyanaz a divat volt a zsidó nép között, nem ám évente vagy szezononként változó? A válasz. Nehémiás könyvének 9. fejezetében olvassuk, amikor visszatekintve népe történelmére áldja az Urat a sok jóságért. Így olvassuk. 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában, mármint a népét. Semmiben nem volt hiányuk, ruháik el nem rongyolottak, meg se koptak, és lábaik se dagadtak meg. Na, drágáim, azt hiszem, ezt mindenki értette. És akkor, kedves gyerekek, most következzen a 3 kérdés a jövő hétre, ime. 572. Ki ez az ember? 400 éves múmiaként utazgatott. Árulkodós volt, de nagyon okos. Ő volt a megbocsátás mintaképe. Isten nagyon megjutalmazta sok szenvedésért. 573. kérdés. Ki volt ez a személy? Családja 3 tagja idegenben halt meg. Ő olyan hívő életet élt, hogy mások is követték. Szelíd volt, és okosan szervezkedő. Kedves, alázatos lelkét szerették az emberek, tisztelet övezte. Jézus egyik ősét dajkálta. 574. kérdés. Ki volt ez az ember? Gazdag és előkelő állása volt, de Isten szavára otthagyta, és csinálta, amit az Úr kért tőle. Maga győződött meg a helyzetről. Minden pénzét Isten céljára fordította. Kiváló szervező és mozgósító volt.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk mára véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezető, és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt tudunk maradni, és hogy ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor. Na, jó, lehet, hogy pár percet talán később, de mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap, ami az előző hét ismétlése volt, 00:30, vagyis 12 óra után 00:30. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, így tehát Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szívhangok. Ma kezdődik a Bodrogi Zenetábor. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Ma, július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokban, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen lesz, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésben álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várja a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű éneklésével, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen az a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Taliándörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépőkkel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformátusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyén. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfőn reggel elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretett szolgálat munkatársai a több olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőtérére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást, ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásom címe Krisztus testének egysége. Előadó dr. Tokics Imre.
1: A hetednapi adventista egyház több mint 100 éven keresztül 27 olyan témát talált a Szentírásban, amelyet fontosnak tartott. Néhány évvel ezelőtt ehhez hozzájött még egy 28. is. Így most 28 olyan fontos téma van, amit alapelvi szinten a Bibliából keressük a választ és találjuk meg. Ebből a 14. az egyház egysége. Az egyházat a Szentírás Pál apostol nyomán és egyéb újszövetségi levelek ír nyomán Krisztus testének nevezzük. És azt mondjuk, hogy az egyház egy test sok taggal, kihívva minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből, népből. Azt is mondhatjuk, hogy Krisztusban új teremtések vagyunk, mert Krisztus megjelenése az pontosan olyan, mint a teremtés megjelenése a világegyetemben. Az egyházat hitünk szerint semmi nem oszthatja meg. Sem faji, kulturális, műveltségbeli, nemzetiségbeli, alacsonyabb vagy magasabb rendű, szegény vagy gazdag, férfi és nő szerinti megkülönböztetés. Krisztusban nincs különbség. A különbségek eltűnnek. Krisztusban mindannyian egyenlőek vagyunk, ezért mi tegezzük egymást, néha még az idős kort is át tudjuk hidalni ezzel a tiszteletteljes megszólítással. Azért vagyunk, hogy részrehajrás és fenntartás nélkül szolgáljunk másoknak, és mások szolgáljanak esetleg nekünk. A Szentírás, ami hitünk szerint életünk zsinórmértéke, ebben találjuk meg azt a kinyilatkoztatást, ami szól Jézus küldetéséről. Mindannyian ugyan annak a hitnek vagyunk részesei. Mindannyian ugyanazt a bizonyságot hirdetjük. Ennek az egységnek a forrása a Szent Háromság, és ennek a Szent Háromságnak vagyunk mi, a gyermekei. Jézus még a nagy héten is azért aggódott, hogy vajon, amikor befejezi földi pályafutását, amikor befejezi munkáját a földön, vajon a tanítványai, akire rábízta az evangélium küldetésének továbbadását, hogy a tanítványok vajon megértették-e őt? Hiszen ezek az emberek korábban irigyek voltak egymásra. Hiszen ezek az emberek egymást bántották, vitatkoztak. Afelett vitatkoztak, hogy melyikünk a nagyobb. Én Pétere, vagy esetleg a másik János-e. És úgy tűnt, hogy ezek az emberek 3,5 esztendőn keresztül nem értették meg Jézus szavait, tanítását. Úgy tűnt, hogy ezek az emberek inkább saját maguk alkotta Jézust, semmint az igazit fogják követni. És Jézus még a kereszt halála előtti percekben is azért imádkozott, hogy tanítványai megértsék, hogy mi fontos a küldetésük és a szolgálatuk. Jézus volt az igazi szeretet. És egy olyan világban élt, ahol nem volt könnyű kimutatni a szeretetet. Egy olyan világban élt, ahol az emberek megtanulták egymást gyűlölni. Ugyanúgy, ahogy ma. És egy ilyen furcsa világban, amely világot a faji, kulturális vagy vallási széttagoltság, töredezettség jellemzett, egy ilyen világban Jézus bemutatta az igazi szeretetet. Tanítványai pedig úgy gondolkoztak, mint a kortársak. Szeretem a másikat akkor, ha zsidó, de nem szeretem akkor, ha pogány. A nők azok alacsonyabb rendűek. Az általam bűnösnek nevezett emberekhez nem szabad bemenni, mert akkor én is bűnössé válok. És a szegénység az Isten büntetése. Így gondolkoztak a tanítványok. És Jézus ebből a csőlátásból emeli ki őket. És a tanítványok megdöbbentően tapasztalják, hogy amikor az egyik vásárlásból visszatérnek a mesterükhöz, akkor egy nagyon rossz hírű samaritánus asszonnyal beszélget, sőt, még elkezd ennek az asszonynak a zsidó hitről beszélni. Ott és akkor mindenki a tanítványok közül megbotránkozott a názáreti Jézusban. De Krisztust nem tántorította el küldetésének megvalósításától a tanítványok véleménye. Ő haladt egyenesen tovább. Miközben tisztelte a hagyományt, tisztelte és betartotta az Isten törvényét, mégsem vált ennek a szolgájává. Még családi részben sem lehetett eltávolítani. Hiszen Mária mindennel próbálkozik, csak hogy eltérítse, visszatérítse őt a szülői házhoz. És elérkezik a pillanat, amikor Jézus elindul megváltói útjára. És ez pontosan egy házasságkötésnek az alkalmán volt a kánai események során. Titokzatos módon az édesanyja megérzi Jézus isteni származását, hiszen ha valaki tudta, akkor ő tudta azt, hogy Jézus fogantatása teljesen eltérő volt minden más gyermek fogantatásától. Jézus töretlenül ment előre azon az úton, amelyet a proféták évszázadokkal korábban lefektettek, és amely saját lelki ismeretében ott volt. A tanítványoknak meg kellett érteniük a mestert, de mindaddig ezt nem tudták megtenni, amíg a földi pályáját rótta, Izrael poros útjain elfáradva, elcsüggedve végezte szolgálatát. Akkor értettek meg mindent a tanítványok, amikor Jézus feltámadt. Akkor, mint egy pikkelyszerűen leesett a csőlátásuk, és kezdtek látni, érezni. Akkor kezdték meg az összefüggéseket összerakni. Hányszor és hányszor történik az életünkben valami, amelyet ott és akkor nem értünk, majd évtizedekkel később valami történik, és akkor értjük meg a korábbi eseményeket, akkor kerülnek a dolgok a helyükre. Jézus mindent megtett azért, hogy az ő tanítványai egységben legyenek. Az egyház egységéről beszélhetünk. Bár tudjátok, Biblia forgató ember lévén igazán zavarba jöhetné bármelyikünk, ha megkérdeznénk azt, hogy na mikor is alakult ki az egyház? Mert pontosan nem tudjuk. Vannak, akik azt mondják, amikor a római katona Jézus holttestébe a dárdával beledöfött, és onnan vér és víz jött ki. Na ez az egyház alapításának a pillanata. Római katolikus teológusok ezt tanítják. Protestáns teológusok azt mondják, amikor a feltámadt Krisztus találkozik tanítványaival, és azt mondja, menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népet, nemzetet, megkeresztelvén az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Hogy talán itt kell alakul ki, itt keletkezik, itt születik meg az egyház. Nem is az a lényeg, hogy pontosan rámutassunk az evangéliumok eseményeiben, a születés pillanatára, hanem az a lényeg, hogy értsük, hogy mit jelent az egyház, az eklészia. Az eklészia a kihívottak közösségét jelenti. Ez egy közösség, egy közös látás. Az eklésziában alakul ki ugyanaz a közösség, ami a Szent Háromságnál. Mi már a mai világban, a 21. században inkább az egyház szervezeti formáját, semmint a közösségi oldalát és vetületét látjuk. Megkérdezzük, te milyen hitvallású keresztény vagy? Te római katolikus? Akkor te nem vagy protestáns. És ha én protestáns vagyok, akkor azt mondjuk, hogy na és te milyen protestáns vagy? Adventista, baptista, metodista? Adventista. Na én is. És úgy gondoljuk, hogy ez a külső megnevezés, elnevezés, ez a legfontosabb. Isten országában, amikor az egyház tökéletes azonosságban lesz, ott már nem lesz adventista, katolikus, protestáns, református, evangélikus, adventista. Legfeljebb a múltunkba fogunk rá emlékezni. Természetesen minden egyháznak megvan a maga küldetése és isteni háttere, ami létrehozta az egész protestáns egyházakat. Luther, Calvin, Melanchthon és a többiek. És a mi egyházunknak is megvan a küldetése. 1844, ugye a Milleri mozgalom, Ellen Goldwhite és a többiek mind, amelyek fontosak, az identitásunkhoz tartozik. De fontosabb Krisztushoz tartozni, mint a szervezet külső formáját látni csupán. Tehát Jézus az egyházat igazi egységben kívánta látni. És én azt hiszem, hogy ennek az épületnek a falai is tudnának beszélni. A Székely Bertalan utca 13 szám épülete és tudna beszélni az egységről. Csak egyetlen egy dolgot hadd említsek. Ugye ezeknek a falaknak a szeme láttára valósult meg a II. Világháború holokauszt idején, a Shoah idején, amikor a zsidókat üldözték, és Mihnai László vezetésével az egész gyülekezet és az egész egyház embereket mentett meg. És én most nem az embermentésről szeretnék csak beszélni, hiszen ez is egy csodálatos tett volt akkor. Hiszen ha ez kitudódik, akkor ezeket az embereket mind elvitték volna a koncentrációs táborba, aki egyetlen egy zsidónak is megmenti az életét. Nem véletlen, hogy Mihnai László elsőként kapja meg a Yad Vashem parkban, az igazak parkjában egy faültetés jogát. Az eklészia egysége ott és akkor megvalósult. Senki nem ment el a hatóságokhoz, pedig az egész gyülekezet tudta, több száz ember tudta. Hiszen ezeket az embereket, 50-60 embert ellátni, ennivalóval, ruhával, gyógyszerrel, a II. Világháború körülményei között nem kis dolog, nem kis kihívás volt. És senki nem akadt, aki árulóvá vált volna. Tudjátok miért? Mert egy igazi eklészia volt. Egy igazi közösség volt. Még egy dolgot szeretnék, ha magáról az épületről beszélünk. Pontosan a déli szünetben beszélgettem néhány vendéggel, és említettem, hogy amikor körülbelül 10 évvel ezelőtt felújítottuk, vagy legalábbis elkezdtük a külső homlokzatnak a felújítását, akkor az utca legutolsó részében, illetve a ház legutolsó részében ott egy cirill betűs felírás találtunk a vakolat alatt. Senki nem tudta megoldani, ezért szakembereket kellett hívni. Nem egyszerű orosz felírás volt, hanem valamilyen orosz nyelven belül valamilyen különleges felírás volt, és meg lett fejtve ennek az írásnak a tartalma, ami talán egy darab szénnel, vagy valami általunk ismeretlen festékanyaggal írtak föl a puszta téglára. Ebből a házból nem lőnek. Amikor az utcai harcokban az oroszok elfoglalták Budapestet, akkor megjelölték azokat a házakat, amelynek biztonságosan hátat lehetett fordítani. Ahonnan nem kellett félni, hogy hátulról lelövik a katonákat. Ebből a házból sosem lőttek. Mert ebben a házban eklészia van. Isteni közösség. Milyen jó lenne, ha ezt ma is meg tudnánk tartani. Az Efézusi Levél 4. fejezet, 4., 5. és 6. verse azt mondja, egy a test, egy a lélek, amiképpen elhivatásoknak egy reménységében is hivattatok el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség, egy az Isten, és mindeneknek Atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által mindnyájukban. 7-szer szerepel ez a kifejezés, hogy egy. Az egységnek a legtökéletesebb formáját jelenti. A Szentlélek minden népből, fajból kihív embereket. Mondhatnánk azt, hogy a legészakibb eszkimóktól a legdélebb Új-Zéland világáig mindenhol vannak Istennek gyermekei. És ez egy csodálatos jó dolog. Nem tudom, hogy megtapasztaltuk-e már, hogy mit jelent Istennek ez a hatalmas nagy családja. Hogy mindegy, hogy a világ melyik részén vagy. Ha ehhez a családhoz tartozol, akkor nagyon hamar, rövidesen fogsz találni barátokat, akik pontosan ugyanúgy gondolkodnak, mint ahogy te. Akik ennek a nagy eklésziának, ennek a nagy családnak a tagjai. Az egység az testületi szinten is hat. És az egyháznak, az adventista egyháznak nagyon sok misszionárusa van. Tudjátok, hogy a világon melyik vallást fenyegetik erőszakkal a legjobban? Melyik vallásban halnak meg üldözésből ma a 21. században a legtöbben? Most elmondom, a kereszténységből. A világ sok részén ez a vallás nem elfogadott, hanem üldözött. És ezekbe az országokban mennek adventista misszionárusok. Most Magyarországra is érkezett, vagy érkezik a napokban egy kínai misszionárus, egy kínai adventista misszionárus. Jó néhány évvel ezelőtt vetettük fel divíziós szinten. Sőt, valamikor, amikor Hongkongban voltam, már az ottani divízió elnökkel beszéltem, és javasoltam neki, hogy jó lenne Magyarországra kínai misszionárusokat küldeni, mert mi a kínaiakkal nem tudunk kínai nyelven beszélni. Jó lenne, ha olyan emberek tudnának eljönni, akik értik a kínai nyelvet. Csak úgy mellesleg mondom, hogy több mint 30 000 az ABC számainak a száma. kínaiul, csak kínai tud beszélni. Az egyház mindent megtesz azért, hogy az emberek tovább vigyék az evangéliumot. A jó hírt, az üdvösség reményét. És hadd kérdezzem meg, testvér, te ennek a nagy családnak a tagja vagy? Úgy érzed? Úgy érzed, hogy Isten valamit adott, ami a te felelősséged, ami semmi másra, senki másra nem ruházható át, amit Isten neked adott és tőled kéri számon? Akkor tegyünk többet az evangelizációért, az evangélium terjesztéséért. Az evangélium terjesztésében nagyon sok öröm és keserűség van, de minden keserűség örömmé válik. Olvassátok csak el Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levélben a vallomásait, a konfesszióit, hogy a zsidóktól hányszor kapott 40-et egy híján, hogy hajótörés szenvedett, börtönben volt, nélkülözésben, ruhátlanságban, éhségben, koplalásban, menekülésben. Mikor? Amikor terjesztette az evangéliumot. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább eltűnik a különbség közöttünk. Minél távolabb vagyunk Krisztustól, annál inkább elővesszük a tradíciókat és a különbségeket. Annál inkább a különbségekre fogjuk a hangsúlyt helyezni. Jézusban nincs szegény és gazdag, férfi és nő, zsidó és pogány, előkelő és nem előkelő. Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk. Azt mondja Pál apostol, a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedeteben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Az egység vajon mérhető-e? A sokaság mérhető? De vajon az egység mérhető-e? Mi a mérték egysége? Mert a sokaságnak megvan a maga mértékszáma, ugye? 1, 2, 3, 10 000, 100 000, 1 000 000, 20 000 000, de vajon az egységnek, vajon mi lehet a mérték egysége? Azt mondja Róma 15:5-6. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Tehát mi a mértékegysége az egységnek? Az egy. Mi pedig egy olyan világban élünk, ahol szeretjük a nagy számokat, a nagy számok bűvöletében éljük le életünket. Mit jelentenek már nekünk milliók? Mi már milliárdokban gondolkodunk. Egyikünk sem tudja, hogy mit jelent egy milliárd. Csak hasonlításképpen, ha egy újszülött gyermek elkezdene számolni, és napi 24 órát számolna, és azt mondaná, hogy 1, 2, 3, 4, és ha mondjuk 80 éves koráig nem inna, nem enne, nem aludna, semmi mással nem foglalkozna, csak számolna, nem jutna el az 1 milliárdig. Óriási szám. És mi a számok világában élünk, és Jézus közben az egységet adja nekünk, az egységet. De jegyezzük meg, az egység az nem egyformaság. A különbözőségben is lehet egység. Ahogy széjjel nézek, mindenki más ruhában van. Bár néhány férfinek az ingje hasonló fehérben virít. De már a nyakkendőnk eltérő különbözik. A hölgyek ruhája pedig abszolút különböző. Lehetünk mi egyek? Különböző ruhákban? Hiszen a ruhák a jellemünk kifejeződései. Vajon miért pont azt a ruhát vetted föl ma, amelyet fölvettél? Van még másik 20 ruhád, 30 ruhád, és most itt hagyjuk abba, hogy kinek mennyi ruhája van. Igen, a különbözőségben lehet egység. Mert Isten az eltérő jellemű és gondolkodású embereket egy cél érdekében össze tudja fogni. Ez az egység, ez az egyház. És nem azt nézzük, ami elválaszt bennünket, hanem azt nézzünk, ami egyé tesz. Mert nagyon jól tudjuk, hogy egyikünk sem gondolkodik úgy, mint a másik. Mert a jellemünk különböző. De vajon miért különböző? Mert Isten különböző jellemmel teremtett meg. Mert Isten nem szereti az uniformitást. Azt mondják, hogy nincs két egyforma hópihe, hópehely. Gyermekkoromban szerettem nagyítóval nézni a hópiheiket. Volt, amikor már hozzáfagyott a nagyítóhoz a kezem. És minden hópihe különböző. Nincs két egyforma homokszem a tengernek a partján. Ha beletesszük egy mikroszkóp látókörébe, akkor látjuk, hogy minden homokszem különbözik. Nincs két egyforma ember, bár lehet, hogy hasonlítunk az apa a fiára, anya a lányára, de másak vagyunk. De a másság a közös cél érdekében nem negatív, hanem pozitív indulatot, előjelet fog kapni. Ez a mi küldetésünk. Olyanok vagyunk, mint egy nemes szőlőtő, amelybe beoltattunk. A szőlőtő maga a Krisztus. És nagyon jól tudjuk, hogy milyen az a gyümölcs, amely nem nemes származású. Az nem fog soha az a gyümölcs vagy gyümölcsöt teremni. Csak, ha nemes vesszőszálba oltatunk. A keresztény egység attól függ egy gyülekezetben, egy közösségben, hogy a tagok be vannak-e oltva Krisztusba. A hitnek is van egy egysége. És a Biblia beszél erről, a hit egységéről. Mert az utolsó időben élő Isten népe, Isten gyermeke azt a hitet fogják képviselni, amely az örökkévaló evangéliumból fakad. Mennyire fontos az egyház egysége? Hiszen látjuk azt, hogy ez egy töredezett. Magyarországon is látjuk, hogy hányszor és hányszor töredezek, reped meg az egyház egysége. Azt tudjuk mondani, hogy az egység az nagyon fontos, nélkülözhetetlen a küldetésben, mert a hármas angyali üzenet által, amiről az elmúlt negyedben beszéltünk, prédikáltunk, ennek a továbbadása fontos. Nagyon fontos, hogy az egyház tagjai és gyülekezetünk tagjai készülnek-e az Isten országára? Készülünk-e? Mert hiába vagyunk az egyházunknak a tagja. Hiába vagyunk a gyülekezetünknek a tagja. Ha nem készülünk Isten országába. A keresztény egység, az egyház az olyan, mint egy zenekar. Bizonyára voltunk komoly zenei koncerten. És mielőtt a karmester belép, előtte a zenészek hangolják a zeneszer számaikat. Mindenki próbálja a másikhoz hozzáigazítani. És az ember ott áll és ül, és azt mondja, hát ez egy zenebona. Ennek semmi értelme nincs. Ez mindaddig tart néhány percen keresztül, amíg a karmester be nem lép. Mi történik ekkor? Mintha elvágták volna. Mindenki abba hagyja, nem számít, hogy esetleg egy picikét hamis. Most már mindenki a célra tekint, a karmesterre. A laza ülést mindenki fegyelmezett testtartássá formálja át, senki nem beszél a mellette levővel, senki nem igazgatja már tovább a kottáját, hanem mindenki a karmesterre tekint, és amikor a karmester beint, akkor mindenki tudja, hogy mi a feladata. És ebből a zenebonából egy csodálatos szimfónia lesz. Ez az egység. Az egyháznak is ilyen az egysége. Krisztus testének egysége azt jelenti, hogy életem hangszerét az elhívottak hatalmas zenekarával egyesítem, Isten, a karmester pálcájára figyelve, az a kiváltságunk, hogy a karmester intésére előadhatjuk Isten szeretetének szimfóniát, szimfóniáját az emberiség számára. Ez volt a mai előadásunk, az egyházról szóló tanítás. Az Úr kegyelméből. Amen.
0: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, Atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szeresd.

0: mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: A törvény szelleme. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté evangéliuma, 5. fejezet, 17. vers. Mennydörgés és villámlás között nyilatkoztatta ki Krisztus Istennek törvényét a Sínai hegyen. Isten dicsősége, mint emésztő tűz ereszkedett alá a hegy csúcsára, és a hegy megremegett az Úr jelenlététől. Alázattal borult földre az egész nép, hogy hallgassa a törvény előírásait. Milyen nagy az ellentét az említett jelenet és a hegyi beszéd között. Derült ég alatt, ünnepélyes csendben, amelyet csak a madarak éneke tarkított, fejtette ki országa alapelveit Krisztus. Bár ez alkalommal a szeretet szavait intézte a néphez, mégis a törvény ugyanazon alapelveit fejtette ki előttük, amelyeket egykor a Sínai hegyen hirdetett ki. Amikor Izrael a törvényt átvette, a hosszú egyiptomi rabszolgaság miatt annyira eltompult volt, hogy a hatás érdekében Isten hatalmának és fenségének kellett megnyilvánulnia. Az Úr azonban ennek ellenére a szeretet isteneként nyilatkozott meg előttük. Az Úr a Sínai hegyről jött, és Szeírből támadt fel nékik. Párán hegyéről ragyogott elő, 10 000 szent közül jelent meg. Jobbja felől tüzes törvény volt számukra. Bizony, szereti ő a népeket. Mind kezednél vannak az ő szentjei, odaszegődnek a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet. 5 Mózes 33.2.3. Isten csodálatos szavakkal nyilatkoztatta ki dicsőségét Mózesnek, amelyek minden idők legdrágább örökségévé váltak. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad 1000 íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 34.6.7. A Sínai hegyen kinyilatkoztatott törvény a szeretet alapelvének kifejezése, s egyben az egész föld részére az ég törvényeinek kinyilatkoztatása. Egyetlen közvetítő által adta nekünk az Atya, és ő hirdette ki, akinek hatalma összhangot teremthet az emberi szív és a törvény alapelvei között. A törvény célját is kinyilatkoztatta Isten Izrael előtt, és szent emberek legyetek én előttem. 2 Mózes 22.31. Izrael nem ismerte fel a törvény lelki tartalmát. Látszott engedelmességük csak a külső formák és ceremóniák betartásából állt, anélkül, hogy szívüket a magasztos szeretetnek odaszentelték volna. Amikor Jézus jellemével és munkálkodásával szemléltette Isten szent, nemes és magasztos erényeit, és feltárta a csupán külsőségekben megnyilvánuló engedelmesség értéktelenségét, a zsidó nép vezetői nem értették meg szavait, így el sem fogadták azokat. Véleményük szerint Jézus könnyedén vette a törvény követelményeit, s amikor megismertette velük azokat az igazságokat, amelyek Istentől elrendelt Isten tiszteleteik lelkét képezték volna, megvádolták őt a törvény eltörlésével, mert ők csak a külsőségekre tekintettek.

A farizeusok észrevették az óriási különbséget a saját és az Úr tanítási módszerek között. Észrevették, hogy az igazság fensége, szépsége és tisztasága az emberekre gyengéd, de mély benyomást gyakorol. Attól féltek, hogy Jézus elhódítja tőlük a népet, ha nem tesznek ellene valamit. Ezért állandóan figyeltették, alkalmat keresve, hogy a nagy tanácsnál bevádolhassák, elítélhessék és kivégezhessék őt. Leskelődő kémek csapata vette körül Jézust a hegyen is, s amikor az igazság elveit feltárta, a farizeusok rögtön azt a véleményüket hangoztatták, hogy tanítása ellenkezik a Sínai hegyen adott törvényekkel. Többen kijelentették, Jézus azért jött, hogy a törvényt eltörölje. Azonban az üdvözítő félreérthetetlenül feltárta az isteni törvényekkel szemben elfoglalt álláspontját. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Az ember teremtője és törvényadója jelentette ki, hogy nem akarja a törvényt eltörölni. A természet minden tüneménye, a napsugárban szálló kis porszemcsétől kezdve, az űrben lebegő számtalan galaxisig, Isten törvénye alatt létezik. E törvény iránti engedelmességtől függ a természet világának rendje és összhangja. Ehhez hasonlóan az igazságnak is vannak alapelvei, amelyek az öntudatos lények életét kormányozzák. Az ezekkel való összhangtól függ a világ mindenség boldogsága. Isten törvénye már a világ teremtése előtt létezett. E törvény vezeti az angyalokat is, hogy pedig összhang legyen a föld és az ég között, az embernek is engedelmeskednie kell ezeknek a mennyei szabályoknak. Krisztus már Édenkertjében megismertette az első emberpárral a törvényt, mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának. Jób 38.7. Krisztus földi küldetése nem a törvény eltörléséből állt, hanem abból, hogy kegyelme által az emberiséget az isteni szabályok iránti engedelmességre visszavezesse. Krisztus szeretett tanítványa a hegy lábánál ülve figyelte mesterének tanítását, s jóval később Isten lelkének sugallatára feljegyezte azokat, amelyek a törvény örök érvényét tanítják. Aki bűn cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. 1 János 3.4. Világosan kijelenti, hogy a törvény, amelyre utal, előttetek volt kezdettől fogva. 1 János 2.7. Tehát arról a törvényről van szó, amely már a teremtéskor is létezett, és a Sínai hegyen csak megismételte Isten. Amikor Jézus a törvényről beszélt, kijelentette: nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. A betölteni szót olyan értelemben használta, mint amikor Keresztelő Jánossal tudatta szándékát. Így kell nekünk minden igazságot betölteni, ami annyit jelent, hogy a törvény követelményeinek mértékét betölteni, példát nyújtani az emberiségnek, hogyan éljenek tökéletes összhangban Isten akaratával. Küldetése az volt, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. Ézsaiás 42.21. Hogy feltárja lelki lényegét, hogy bemutassa messzeható alapelveit, és bizonyítsa örökké tartó érvényességét. Krisztus jellemének isteni szépségét még a legnemesebb és a legszelidebb emberek is csak halványan tükrözik vissza. Salamon király a Szentlélek befolyása alatt mondja róla: 10 000 közül is kitetszik, és ő mindenestől fogva kívánatos. Énekek éneke 5, 10, 16.
és mikor Dávid prófétai lélekkel meglátta őt, így szólt. Szebb, szebb vagy az ember fiainál. Zsoltárok 45:3. Jézus, atyának tökéletes képmása, dicsőségének fénye, az önmagát megtagadó megváltó, földi léte alatt élő szemléltetője volt Isten törvénye lényegének. Az ő élete által vált nyilvánvalóvá, hogy a mennyei szeretet, a keresztény életelv az alapja az örök igazság törvényének. Jézus így szólt. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Máté 5:18. Ő is engedelmeskedett a törvénynek, és ezzel igazolta annak változhatatlan jellegét. Egyben bebizonyította, hogy kegyelme által Ádám minden fia és leánya tökéletesen betarthatja az isteni követelményeket. Azt mondta a hegyen, hogy a törvény legkisebb betűje sem múlhat el, míg be nem teljesedik. Tehát mindaz, ami az emberiségre vonatkozik, mindaz, ami a megváltási tervvel kapcsolatos, betölti küldetését. Nem szól róla, hogy a törvény valaha is érvénytelenné válna. Ehelyett szemeivel az emberi történelem végső határaira tekint, és kijelenti, hogy a törvény még ekkor is érvényben marad. Ezért senki sem gondolhatja, hogy Jézus feladata a törvény megszüntetése lett volna. Amíg az ég és a föld fennáll, mindaddig érvényesek az isteni törvények is. Igazsága olyan szilárdan megáll, mint Isten hegyei. Zsoltárok 36:7. És az áldás forrásává válik, amely szétárad az egész földre, hogy felüdítse azt. Mivel Isten törvénye tökéletes, ezért változhatatlan. Tehát lehetetlen, hogy a bűnös ember saját erejéből a törvény követelményeinek eleget tehessen. Épp ezért jött a megváltó. Küldetése volt, hogy az emberiséget az isteni természet részesévé tegye, és így összhangba hozza Isten törvényeinek alapelveivel. Ha bűneinket elhagyjuk és elfogadjuk Krisztust üdvözítőnkül, megdicsőítjük a törvényt. Pál apostol kérdezi, a törvényt tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által? Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Róma 3:31. Az új szövetség ígérete így szól. Adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Zsidók 10:16. Azok a jelképek, amelyek Krisztusra, Isten bárányára mutattak, aki elveszi a világ bűneit, halálával mind megszűntek. Az igazság alapelvei azonban, amelyeket a 10 parancsolat fogalmaz meg, olyan szilárdak és változtathatatlanok, mint Isten örökké való uralkodása. Egyetlen törvény sem vesztette el hatáját, egyetlen vessző vagy betű sem változott meg. Azokat az alapelveket, amelyeket Isten már a paradicsomban az élet törvényeként adott át az emberiségnek, a helyreállított Édenben is változatlanul megtartja. Mikor a föld ismét Édenné válik, mindenki a szeretet isteni törvénye szerint fog élni a nap alatt. Uram, örökké megmarad a te igéd. Zsoltárok 119:89. Minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig. Hűségből és egyenességből származottak. Zsoltárok 11:7-8. Régtől fogva tudom a te bizonyságaid felül, hogy azokat örökké állandókká tetted.
Zsoltárok 119-152.

0: Ellen Goldwhite, Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ő ad szabadulást. A mai ige: Jeremiás könyve 39. fejezet 17. verse. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr hűséges szolgái érette szenvednek üldöztetést, ő maga küld nekik szerető vigasztalást, de olyankor még azoknak is jó hírt, akik együtt éreznek velük és segítik őket. Ebed-Melek csak egy megvetett etiópiai volt, de jót tett Jeremiással, ezért az Úr ezt a különös ígéretet küldte számára a prófétán keresztül. Ne feledkezzünk meg sohase Isten üldözött szolgáiról. Ő megjutalmaz ezért. Ebed-Meleket meg akarta szabadítani az Úr azoktól, akiknek a bosszújától okkal félhetett. Alacsony sorsú szerecsen volt, de az Úrnak gondja volt rá. A káldeusok ezreket gyilkoltak le, de ennek az egyszerű négernek nem árthattak. Talán mi is félünk hatalmas emberektől, akik nem a javunkat akarják. De ha hívek maradunk az Úrhoz az üldözés idején, ő is hű marad hozzánk. Mert ugyan mit is tehetne bárki az Úr engedélye nélkül? Ő fékezi meg a hatalmasokat, ő tesz zabolát a dühöngők szájába. Féljük az Urat, akkor nem kell senki mástól sem félnünk. Ha csak egy pohár vizet adunk is az Úr valamely megvetett profétájának, annak is meg lesz már a jutalma. Ha Krisztust hűségesen szolgáljuk, számíthatunk arra, hogy ő is hűséggel mellénk áll. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai alapja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-jétől új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja a látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízvárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsex Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az Esztergom bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitották meg a tárlatot. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök a testi lelki jólétünk rovatát hallgatják, engem Gondolik Györgynek hívnak. Akkreditált fitoterapeuta vagyok. A műsorunk meghívott vendége Gilic tanár úrnál vizsgáztam annak idején, és a nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni, a galagonya túrával, és mielőtt rátérnénk erre a témára, megkérem Gilic tanár urat, hogy egy pár mondatban mutatkozzon be saját magáról a kedves hallgatóknak, és utána beszélgessünk a galagonya túráról. Tanár úr, kérem, akkor egy néhány mondatban, ha bemutatkozna, hogy tulajdonképpen mióta is csinálja a galagonya túrát, milyen végzettsége van, és hogyan került a vizsgabizottságba, hogy vizsgálni lehetett önnél.
1: Igen, földműves családból származom, és hát anyai ágon a gyógyfüveken megismerkedve, ugye a nagyanyám tanított bennünket, mivel ő bábasszony volt, és gyógyfüvekkel gyógyított, így a növényeket, gombát, ott a mecsek lankáin hamar megismertük gyerekkorunkba. Későbbiekben agrár vonalon tanultam tovább, majd a növényegészségügyi vonalon végeztem, később pedig a természetgyógyászatnak azt az ágát választottam, amely a természethez közelebb van, a gyógynövények területére hát koncentráltam, illetőleg a bioenergetika dolgaira és a mozgásterápiára, mert mozgás nélkül nincs élet, és az ember gyógynövény gyűjt, ma mozogni is kell. Ugye föl kell mászni a hegytetőre, sokszor le kell szedni azt a kis gyógyfüvet megfelelő időbe. Na hát én vizsgáztatók, oktatók ebből a három területből, és ezt ötvözöm nagyon gyakran, mind a hármat együtt, hogy eredményt érjek el. Itt tartoznak a gyógynövények, a gombák, és annak idején egy ilyen tanfolyamon, természetgyógyász tanfolyamon találkoztam Ola Andor doktorral, aki látván az, hogy én a gyógyfüveket eléggé ismerem mélyebben, mint a tanfolyami anyag, amiről szólt, megkért arra, hogy alakítsunk egy fórumot, egy olyan túra lehetőséget a budapesti emberek számára, ahol a gyógyfüvekkel találkozva megtanulhatják azt, hogy hogyan védjük meg önmagunkat, ne mindenért a patikába szaladjunk, hanem a gyógyfüveket megismerve, megfelelően elkészítve, és vigyázunk az egészségünkre, elsőben előzzük meg a bajokat, aztán ha már benne vagyunk a bajba, akkor segítsük elő a gyógyulást, együttműködve az orvossal természetesen, és hát ez úgy kialakult. Egyre többen voltunk, hogy több mint 100-an is voltunk egy ilyen hétvégén, minden hónap harmadik vasárnapján egyébként van ez a galagonya túra, szerveződik. Az Egyesület, Ola Andor már ugye nem él, Isten nyugosztalja, de az emléke itt van előttünk, nagyon sokat tanultunk tőle annak idején, és hát kialakult egy olyan szemlélet, ami nem csak a gyógyfüvekre vonatkozik már, hanem a természet ismeretére, és mindarra, amit az kirándulás nyújt nekünk. Hát ugye mik ezek a dolgok? Hát kérem szépen, vagy mi indokolta ezt végeredményben? Az, hogy a civilizáció során összezsúfolódott városi emberek, ugye Budapest is egy ilyen térség, ugye a legszebb kirándulása, hogy kikerül. Na most a másik dolog pedig, annak, akinek táplálkozási segítség is, hogy kikerül, megszedi a gyógyteját, megszedi a gyógybogyókat, a szörpnek valót, tehát még a táplálkozásban a gyógygombákat, meg az ehetőgombákat, és akkor besegít a saját táplálkozásába is, és biztos, hogy minőséget tud szerezni a táplálékkal az életébe, azáltal, hogy nem permetezett, porozott és mérgezett hát növényeket fogyaszt és vásárol, ami néha a piacon bizony kiderül, hogy ugye káros szermaradékot tartalmazván civilizációs betegségek kialakulásához vezet. Na most hát a természetben összegyűjtöttnek az előny az, hogy én lehajolok a gombáért, mondjuk a most gombát, vagy pedig azért a gyümölcsér, vagy gyümölcsér, aminek a bioértéke mindig nagyobb, mint a termesztetté, mert nem kezelünk semmivel, a jóisten öntözi, a madarak trágyázzák, a humusz réteg adja a tápanyagot, és biztos, hogy ha nem is van tömegbeterem, de elszórtan megvan, és az időt bocsátunk a rendelkezésünkre magunknak, tehát nem a plázákba kirándulunk, meg a város nagy térségeibe, hanem kimegyünk a természetben, mert akkor rájövünk arra, hogy Valahol igényeik is ezt, mert a magány az gyógyít, a csend, a vízpart, a hegyek, az erdők, ezek mind segítenek nekünk. Gyűjtögeti útjaink során több gyógyító hatóanyaghoz juthatunk, ingyen szinte a természet ajándékaként kapjuk, ugye csak ennek van egy feltétele, hogy hát vigyázunk a természet titkaira, ajándékaira, mert azok csak akkor segítenek rajtunk, ha mi vigyázunk a természet, és nem szórjuk el a mérgeket. Na most a galogonya túrán erre mindig fölhívom a figyelmet, hogy ott ne szemeteljünk ki, hanem inkább szedjük össze a szemetet, hogy vidámabban is egészségesen teremjen meg minden a vadon. Aztán hát ugye a mozgásterápia, ugye a galogonya túra során fölérünk egy hegytetőre, mindenki igényli, hogy egy kicsit mozogjunk. Olyankor egy kis jóga gyakorlással megfűszerezzük azt a mozgást, hogy ne legyen egy oldalú gyaloglás, légző gyakorlatokat végzünk. Én jóga oktató vagyok egyébként, úgy maszek alapon, tehát van vizsgám is, Indiába végeztem, illetőleg Etkalnyónál is, és nagyon nagy sikere van ezeknek a gyakorlatoknak. A gyógynövénygyűjtés mellett ide tartozik a gombák, időként megjelenő gombák gyűjtése, ugye elsők után néha elég sok gombát találunk, néha a egy óráig tartó túra eltart 3 óráig is, mert annyi a gomba, és nekem át kell nézni az összegyűjtést, mindenki szed valamit, hogy mi a mérgező, mi az ehető. Mint gombaszakértő, ugye ezt könnyen megcsinálom, de szívesen csinálom. Aztán vannak olyanok, hogy valaki nagyon elfáradt, és már gondja, hogy eljöjjön, ne jöjjön, azt segítjük. Megtanítjuk arra, hogy milyen betegségre, milyen fát öleljen át. A fáknak a gyógyereje a természetbe, az nem csak úgy van, hogy leszedem a hársva virágot, meg leszedem a gesztenyét, meg ezt, meg azt róla, hanem az kisugárzódik a törzsén keresztül, csak kell tudni, ismerni, hogy mi mire jó, és van, amit nem szabad csak 10 percig átölelni, tovább nem, de van, amit viszont akár egy fél óráig is ölelgethetem, és föltöltöthetök energiával, ez is egy gyógyhatás, ez is ugye, ez a faölelés. Aztán ide tartoznak még a különböző, hát olyan regenerációs lehetőség, hogy a lelki megnyugvás, amikor megpróbáljuk azt csinálni, amit a híres japánok csináltak. Ők úgy hívták ezt a természetjárást, hogy Shinrin-yoku, azaz a természetbe való erdőfürdőzés. Erdőfürdőzés. Minden érzékszervünket kinyitjuk, és ha nem csinálunk semmit, csak örömet szerzünk a látványtól magunknak, örömet szerzünk az erdő illatáról, a gomba illat, meg a fenyő illat, gondoljunk csak bele. Ugye a szanatóriumokat hova építik? Hát a fenyőerdőbe. Vajon miért? Mert az az egészséget visszaadja annak a tüdőbetegnek. Ugye, de ide tartoznak az ízlelés, megkóstoljuk a bogyókat, a forrásvizet megkóstoljuk, és hát ugye ide tartozik a jó illatok mellett még az, hogy megtapintjuk a fatörzsét, átöleljük, és érezzük, hogy a fa szinte beszél hozzánk, föltöltődünk energiával, ezek így együtt alkotják ugyanazt, amit a japánok úgy hívnak, hogy Shinrin-yoku, és erdőfürdőzéssel töltődnek föl, és rájönnek arra, hogy kevesebb gyógyszerrel is lehet élni a civilizált világba.
0: Én nem olyan régen, pár évvel ezelőtt egy galagonya túrára elvittél bennünket, 11-es busz végállomásánál egy 130 éves libanoni cédrusfához. Erről a fáról tanár úr mesélne egy pár gondolatot a hallgatóknak?
1: Igen, hát a fáknak a gyógyere, ez egy külön téma a fitoterápia mellett, illetve ide kapcsolódik, és való igaz, a cédrusfa, a libanoni cédrus, az egy különleges fa, ami megtalálható itt az Apáti-szikláktól nem messze, ugye a budai hegyekbe, és hát oda minden évben azért elzarándokolunk, és megnézzük, és észreveszünk, hogy ez a fa nagyon egészséges, kicsit elvadult környezetben van, de be van kerítve, most már védetté nyilvánították, soha nem beteg. Ez a fa olyan egészséges, ami összefügg azzal, hogy ott a legyek, a rovarok nem élnek meg, azok a kártevők nem élnek meg, mert ennek olyan illóanyaga, hatóanyagai vannak, amik átjárják a fát, és amelyek elriasztják az ilyen kártevőket. Valamikor régen a cédrusfából ilyen, hát ládikákat, ékszertartó ládikákat készítettek, amiben soha nem ment a moly, és ami örökké olyan fa volt, ha megfelelően készítették, munkálták meg. Nem, és hát ezt a fát, ugye, ha átöleljük, hát nem tudjuk átölelni, mert 6-8 800 ember kell hozzá, hogy körbeérjük akkora, és az egésznek a csurgója, amíg a lombkorona ér, ott elfér 100 ember, és ott alatt a tartózkodás már az is gyógyítást jelent. Hát ilyenkor mindig egy kicsit potyázunk, átveszük a fa energiáját, mindenibe elmegyünk, föltöltődünk általa, és utána hát hálából visszaadjuk, átöleljük egymást, a karját megfogva körbeveszük a fát, és énekelünk nekik, hogy töltsük föl, hogy egészséges maradjon jövőre is. Évről évre járunk ide, most már 31 néhány éve, és meglátogatva mindig feltöltődünk. Valójában lelkileg segít sokat az embernek, a lelki legmagasabb frekvencia, ami gyógyítja a fizikai problémákat, ezt ugye tanultuk és tudjuk, ez egy jó lehetőség arra, és a cédrusfaj egy ilyen kimagaslóan extrém gyógyító jellegű fa, mind ahogy ide tartoznak azért sok-sok más, és ugye fenyőfák, meg hársfák, meg gesztenyefák, nyérfák, nyárfák, stb. Azokról mind-mind beszélni szoktunk, de cédrus csak egy van, ezért ezt megérjük azt a megbesülést, hogy csak azért, mert a cédrushoz megyünk, nem megyünk máshova, csak oda, hogy minél többet tartózkodhassunk abba a környezetbe, ahol hát, ha mi is kapunk egy energiát, hogy ne legyünk betegek.
0: A limonómi cédrusról csak szeretném megosztani a kedves hallgatóknak, hogy egy ilyen galagonya túra alkalmával, nyár volt, nagyon meleg volt, és a gyantája az valahol egy másfél méter magasságba kezdődött volna csöpögni. Én a sétabotommal lepiszkáltam a gyantát, és megnéztem, hogy ez hogy néz ki. Hát, kedves hallgatói, mindenki kapaszkodjon meg, üveget tisztaságú a gyanta. Megkóstoltam, mert nagyon érdekelt az íze, és nagyon-nagyon nehezen tudtam szeretni libanoni cédrus olajat. És akkor ez most igaz dolog, vagy város legenda, hogy ez minden vírus, minden gombát vagy megöl, illetve a homeopátiával libanoni cédrus az milliószoros hatása van?
1: Ezek az anyagok ott vannak a fákba, főleg, hogy nekik meg kell védeniük magukat. Hegyhelyen rőlnek, bármi van, ugye, lerágja egy másik állat kicsi korába, vagy a vihar kidönti, vagy akármi, tehát neki meg kell védenie magát, és a fák érdekes módon képesek kommunikálni is egymással, és ha együtt vannak, akkor még több mindent képesek kibírni, mint egyedül egyszer magába. A cédrus ez egy olyan keményen, hogy mondjam, egészséges fa, aminek a hatóanyagai, fitoncidjai, tehát fitoncidoknak nevezük azokat az anyagokat, ilyen terpének, meg egyebek tartoznak, meg limonén, meg pinén, meg ilyen vegyületek, amelyek ugye a fenyőfákban is benne vannak, amik megvédik őket a károsítóktól, és ha valaki ezzel kapcsolatba kerül, azt is megvédik, csak akkor meg kell tudni azt, hogy na milyen jó, ugye az a fenyő terpentin, amit nem nagyon ismerünk, az a limonén és egyéb anyag, amelyek ugye a kérgekben, a némelyik fába ott vannak, hát ezeket ismerve, ha én csak átölelöm, megtapogatom kézzel a fát, már a rezgésében ott vagyok, ugye ezek kisugároznak, mint egy aura. Ebben az aurának a légterébe belekeveredve, ott eltöltve egy pár percet, csodálatos érzés az, hogy az ember utána vidámabban jön haza, amíg el is fáradt a lábam, mégis valahogy úgy érzem, hogy megért elmenni. Elmondom, ezt úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy olyan érzés ilyenkor, mint az ember gyerekkorában, amikor elment a templomba. Ott nem lehetett káromkodni, csendben voltunk, és hazamentünk a mise végén, és föltöltöttünk valahogy, elfelejtettük bunkat, bánatunkat, meggyógyultunk lelkileg. Hát ugyanezt teszik ezek a fák is velünk. Tehát az erdő az a természet temploma. Így is mondhatom, nem kell vallásosnak lenni, csak hinni a természet erejébe, és azokba a törvényszerűségekbe, amelyek összefüggnek azokkal a hatóanyagokkal, amelyeknek egyébként a kivonata is gyógyítók, de nem olyan értékben, mint ott a bioérték birtokában, a természetben együtt kapcsolatban más hatóanyagokkal, és a kollektív energiát, hát ugye belélegezve, együtt vagyunk mi is, együtt több fa, több növény, képesek vagyunk igen gyorsan föltöltődni, és egy hétig vagy egy hónapig elbírjuk esetleg ezt, és utána megint elmegyünk a következő hónap galagonya túrájára. Hát ezért én szívesen járok ide, mert én is feltöltődöm, és látom azt, hogy hát nyáron jó időkben bizony olyan sokan vagyunk, hogy nem is férünk föl egy buszra, hanem 2-3 busz jön ki a terepre, a Jánoshegyre vagy akármerre, és akkor egymást bevárjuk szépen, és akkor folytatjuk tovább az ismereteket.
0: Egy olyan kérdésem lenne tanár úr felé, hogy említett volt, hogy 30 éve galagonya túra. Van-e olyan élménye, amit szívesen megosztan a rádió hallgatóknak és hallgatókkal, és nagyon szívesen visszaemlékszik rá. A 30 év azért ez már nagykorú. Tehát...
1: Hát igen, 34 éve most már lassan, ugye, hogy Galagonya túra volt, de nagyon meg tudnám számolni egy kezemen, hogy hányszor maradtál azért, mert olyan volt az időjárás. Kisebb csepörgés nem zavart bennünket, mert esernyő volt, vagy nagyok fa, erdőbe fa alatt voltunk, és a kisebb zápor nem is ért el bennünket, mert a palombok fölfogták mindezt, még akkor is, ha nem volt semmiféle tető, ami alá állhattunk volna. Ez is nagyon jó volt, és örültünk neki, hogy láttuk, hogy hát hiába sár van, akármi van, de mi a falevelekre léptünk, nem lettünk sárosak, mert ott az avar az olyan volt, mint egy szőnyeg. Ez mind nagyon jó volt. Persze volt olyan is azért, elárulom, hogy közbe-közbe jött a vihar, és azért nem adtuk föl, hanem eljöttünk egy darabig, ugye visszatérve bementünk az én kis bemutcai lakásomba, voltunk vagy 20-30-an, és hát mindenkinek átvázott a februári latyaktól a cipője lába, ugye, ilyen is volt, és akkor előzettem a lavorokat, mindenkinek lábvizet adtam, és forró teát főzve folytattuk az ismereteket, hogy mit láttunk volna még a szabadban, nem megyünk el. Tehát volt egy ilyen pótlás is, emlékszem rá, de mindig elmentünk, amikor az eső miatt csak hárman voltunk, akkor is elmentünk a túrára, és akkor is, amikor voltunk 90-en. Egyformán mindig. Tehát ezek, hogy mondjam, olyan különleges, kirívó más, az volt csak, hogy az időjárással kellett dacolni, hogy vajon merjük, mi lesz, és észrevettük azt, hogy az utóbbi években, utóbbi 10-15 évben, most már egyre többször kisütött a nap. Reggel még esett az eső, de 9 órakor már elállt az eső, és egész jött a szép idő, mintha mi vittük volna a napsütést a természetben ki, és jó idő lett utána, és aztán mondtam, hogy menjünk el, ha nagyon akarunk valamit változtatni, tudunk még a környezetünkön is ilyen szempontból.
0: Igen. Az előbb említett a tanár úr egy nagyon érdekes kérdés, hogy a növények közötti kommunikáció, illetve a fák, hogyha egymást közelébe vannak, akkor ez értelmezhető úgy, hogy vannak olyan citrusféle jellegű fák, akik külön kommunikálnak, tartják egymással a kapcsolatot, illetve vannak olyan tölgy és gyümölcsfák, amik szintén külön kapcsolatot tartanak, vagy ez az egy-egy csoport?
1: Hát általában a fa fölismeri a saját társát, a saját fajtáját, mert csak egy példát hadd mondjak el, hogy ez igaz történet volt, hogy a tölgyfa ugye a makját lepotyogtatja, szél kicsit elviszi, de valamelyik oda potyog le a mellé egy 20 méterre, 10 méterre a fa alá, és kihajt tavasszal, a mag kicsirázik, és egy kis tölgy lesz belőle. És a kis tölgy fel is nőtt olyan másfél méterre, és egy őzike lerágta, derékba rágta a szegény fát, és a kis csemet, hát akkor ugye lombja levesett, nem volt levél, nem volt, ami a nedvességet szívja, ugye a gyökéren keresztül a földből kifele, és hát úgy volt, hogy elpusztul. És ennek a megfigyelése során ugye az a végső eset állt elő, hogy a növény egyszer csak kezdett hajtani a semmiből, pedig nem volt levele, egy sem le volt rágva, az alvó rügyek kihajtottak, a gyökérzete úgy nézett ki, hogy helyrehozta az egészet. Tehát mi történt ilyenkor? Tulajdonképpen semmi más. Az anyanövény, aminek a gyökerei sokkal messzebb elmennek, mint mi látnánk, ugye, mikor kiásunk a fát, észrevette, megérezte, hogy a kis csemetét lerágták, hogyan mentse meg? A gyökerével rákapaszkodott a kis csemete gyökerére, és a saját energiájából, amit hatalmas gyökérzetével szívott föl nedvességet, tápanyagot, talajból, átadott a kis növénykének, a kis csemetének. Az a kis energia fölszivárgott, fölnyomódott a edényalábokon át, a rügyek kifakadtak, és azóta szép nagy fává is nőtt. Igen, tehát igazolásul, hogy a mama szeretete a gyermekére ott van, mert a más magba kisodásnak, de azt nem támogatja, a sajátját támogatja, elősegíti, ha ott van a gyökér zóna közelébe, akkor kezelésbe veszi, és segíti fölnevenni, nyomja neki a tápanyagot, hogy nőj föl, amíg engem látsz, kisfiam, ne félj nem hagylak cserbe, és megnőtt. Tehát van egy érzelmi életük a növényeknek, tudatuk nincsen, sokszor azt mondjuk, hogy másodrendű lények.
0: Hát ez nagyon érdekes kérdés volt, hogy a idősebb fa tölgy hogyan vigyáld a gyerekeire és a tölgy óvodára, és gyakorlatilag a tölgyfa erdőnek a reprodukciója hogyan történik, hogy milyen erősítést kapnak. Tud még ezt mondani valamint, tanár úr, kérem?
1: Hát csak annyit, hogy a természetet tanulni kell, nem kihasználni, lerombolni, hanem amíg a természet él, amíg a fák megvannak, addig mi is élünk. Ha eltűnnek, akkor mi se leszünk már. Akkor tényleg megszűnik a világ, a létezés, az oxigéntermelés, meg a többi, tehát ugye a zöld övezet oxigénjét a fák biztosítják, ugye egyszer ez biztos, ez nagyon jó, tudja mindenki. Aztán hát meg a különböző kipárolgások, ugye itt nyilván most az örökzöldekre gondolunk, amikor azt említettem már korábban, hogy a fenyőerdőknek a kipsugárzása, a fenyő illóolaja az annyi korokozót elpusztít, hogy ott a levegőbe káros patogén, baktérium, spóra nem él meg. Tehát az a környezet fertőtlenítve van. Ha én a lakókörzetemet olyan helyen hozom létre, vagy én ültetök a lakókörzetem a kertembe fenyőt, kamecipáriszt, tujaféléket, tiszafát, akkor én a levegőt tudom fertőtleníteni, van nagyon hatékonyan, hogy az a bizonyos tujon hatóanyag, amitől félünk, ugye, ami az örökzöldekben ott van, ugye, mind kellemetlen, káros, rákkeltő egyéb anyag, amitől óckodunk, hát kérem szépen, hadd mondjam meg, mondok is a gyógyhatása. A tujonféléknek a gyógyhatása pedig abban áll, ezt még a nagyanyámtól tanultam, mert ő népgyógyász volt, tehát gyógyhüvekkel gyógyító bábasszony volt, és igen nagy tekintélye volt ugye a komlói, akkori falusi település lakossága között. Őtől tanultam, hogy daganat, csomó, csontkinövés és ilyesmire, hát, hogy mondjam, gyógyító hatással van, azóta megtudtam, hogy ugye a bizonyos hát tumorsejteknek a szaporodását gátolja. Tehát ugye a csontkinövésnél is az oszteó hát blaszt sejteket gátolja, amelyek ugye a kóros kinövést okozzák, és a cipő föltörte a lábat, vagy valami bütyök volt, akkor a növény, az örökzöld növénynek a tüleveréből masszírozott, passzírozott ki mozsárba, rézmozsárba olyan kis nedv anyagot, amit felszivatott egy kis vattával, és rátette arra a sérült részre, és bizony ilyeneket tanított nekünk. Hát ugye azóta változott helyzet annyi, hogy nagyon mérgező ez. Véletlenül ne kerüljön ételre, kézre, szájba, mert ez egy keményen rákeltő anyag. Ugyanakkor pedig gátolja a tujon az ilyen csontkinövéseket is. Tehát amikor valaki nem tud cipőt húzni, mert bütyke lett nagy, és akkor faragták műtét, vagy sikerült, vagy nem, a tujonnal tudta visszafogni. Hát ez a Taxus baccata és egyéb hasonló növényeknek a hatóanyag, amit Amerikában föl is használtak kísérletképpen, sőt gyógyászati eszközök, gyógyászati termékek sorában is megtalálható, az a vegyület, az a kémiai szer, amit ők gyógyászati célra használnak, de csak külsőleg.
0: Itt a csontkinövésről beszéltél, tanár úr, akkor ez a bütyökre is jó?
1: Hát, ha az rossz indulatú patogén elváltozás, akkor nyilván oda is jó, de hát ugye ennek a kivizsgálása már nem az én feladatom, csak mondom, gyerekkoromban is hallottam, hogy ezt erre használták a népgyógyászok. De csak aki egy kicsit...
0: Hogy tehát mondjam, akkor ez a patogén, egyértelműen a patogén...
1: Igen, a rossz indulatoknál. Amerikaiak végeztek kísérletet, később olvastam róla, hogy ezt a káros, a rákos betegségeknél is föl lehet használni. Igen, csak annyira mérgező, hogy mi nem tudjuk ezt így kivonni és használni. Viszont az, hogy az ne nőjön tovább, oda tesszük, borogatjuk, ezt még el tudom képzelni, mert egy ilyen esetől tudok én is, amit még gyerekkoromban, ifjabb koromban tapasztaltam, hogy egy illetőnek nem tudta a cipőjét fölhúzni, és ment, templomba ment, és akkor az egyik cipő, lábán cipő volt, a másikon meg egy nagy papucs, bevásolva a lába, mert hát fájt neki, és kinőtt az, és próbálta kenegetni mindennel, és elmullott neki ez, és mikor egy-két hónap múlva később találkoztam vele, mondom, és a cipőt föl tudod venni, igen, eltűnt a csomó, hát ugye azt mondtuk, ez a jóisten csodája, vallásos család volt, ugye, az illető tartott, és annak a jóisten segítette meg, hanem ugye az a tujon is, ami segítette. Tehát van, ugye mondjuk, hogy minden gyógyszer méreg, de sokszor a mérgekben van olyan is, ami nekünk segít, csak másként kell használni.
0: Tehát ez... Térjünk vissza a Galagonya túrára.
1: Igen, a Galagonya túrán is találunk.
0: Milyen olyan csoda van itt Budapest környékén, mint például ez a libanoni cédrus. Szeretném megjegyezni, hogy nagyon nehezen, de én nekem sikerült szereznem libanoni cédrus olajat, és egészen fantasztikus gyógyhatása van, de ezt majd egy másik műsor keretében beszélgettünk erről. Tehát Budapest környéki csoda, amiket a Galagonya túra megmutatta.
1: Igen, hát azért vannak csodák, de vannak azért olyan félelmetes hát jelenségek is, mint amikor egy tiszafát találtunk, tele érett sárga, narancsszínű kis bogyókkal. És hát ugye szó volt róla, hogy ehető vagy nem ehető. Aztán ugye az egyik ember a szájába vette, és utána rögtön rázolt a többi, meg ne edd, mert az halálos méreg, tiszafa. Ugye hát szintén ide tartozik, és ha lenyeli, akkor meghal. És akkor én mondtam neki, hogy hát ha meg tudod úgy enni, hogy csak a külső burkát eszed meg, az finom édes, akkor nincs baj, de ha lenyelőd a magját, akkor mindjárt a koporsódat is megrendelheted, mert azt a mérget nem éled túl.
0: Hát egy biztos. Agatha Christie.
1: Ilyen is van, amire oda kell figyelni, azóta ahányszor arra megyünk, mindig, ugye tanár úr, ugye ez az a fa, amit nem szabad a termését megenni, csak az, aki megszámolja, hogy hányat vesz a szájába, hány bogyót, és annyi magot is köpjön ki, mert ha nem, akkor rögtön gyomormosás, hánytatás és minden, mert baj lehet belőle.
0: Ugye az a egyik, tiszafával Agatha Christie foglalkozik egy regényével, hogy milyen borzalmas dolgok vannak.
1: Igen.
0: Mi az, amit még tudsz?
1: A lepényfa. A Krisztus tövis. A Gléditsch. Gléditsch. A Gléditsch, a Triakantosz, ugye? A neve Gléditschnek is mondják, latin nevéből, de ugye ez a lepényfa. Hosszú, akáchoz hasonló fa egyébként, és hosszú 30-40 cm-es hosszú hüvelytermése van. Kicsit csavarodott ilyen lilás hüvelyek, ami gyerekkorunkban is emlékszem rá, hogy nagyon szeretettel fogyasztottuk. Apám mondta, hogy ez erősíti a fogint, a szájsebeket, stb. És olyan kellemes, édes nyálka volt a hüvelyekben belőle, az már megszáradva, ugye lehullik a fáról, ott a földön összeszedtük és rágcsáltuk, és igen kemény kis magvak, mint a lencse. Még annál kicsit nagyobb magvakkal volt tele szépen.
0: Szent János kenyér?
1: Azt népiesen azt mondják, ez magyar Szent János kenyér, mert ahhoz hasonlított, de semmi köze a Szent János kenyérhez. Viszont az, hogy a tápértéke igen magas, annak a magnak, azt a magot 20-30 percig főzöd, akkor olyan főzeléket kapsz, mint egy jó lencse főzelék, csak meg kell fokhagymázni, fűszerezni a maga módján, és nagyon finom. És a hüvelynek a belsejében lévő kis nyálkanyagokat, a szélinőt, ahol összeérnek ugye a bőrfelületek, mint egy borsó, ugye össze van zárva, kifejtőd benne a magokat, csak ugye ez sokkal hosszabb, ez 30 centi hosszú, és hát van benne egy 10-15 mag.
0: Tárat állapotban lehet felhasználni?
1: Lehet, most is lehet, ha megtaláljuk, ugye ilyenkor már lehullik a földre, és ha nem rohadtál, nem romlott meg, ugye, mert hát elég ellenáll minden gombának, akkor hát ezt... érdemes összegyűjteni, gyógyszerként is fogyasztani, mert hát a szálsebeket összehúzva, édesítő volt, gyerekkorunkban nagyon drága volt a cukor, meg minden. Én emlékszem rá, a meccsekben több helyen találtunk, apánk is megtanította, hogy ezt rágcsáljuk, mert édességet kívántunk, akkor fogtuk és elkezdtük rágni. Nagyon édes volt, nagyon kellemes volt. Egyébként a jövő növénye lehetne, mert igénytelen és táplálék hatása szempontjából. Ugye, telepítve egy holdni területről ennyi tápanyagot lehozni nem lehet buzából, meg semmiből, mint ebből, ami ennek a lisztjét, meg a magtermését jelenti. És ezt nem kell minden nap öntözni, nem kell minden nap kapálni, meg ültetni, meg mit tudom én, ugye ápolni, hogy legyen bele valami, millió betegsége, ennek nincs is betegsége. Azért mondom, hogy az a lepényfa.
0: Tehát... Hát évekkel ezelőtt egy Galagonya túrán tudtam meg ezt a tudást, hogy akkor nézzük meg, hogy a Szent János kenyér fának a gyümölcsét, igen, miről ahogy... híres még a gyümölcse, ezt személyesen kutattam meg, az egy uncia. Az egy uncia arany, vagy az egy uncia ezüst, hogy mint súlymérték, hogyan kerül bele a köztudatba. Hát ennek a Szent János kenyérnek a magja, de csak a középső három mag, mert a szélén-szélén lévőket, hogyha levesszük, akkor azok már más méretűek és más súlyúak. Senki nem tudja, hogy miért, de teljesen mindegy, hogy hol szedjük be, vagy gyűjtjük be a Szent János kenyér magat a világ melyik részébe, a súlya az ugyanannyi. És ezt nevezték el egy unciának. Tehát a görögök, a rómaiak, a középkori arany és gyémánt kereskedők mindegyiknek a kis tarsójába volt kis bőr zacskó, ebbe tartott magukat, és innen tudták meg azt, hogy akkor van aranyad eladó, igen, van mennyi, 3 uncia, és akkor már vagy akárhány uncia, és akkor ez alapján méricskélték, tehát a Szent János kenyérnek van egy ilyen történelmi hatása is. Mi az, amiről még tudunk beszélgetni? Talán... Ez a témakör könyvtárnyi anyag van ebben, te veszed-e?
1: Igen, talán még annyit, hogy ugye mostanában divatos az erdőben, mivel tisztelnünk kell a természetet, mert tanulnunk kell tőle, mert túlélést tanuljunk, mert ha valami katasztrófa van, háború vagy bármi, kik az első túlélők? Mindenki elpusztul, leég az erdő, akármi. A növényzet. Először a növényvilág fog kialakulni, és utána jönnek az állatvilág, aztán a végén az ember is betelepszik újra, mert a növény túlélő. Hát ugye ez azt jelenti, hogy a növénytől meg kell tanulni azt, hogy hogyan képes ő túlélni mindent, azért, hogy olyan alkalmazkodó képessége van, ami összefügg az intelligencia képességével. Ugye azt mondják, intelligens az, aki a problémát meg tudja oldani. Most egy növény, ami egy helyen van, nem tud arrébb szaladni, mint egy kutya, vagy egy őzike, vagy akárki, vagy egy kisegér, nem tud elbújni. Neki ott kell maradni, meg kell oldani, hogy megmaradjon. Hát mi mindent tesz egy növény azért? Milyen feromonokat, miket termel, illatanyagokat, milyen ultrahang, vagy egyéb lehetősége van, hogy kommunikáljon, hogy riasszon a többiek, hogy kapcsolódik a rovarvilághoz, hogy működik együtt az egész biocenózis, nem egyedül van kollektívában, és ezért túlélő. Az ember meg széthúz, ha van 3 ember van, akkor már az egyik az frakciót képez, az biztos, mert nem értenek egyet, ugye nem. Ezért az ember kapaszkodik, és a túlélésben szaporodik, de hogy túlul lesz, sajnos a civilizált világ nem úgy néz ki, hogy a túlélés felé halad, hanem az, hogy még a természet is belepusztul ebbe a nagy széthúzásba. Tanulni kéne a természettől valamit, a túlélők akarunk lenni. Úgyhogy nagyon sok mindenre megtanít bennünket a kirándulás, és nagyon sok ember van, ez a baja, az a baja, nem ismeri a gyógyhüveket, akkor csak megmondom, hogy mi a baj, hát most van olyan önbizalom hiányom van, akkor itt van ez a vadcserösznyefa, ölelje át egy 10 percig. Mondja el a baját a fának. Fa lélektan ilyen van, de ugye már elme, meg tudatosság az a fánál nincsen. Ott van egy fizikai, meg egy lelki rezgés kapcsolat közvetlenül. Bárcsak az embernél is volna, nálunk nincs, meg közben van a tudatunk. Na most, ha megöleljük a fát, kikapcsoljuk a tudatot, csak annyit, hogy energiát szeretnék venni tőled, de vissza is adom, mert vigyázok rád, vagy leszedöm róla ezt a szemetet, és ápolom a környékedet, hogy maradj meg nekem továbbra is, akkor már kapcsolatban vagyok vele. Vagy pedig van pánikbetegség, manapság, ugye pánikban van valaki, akkor azt mondom neki, hogy ölelje át a nyírfát, ha találunk nyírfát, akinek ugye pánik problémája van, szorongásba éli az életét, ölelje át, segít rajta. Vagy például nincs energia, elfáradtunk, végkimerült, akkor a bükkfa a legjobb. Vagy ha valakiben, hát ugye nincsen csak csupa rossz tulajdonság, az a tölgyfát ölelje át, erősíti a jó tulajdonságait. De sok ilyen van, vagy pedig az érzelmi élet csalódott valakibe akkorát, hogy nem tudom, ajánlja valamit, hogy gyógyuljak meg, semmi különös nincsen, ő lehet át a hársvát. Ugye fitoterápiában tanítjuk mi, hogy a hársva virágteja az énekesek teája, jobban énekelünk, ki énekel? Az mire hat a lelki világunkra, igaz? Fölvidulunk az él. Hát a magyar ember a sírba akkor is énekel, ugye a bánatába is énekel, de nem hagyja el magát. A vidám ember meg abban nyilvántja meg, hogy táncol, énekel, tehát az énekesek teája. Ez azt jelenti, hogy a hársva teát, ha én nem eszem meg, mert most épp nincs termés, de ha ott van, akkor átölelem. Ugyanezt a hatást érvényezem. A lelki világomon keresztül, az ő lelke kirezgése, az ő aurája, ha én belemegyek, már megkapom. Ha én megölelem a gyerekemet, az aurámban benne van, átadom neki. De nem a negatív gondolatokkal, hanem a pozitívval. És közvetítom a természet erejét rajtam, körülbelül a családom felé. Ha vannak ugye a kertjében ültet ilyen fákat, de hát a legegyszerűbb dolog, mert egyszer ez a bajunk, egyszer az a bajunk, megkeressük azt a fát, aminek a rezgése már magába gyógyít, ha nem kell más csinálni, csak ki kell kirándulnom menni, és oda kell alá ülnem, ott kell pikniknem, vagy át kell ölelnem, és élveznem a fának azt a rezgését, amit tudatosan nem is tudom, hogy mit. Csak az, hogy hazamentem, jobban vagyok, ki elmúlott ez a bajom, az a bajom. Néha tudattalan is, de ezt tudatosan is lehet csinálni, tehát az, hogy én oda megyek, megkeresem azt a fát, ami nekem szent, régen is voltak ilyenek, amik gyógyítólag hatottak a környezetre. Régi népgyógyászok tudták is, hogy a szírfa, égerfa, ilyen fa, olyan fa a környéken, hogy oda kiártak az emberek, oda alatta piknikeztek, majálist csináltak. Miért? Mert annak a fának olyan volt az aura rezgése, hogy ott, aki onnan ott leült egy darabig, utána hazament, az olyan volt, mint egy stupába meditált volna Indiába valahol, ugye? Fölüdülve, fölfrissülve. Hát az egész természetterről szól. Fölüdítse, megelőzzük a betegségeket, segítsük a gyógyulást, és maradjunk együtt, kapcsolódjunk össze, ne eltávolodjunk, ne faragjon bele a nevemet, a bésem, a bicskámmal a fa törzsébe. Ne, azok egy buta dolog az, mint amikor az ember teletetováltatja magát, és az, hogy attól erősebb lesz. Nem, pontosan gyengítjük magunkat, a fát se gyengítsük el, maradjon az erős jövőre is, az utókornak is. Na, ezért.
0: Műsoridőnk lassan lejár, de azért van még egy kérdésem, szeretnénk, hogy átbeszélnénk, hogy a növényeknek a túlélési képességéről volt szó. Hát minden ösvényen, hogyha végigmegyünk egy erdei vagy egy mezei ösvényen, akkor szélén ott van két nagyon érdekes növény, a keskeny levelű útifű, illetve a széles levelű útifű. Hát ez volt a vizsga kérdésem. És az erdőnek a szélén pedig van egy lapulevél, vagy egy lapulevél, nagyon sokkal találkozunk, és van egy olyan közmondás, hogy úti laput kötöttek a lábára. Erről a három növényről, hogyha tanár úr beszélne a kedves hallgatóknak.
1: Igen, hát az úti lapunak a története az onnan ered, hogy valójában az egy gyógyító levél, amit hát, hogyha felhasználok, mondjuk fájó duzzanatra bekötöm, mint ahogy a káposztalevelet is szoktuk a fájó tédüzlet rátenni, egy lapulevelet is rátehetünk, de van ennek egy érdekesebb történet. Az első világháborúban, amikor még orvosok kevesen voltak, felcserek voltak a hadseregbe, ugye sérüléseket el kellett látni, és hát egy felcser már tudta, hogy kell megelőzni a nagyobb bajt, és mit tettek? Ugye akkor még nem gépesített gyalogezred vitte a katonákat, hanem gyalogoltak kincstári bakancsba,

0: és a felcserek ki voltak oktatva, hogy patakpartján, vízpartján pihenjetek meg valahol, árnyékos helyen, hogy megpihenve a lábatokat betegyétek a vízbe, mert a bakancs szorított a láb fölvidul, hogyha egy kis hideg vízbe megáztatom. Ugye, ezt tudjuk mi is, mind is csináljuk, egy jó áztatás. És hát aztán megdörzsölgeted, megmasszírozgatod, és hát a föltört lábat utána nem teszed vissza abba a bakancsba így, hanem először egy lapulevelet, majd a felcser levágottan leszed oda, az odaadja, kiosztja azoknak a beteg lábú katonáknak, akiknek nagyon nehéz járás, mert ugyan a társzekereken ugye vitték a sebesülteket, de volt, aki már föl se fért. Akkor hova menjön? Bicegött és jajgatott, hogy csak odaérjek, mert nem bírok már menni. Bekötötte vele a lábát, és így a kapcarongyot rátéve begyömöszölte szépen a bakancsba, egy kicsit megnyugodva, és úgy ment tovább, és mire estére beértek a körletbe, ahol már letáboroztak éjszakára, addigra soknak, meg is gyógyult félig a lába. Miért? Mert dörzsölte a bakancson, ugye a lábát dörzsölve, a növény nedvét kidörzsölte. És a lapulevél nedvében olyan gyógyító anyagok vannak, amik segítenek. Hát ez még vonatkozik nem csak a nagy útilapúra, mert az útilapú ez a nagy bojtorján növény, ugye ennek az első éves levelére gondolunk, ilyen hatalmas nagyra megnő. Második évben már nincs ez, mert akkor már magszárodhoz. A úti füvek között meg a széles, nagy tenyérnyi, széles leveli úti fű, ami szintén jó, nagyon jó sebgyógyító. De ennek a úti fűnek még más gyógyhatása is volt, mert ugye ahol sok volt a szúnyog. És hát ugye valaki olyan helyen ért, de a népgyógyászok ugye elmondták, hogy kérem szépen alkoholba áztassák fel az összeaprított úti fűlevelet, itt a keskeny levelű úti fű is, ötör széles is, és az elriasztja azzal a tinktúrával, kennik be a bőrüket, ahol a ruha nem fedi, a szúnyog oda nem jött, mert ezt utálta, elrepült onnan. Vagy pedig hát a keskeny levelű úti fű, hát tudjuk, hogy a kőg és csillapító szirup a gyerekeknek, az a köptető szirup a patikában, az a keskeny levelű úti fűből készül, csak cukorszirupban van megfőzve, szépen leszűrve, és az a kisgyerek torka helyre jön, a kőg és csillapul, és meggyógyul. Ugye mi felnőttek is elfogyasztatjuk, de nekünk ott az erősebb a kakukkfű, ugye mi azt isszuk meg erre, de látjuk, hogy ezek a lapufélék már rég és régóta a történelem ősi korszakában is nagyon értékesek voltak, és tényleg a katonáknál is, ugye, ahol nagyon fontos volt, hogy ez a katona futni, szaladni tudjon, mert ha nem, akkor utoléri az ellenség, vagy pedig ő nem éri utol az ellenséget, azt már lemarad. És bizony az nagyon fontos volt, hogy a láb az jó helyen legyen, és egészséges legyen. Külön specializálták a felcsereket, akik így próbáltak segíteni. No.
1: És akkor a kérdésem, hogy a széles levelű úti fű, ha jók az emléképeim, akkor ennek a levélnek körülbelül akkora tud lenni, mint a tenyerem kifejlett állapotban, és 4-6 fő ér van a növényen, és ha rajta lépkednek emberek, elszakadnak ezek a fő érhálózat a levélben lévő, és másnapra meggyógyul, honnan van a tudása.
0: Na, az a helyzet, hogy ettől a növénytől tanulni lehet valamit, tehát azt jelenti, hogy a sérüléseknél, sebeknél első rangú gyógynövény az útifű. Már az óvodába tanítani kellene, én annak idején sokat kirándultam kis első osztályos kisgyerekekkel, első-második osztályosokkal, a nejem szerveztem, ő volt az osztályfőnök, én pedig hát mentem a gyerekekkel hétvégén kirándulni, és bizony előfordult, hogy hát valami kis baj volt, kicsit megsérült, akkor megtanítottam, hogy leveszed a kis útifűvet, kicsit megharapodálod, megrágod, és bedörzsölöd, vagy ráteszed arra a kis sérülésre, ahol fáj neked. Egy celluxal leragasztottuk, egy kis ragasztószalaggal, és mire beértünk már, igen gyorsan meg is gyógyult a seb. Na most a másik, ami nagyon érdekes még itt, az, hogy például az emberek ugye félnek a csípéstől. Most, hogyha egy méhecske véletlenül rálépek, vagy megszúr valahol az arcomon bárhol, ugye a méhecske, azt tudjuk, hogy kellemetlen, pláne a gyerekeknél, ugye, ahol szaladálnak be a virágok közé, minden is, de jó szaga van, jaj, és egyszer éppen egy méhecske megszírja az órahegyét, júj, most mi lesz, ugye, és az megdagad, és fáj nagyon. Hát az útifű, egy keskeny levelű útifű, az meg azt

0: Éles levelűsű egyébként mindenütt az évjek úti fűnek, mert úton útféle mindenütt megtalálható. Ebből ennek a nedve, hogyan jön ki annak a kis levélnek a nedve? Ha megharapdálom a fogammal egy párszor, és utána azt a sérült észre, hogy megharaptam, oda teszem, ahol a mélyecske megcsípte, beledörzsölöm, vagy ráragasztom, ráteszem, rögzítem valahogyan, zsebkendővel, ragasztószag, akármivel, és igen gyorsan érzem, hogy már nem is szúr, nem is fáj, csillapítja a fájdalmat is, a benne lévő alkovin glikozida pedig igen mély hatású sebgyógyító, patikaszer, helyet használom, és igen gyorsan meggyógyulnak a sebek. Úgyhogy a napközben előforduló horzsolások, meg egyéb gyerekek játékával ugye létrejött ezzel kapcsolatos kisebb sérülések, meggyógyíthatók, ha a gyermek ezt tudja. És ezt tanítottuk a gyereknek kiránduláskor, hogy ezt az egyet tanuljátok, a többi növény nem ismeritek, nem érdekes, de leesett a bicikli lánca, megsérült a lába neki, és vérzett, és mi van, mit tett oda, hova menjen, se anyuka, se apuka, senki nincsen, csak a barátom, akkor csak fog meg szépen, ugye letörültem, vagy lenyálasztam, lemostam. Oda tettünk rá egy útifűlevelet, a másik ráragasztott, ráküttött a zsebkendőt, vagy akármit, jó megszorította, ezt mentek tovább. Elállt a vérzés, estére meggyógyult.
1: És ugyanez alkalmazható darázscsípész esetén?
0: Hát igen, csak akkor nem az útifűvet használjuk, mert a mélycsípés az nagyon erősen, hát savas. Mind a sav úgy mar, ugye, hogyha valahol érzékenyen, mind a sav úgy marja a bőrünket. A luggal tudjuk közömbösíteni, az útifű meg lugos. Nagyon erősen lugos, és az útifű azért a legjobb. Hát a hagymafélék is jók, hogyha itt nem hagyma van, ott van vadhagyma, vagy valami ilyesmi, annak a levele is jó, mert lugos itt. A darázs meg éppen ellenkezőleg, a darázs csípés meg lugos. Arra az útifűvet hiába teszem rá, attól még fáj. Arra savasat kell tenni. Mi a savas? Hát egy sóska levél. Ugye? Sóskát minden gyerek ismeri, savanykás, ugye? Sóska levél, vagy egy éretlen gyümölcs. Egy megy fa mellett megyek el, és megszúrt a darázs, akkor leveszük egy megyet, ami félig erőt jó savanyú, rádörzsölöm a szúrás helyére. Ugye még a mélyecskénél beszakad a fullánk, azt illik úgy kiszedni körömmel, könnyű kiszedni. A darázsnak nincsen beszakadt fullánk, olyan. Mert annak olyan fullánk, hogy vissza tudja húzni, nem szakad bele. Ottan viszont jobban is fáj, mert az a csontig belenyomja, erősebb, nagyobb állat is, ugye, nagyobb, mint a mélyecske, akkor mind a mélyecske. Akkor ott viszont a savas borogatást teszünk, vagy egy citrom van nálunk, akkor azt nyomjuk neki, vagy valami ecetes ruhát, vagy ami savanyút. És akkor az pillanatok alatt, tehát aki a szabadba él, az vigyön magával mindig egy kis ecetes üveget, meg hát útifővet azt tegyen a zsebébe, vagy hát bárhol találhat. Ezek érdekesség a gyógynövények világában, de nagyon sok hosszúságtól megszabadít bennünket. Én, ha valaki nagyon érdeklődik, annak azt ajánlom, hogy jöjjön el a Galagonya túrára mindezeket, és ez sok apró kis népgyógyászati fogásokat ott megtanítunk neki, és kevesebbet mérgelődik.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy műsoridőnk lassan lejár, és tanár úr kérem, hogy három mondatban, hogyha elmondaná a hallgatóknak, hogy hol lehet megtalálni a Galagonya túrát, milyen weboldalon?
0: A Magyar Természetgyógyászok Egyesülete, hát oldalán, ott állítólag rajta van, megvan.
1: Rajta de, van, én láttam.
0: Igen, igen, de tanfolyamokon is mindenütt szervel mindez, és a tanjegyzetekben is benne van, és minden Galagonya túrán elmondjuk a kérdésekre ugye a választ, és elmondjuk, hogy milyen növény, mire jó, hogyan használja, mi a mellékhatása, mi a kritériuma, hogy használható. És hát ugye megpróbáljuk megmagyarázni azt is, hogy hogy kapcsolódik el az egészségvédelemhez, a gyógyszerekhez, mert nem lehet mindent összekeverni, természetes anyagot szintetikus gyógyszerrel. Ezt is elmondjuk, hogy mikor lehet probléma, hogy mire vigyázom. Mert van, aki jó hiszeműen összekeveri, mert az orvos fölírta a gyógyszert neki, ugyanakkor a természetgyógyász elmondta a gyógynövényt, a kettő együtt megöli, kioltja egymást, vagy baj, nagyobb bajt csinál. Ezt is elmondjuk természetesen. Mert mindig van köztünk olyan, aki orvos, természetgyógyász. Ilyen is van. Most már nem egy ügy az országban, ezek pedig a nyerők, mert ezek akkor tudják azt az összefüggést, a káros kapcsolatokat ki tudják küszöbölni. No,
1: ennyi. Nagyon jó. Tanár úr, még odaadom a mikrofont egy pár másodperc, hogy búcsúzkodjon el a hallgatóktól.
0: Igen, hát én úgy búcsúzom el, hogy az egészség a legfontosabb kincsünk, viszont hogy képesek legyünk megőrizni, nem a patikába kell elkölteni a pénzünket, nem fölösleges gyógyszerekre, hanem először a saját öngyógyító erőnkre hagyatkozunk, az pedig az immunrendszerünkben ott van, és hogy az immunrendszert hogyan tudjuk befolyásolni, hogyan tudjuk erősíteni, az a galagonya túrában benne van. Ott mindarról szó van, ami ezzel kapcsolatos, a fitoterápia az kiterjedt szinte mindenre, a gombákra, és a mozgásra, és a levegőre, és ha nem is értünk semmihez, csak kim vagyunk a légtérbe, és a negatív iónok, amelyek tudjuk, hogy üdítenek bennünket, belélegezzük ezeket, és a tiszta erdei levegővel, aromájával együtt érünk haza, már az otthon levők is látják, hogy változtunk pozitív értelembe, és talán ez a példa a legjobb, és a következő hónapban ők is eljönnek. Szeretettel várom őket a túrákon. Március 3. vasárnapján.
1: Köszönjük szépen, tanár úr! Műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, kedves hallgatóim, vigyázzanak magukra, és jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németh Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének, május végi amerikai útján. Banda tagok és drogfüggők százainak megtérésére hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengertúli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket, és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Sprintfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével, a külhoni testvérekkel. Rekordszámú résztvevő a 11. Rend fesztiválon. A Rend történetének leggazdagabb és legsokszínűbb programsorozata várta a vendégeket Veszprémben június 26-a és 28-a között. A rekkenő hőség ellenére is hatalmas tömeg vett részt. A három nap alatt közel 15-20 ezer ember fordult meg a Dunántúli Reformátusok Fesztiválján, és hallgatta meg Jézus Krisztus lecsendesítő és a csöndből teremtő szabadító szavát. Három nap, 100 program, két nagy színpad, több kis színpad, a Veszprémi Petőfi Színház és a Hangvilla épülete, a Csermák Antal Művészeti Iskola termei, terek, parkok, 50 strand a Református utcában, közel 70 önkéntes segítő és 15-20 ezer látogató. Csak néhány adat, ami keretezi a 11. rendfesztivált. Ám ami a legfontosabb, az egy másik szám. Egy. Mert ami a leginkább meghatározta a dunántúli reformátusok legnagyobb rendezvényét, az az, hogy mindvégig ott volt a legfontosabb egy, Jézus Krisztus. Az ő csodálatos jelenlétét hangsúlyozta Farkas Gergely elnökségi tanácsos is. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított tegnap, a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban, vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala, tehát június 4-e és 8-a között Kőszeg és Sopron. Az időjárásról: éljük a szép nyarat. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Nagyon nagy öröm, amikor arra gondolok, hogy több helyről is van visszajelzésünk, hogy egyre többen rendszeresen hallgatják ezt a sorozatot. Természetesen ennek a sorozatnak, bár a címe is nehéz, de nem az a célja, hogy lehetőleg minden igéből valami extravagáns üzenetet hámozzunk ki, hanem az a célja ennek a sorozatnak, és ezzel válaszolok is egy kérdésre, amit nem olyan régen föltett nekem valaki, hogy megértsük, hogy a Biblia személyiségei emberek. Olyan emberek, mint mi, harcokkal, kísértésekkel, győzelmekkel, kudarcokkal, újraindulásokkal, Istennel való rendezéssel, néha lázadással, és ezeket az embereket azért teszi elénk a Biblia, hogy Pál apostol később írt szavait idézzem, hogy tanúságunkra legyenek, mert megérthetjük, hogy Isten kegyelmes, könyörülő, jóságos, szeretetteljes, irgalmazni akar, de azt is megérthetjük ebből, hogy Isten még az új szövetségi ember számára is, ha szükséges, ki fogja tenni a határokat. És ezt nagyon fontos megtanulnunk, és amikor Saul életére gondolunk, akkor különösen látszik, hogy eljöhet az a pillanat, amikor Isten úgy dönt, hogy példát statuál. Egyébként végignézni ezeket a folyamatokat nem könnyű dolog, egy prófétának se. Ha egy pillanatra visszamegyünk Sámuel első könyve 15. fejezetéhez, amivel az elmúlt alkalommal foglalkoztunk, van egy olyan mondat, amit akkor nem hoztam elő, szándékosan, mert készültünk már a mai alkalomra, és tudtam, hogy beszélni kell róla. Tessék csak figyelni! Sámuel első könyve 15. fejezet 10. versétől. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr, megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Sámuel volt az a proféta, akire rábízta Isten, hogy mondja meg Saulnak, hogy ő Isten választotja. Kenje föl királlyá. Sámuel volt az, aki valószínűleg újongó örömmel értette meg az Úrtól, hogy ez nem pusztán annyit jelent, hogy egy földi célra kijelöltetett és beiktattatott, hanem még Isten lelke is kiáradt erre az emberre. Meg is mondta neki Sámuel, hogy kiárad rád a lélek, betölt téged a lélek, és más emberré leszel. És most, amikor Isten már nem először szembesíti Sámuelt, már korábban, és itt a történelem szempontjából nagyon közel, de mégis valószínűleg évek teltek el a két esemény között, tehát korábban Sámuel már meg is mondta Saulnak, hogy ennek ez lesz a vége, most, amikor az Úr ezzel a szörnyűséggel szólítja meg Sámuelt, hogy nem, itt a vége, elfordult tőlem, nem teljesítette, amit meghagytam neki, akkor Sámuelnek két reakciója van. Az egyik, hogy rettentően megharagszik, és a félreértések eloszlatása véget nem az Úrra, hanem azért haragszik, hogy tisztán, világosan átadta az Úr üzenetét Saulnak, és nagyon a lelkére beszélt, hogy most aztán ezt ne rontsa el, és mégse, de egész éjjel ott van az Úr előtt, és jajgat. Nem önmagáért jajgat, hanem Saulért. Nagy valószínűséggel rimánkodik az Úrnak, hogy nem lehetne még egy esélyt valahogy, hogy nem lehetne könyörülni valahogy, hogy nem lehetne a népért, meg a jövendőért, meg a következő generációkért mégis valahogy kikalapálni ezt a horpat lelkű embert. Aztán megy Saulhoz, és Saul semmit nem érzékel a végigjajgatott éjszakából. Saul maximum úgy érzékelhető, hogy itt áll előtte Isten szolgája, határozottan, egyértelműen, keményen, de az az igazság, hogy aki hirdet igét, és úgy gondolja, hogy Isten elől hozza az igét, valószínűleg mindnyájan be tudunk számolni átkönnyezett, átvajudott, átsírt éjszakákról, amikor ott álltunk az Úr előtt, és vittük elé nem csak a saját szívünket, hanem azokat is, akiknek szólni fogunk. És jól jegyezze meg mindenki, hogy az Isten igéjét prédikálni nem minden esetben jelent újongó örömet annak, aki prédikál. Néha úgy érzi az ember, hogy belepusztulok, hogy el kell mondani. De miért kell elmondani? Mert később majd azt fogja mondani az Úr, hogy őrállóvá tettelek téged. És azt akarom, hogy beszélj, és vedd tudomásul, hogyha egy őrálló látja jönni az ellenséget, és nem szól, akkor a nép elvész a bűne miatt, de a vérét az őrállón kérem számon. És ez óriási felelősség. Nem véletlen, hogy Jakab apostol azt fogja mondani később, hogy ne legyetek sokan tanítót, mert másfajta elbírálás alá esnek. És ezt nagyon sokan pozitív diszkriminációnak szeretnék érteni, hogy milyen jó az ige hirdetőknek, ők annyival könnyebben csusszannak át az Isten rostáján. Ez elképesztő tévedés. Mert nem csak önmagáért hord felelősséget egyetlen ige hirdető se, hanem azokért is, akiknek az igét hirdeti. És mindig ott van annak a lehetősége, hogyha elhallgatja az igét, ha lekerekíti az igét, ha elvesz belőle, vagy hozzátesz, a maga mondókájával egészíti ki, vagy helyettesíti az Úr üzenetét, akkor ennek ítélet lesz a vége. Sámuel elmondja, amit el kell mondani Saulnak, és aztán tudjuk, hogy a történet úgy ér véget, hogy Saul arra hivatkozva rángatja szó szerint vissza a prófétát, hogy hát ő mégiscsak szeretné, hogyha a próféta legalább megadná neki a tiszteletet, és akkor Sámuel visszamegy, de aztán az Isten ítéletét maga hajtja végre az amáleki királyon. És visszamegy jajgatni az Úr előtt. Tessenek megnézni, a 16. fejezet hogy indul. Az Úr azonban azt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Milyen érdekes, hogy az Úr és Sámuel között nem tudunk túlságosan sok nézeteltérésről. És most úgy tűnik, hogy azt mondja az Úr, hogy na most lehet Sámuel abba hagyni. És tessenek arra gondolni, hogy ez olyan életű ember ez a Sámuel, hogy később egy prófétán keresztül azt fogja mondani az Úr, hogyha maga Sámuel imádkozna értetek, én akkor se. Tehát Isten előtt, bocsánat, hogy ilyet mondok, mert ez szinte zavarba ejtő, de különös lelki tekintély Sámuel. És ez a lelki tekintély, ez most ott áll az Úr előtt, és az Úr azt mondja neki, hogy abba lehet hagyni az imádkozást. És jövünk mi mai kegyesek, és azt mondjuk, hogy á, nem, ez valami tévedés, az imádkozás sose szabad abba hagyni. Az Úr örömmel veszi, sőt, elvárja. Nem. Az Úr azt várja, hogy eljussak odáig, amit később az Úr Jézus tanít meg nekünk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Megmondta az Úr? Meg. Ilyenkor szoktunk mi jönni, és azt mondani, hogy de mi majd kiimádkozzuk. Mit művelünk mi, amikor ilyen szövegeket engedünk meg magunknak? Meggyőzzük a mindenható Istent, hogy mégiscsak tévedett? Amikor azt mondta, hogy ne szűnjetek meg imádkozni, az azt jelentette, hogy keressétek az én jelenlétemet. Mert hol győződhet meg arról az ember, hogy mi az Isten akarata, ha nem megy az Isten jelenlétébe? És ehhez az egyik nagyon fontos helyszín, az imádság, bár szeretném mondani, hogy jó, ha mindenki megjegyzi, hogy az imádkozás Biblia nélkül valami elborult szenvedélyhez vezet, egy eltorzult lélekhez vezet, bibliaolvasás, imádkozás nélkül egy teljesen tárgyiasult hithez vezet, érzelemmentes, amolyan jogászkodáshoz vezet, amit Isten nem akar. Nem az volt a kérdés, hogy tudunk-e dogmatikát produkálni, és magyarázni, Isten azt akarta, hogy az ő jelenlétében, az ő szent lelke által értsük az igét, és most az ige úgy hangzik Sámuelnek, megértetted, hogy elvetettem? Abba kell hagyni az érzelmi alapon való gondolkozást. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, megöl engem. Milyen érdekes. Sámuel egy új pozícióba került Saullal kapcsolatban. Megmondta Saulnak korábban, hogy Isten mást választott helyetted, szíve szerint való királyt, de azt is megértette Sámuel, hogy innentől kezdve Saulnak a spionjai nyomon kísérik őt, hogy megtudják, hogy kilessék, hogy ki is lesz az. És Sámuel úgy gondolja, hogy veszélyben az élete. Ebből is látjuk, hogy a szent emberek nem attól szent emberek, mert nincsenek érzelmeik, nincsenek félelmeik, nem tudnak megriadni, nem érzik magukat, kétségbe eshetnek néha. Pál apostol ezt nagyon szépen mondja a korintusiaknak, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mindenütt szorongatnak minket, csak nem szorítanak sarokba. Szóval fogd a szarudat, menj Isaihoz. Hogyan mehetnék oda? Ha ezt meghallja Saul, megöl engem. De az úr azt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és mondd ezt, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogy az úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal felelte. Ami azt jelenti, hogy a kortársak tudták, hogy ha Sámuel jön, akkor az úr elől jön, és hogyha az úr elől jön, általában valamiféle intelme van az úrnak, és nem biztos, hogy azt olyan egyszerű lesz végighallgatni. De ebben az esetben Sámuel válasza megnyugtató. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak, szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Na, ezt a szentnek találta Isait és fiait, néhány perc múlva majd különös kérdések fognak bennünk ezzel kapcsolatban fölvetődni, el kell magyarázni. Ez azt jelenti, hogy betartották az áldozatra való felkészülést, tehát meg kellett mosakodni, át kellett öltözni, úgy kellett viselkedni a következő napban vagy napokban, önmegtartóztatás étel szempontjából, minden szempontjából, hogy készülünk az Úr elé. És ezt a dolgot fejezi ki Sámuel, hogy igen, ez rendben van. Tehát amit kultikusan meg kellett tenni, azt megtették. Ennek a szentségnek nem sok köze van ahhoz a szentséghez, mintha minden tekintetben tiszták lennének és tökéletesek. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, azt gondolta, biztosan ez lesz az úr felkentje, aki most itt van. De az úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekintsd a megjelenését, termetes növését, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van. Hát ez egy rendkívül sokkoló helyzet. Egyrészt világosan látszik, hogy a próféta nem tökéletes. Mit is lát? Saul mását. Egy jóképű, kigyúrt, nagyon jó megjelenésű, megnyerő fiatalembert. Ráadásul Saul, ami ugye azt jelentette, hogy kicsike, eredetileg, ezzel szemben itt van Eliáb. Hát ő már csak jó lesz, az ő neve azt jelenti, hogy Istenem az Atya. Hát akkor biztos, hogyha már a neve is ezt csugalja, akkor no man is no man. Akkor végre egy olyan ember, aki Isten központú életet él. És erre az úr azt mondja, hogy na, álljunk csak meg. Ne nézz a megjelenésére, a termetes növésére, mert én megvetem őt, mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van. Lehet olyan, hogy megvet az Úr valakit? Hát tessenek csak arra gondolni, hogy Isten azt mondja, hogy Jákobot szerettem, minden hibájával együtt is, az irányultság, az Isten iránti lelkesedés, az Isten iránti elkötelezettség ott volt benne, Ézsaút pedig gyűlöltem. Miért? Mert tarisznya hitű volt. Mert egy talencsért bármikor eladta az örökségét, és aztán, ha kellett, hazudott, azt csinálta mindig, ami éppen a gyomrának, meg a testének, meg a fizikumának, meg a biológiájának a kényszeréből jött. És azt mondja, hogy nem. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő azt mondta, őt sem választotta az Úr. Aztán Sammát vezette oda Isai, de ő azt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel azt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Hát ez most komoly patthelyzet. Isainak azt mondta, hogy minden gyermekeddel, minden fiaddal együtt jelenj meg a lakomán, és az áldozati lakoma kezdeténél valószínűleg megsukta, hogy egyébként van egy plusz küldetésem, egy különös feladatra Isten ki akar választani valakit a gyermekeit közül. Én sem tudom még melyik az, de hát akkor jöjjenek. És Isai nézi, ahogy jönnek egymás után a kedves fiai, mind a 7, és nincs köztük az Úr választottja. Hibázott Sámuel? Félreértette az Urat? Sámuel akkor megkérdezte Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Ó, 8. úgy is lehet lenni, hogyha a család összes férfi tagja meg kell jelenjen az Úr előtt, akkor ő pont nem tartozik a férfiak közé? Vagy esetleg Isai úgy gondolkozott, hogy az Úr csak tud választani 7-ből, a birkáknak meg kell valaki, aki őrködik, tehát azért maradjunk abban, hogy gazdaság is van a világon. Én erre nem tudok válaszolni. Egy biztos. Ebben a családban, Dávid, ebben az élethelyzetben a futottak még kategória. Kölle az Istennek a futottak még. Az, akivel a saját családja se számol. Számol-e az Isten olyanokkal, akiket a többiek esetleg félretesznek, háttérbe szorítnak, vagy lekicsinyelnek? Sámuel erre azt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig piros posgás, szép szemű, jó megjelenésű volt. Akkor azt mondta az Úr, rajta kent fel, mert ő az. Engedjenek meg nekem egy kis gonoszkodást. Hát, hogyha piros posgás, szép megjelenésű, jó megjelenésű, kedves, ábrázatú ember, nem lett volna mégiscsak jó Eliáb is, ő is úgy tűnik ilyen volt. Hogy is hangzott Istennek a válasza? Az Isten azt nézi, ami a szívben van. És nagy valószínű, hogy ez a fiatal ember ekkorra már, azt nem tudom, hogy leírta-e a 23. Zsoltárt, de hogy valami olyasmit pengedgetett már a bárányai mellett a lantján, hogy az Úr az én pásztorom, és én nem szűkölködöm. Hogy ő pontosan tudta azt, hogy amit ő jelent a nyájnak, Isten az ő személyének, ugyanúgy őrzője, védelmezője, táplálója, az egyedüli menedéke. Na ez az, ami a többiekből hiányzott. Lesznek majd később, akik a testvérek közül oda csatlakoznak Dávid mellé, de azért zárójelben megjegyzem, Eliáb sose lesz köztük. Ő pedig piros posgás, szép szemű és jó megjelenésű volt, akkor azt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába. Hogy kéne, hogy folytatódjon? És boldogan éltek, még meg nem haltak. Csak hogy ez nem mese. Hogy folytatódott? Tetszik tudni, hogy? Visszament szépen őrizni a nyájat. Tetszik tudni, miért? Mert eddig Isten előképzőjébe járt, most pedig Isten szabad egyetemére. Isten úgy gondolta, hogy megtanulni azt, hogy hogy kell egy népet vezetni, pont jó lesz egy birkanyáj, emberkísérletet nem végzünk, tehát hadd tanulja meg, mit jelent felelősséget hordozni, mit jelent, hogy akár az oroszlán szájából szedem ki, vagy a medve szájából a bárányomat, hogy kell térdem végigkúszni az egész legelőt, amit egy keleti pásztor egyébként mindmáig megtesz, hogy nincsen mérgező fű vagy viper a lyuk azon a területen, ahova a bárányaimat viszem, csak tanulja meg szépen, akkor lesz jó király, ha már jó pásztor is volt be. Egyszer. Hány éves is volt Saul, amikor király lett? Na ez az, amit nem tudok, de azt tudom, hogy akkor már felnőtt férfi volt a fia, aki a hadseregbe mellette harcolt. Mikor is lesz király? Majd Dávid. Ó, nem sokára, eltelik egy 15-20 év, és már király is lesz. Miért? Azért, mert Isten föl akarja készíteni. Elkötelezi most az összes testvére jelenlétében, ami egyébként egyáltalában nem lehet egyszerű se Dávidnak, se a testvéreknek. Ne felejtsük el, hogy innentől kezdve még a nevét se tudjuk ennek az embernek soha. Mert hogy a Dávid héberül azt jelenti, hogy a kedvencke. Nem tudjuk, hogy az apukája nevezte el így, vagy rajta ragadt ez a név, ezután a különös kiválasztás után. Egy biztos. Így ismerjük ezt az embert. Miért fontos ez? Azért, mert a családnak is meg kellett azzal harcolni, hogy köztünk van valaki, aki más úton fog járni. És van itt egy olyan megjegyzés, amit nem szeretnék elkerülni. És amikor a felkenetés megtörténik, Isten lelke rászáll Dávidra, és vele is marad. Ami azt jelenti, hogy Dávid tudatára ébred annak, hogy milyen kiváltságos helyzetbe kerül, de nem felfuvalkodik ettől a szíve, hanem elmélyül a hite. Lehet, hogy ezen el kéne gondolkoznunk. Mert mostanában úgy veszem észre, hogy sokan törnek kiváltságos pozíciókra, sokszor elhívás nélkül, isteni felkenés nélkül, de még azok is, akik egyébként úgy tudjuk magunkról, hogy Isten hívott, szólongatott, választott, odaadjuk a szívünket annak a gőgnek, büszkeségnek, annak a nagy mellényű állapotnak, hogy ki is vagyok én. És ez az az állapot, amivel viszont nem fog közösséget vállalni Isten lelke. Az új szövetség ezt úgy fogja mondani, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét. Ő nem arra érkezik a szívünkbe, életünkbe, hogy rádöbbentsen bennünket, hogy többek vagyunk a világ minden másik emberénél, hanem arra, hogy megértsük, hogy milyen feladatra, milyen szolgálatra hívott az Úr, és hogy elkezdjük teremni azt a gyümölcsöt, azokat a világos és egyértelmű lelki és jellembeli tulajdonságokat, amit az ő jelenléte kifejt a mi szívünkben. Sok mindenről kell elgondolkozni, de talán nem felejtik el. Lehet, hogy mindenki úgy gondolkozik valakiről, hogy futottak még, csak az Isten már azt is tudja, hogy mi lesz majd belőle, ha nagy lesz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat a Biblia órán, Isten hozott benneteket, és köszöntjük a kedves hallgatókat is ebből a kis közösségből. Abban a reményben, hogy miközben együtt gondolkozunk Isten igéjét, bevonhatjuk ebbe, még akkor is, hogyha önök nem tudnak a készülék másik oldaláról megszólalni, de talán velünk tudnak gondolkozni. És szeretném már is adni a szót az első hozzászólónak.
1: Az ige szolgálat elején elhangzott egy érdekes gondolat, hogy Sámuel nagyon bánkódik Saul miatt, és az Isten már rászól, hogy ne tegye ezt, hanem lépjen tovább, és az egész ige szolgálaton, úgy a mai alkalommal átvonult egy gondolat, mégpedig az, hogy Isten van, akiket megvet, és van, akiket ugye fölmagasztal, és hogy mennyit imádkozunk, mi a mi felelősségünk, és ezt azért is kérdezem, mert az Új Szövetségben erről van egy nagyon különleges ige, János apostol levelében nem túlságosan könnyen érthető ez, a János levele 5. rész 16. versétől azt olvassuk, ha valaki látja, hogy a testvére nem halálos bűnt követel, könyörögjön érte, és életet fog adni annak, aki nem halálos bűnt követel. Van halálos bűn, nem az ilyen esetre mondom, hogy könyörögjön. Minden gonoszság bűn, de van nem halálos bűn is. Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt, aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti. Mivel ez az Új Szövetségben is fölmerül, és az ige szolgálatban elhangzott, valamit nem tudom, hogy lehetne arról még ejteni egy szót, vagy bárkinek gondolata van, hogy az imádkozás felelőssége az meddig terjedjen, vagy honnan látjuk azt meg, hogy valaki annyira ragaszkodik a bűnéhez, hogy már nem is fog változni. Láthatunk egyáltalán ilyet, vagy hogy működik ez?
0: Ez egy nagyon meredek kérdés. Szívesen azt mondjuk, hogy valami ószövetség és valami új szövetség. Az ószövetségnek és új szövetségnek nincs másik istene. Csak mi már ismerjük az Úr Jézus Krisztust, aki az Istennel való kapcsolatot egy másik szintre emelte. Beszélte az Úr Jézus halálos bűnről. Azt mondta, hogy minden bűn, amit az emberek elkövetnek, megbocsáttatik. Ha valaki viszont a Szentlélek ellen vétkezik, az sem itt, a földön, sem a mennyben meg nem bocsáttatik. És mi ez a Szentlélek elleni bűn? Hát itt rengeteg köntörfalazásról lehet olvasni, meg hallani, pedig roppant egyszerű. Ha valaki a Szentlélek munkáját tudatosan, szándékosan, ördöginek mondja, vagy megtagadja, és a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében találkozunk ezzel, akik tudatosan most megfeszítik maguknak a Krisztust, pedig eljutottak az igazság megismerésére. Ott azt mondja a Szentírás, hogy ott nincs tovább bűnért való áldozat. Mi nagyon-nagyon szívesen gondoljuk azt, hogy mindig lesz még egy esély. Az esély az Isten kezében van. És hogyha már szóba hoztad, akkor tessék csak emlékezni, és nagyon remélem, hogy a hallgatók között is sokan lesznek, akik velem együtt a Timóteushoz írt 2. levélhez lapoznak. Timóteusnak ezt mondja Pál apostol. Igaz beszéd ez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Amen. Ugye? Igazán rá tudjuk mondani az amen-t. Ha tűrünk, ez a tűrés pedig azt jelenti, hogy az üldöztetés és minden ellenére kitartunk a hitben. Tehát, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Van erre Krisztusi ígéret? Ó, többször olvassuk az evangéliumokba, és minden evangélistánál megtalálható valamilyen formában, ami így hangzik, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom az én mennyei atyám előtt, és aki szégyell engem megvallani az emberek előtt, én is szégyellni fogom őt megvallani az én mennyei atyám és az ő angyalai előtt. Tehát, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És erre szokták mostanában sokan azt mondani, hogy akkor mégis van egy kimenekedés, mégis van egy kis liszolási, hiszen ő hű marad. Hurrá, halleluja. Egy probléma van. Önmagához marad hű. Tehát lehet, hogy mi hűtlenek vagyunk, és elveszítjük az önazonosságunkat, ami Krisztusban lenne nekünk, de Isten nem fogja elveszíteni az identitását, az önazonosságát. Ő az marad. Zsidókhoz írt levélből, szerintem minnyáján ismerjük a hitvallást, Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. Tehát visszakanyarodva a kérdéshez, mi nem biztos, hogy érzékeljük elsőre, másodikra, harmadikra. De valakinek az élete gyümölcseiből az Isten tagadást, annak ellenére, hogy valamikor hitvalló volt, és itt nem arról szól, hogy elmaradt egy gyülekezetből egy szörnyű tragédia, vagy olyan dolgok után, ahol egymásnak mentek a testvérek, hanem itt arról szól a dolog, hogy valaki megtagadja az Istennel való közösséget tudatosan. Na itt egy már egészen más helyzetről van szó. Röviden válaszoltam, de így is nagyon hosszú lett, de ezt tudom most ennek a bibliaórának a kereteiben gyorsan mondani a kérdésedre.
2: Annyira szeretem, hogy a Bibliában a kiválasztott, különleges emberek is emberként vannak ábrázolva, mert Sámuel ebben a történetben igazán úgy reagál, úgy viselkedik, mint akármelyikünk tenné, hiszen az, hogy ő egész éjszak, egyrészt, hogy haragszik, persze, hogy haragszik, hogy Saul nem tért észhez, és ezért végül is hiába volt minden figyelmeztetés, elvettetésre kerül, de hogy egész éjszaka jajgat, hát több profétáról tudunk, ugye, és vezetőről, akik a népükért mennyit imádkoztak, Ábrahám, Mózes, Pál apostol is a saját népéért, hogy elnevesszenek. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép dolog, hogy a felelősség és a féltés ennyire bennük van. De ugyanakkor azért emberként neki milyen nehéz lehetett azt átélni, hogy ugye annak idején Saul is azért a szép külse, a igazán tetszetős külsejével került királynak, és hát amikor ő oda kerül ehhez a családhoz, és meglátja ezeket a fiúkat, főleg az elsőt, hát persze, hogy rögtön arra gondol, hogy hasonló ugye Saulhoz, hát biztos róla van szó, de úgy előtte, egy elém jött jelenetként ez az egész szituáció, hogy ott van együtt a család, és hogy mit élhettek át a szülők, és mit élhettek át a testvérek, amikor így sorba, mindegyikről kiderül, hogy mégsem ő az. És azért tudjuk, hogy már az első testvérpárnál pedig csak ketten voltak, milyen szörnyű dolgok történtek az irigységből adódóan, és tudjuk azt, hogy minden családban nagyon sok probléma van a testvérek között. Ha nem gyerekkorban, akkor kamaszkorban, vagy később. És arra gondoltam, hogy amikor Dávidra kerül a sor, és kiderül, hogy őt választotta az Úr, hát azért nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, hogy utána közvetlenül a családon belül azért mi zajlódhatott le, arról nem is beszélve, hogy az Úr órája egészen másképpen jár, mint a miénk.
3: Béci gondolatai engem is foglalkoztattak, és nekem is eszembe jutottak ugyanezek a kérdések. A 15. fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. És a 16. fejezet első versében azt olvassuk, hogy én elvetettem őt, hogy ne uralkodjék Izrael fölött. Ha megvizsgáljuk ezt, hogy mit jelent az, hogy eltávozott tőlem, ez egy aktív cselekvő magatartás. Tehát nem arról van szó, amit többször hallottam már, hogy jaj, szegény Saul nem tehetett semmit, mert Isten elvetette őt, és most mit csináljon, ha a mindenható Isten elveti őt, akkor semmiféle lehetősége nincsen. Itt valójában azt olvassuk, hogy Saul tudatosan és direkt nem tartotta meg azt, amiről tudta, hogy Isten akarata, Isten parancsa neki tetsző dolog. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ki lehet-e esni Isten tenyeréből, Isten kegyelméből. Azt gondolom, hogy kiesni nem lehet, de kiugrani igenis lehet. És ez a mi döntésünk. Minden egyes embernek megvan az a lehetősége, hogy szándékosan kiugorjon Isten tenyeréből, az ő kezéből. De onnantól kezdve semmilyen panasza nem lehet, vagy valamiféle rágalmazása, támadása Isten felé, hogy ó jaj, Istenem, miért hagytál el engem, mert ő tudatosan választotta azt, hogy kilépett Isten kegyelméből, áldásainak köréből. És erre nagyon kell vigyáznunk, hogy nem az határoz meg minket, hogy mi most milyen pillanatban vagyunk, milyen áldások vesznek minket körül, mert az nem a mi érdemünk, hanem Isten kegyelme. És hogyha akármilyen magas pozícióban vagyunk, akármennyire jól élünk, békességben és nyugalomban mindez Isten áldása. Ha mi azt mondjuk erre, hogy mi ebből ki akarunk lépni, ahogyan az ige fogalmaz Isten szempontjából, hogy eltávozott tőlem, tehát szándékosan kilépett Isten kegyelmi köréből, az ő áldásainak köréből, akkor onnantól kezdve nekünk nem lett semmiféle panaszra okunk, és nem hibáztathatjuk Istent semmilyen fajta következményért, semmilyen olyan dologért, amire ő előre figyelmeztetett minket. Számomra ebben ez az egyik legnagyobb üzenet, hogy mindegy, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, mit értünk el, Isten kegyelme, szeretete, védő, oltalmazó karja nélkül semmik nem vagyunk, és csak akkor fogunk tudni bármiféle fajta értelmes dolgot elvégezni az életben, vagy Istennek tetsző életet élni, hogyha ráfigyelünk, és alázattal elkérjük, hogy mi az, amit az adott helyzetben nekünk el kell végeznünk.
4: Én is egy olyan gondolattal fogok jönni most, mint ahogy az én testvérem jött, aki mellettem ül, csak én nem kérdésként teszem föl. Zoli már kezdte bezegetni Saulnak az életét. Azt mondja Isten, hogy bánom, hogy királyá tettem Sault. Ez így eddig rendben van. Az is, amikor azt mondja Isten az özönvéz után, hogy az embernek a szíve ifjúságától kezdve gonosz, hogy bánom, hogy embert teremtettem. És most idézek egy másik igét. Megbánhatatlanak az Istennek a dolgai. És hogy is van ez, testvérek? Most tényleg megbánhatatlan, vagy Isten mondja ki, hogy ezt is megbántam, azt is megbántam. Mi is történt? Hát Saul nem arra lett rendelve, amikor Isten kiválasztotta, mint amikor ezt Isten kimondja. Az embert se arra teremtette Isten, mert Isten nem teremtett bűnt, nem teremtett halált, és a 2. Korintusi levélben van, hogy egy ember által jött be a világba a bűn, az özönvíz után mondja Isten, hogy bánom, hogy embert teremtettem, mert ifjúságától kezdve a szíve gonosz. És a mai időben kimondhatná Isten, hogy bánom, hogy nem lesz többet özönvíz a földön, és ott van a szivárvány az égen, bánom, hogy szivárványt oda tetettem, mert szivárvány zászlót csináltak belőle. Megbánhatatlanak az Istennek azok a dolgai, amit a mi megmentésünkre, meg épülésünkre, meg az Isten mellett való meg oda tartásunkra rendelt Isten. És

0: csinál, beleértve a társadalmi folyamatokat, beleértve, amikor valamilyen pozícióra kell embereket jelölnünk, vagy akinek a véleményére odafigyelünk, hogy hogy néz ki kívülről. Az, hogy mi van belül, hogy hogy él, hogy az életének a gyümölcsei milyenek, az olyan szinten másodlagos, egy virtuális, celeb világ alakult ki körülöttünk, és nem sopánkodni akarok ezen, hanem inkább egy figyelemfelhívást mondani, és elsősorban a szülők fele, mert a fiatal generáció, akiknél még nincs kialakult értékrend, egyértelműen csak ezt figyelik, és csak ezt követik. És ez borzasztó veszélyes, mert így sodródnak bele olyan dolgokba, ami, ha tartósan úgy marad, akkor szinte nincs menekvés, vagy nagyon, akár egy életre kiható károkat szenvedhet el, pont akkor, amikor az élete indulása lenne. Tehát valahol nagyon-nagyon jó lenne úgy szeretni, úgy tanítani az utánunk jövő generációkat, és ebben jó példát adni, jó példát, hogy fontos legyen a belső ember is. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy egy hívő embernek elhanyagoltnak, maradinak, ápolatlannak, és nem tudom én, mi mindennek kell lenni, hiszen pont Dávid esetében látjuk, hogy bár jó megjelenésű volt, szép arcú, piros posgás és pozitív jelzők sorozatával illeti őt Isten igéje, de a szíve is a helyén volt. Ez a kettő járhat együtt, és fontos is, hogy egy hívő ember minden szempontból képviselje a Teremtő Urát, még amennyire rajta áll a külső megjelenésével is, de nem elhanyagolva a belső embert. Ugye van egy olyan ige, hogy kívánom, hogy olyan jó dolgod legyen, mint amilyen jó dolga van a lelkednek.
1: A mai ige hirdetésben feltűnt nekem ez a betlehemi isai név. A férjem falujában, és az én falumban is, ami egy zsákfalu, az emberek nem nagyon költöztek, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy ennek a leszármazottai fogják majd a királyok királyát befogadni, ahol nincs másik szállás. Ez csak egy ilyen fél gondolat. Ennek az igének a kapcsán most nem Dávid kiválasztásáról, hanem a mi kiválasztásunkról szeretnék egy pár gondolatot mondani, hogy bennünket is ő kiválaszt, elhív, alkalmassá tesz, úgy kezdődik, hogy megkeres, megbíz, lelkét adja, munkába állít, és itt olvastuk azt, hogy elment Sámuel Rámába ezután, tehát tulajdonképpen önálló hívő életet kellett, hogy éljen, azzal a megbízással, felkenetéssel, amiben részesült. És még egy mondat megragadott, hogy minden fiad itt van. Érdemes a saját családunkba szétnézni, gyermekeink, unokáink között, és elgondolkozni ezen, hogy vajon mindegyiküket már megtalálta az Úr.
2: Egy kicsit csatlakoznék Bécihez azzal a gondolatokkal, amit szeretnék megosztani, mert úgy gondolom, hogy nem vagyok egyedül a hitharcban, a imaharcokban, amik körülvesznek bennünket, amikor valakiért vagy valakikért harcolunk az Úr Jézus előtt. Nekem is van, nem is egy közeli testvérem, akik nagyon a szívemen vannak, és nagyon sokat harcolok értük imádságban. És valóban néha fölmerül a kérdés, hogy meddig kell vállalni ezt. Én azt értettem meg, hogy addig, amíg lehetőség van, hogy az én testvérem kegyelmet kapjon, nem hagyhatom magára, és imádkozni kell érte, mert ez egy nagyon fontos küldetés. Ugyanis az életemben volt néhány nagyon komoly átélés ima meghallgatás tekintetében, amikor átéltük azt, hogy talpra állított az Úr Jézus

0: embereket, testvéreket a gyülekezetben. Nyilván, amikor látjuk azokat a reakciókat, amik visszahatnak ránk az életünkre, azok a harcok átimádkozott órák után, mintha nem is érdekelné a másikat az, hogy ő érte mennyit imádkozunk, én akkor is azt mondom, hogy nem adhatom föl. Nekem nagyon fontos az, hogy ebben a kérdésben is kitartó legyek az Úr Jézus előtt. És ez gondolom, hogy újszövetségi vonzatban még inkább jelentőséggel bír. Mert nagyon fontos az egymásért való imádság és a harc. Kicsit csatlakozva a testvéremhez, még megemlítette, hogy előfordul az életünkben, amikor harcban vagyunk, és egyszer bocsánatot is kértem az Úr Jézustól, amikor én is így megfogalmaztam előtte, hogyha adnál még egy esélyt az én testvéremnek. De most egy kicsit bátorított az én testvérem, mert azt mondta, hogy ezek az esélyek nem a mi kezünkben vannak, ezek ott vannak az Úr Jézus kezébe. Ezt ő kezeli, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az egymásért való imádkozás és harcoljunk azokon a kereteken belül, amit ma hallottunk az ige hirdetésben. És ennek nagyon komoly áldásai lehetnek és vannak is az életünkben. Én bátorítok mindenkit, hogy ne adjuk föl, legyünk kitartóak az egymásért való imádkozásban.
1: Sámuel sokat sírt, és a Jóisten egyszer csak így azt mondta, hogy elég volt, és lezárta a szívében lévő folyamatokat, hogy el tudjon indítani egy újat, hogy elmenjen Rámába. Ez nagyon igaz a mai emberre is, és egy olyan világot élünk, ahol nagyon hajlamosak vagyunk mindent túlgondolni, túl érzelmesen hozzáállni, nem vagyunk képesek arra, hogy helyzetekre azt mondjuk, hogy ez a történet lezárult. És ez nagyon fontos lenne megtanulni, hogyha a Jóisten mondja egy folyamatra arra, hogy azt, hogy ennek vége van, elégnek kell lennie a szívünkbe arra, hogy akkor tényleg lezárjuk, és valami újat kezdjünk.
2: Én is Sámuel imádkozásán gondolkoztam, és jutott eszembe az a kedves megjegyzés, amikor sokszor azt szoktuk mondani, hogy kísérjük mi ezt magunknak. Az erőszakoskodásnak nagyon sokfajta következménye lehet. Lehet valamiért akkor is könyörögni, hogyha már rég nincs értelme, és a legcsúnyább kifejlet az, amikor valami olyasmit sikerül kikönyörögnünk, ami nem kéne, hogy a miénk legyen. És senkit meg nem bántva, nehezen elmondható, de jutott eszembe egy-két olyan testvér, aki kisírt magának gyülekezeten belül akár pozíciót, amit szolgálatnak nevezett. Utólag látva egyértelmű, hogy ez nem a Jóisten akarata volt. De hogy tönkrevert komplett gyülekezetet és lelkiséget, az sajnos biztos, hiszen a folyamat vége egyértelmű. És ezt csak azért említem meg, mert általában, amikor mi választunk, vagy kérünk valamit, akkor mindig olyasmit szeretünk kérni, egyszerű példával hagy illusztráljam, hogyha lehetne egy hatalmas nagy üzletházban dolgozni, akkor hagy legyek én a vezető, ne én a takarító. Mert a futottak még kategóriásra nincsen szüksége senkinek. Olyan jó lenne, hogyha körülöttem pörögne ez a kis világ, hogyha ezek a fények, amik itt vannak, ez engem világítanának, és kit érdekel, hogy zárás előtt jön valaki és összesöpör. Pedig ha nincs, aki összesöpörjön, akkor katyfasz lesz.
3: Hát ha visszatérve erre a külső-belsőre, és hogy nagyon sokan még a keresztény világban is a külsőt nézték, erre van bibliai példánk is, Pál apostol. Ő saját magáról mondta, hogy úgy jellemzik sok helyen, hogy a megjelenése szánalmas, a beszéde siralmas és gyenge, és hát úgy tűnik, hogy Isten egész más látott, mert a kereszténység legnagyobb tanítója a mai napig, hiszen az Új Szövetség nagyon sok levelét ő írta, mert Isten mást látott benne, pedig nem az volt eredetileg. És ez egy nagy kegyelem, hogy lehet az Úr Jézustól új szívet kapni, és a látszólag kemény, alkalmatlan embert Isten alkalmassá tudja tenni. Ez Pál apostol. És még egy rövid gondolat, hogy úgy tűnik, hogy Isten azért a nagy embereinek, úgymond nagy kiválasztottainak adott tanulóidőt, mert nem csak Dávid töltött el a bárányok mellett hosszú időt, évtizedeket, hanem ott volt Mózes is. Ő 40 évet kapott a pusztában, mire alkalmas lett a népe vezetésére. És akkor újra új szövetség ígét idézek, határozottan utasítja Pál apostol a gyülekezeteket, hogy amikor vezetőt, elöljárót és szolgálattevőket választanak, akkor nem lehet újonnan megtért, hogy nehogy felfovalkodjon. És sajnos ezt sem mindig tartjuk meg. Konkrétan emlékszem egy olyan valakire, egy lelkészre, aki azt az elvet képviselte, hogy de azt nyugodtan lehet minél abszolút friss megtérteket is, úgymond misszióba vinni, szolgálatba állítani, mert még ott van a tűz a szívükben. Hát elég szomorú, hogyha csak azoknak van a szívében a tűz, akik éppen most értek meg. És azért vegyük komolyan azt Isten igényét, hogy nem véletlenül mondja, hogy kell a felkészülési idő, mert ő pontosan tudja, hogy milyen harcok, milyen kísértések leselkednek, talán azokra még inkább, akiket Isten valamilyen szolgálatra elhív, és nem kéne megadni az ördögnek azt a lehetőséget, hogy pont a kiválasztottakat buktass el nagyon hamar azért, mert mi bölcstelenek voltunk, és nem adtuk meg Istennek, meg az embereknek az időt, hogy felkészültek legyenek arra, amire Isten elhívta őket.
4: Nekem már csak az elköszönés marad. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom minnyájuktól, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. Viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla újra temetése. A világhírű magyar zeneszerző, zongoraművész, népdalgyűjtő Bartók Béla 1940-ben távozott Magyarországról. Útjának végcélja az Amerikai Egyesült Államok, oka a nácizmus európai térhódítása volt. A világháborút követően tervezett ugyan hazatérni, de látva a másik, totalitárius diktatúra, a kommunizmus erőszakos előretörését Amerikában maradt, ahol nem sokkal később, 1945. szeptember 26-án hunyt el. Magyarországi újratemetése már az 1960-as években felmerült, de végül csak 1988-ban valósult meg, július 5-én. Tanévzáró hitoktatói találkozó. Hálaadás, szakmai feltöltődés és közös előretekintés. Így telt a Pünkösdi Egyház hitoktatóinak tanévzáró találkozója június 13-án Budapesten. Az alkalom vezérigéje a Galata 6.9 volt. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Ez az ige méltó keretet adott a tanévre való visszatekintésre, a lezárásának és a közös hálaadásnak. A napot Csóka Mónika hitoktatói referens köszöntötte, Fehér Máté által vezetett dicsőítés és Szentesi Zoltán igei gondolatai nyitották meg. Ezt követően a résztvevők áttekintették az elmúlt tanév eseményeit, majd szupervíziós szemléletű csoportos feldolgozásban osztották meg egymással a megélt örömöket, áldásokat, kihívásokat, a megtapasztalt fejlődést és jövőképet rajzoló elképzeléseket. A találkozó végén a hitoktatók oktatási segédeszközöket is átvehettek, amelyek a következő tanév hittanóráin nyújtanak majd hasznos segítséget az élmény alapú, személyiségformáló tanításban. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat. Az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet a tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskola kezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat az országos irodahálózatban. 1358. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: a nyugat első nemzedékének tagja, költői indulását Ady, Kis József és a hét íróköre befolyásolta. 1912-ben jelent meg első fontos nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentrikkel foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regénye, a Hangyaboly, a zárdában töltött éveket idézi föl.
1: Hallottam egyszer, hogy ha az ember hegyes vidéken jár, néha csak egy pár lépést megy odább, és egészen megváltozik szeme előtt a tájkép. Völgyek és ormok elhelyezkedése egymáshoz. Minden pihenő helyről nézve egészen más a panoráma. Így van ez az eseményekkel is talán. És meg lehet, hogy amit ma az élettörténetemnek gondolok, az csak mostani gondolkodásom szerint formált kép az életemről. De akkor annál inkább az enyém. És érdekesebb, tarkább, becsesebb játékszert ennél el sem gondolhatok magamnak.
0: Milyen jó volna mindent visszakeresni. Ifjúságunk tarka perceit, szavaink dallamát, ruhánk, hajunk régi színét, s az akkori napsugárét, mely szögdelt és fényesedett rajtunk. És minden velünk történtnek elfeledett, nem is tudott okait, amelyek ott rejtőznek bizton e kiveszett vagy begubózott napok szürke mélyén, a lelkünk valami titkos redője mögött. Jó volna most, mert minden dolog közül e nagyvilágon magamnak mégis én vagyok a legérdekesebb, ha itt egyszer színét hagyja minden, és elszürkül körülöttünk a tájék, csak azokat a napokat vesztettük el igazán, amelyekre nem emlékszünk.
1: Mióta csak megszülettem, elfoglaltam, és lefogtam egy másik embernek, az anyámnak az egész életét. Mikor még kicsiny voltam, maga öltöztetett, ő fürdetett meg este, és míg el nem aludtam, ruhástul mellém dőlve a kis ágyamba, suttogott, mesélt és dalolt nekem. Azt hittem, hogy ő egészen és csupán ennyi. Nincs rajtam kívül más élete, vagy vágya, vagy joga. Én nekem nem maradt adósom soha egy jó szóval, egy karácsonyi aranydióval sem. Azt hittem, követelhetem, hogy az én kedvemért ne élje az önmaga életét.
0: Megindult. Petike jár. Már ideér, most nyújtja a karját, csak lassan, okosan, Peti fia. S megered szaporán, elesni nem ér rá. Előre hajlik, s az ölembe van.
1: Tűnnek az évek. Megöregedtem. Egyedül lakom ócska szobán, s ím néha erős lépés zaja hallik, jön egy daliás, ifjú legény. Te vagy, mit adjak, kávét-e kalácsot? Tip-top, öregesen járom körül én, s míg sok vidám csínyét, nagy küszködését sorra beszéli, kacagva vígan, reszketve, ilyetten suttogom én el, csak lassan, okosan, Peti fiam.
0: Ahogy így újra meg újra végigélem, Végig csinálom gondolataimban a rég elmúlt dolgokat, néha össze is fut a szemem előtt sok összefüggés. Mindennek, ami történik, oly sokféle oka van. Nem tudom, mindig a legigazabbat találom-e meg, ha egy okot keresek, és nem tudom, minden apróság éppen úgy történt-e, vagy csak sokszor gondoltam és mondtam úgy el azóta, és már magam is hiszem. Csak az merjen ítélve és kutatva végig emlékezni a múltján, aki már úgy teheti, mintha kívülálló második szeméről volna szó.
1: Szégyen, hogy még mindig próbálom szépítni kudarcos múltam, menteni régi hitem, alkudni gyengén, nyomorultan, s a festett bálvány tört cserepeit reszketve illeszgetem.

0: A csupa szavakból táplálkozó szerelem csődbe jut időnként. Egyre önmagán kérődzik, és kínlódva keresi a megfrissülést. Vannak felhangolt, lüktető, extázisos órák, és az édes, kínos epedések becses percei. De ezeket a csúcsokat csak valami görcsös, egységet kereső szándék köti össze.
1: Álmodtam én már sokszor égi szépet, s mindig fájó szívvel ébredék. Elég, álmodni nem akarok többet, s hunyt reményeket siratni még.
0: Minden szerelem testiség, mondják ma. De épp úgy lelkiesnek is lehetne mondani a leghitványabb kalandot is, mert amíg van, nem lehet képzelet és megindulás nélkül. Hisz egészen hazudni olyan fáradtság és áldozat volna, ami erre nem is képes férfi.
1: A férfiaknak meg kell adni a küzdés és nagy áron elérés illúzióját.
0: A házasságban egy kis ravasság a fő tudomány. Elsiklani a dolgokon, kicsit nyájaskodni, aztán tehetsz, amit akarsz. Nem az a fő, hogy fölül maradjunk a szóvitákban, hanem hogy belsőleg szabadok maradjunk, és simán éljünk.
1: Az ember könnyen lesz önző, ha nagyon szeretik.
0: Amerre járok, nő, virág elég, csak szaggatom. Te jutsz eszembe még, a legszebb rózsát küldeném neked. Hiába. Messze vagy te, nem lehet, míg odaérne, elhervadna rég.
1: Csobogó, teli korsóm, friss, hajnali harangszóm, csöndes, nyugalmas álmom, napfényes délutánom.
0: Te vagy a virágok virága, madárdal, tavasz és felleg. Csak messziről áhítlak vágyba, tudom, sose ölellek. Mégis, ha nézlek, nem bánok madárt, lepkéket, hogyha meglátlak, felejtem a tavaszt, a fákat, a virágot, földet, eget, és nem irigylem a boldog isteneket.
1: És emberséggel, első te, kit vállallak, kit szívvel, szóval vallak, és álmomba se csallak, kit bántani nem hagynék, kiért talán ölni tudnék, te édes, kedves társam. Miféle szerződés ez? Micsoda Isten írta?
0: Ez puha fehér párnám, mint nem nyugodtam eddig. Lelkem szép muzsikája, amit nem hallottam eddig. Bizalmad, álló déli verőfény felitt a szívem régi homályát. Most látszik minden benne, ami szép volt. Úgy mondok mindent most, úgy merek, mint gyerek, ki volt már százrétű vén, de visszajött, mert meghívta az Isten.

0: Ahogy a gyerek azt mondja, boltocskát játszom, vagy papát, vagy tengeri vihart. Úgy játsza belé magát a felnőtt ember is, a célra törő, a szorgos, a léha, a szenvedélyes, vagy a gyűlölködő szerepébe. Valamivel ki kell tölteni az időt. El kell hitetni magunkkal egy-más dologról egy időre, hogy az fontos. Mert különben egybekulcsolt kezekkel ülnének az útszélen, és talán ez volna a természetes. Minden egyéb csak maga hitető fontoskodás.
1: Kiszóródott belőlem az oktalan homokszemek szerével minden tétlen, álmatag, szavakba nem köthető gondolat.
0: Én nem felelhetek ma annak a valakinek a tetteiről, akit 20 esztendővel ezelőtt az én nevemen hívtak.
1: Élet vérzősebbel dallás. De ha szívvéreddel élted, sorsod oldott, mély hitvallás.
0: Eljön-e az Úr majd, ha hívom? Ha felhőkben, vizek sodrán, föld hűsén keresek, két óriás, merítő, lágy, nyitott örök tenyeret, mely csak kitárul, se adva, se kérve. Lehajthatom-e egyszer fejemet? Feszült lelkem, belesímulhat-e végre az Isten óriás köd tenyerébe?
1: Érthetjük-e rendjét forgásnak, ütközésnek? Tekéznek-e velünk ismeretlen nagy kezek? S hova ejtenek, ha leejtenek?
0: Most leválnak rólam a szívek, nem fájva, mint érett gyümölcsről magburka leválik. Mi lehet még hátra? Mit kell még akarnom? Talán ezentúl már várás nélkül várok.

Bartók Bélának. Erdély erdői zúgnak, ezüst és arany erdők, borongó barna felhők, hárfái nemerének, sirámos dajkaének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak, panasza jegenyéknek, halottas őszi rétek, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez és fölzeng az áhítatos ős szent, az ázsiai mély nagy, szilajbús boldog méla, pogány és büszke lélek, a régi, régi éden a zenédben.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Megígértem, hogy minden szükségedet betöltöm az én dicsőséges gazdagságom szerint. Amire a legjobban és mindig szükséged van, az a békességem. Elültettem a békességet szíved kertjében, ahol lakom. De nő ott gaz is, büszkeség, aggódás, önzés, hitetlenség. Én vagyok a kertész, és azon dolgozom, hogy megtisztítsam szívedet ezektől a gazoktól. Különféle munkamódszereim vannak. Amikor csendben mellettem ülsz, jelenlétem fénye egyenesen beleragyog a szívedbe. Ebben a mennyei fényben a békesség burjánzóan növekszik, a gazok pedig kiszáradnak. Próbákat is küldök az életedbe. Amikor bízol bennem a bajok között, a békesség virul, a gyomok pedig elhalnak. Adj hálát nekem a problémás helyzetekért. A békesség, amit teremnek, jóval fölülmúlja a kiállott próbákat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Filippibeliekhez írott levél 4:19, Korintusbeliekhez írt második levél 4:17.

0: Egyre jobban rájöttem, hogy mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem e világi, tehát hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, és valami nagyon szép. I do.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, erdészné Kárpáti Juditot hallják. Mai vendégünk személytelen, univerzális Isten fogalomból indult el, és személyes Istent talált a kereszténységben. Gabriel Marcella, Sztélo Gábor evangélikus gimnázium korábbi tanulója, jelenleg egyetemi közegben igyekszik képviselni Krisztust, aki őt kiemelte a depresszióból és függőségéből. Hallgassák őt szeretettel!

0: Neked a kereszténység hogyan érkezett az életedbe?
1: Nekem a kereszténység a gimnáziumba való felvételkor érkezett, ugyanis akkor mély ponton voltam, és nagyon depressziós voltam, és ott hallottam először Isten igéjéről az iskola lelkészünk által. Gyerekként burokban nőttem fel, és ezért hálás vagyok a szüleimnek, de ugyanakkor nem találkoztam a világgal úgy, ahogy van. És engem például a konzervatív neveltetés miatt, amiért hálás vagyok, nagyon érzékenyen érintett, amikor megláttam akár az én korosztályomban, vagy akár így a világban máshol is azt, hogy van, aki például meleg kapcsolatban van, ez az identitása, vagy ilyesmi, mert én nem így nőttem fel, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És ugye akkor még nem tudtam választ adni, hogy ez miért nem helyes, csak éreztem, hogy mintha belém lenne írva, hogy ennek nem így kéne lennie, ez nem így a természetes.
0: Tehát nem is keresztény családból származol, és nem is a kereszténységed alapján zavart, ezt mondhatjuk?
1: Igen, igen. Ez a kontextus ez, hogy édesanyám nem hívő, és édesapám pedig inkább ilyen keleti vallások felé nyitott, ilyen hindu, buddhista és jóga irányzatokban. Tehát úgy nőttem fel, hogy vallottam, hogy van Isten, de hogy nem valláshoz köthető, vagy így bármilyen felekezethez. Úgyhogy így toppantam be a Sztélo gimnáziumba, hogy mély ponton vagyok, és hogy dühös vagyok másokra, és aztán később már magamra is.
0: Miért az evangélikus gimi volt a választásod?
1: Itt azt várná mindenki, vagy legalábbis a többség, hogy hát megtetszett, meg hogy én végig oda akartam járni. Ez amúgy nem így van, tehát ez teljesen Isten kegyelmének köszönhetem, ugyanis nem tudtam, hogy milyen gimnáziumba járjak. Nagyon céltalan voltam ebből a szempontból, és ezért a hozzám közeli gimnáziumokat kerestem meg először, és ugyanakkor nem is a Sztélóba, hanem mellette a Karinti Frigyes gimnáziumba akartam járni, és oda nem vettek fel sajnos. De úgy érzem, hogy ez végig Isten terve volt. Isten tervét érzem ebben kibontakozni.
0: Önszántadból akkor léptél először templomba, amikor elkezdtél járni a gimnáziumba?
1: Ez teljesen így van. Én nem is úgy mentem oda a gimnáziumba, hogy én most akkor hívő leszek, vagy ilyesmi. Eleve úgy választottam meg a hittant, hogy megnéztem, hogy melyik a legszimpatikusabb, és a hittételek alapján, és amiatt, mert evangélikus a gimnáziumos, emiatt döntöttem az evangélikus mellett. Tehát akkor ez tűnt logikusnak.
0: Érdekelne, hogy mi szűrődött át a te gyerekfejedbe a szüleid hitvilágából. Elmondtad, hogy szeretetben neveltek, és volt egy értékrend mögött. Mi az, amit hoztál mégiscsak a gondolkodásmódodban?
1: Igen, mindenképpen hordoztam. Én egy ideig próbáltam is követni a példát, és próbálkoztam a jógával is, vagy esetleg az egész filozófiával, de igazából nem volt hatása. Tehát, hogy nem volt mögötte semmilyen hatalom, vagy tényleges erő, isteni erő, mondhatjuk így is. De mégis a szemlélet az megmaradt. Tehát a karma, a reinkarnáció, ezek mind ott voltak, és ezek is befolyásolták. És az a gondolat is, ami manapság népszerű, főleg a nyugati világban, de a keleti vallások az eredete ennek az egész gondolatnak, hogy minden úton ugyanoda vezet, és hogy még hogyha ellentéteset mondanak is, akár a Biblia, és mondjuk a hindu upanisád, vagy a többi ottani könyv, mégis egy útra vezet, mert hogy hát egy Isten van, és hogy hát hogyha Isten mindenhol ott van, akkor hogy ennek igaznak kell lennie, és hogy csak máshogy jutunk el oda. És elsőnek így is próbáltam közeledni Istenhez. Tehát amikor hallgattam a prédikációkat, ott érintett meg először az Isten igéje. Győri Gábor Dávid lelkészen keresztül, ő volt akkor az iskola lelkészünk, és ott kezdett el ez így érdekelni, hogy ebben ott lehet az igazság. De ugyanakkor még a keleti részről próbáltam közeledni ehhez. Az csak később jött, hogy próbáltam összeegyeztetni, mert annak ott az az alapja, hogy minden tanítás összeegyeztethető, mert hát mindegyik Istentől van, és rájöttem, hogy ez nem így van. Tehát, hogy vagy az egyiknek van igaza, vagy a másiknak, mert a kettő egyszerre nem lehet, az nem lenne következetes Istentől.
0: Hogyan kell elképzelni mégiscsak azt a hatást, amit elért benned a hittanóra, az áhítatók, tehát az iskola légköre, mennyire lehet átitatott Isten tanításaival és jelenlétével egy evangélikus intézményben szerinted, és te mit éltél meg ebből? Vagy ez inkább személyes szinten dől el?
1: Szerintem mind a kettő kell hozzá. Nálunk ott a gimnáziumban megvolt ez. Tehát ott a prédikációk és az egész lelki légkör az ott volt, tehát hogy az iskola lelkész tényleg hitből csinálta, és mondta, és mondjuk ez így is helyes. Ugyanakkor az is kell hozzá, hogy engem Isten oda helyezzen, hogy megérintsen az üzenete is, mert ugyanakkor ezt végül is ki lehet mondani, hogy általában nyilván vannak kivétek, de általában gáznak gondolják ezt az egészet, és hát az a légkör is van körülötte. Tehát ugyanakkor van egy nyomás azokon, akik mégis szeretnének hinni. De ott van az a kevés ember, akit Isten azért helyezett oda, hogy az az egy prédikáció szíven üsse, és erültesse benne azt a magot, azt a csírát, amit utána majd ki tud növeszteni Isten.
0: Mi ebben a szerepe a már hívő fiataloknak? Tehát egymásra hogyan tudtatok hatni?
1: Abszolút, teljesen. Egyik jó barátom a Pest-Szentlőrinc ifibe is jár. Ő hívott először a helyi ifire. Én magamtól nem gondoltam oda elmenni, mert még nem tartottam ott fejben, és ugyanakkor van, amikor az embernek szüksége van egy kis noszogatásra Istentől, hogy na hát most már lépj tovább, mert itt a következő lépcsőfok, mert hajlamosok vagyunk legalábbis én mindenképpen megragadni így a hitnek a lépcsőfokain, hogyha ezt lehet így nevezni. Úgyhogy mindenképpen kellett egy kis noszogatás, de utána éreztem, hogy annyira összeállnak a dolgok, és annyira, mintha ez tervszerű lenne. Úgyhogy mindenképpen éreztem azt, hogy ez egy jogos noszogatás volt, és hogy ennek így kellett lennie.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Gábriel Marcellel beszélgetünk. Arról már ejtettél pár szót, hogy milyen lelki állapotban vagy szakaszban voltál, amikor a gimnáziumba kerültél, és hogyan indultál akkor el ezen a lelki úton, és mikor és hogyan vált személyessé számodra Isten? Egy távoli, transzcendens valaki, ha a keleti vallásokra tekintünk, ott nincsen egy személyes Isten kép.
1: Talán 2021 és 22 között valamikor, hogyha le kéne teljesen ezt szűkíteni. Hát ott elkezdtem ugye hallgatni az áhítatokat, meg ugye van kötelező templomba járás, nem sokszor, tehát hogy nem volt ennyire vaskalapos a gimnázium, de ott volt az is, és ugyanakkor elhívtak az osztálytársak vagy évfolyamtársak, illetve tanárok, közösen elmentünk egy katolikus, de ökumenikus szervezésű zarándoktáborra, és nekem az az egy hét is, ami ott tettünk egy zarándoklatot, Mária Nosztráról, Mátra Verebé, Szent Kútig talán. Ez és az, hogy emellett még az IFI-n is elkezdtem ott lenni a templomban, ezek ugye mind növelték azt, hogy én több időt töltök Istennel. És akkor így egyre jobban rájöttem, hogy ez mennyire igaz, és hogy mennyire logikus, vagy legalábbis mennyire áldásos, és mennyire ideális az, hogy van ekkora szeretet, és van ekkora megbocsátás, mint Jézusban, és hogy ez nem-e világi, és hogy pont ezért isteni. Tehát, hogy ez nem tőlünk lehet, ez valami más, ez valami új, és valami nagyon szép.
0: Hogyan változott a gondolkodásmódod abban a tekintetben is, amit említettél, hogy nagyon megítélted például a meleg társadalmat és annak a megnyilvánulásait, vagy akár ahogy a fiatal körökben, ahol mozogtál, ez közvetlenül is veled szembe jött?
1: Most mindenképpen meg kell említenem kontextusnak, hogy igaz, hogy szüleim nem voltak keresztények, de megkereszteltek, és valamennyire jelen is volt ugye Istennek a tudata, amit már említettem is, de nagyon burokba neveltek, és szerintem ez amúgy így is volt helyes. Viszont így, amikor bekerültem a mély vízbe, így egyszerre ért ez sok hatással, hogy hát mennyire máshogy vannak a dolgok máshol. Nincs meg ez a stabil alap például, mint nálunk meg volt családi háttér. És amit erre mondtam, hogy tudtam, hogy ez így nem helyes, amit tesznek. Például akik meleg kapcsolatban vannak, vagy ezt akarják megélni. Vagy például emellett az is, hogy manapság mennyire olcsó lett az intimitás. Mennyire nincs értéke annak, hogy elköteleződés, főleg az én korosztályomban. Vagy akár annak, hogy házasságig várunk a szexel. Ez abszolút nincs jelen, és ez is egy kihívás, tehát, hogy külső nyomás, vagy ilyesmi. Emiatt én akkor nagyon dühös voltam, és ugye Isten nélkül voltam, és az Isten nélküli emberben először a gyűlölet van mások iránt. És ugye keresztényként azt mondja Isten, hogy szeresd a bűnöst, és ítéld el a bűnt. Akinek nincs meg Isten, az nem csak a bűnt, hanem a bűnösöket is utálja, az embert, hogy ők akkor már el vannak dobozolva, hogy ők akkor most már el fognak veszni, vagy bármi is van az élet után a túlvilágon. De ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezt utána később valamilyen szinten vissza is kaptam, hogy hát bűnösök el fognak veszni, meg ilyesmi, mert sokan a korosztályomban, meg sokan akár a gimnázium évek alatt én is így megismerkedtem vagy akár előbb is, ne adj Isten, megismerkedtem ugye a pornográfiával, ezt nem lehet szépíteni, és utána már nem csak másokra voltam dühös, hanem magamra is, mert próbáltam legalább következetes lenni, hogy ne legyek kétszínű, hogy jó, hát akkor ők se csinálják jól, de én megtehetem, mert én nem vagyok meleg, például. De ez nem, tehát ez nem így volt jelen. Tehát azt is utáltam, akivé én lettem, és így kerültem a stélóba depressziósan. Ott jött utána szembe velem az, hogy próbáltam keresni az igazságot. Egyrészt arra is a gyógyírt, hogy én hogy lehetek ilyen, és hogy van-e számomra esély, és arra is, hogy ugyanakkor tudom, hogy nem jó, amit ők tesznek. Akkor még nem gondolkodtam azon, hogy nekik van-e megbocsátás. Isten előtt még igen önzőbb az ember, tehát ezt is utána kapja meg általában az ember kegyelemből. Az se természetes, hogy ilyen sok az intimitás ilyen kevés idő alatt, tehát hogy mondjuk egy hónap alatt valakik eljuthatnak olyan szintű intimitásra, mint más házasság után. Ez nagyon-nagyon rossz volt látni, főleg egy stabil szülői háttér után. Itt jutottam el ahhoz, hogy megérintett az Isten igéje, mert ott hallottam először, hogy igen, ez így nem helyes, nem így teremtette őket Isten. De ugyanakkor engem sem teremtette arra, hogy pornográfiát nézzek például. És itt jutottam el szépen lassan ahhoz, hogy Isten lehámozta rólam a keleti vallásoknak is a nézőpontját, hogy minden út ugyanoda vezet, mert igazságból csak egy lehet. Ha valaki szöges ellentétét mondja a másiknak, akkor nem lehet mind a kettőnek igaza. És így jutottam el oda, hogy rájöttem, hogy megtaláltam az igazságot, és Jézus az. És nem csak az igazság, hanem az élet és az út is.
0: És hogyan érezted meg Jézusnak a bocsánatát, hogy azt is lefejti rólad, ami miatt gyűrölni kezdted már magad, és meghasonlottál magaddal?
1: Ez nem is jöhetett volna jobbkor. Ez tartott legalább 2 évig szerintem. Én ott többször elgondolkoztam azon, hogy öngyilkos legyek például. Megnéztem otthon a kenyérvágókést, hogy amúgy ezt egész könnyen át tudnám szúrni magamon, vagy ilyesmi, de sosem tettem végül. Sosem tettem végül, és szerintem ebben is Isten keze van benne, mert akkor nem állhatnék ma itt, vagy nem lehetnék ott másoknak most. Abba az ördög

van egy másik út, az ő útja. Abban igazam van, hogy ők se jó, amit tesznek, de közben bennem is volt nagyon-nagyon sok, és még most is van nagyon-nagyon sok olyan dolog, amiben nincs igazam, és nem járok jó úton. És ott nem is az volt nekem a lényeg, hogy nekem legyen igazam velük szemben, mert az igazságot kerestem, és így jutottam el azon a mély ponton oda, hogy elfogadjam Istent, ahogy ő adja magát, és nem pedig előítéletekkel közeledjek hozzá, hogy ha te vagy Isten, akkor most nyisd ki azt az ablakot, és akkor elhiszem, hanem azért hiszem el, mert ő ad megbocsátást, mert ő az, aki igazán szeretett. Még azelőtt, hogy megszülettem volna, vagy akár lett volna gondolat arra, hogy ebbe a világba jöhessek, és ekkora szeretettel nem találkoztam máshol. És ekkora kegyelemmel, hogy sok mindent elrontottam, és ő mégsem ez definiál engem. Hogy mégis van egy más út, egy más, valamilyen szinten identitás. Úgyhogy így jutottam el ideig a kegyelemig.

0: Milyen szerepet játszik az életedben a Biblia?
1: Főleg az elején annyira rácsodálkoztam, hogy gyakorlatilag az élet minden területén megvan a válasz a Bibliában. Kezdve ott, amikor arról van szó, mondjuk akár a példabeszédek könyvében, hogy a kimondott szónak ereje van, és hogy a nyelv az tud mérget is csöpögtetni, tehát az lehet romboló is, de lehet építő is, és az apostoli levelekben pedig ott van az, hogy csak az építőt szóljuk, csak az, amivel építeni lehet, és hogy legyünk lassúak a válaszra, hogy átgondoltam mondjuk, és nem csak azt, ami hirtelen felindulásból jön. És ezeknél csodálkoztam rá, hogy annyi minden rossz dolgot lehetne kihagyni, vagy elhagyni az életből, vagy annyi minden megelőzhető lenne, ezt a szót kerestem, hogyha tényleg azt követnénk, amit Isten mond, és tényleg szeretetből élnénk, hogy ez elmondhatatlan.
0: Miben érzed feladatodat a társaid felé, a hozzád hasonló fiúk és lányok felé, vagy akik között mozogsz? Mi lehet a feladatunk keresztényként mások számára? Neked mi a fontos?
1: Mindenképpen példával elöljárni. Hallottam egy ilyen idézetet, hogy keresztényként van, aki csak bennünket lát. Tehát valaki sosem fogja a Bibliát olvasni, és így csak azt látja, hogy mi hogyan cselekszünk, és ez alapján ítéli meg, hogy itt tényleg jelen van Isten, vagy ha nem csinálunk valamit, vagy ha nem próbálkozunk, és letérünk az útról, akkor pedig azt fogja jönni neki, hogy ez nem következetes, ugyanúgy csinál dolgokat, amiket én is, ez nem lehet az igazi. Szóval mindenképpen van felelősségünk szerintem abban, hogy keresztényként következetesen előjárjunk mások előtt. Mert láthatják akkor, hogy van máshogy is. Hogy nem csak vizet prédikálunk és bort iszunk, és ez nem csak egy ilyen sztori, amit magunknak mondunk lefekvés előtt, hogy akkor mi jól érezzük magunkat, hanem ez egy teljesen más életstílus és élet. Nem csak stílus, hanem tényleg élet Isten kegyelméből élni. És hogy ennek igenis vannak meglátható, tapintható gyümölcsei az ember életében, ahogy a Szentlélek ott van, és elkezdi betölteni és megtisztítani minden előző rossz szokásaitól például. Mostanában divatos mondani, hogy hát mindenki azt csinál, amit akar, és hogyha nem bánt másokat ezzel, addig hadd csinálja. De nem ez az igazi szeretet, hanem ahogy Isten is, amint meséltem, hogy engem is ő rántott ki a depresszióból. Én nem tudtam, hogy hogyan kell ebből kilábolni, nem tudtam, hogy Istent kell keresni. És ő jött oda elém. Ő szólított meg, és nem is megszólított, hanem igazából nem is engedte, hogy ebbe belemélyüljek. És nem is engedte, hogy bekerüljek például oda, ahova szeret.

0: Volna, hanem oda, ahova nekem szükségem volt. Így szerintem keresztényként az a kötelességünk, hogy akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk ő szeretne drogozni, és hogy neki ez a döntése, és a baráti körben mások azt mondják, hogy hát hagyjad, még nem erőszakos tőle, meg ameddig csak magának árt, addig az ő dolga. És szerintem igenis nem. Szerintem az a legjobb kérdés erre, hogy ha öngyilkos szeretne lenni az egyik barátod, és ő mindenképpen szeretne öngyilkos lenni, akkor te nem segítenél neki, nem mondanád azt, hogy nem, ne csináld. Akkor is, ha szeretné, tudom, hogy ez nem jó. És tudom, hogy később te is megbánnád ezt. Nem segítenénk neki. És szerintem ennek a tükrében kell ilyenkor mindig cselekednünk. És ez nehéz, mert ugyanakkor az emberben van egyfajta megfelelés is, hogy megfeleljen a másiknak. De ugye az igazi barát az nem az, aki bólogat, hogy igen, igen, nagyon jól csinálod, az igazi barát az, aki tényleg, ha valamit rosszul csinálsz, igenis megmondja neked, és igenis próbál segíteni, hogy később ne üsse meg az ember a bokáját.
1: Te hogyan tapasztalod a megszentelő munkáját Istennek? Mi az, amiről te lemondasz, vagy máshogy gondolkodsz róla, vagy képviselsz főként?
0: Nem kertelek, ebben a korosztályban szerintem a legnehezebb. Mert ebben a korosztályban, korban, én 19 éves vagyok, ebben a korban van leginkább jelen az, hogy hát még élt ki az életed, még mielőtt megállapodsz, vagy hasonlók. Tehát én ebben próbálok például, hogy mértékkel fogyasztani alkoholt, nem drogozok. Sajnos ez is jelen van, most egyetemen is hallok, és emiatt sok megtört lélek is van. Vagy például barátnőmmel, abban állapodtunk meg ő is keresztény, hogy házasságig várunk az intimitással, a szexel, mert ez odavaló. És bevallom őszintén, ez a legnehezebb, főleg azért, mert az ember sok felől hallja, főleg mert annyira átitatta a kultúránkat az, hogy akkor vagy valaki, hogyha szexelsz, akár minél több emberrel, és ennek is lett az emberek között ilyen presztízse, és ugye a nyomás az, hogy hát, mi van akkor, hogyha valamiből kimaradsz, amiből mások nem? Ezekkel valamikor nap mint nap meg kell küzdeni, de ugyanakkor tudom, hogy nem hagyok ki semmit, mert ezt Isten akarja így, és Isten csak jót akar nekünk. És csak akkor veszel valamit egy ideig, például ezt, hogyha utána egy sokkal jobb dolgot ad nekünk. Amit mi most valamilyen szinten megböjtörünk, azt utána később fogjuk meg sokszorozva visszakapni. És mások például ott vannak azzal, hogy 40 évesen sem találtak stabil párt, és ott már az emberek, főleg akik ebben a körökben mozognak, akik mondjuk lazábban veszik ezt az egészet, utána annyi traumával fognak találkozni, hogy nehéz is olyan párt találniuk, hogy úgy megnyílniuk annyi trauma után, hogy meg tudjanak állapodni. Tehát ez egy folytonos harc lesz utána egy csomó embernek, úgyhogy emiatt áldásosnak érzem, és így a barátnőmet is az egyik legnagyobb áldásnak érzem az életemben Istentől. És ugyanakkor itt van a legtöbb kísértés, tehát ez az, amit a sátán a legjobban akar lerombolni az életemben. És ezért tudom, hogy ez az, amit az egyik legjobban meg kell őriznem. Mert ez már nem csak rólam szól, ez rólunk szól majd, jövőnkről.
1: Hogyan lettetek biztosak abban, hogy ti egymásnak valók vagytok, és hogy ilyen komoly tervekkel nézhettek a jövőbe, házasságban terveztek?
0: Egyrészt sokat imádkoztam ezért, tehát sokat imádkoztam érte is. Egy nehéz időszakon ment keresztül ő is, és én ott szerettem volna lenni neki, és ott is voltam, és hát ahogy összeismerkedtünk, úgy egyre inkább rájöttünk, hogy mind a ketten azt keressük, hogy a másikat tisztán szeressük, hogy legyen egy stabil pont az életünkben, hogy bízhassunk egymásban, és hogy ez egyfajta szövetségkötés is legyen. És utána ráadásul kiderült, hogy annyi mindenben kiegészítjük a másikat, hogy nem tudom egyszerűen véletlennek hinni, és tényleg olyan boldogok vagyunk, és olyan jól megvagyunk, és egyetértünk, de ugyanakkor megvannak a vitáink, de hát kinél nincsenek.
1: Mi az, ami leginkább a szíveden van, és amit képviselsz, amit így végszóként elmondanál még a hallgatóknak?
0: Azt, hogy sokan tudhatják, hogy ez a korosztály, ami mi vagyunk, ez a fiatalabb, aki már így beleszületett ebbe az egész digitális kultúrába, itt van a depressziósnak a legnagyobb aránya, és a legtöbb annak, akinek elveszettnek érzi magát, és nincsen stabil talaj. És ezért is van annyi minden, ez a negatív, ez a depresszió, ez a szomorkodás, vagy akár az, hogy valakik ilyenekben próbálják meg menedéket keresni, mint amit mondtam is, hogy akár egyre olcsóbbá teszik az intimitást, tehát kapcsolatról kapcsolatra mennek, vagy akár a kereteken kívül próbálnak, hogy hát az megoldást jelent egy nem hetero kapcsolat, és ezek nem megoldások. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én almát szeretnék, és valaki ad egy körtét. És van megoldás. Ez a legfontosabb, hogy igenis van megoldás, és van kiút a depresszióból is, és akármilyen ilyen nehézségből, és az Isten az. És az a, amit mondanak is, a sálom, az a béke, ahol minden és mindenki a helyén van, ott, ahol lennie kell, mert Isten nem ránk akar erőltetni az ő tervét, azért, mert ő úgy gondolja, hanem ő formált meg minket, édesanyánk méhében, és már akkor is ott volt velünk, még a születésünk előtt is, így ő tudja a legjobban, hogy mi a legjobb számunkra. Így lehet stabil alapunk, és így tudunk mi is stabil fiatal felnőttek lenni, és stabil következő generáció, hogy legyen mit továbbadnunk utána, ami értékes is.
1: Nagyon köszönöm az őszintességedet és mindent, amit elmondtál.

Gabriel Marcel egyetemi hallgató volt a vendégünk, aki buddhista, hinduista, vallásos háttérből érkező fiatalként hallotta keresztények tanításairól és Istenéről a budapesti Sztélo Gábor evangélikus gimnáziumban. Elmondása szerint Krisztusra volt szüksége ahhoz, hogy a depressziótól és a pornófogyasztástól megszabaduljon, és egy egészen új úton indulhasson el. Beszélgetésünket megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt is, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a lélekhangoló pedig megtalálható ezen a néven a Spotify-on is. Visszajelzéseiket örömmel fogadjuk e-mailen, az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Kívánjuk, hogy vigyék magukkal hétköznapjaikba műsorunk biztatásait és jó hírét. Erős vár a mi Istenünk!

0: hír összeállításunk következik.
1: Szívhangok. Ma kezdődik a Bodrogi Zenetábor. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Ma, július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokban, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen lesz, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésben álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várja a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű éneklésével, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen az a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Taliándörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépőkkel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformatusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyén. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfőn reggel elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretett szolgálat munkatársai a több olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőtérére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást, ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Ma vasárnap a felhők mellett inkább napos az idő, eső nem valószínű, északias a szél és 25-30 fokunk van. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották. a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Mit is jelent akkor a kegyelem? Isten kegyelmezett az embernek. Nem sújtott le rá azonnal a bűn természetes következménye, a halál, hanem egy út nyílt meg előtte. A bűntől való menekülés lehetősége. Még egy esélyt kapott, és ez a kegyelem. Isten előbb törvényt adott, hogy az ember tudatosan dönthessen. A teremtett ember áthágta a törvényt. De Isten nem a bűn következményét hárította el, tetteink méltó büntetését kapjuk. Az első emberpár kiüzetett a belterjesen művelt paradicsomból, ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a teremtés céljának megfelelő ember maradjon. A kegyelem nem a büntetés elmaradása vagy elengedése, hanem egy új döntés lehetősége, amivel élni kell. A bűn lázadás Isten akarata ellen, a kegyelem pedig Isten újra felkínált akaratának elfogadása. Így van jelen a kegyelem ősszüleink óta a világban. Ha Isten megváltoztatná a törvényt, akkor a teremtés alapjai rendülnének meg, és az ember élete ellehetetlenülne. A törvény ellentéte a bűn. A kegyelem a törvény betöltésének a feltétele. Az első testvérpár, Kain és Ábel története is a kegyelemmel való birkózás története. Első pillanatra úgy tűnt, hogy mindkettejük áldozati oltára Isten kegyelmébe kapaszkodott. Mindketten munkájuk legjobb, legtökéletesebb gyümölcsét vitték uruk elé. Csak a szívük, a belső indítékaik nem voltak egyformák. Ha csak a kegyetlenül elkövetett tettet, a testvérgyilkosságot látjuk ebben a történetben, akkor érthetetlen lesz a Biblia híradása, elsikkad az igazi mondani valója. Nem arról van itt szó, hogy Kain mérgében azért ütötte agyon Ábelt, mert ő kedvesebb volt Isten előtt. Az igazi mondani való abban a beszélgetésben van, amit Isten Kainnal folytatott. Míg áldozata közben Ábel hálás szívvel Istenre figyelt, addig Kain Ábel áldozatát hasonlította össze a magáéval. Isten esélyét a kegyelemre csak az látja meg, aki nem a másik sikerén bosszankodik. Ezért Isten Kaint is ki akarja szólítani ebből az ősi bokorból. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Az Úr most is kérdez, mindahogyan az első bűnesetnél tette, hiszen a kegyelem elfogadásának az az egyetlen feltétele, hogy az ember tisztában legyen helyzetével. Isten kérdése a kegyelem lehetőségét tárja Kain elé. Kain ekkor még nem testvérgyilkos. A kegyelem tehát nem a bűn elkövetése után jelentkezik, hanem megelőzi azt. Kain életében a kegyelem a győzelem lehetősége, amivel élni lehet, hiszen megszabadulhat a gyilkos indulattól, ami miatt lehorgasztott fejjel jár. A bűn a szeretet tagadása, ami Kain óta minden embert megcéloz. A szeretetemre nem csupán a másik embernek van szüksége, hanem nekem is. A kegyelem, a szeretetnek ezt az Istennel és a másikkal való összekapcsoló rendjét akarja helyreállítani, hogy békében lehessek önmagammal is. A kegyelemnek nem valamilyen különleges lemondás vagy lelki hőstett vezeklés az ára, hanem egy Istentől teremtett új lehetőség a jó cselekvésére. A kegyelmet nem lehet kiérdemelni, hiszen Kainnak éppen az a baja, hogy Isten nem fogadja el terményeiből hálás büszkeséggel hozott áldozatát. Haragjának az az oka, hogy az, amit érdemnek gondol, eltakarja előle Istent és a testvért. A kegyelem Kain életéből nem a később elkövetett bűnnek büntetését akarja elhárítani, hanem a szívében lévő gyűlölet helyett a szeretetet akarja uralomra juttatni. A bűn olyan, mint a szíve ajtaja előtt leselkedő, zsákmányra éhes oroszlán. A kegyelem pedig az az erő, amivel győzhet felette.

A kegyelem meghirdetése után több idő telt el, ami próbaidő volt. Kain szívében dúlt a harc. Az volt a tét, hogy a kegyelem, az Isten új lehetősége győze benne. Vagy a gyilkos indulat elsodorja, és elköveti a bűnt, ami nem csupán egy súlyos vétek a testvér az élet ellen, hanem Isten felkínált kegyelmének visszautasítása. A kegyelem a szeretett közösség visszaállításának lehetősége. Ádám és Éva esetében Isten kegyelme nem akkor kezdődött, amikor az elkövetett bűn után Isten nem sújtotta halállal ősszüleinket, hanem akkor, amikor első törvényével nem éltek. A kert minden fáját nekik adta. Szeretetének lehetőségét feltárta előttük, de visszautasították. A törvény és az evangélium így Istennek nem két egymással szemben álló szava, hanem Isten bennünket megmenteni akaró szándékának két formája. A farizeusi törvénykedés kizárja a kegyelmet az életünkből, mert nem vesszük észre a törvényben értünk cselekvő Istent. Magunk akarjuk teljesíteni a jót, mint ahogyan Kain is elhozta áldozatul első termését, azonban amit én adok, eltakarja Isten megelőző kegyelmének, szeretetének lehetőségét. A kegyelem ma is lehetőség a jóra, amit Isten életünkben előbb munkál, mint ahogyan a bűnt elkövetnénk. Ha ezt végig gondoljuk, rádöbbenünk arra, hogy értelmetlenség érdemszerző jó cselekedetekről vagy passzív kegyelemről beszélni. Isten kegyelme nem felfüggesztett büntetés, ami Demoklész kardjaként lebeg felettünk, hanem lehetőség a jóra, amivel ha élünk, visszatalálunk az elveszített szeretet édenkertjébe. Így tudta ezt Pál is, amikor ezt írta Filippibe. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mint az akarást, mint a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Isten jó tetszése a kegyelem. A félelem nem az Istentől való rettegés, hanem az ajtó előtt álló gyilkos indulattól való visszarettenés, rettegés a bűntől. A kegyelem megragadása viszont nem passzív tehetetlenség, nem is a bűn büntetésének lealkudása, hanem Isten bennünk folyó munkájának megragadása. Annak a felismerése, hogy a jó akarását és véghez vitelét egyaránt ő munkálja. Kain életében is megjelent Isten üdvözítő kegyelme, ami tanítani akarta, de ő nem akart tanulni. Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Kain a bűn ősi logikája szerint a maga térfelére csalogatta Ábelt, és elkövette a bűnt, amitől eddig Isten kegyelme óvta. A szeretet felett a gyűlölet győzött. De vajon ezzel megszűnte a kegyelem Kain életébe? Kapott-e még egy esélyt a jóra? A Biblia szerint igen. Nem azzal, hogy Isten átírja a kegyelmezés érdekében a törvényt, nem is azzal, hogy felfüggeszti a büntetést.
Ádámot és Évát szépen ültetett kertből kiűzte az Úristen a szántóföldre. Kainnak is tovább kell menekülnie a pusztába. Az elkövetett bűn után Isten kegyelme újra kérdez, hol van Ábel, a testvéred? Kain azt felelte, nem tudom, talán őrizője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről.

A kegyelem megragadásának egyetlen előfeltétele van. Rá kell döbbennem a bűnömre. Ezt Ádám és Éva épp úgy nem tette meg, mint Kain. Azt gondolta, hogy ha kiiktatja életéből Ábelt, akkor lelkiismeretének belső vihara is megszűnik. De a kegyelem nem a bűneinket takarja el, hanem kapcsolatunkat akarja helyreállítani Istennel, a másikkal és önmagunkkal. A szeretet kölcsönös felelősséget jelent, nem lehet előle elmenekülni. Őrzői vagyunk egymásnak. A bűnben a szeretetnek ezt a kölcsönös felelősségérzetét tagadjuk meg. Amíg erre újra rá nem döbbenünk, nem tudjuk Isten felkínált kegyelmét megragadni. Kain haragja ott indult, hogy azt gondolta, amit tettem, amit áldozatként Isten elé hoztam, azt nem becsüli meg Isten. Most a tettek oldaláról közelíti meg Isten szava Kaint. Mit tettél? Kérdezi. Semmilyen és semekkora cselekedetünkkel nem érdemelhetjük ki a kegyelmet, hanem tetteink mutatják meg, hogy élünk-e Isten kegyelmével, vagy visszautasítjuk azt. Érzéseink nem lehetnek szeretetünknek mércéi, csak a cselekedeteink, amelyek viszont nem mások, mint azoknak a lehetőségeknek a megragadása, amelyeket Isten teremt az életünkben. Ez a szeretet életrendjének a lényege. Ennek a tagadása kiiktatja az embert a teremtés harmóniájából. Ha Isten ezt soha nem büntetné, akkor már régen tönkretette volna a bűnünk a világot. A másik embert semmibe vevő ember, emberségünknek megkülönböztető jegyét, a közösségalkotás képességét utasítja el. Kain válasza, amit Isten kérdésére mond, nem csak szemtelen, hanem az emberségünk igazi törvényeinek tagadása. A Talmud szerint, aki elpusztít egyetlen egy emberi életet, az olyan, mintha egy egész világot pusztítana el. Ahogyan Kainnak szembesülnie kellett a bűnével, úgy cselekedeteinkért nekünk is számot kell adni Isten előtt, mert, mint már korábban is említésre került, Isten soha nem hagyja jóvá a bűnt. Ami gyalázatot az ember, a másik ember, a testvér ellen elkövet, az égre kiált, és büntetése a testvérgyilkosság természetes következménye. A megtört közösség még jobban széttörik. Messzebb kerül az ember az Éden kertjétől, elűzetik a szántóföldről is a puszta földre. A testvérből vérbosszúra áhító ellenség lesz. Így lett bujdosó és kóborló ember Kain is. Rá kell döbbennie, hogy közösség nélkül nincs élet, és meg kell tapasztalnia Isten életet védő kegyelmét. Isten nem vérbosszúval torolja meg a gyilkos Kain bűnét, mert bűnt bűnnel nem lehet jóvá tenni. Kain attól félt. Meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte néki. Nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál.

0: A Kain bélyeg egyrészt letagadhatatlanná tette a bűnt, másrészt oltalmat adott a bosszú ellen. Még egy esélyt adott az első emberpár első szülöttjének arra, hogy győztes legyen indulatai felett, és így ember maradjon. Isten kegyelmes ítéletei mindig magukon viselik ezt a kettősséget. Kain elment az Úr színe elől, és letelepedett Nót földjén. Az a jelentése ennek a névnek, hogy menekültek földje. Az Édentől keletre. De vajon hogyan élnek Kain leszármazottai ezzel a kegyelmes ítélettel? Isten figyelmeztető szava, ítélete nyomán jobbul-e a világ? A Biblia őstörténetének nemzetség táblái erre a kérdésre adnak érdekes választ. A történet ezután két szálon folytatódik tovább. Ábel helyett Ádámnak és Évának új gyermeke születik, Sét. Neve azt jelenti adott. Ezt a különös nevet Ádám így magyarázta. Adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Kain. Nem csak Kain vonalán, hanem Sét vonalán is elindul egy új nemzetség. Mindkettőjüknek fia született. Nevük nagyon hasonló, csak Istenhez való viszonyuk volt más. Kain fia Énok volt, akiről Kain elnevezte az általa épített várost, melyet védelemgyanánt hozott létre. Sét fiának is hasonló volt a neve, Énós, de ő nem várossal akarta megszerezni magának a biztonságot. Róla azt jegyzi fel a Szentírás, hogy akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Az egymás után következő generációk neve hasonló. Nem részletezi sorsukat, de az Istennel való viszonyukra utaló rövid megjegyzések érzékeltetik azt az utat, ami a vízözönig visz. Amíg Kain fia Énok várost épít, addig a Séttől származó Énos az Istennel járt, és magához vette őt Isten. Felfedezte azt, hogy a bűn által összetört közösség csak úgy gyógyul meg, ha ehhez Istent hívjuk segítségül. Kain dédunokája a két feleségű Lámek, aki a pásztorok és a sátorlakók ősatja volt, hivalkodva szállt szembe Isten, Kaint és a leszármazottait védő jellel, amikor feleségeinek így énekelt: Ádá és Cillá, hallgassatok szómra! Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra! Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ez a gátlástalan bosszú éneke. Azt akarja megvallani országvilág előtt, hogy nem szorul Isten védelmére. Elég erősnek, bátornak tartja magát ahhoz, hogy saját öklével biztosítsa a védelmet önmagának. De van egy másik Lámek is Sét leszármazottai között. Ő annak a Metusálechnak volt a fia, aki a bibliai nemzetségtábla szerint a leghosszabb ideig, 969 évig élt. Ő lett Noénak az édesapja. Azért adta ezt a különös nevet fiának, ami annyit jelent, nyugalom, vigasztalás. Ezt mondta: ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradtságos munkájában, a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Ez a Lámek örököse volt annak a reménységnek, ami a bűn által gyorsan romló világban várta a megújulást. Kain és Sét családjának gondolkodási módja ma is velünk él. Az egyik az önzés világrendjét hirdeti, míg a másik az éggel keresi a kapcsolatot, és várja az asszony magvának végső uralmát. Kain családja a kígyó által meghirdetett értékrendet hirdeti, míg Sét családja Noé hitére épít és bárkát készít, hogy ne vesszen semmibe Isten teremtett szép világa. A kegyelem ma is esély a jóra, amivel élnünk alapvető emberi kötelességünk.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Mióta ember él a Földön, kérdés volt, és kérdés is marad. Miért van szenvedés? Ki a felelős a szenvedésért? Kárpáti Petronella új sorozatában ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mai adásunk címe:
1: Szenvedsz, akkor imádkozzál.
0: Ezt a tanácsot hallva sokan legyintenek és arra gondolnak:
1: úgyis hiába, rajtam már Isten sem segíthet.
0: Aki így vélekedik, az csak hitetlenségéről tesz bizonságot, és azt jelenti, nem ismeri a szerető Istent, aki nem akarja, hogy az emberek szenvedjenek. Amikor valaki megpróbáltatásokon megy keresztül, akkor Isten tulajdonképpen egy esélyt, lehetőséget ad arra, hogy szenvedésből érték fakadjon. Azt szeretné, ha nyomorúságunkban hozzáfordulnánk segítségét. Sokszor persze saját magunknak okozunk bajt, szerencsétlenséget, aminek következményei vannak, és ilyenkor lehet, hogy kétségbe esetten felkiáltunk:
1: Istenem, segíts rajtam!
0: Amikor pedig minden rendben van, akkor elfeledkezünk róla. Ez nagyon helytelen magatartás, mert Istennel nem lehet ezt a játékot játszani, elnézést a kifejezésért, nem lehet zsinóron rángatni, és csak akkor keresni őt, amikor bajban vagyunk. Mennyivel más annak az embernek a magatartása, aki naponta ápolja az Úrral való kapcsolatát, és minden gondját eléje viszi. Aki így közeledik Istenhez, az megtapasztalhatja, hogy a szenvedés idején is bizalommal keresheti közelségét, mert ő kész segíteni, ha szükséges. Nekünk olyan Istenünk van, akinek kiönthetjük őszintén szívünk fájdalmát, mint a legjobb barátunknak, hiszen ő szeret és meghallgat. Neki mindig van ideje ránk. Ezért is biztat így Jakab apostol az ő levelében:
1: szenvedé valaki köztetek, imádkozzék. Jakab 5.13.
0: Ezzel azt fejezik ki, hogy bármi történik is az életünkben, az váljon imádsággá. Miért? Mert ez egészen természetes az Úrral meghitt közösségben lévő számára, hiszen az imádság visz közelebb Istenhez, és segít abban, hogy megkönnyebbüljön az ember. Oda vihetem hozzá a bánatomat, az elkeseredésemet, a fájdalmamat, a betegségemet, a nyomorúságomat, a bűneimet, egy szóval mindent. Egyedül hozzá. Csak ő tud megszabadítani. Imádság közben átéljük azt, hogy nem vagyunk egyedül, mert Jézus segít hordozni terhünket, ahogy megígérte:
1: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. Máté 11.28.
0: Akinek élő hite van, annak ez magától értetődő. A szüntelen imádkozik, mert olyan számára, mint a lélegzés. Micsoda hatalmas kiváltság ez, hogy a mindenható Istennel ilyen módon kapcsolatba kerülhetünk, hiszen a teremtmények közül csak egyedül az ember képes erre. Értékeljük ezt a rendkívüli csodát? Ezért fogadjuk meg Ellen White tanácsát:
1: keressük az alkalmat az imára, bárhol kínálkozzék is. Lehetetlen, hogy a lelkünk fejlődjék, ha az imát elhanyagoljuk. Imádkozzatok mindennapi munkátok és hivatástok közepette is, gyakran emeljétek föl szíveteket Istenhez. A jó illatú áldozathoz hasonlóan szállnak föl ezek az imák a kegyelem trónjához. Akinek szíve Istenben nyugszik, azt a bűn soha le nem győzheti. Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohászkodásra. Mi sem gátolhat bennünket, hogy szívünket bensőséges imában Istenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi tevékenységünk közben is fohászkodhatunk, és kérhetjük Isten vezetését. az Istennel való bensőséges közösséget mindenütt ápolhatjuk.

0: Minden méltatlanságunk ellenére az Úrhoz fordulhatunk úgy, ahogyan a Zsoltár író tette.
1: Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. 62. Zsoltár, 2.-3. verse.
0: Jakab apostol pedig arra buzdít.
1: Szenvedé valaki köztetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, dicséretet énekeljen. Betegé valaki köztetek, hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Jakab 5, 13-15.
0: Ez az ige egyszerűen azt jelenti, ha szenvedsz, ha örömöd van, ha beteg vagy, akkor is imádkozzál. Tehát szüntelen, mindig. Lehet, hogy Isten teljesíti a kérést, meggyógyítja a beteget, de az is lehet, hogy nem. Azonban erőt ad annak elviseléséhez. De itt nem arról van szó, hogy feltétlenül meg fog gyógyulni.
1: A hitből való imádság megtartja a beteget.
0: A kifejezés arra utal, hogy lelkileg segíti meg a beteget. Ezután említi a fizikai, a testi gyógyulást. Előbb lelkileg kell meggyógyulni. Lehetnek olyan esetek, amikor jó, ha vannak testvérek, akik könyörögnek értünk, megerősíteni a másik kezét az Úrban, ahogy
1: Jonatán, a Saul fia, elment Dávidhoz az erdőbe, és megerősíti az ő kezét az Istenben. Sámuel első könyve, 23-16.
0: Új életkedvet adni a másiknak. Adjuk vissza a hitét, amikor fizikailag legyengül. Szükség van erre az erősítésre, mert sokan ilyenkor meginognak hitükben. Vegyük alázatosan tudomásul, hogy betegség van. Jézus visszajöveteléig lesz. A Szentírás azt tanítja, hogy Jézus második eljövetelével fogja megszüntetni a bűnnek összes következményét, a betegséget, a halált, a fájdalmat, a szenvedést. A mi ellenségünk, a gonosz nagyon jól tudja, hogy az imádság milyen erőforrás az ember életében, ezért azt akarja elérni, hogy az Isten felé vezető utat elbarikádozza. Minden eszközzel azon van, hogy ebben megakadályozzon, és lelkünk ablakai, amelyek a mennyei Jeruzsálem felé nyitottak, bepárásodjanak, becsukódjanak. Jézus Krisztus munkássága alatt többször is említette azt a tényt, hogy mennyei atyánk elé tárhatjuk minden kérésünket.
1: Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Máté 7:7. És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Máté 21:22.
0: Nem csodálatosak ezek az ígéretek? Vajon el tudjuk hinni? Ellen White írja a Jézus élete című könyvében.
1: A mennyben minden őszinte imádság meghallgatásra talál. Lehet, hogy ezt az imádságot nem mondják el gördülékenyen, folyékonyan, de ha ebben az imádságban benne van az imádkozó szíve, akkor ez az imádság felszáll abba a szentélybe, ahol Jézus szolgál, és ő jelenti ezt az imádságot az atyának egyetlen, ügyetlen dadogó szó nélkül, szépen, és az teljes lesz tökéletessége tömjénének jó illatával.

0: hogy imánk mindenkor, és úgy hallgattatik meg, amint kívánjuk. Isten sokkal bölcsebb sem, hogy tévedne, és sokkal jobban szeret, mint sem visszatartana jó adományokat azoktól, akik az igazságban járnak. Az ima meghallgatásának feltétele a hit, a bizalom Isten ígéreteiben és az engedelmesség.
1: Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidók 11.6.
0: Minden eredményes ima kulcsa a Jézussal való szoros kapcsolatban van. Kezdjük így a napot. Beszélgessünk Jézussal. Olvassuk a Bibliát, vagy egy olyan könyvet, amely segít lélekben elcsendesedni. Akármilyen sietős a dolgunk, ne hanyagoljuk el, meg fogjuk tapasztalni aznap, hogy nem elveszett idő, ha ezt tesszük. De az Úr nem hallgathat meg akkor, ha rendezetlen a vele való kapcsolatunk, ha nem tudunk megbocsátani másoknak, és valamilyen bűnt takargatunk életünkben. Mindig válasszunk ki helyet és időpontot, ahol félrevonulva elcsendesedhetünk, és áhítatot tartunk. Szükségünk van erre egyénileg is, nem csak közösségben. Vigyük Isten elé minden félelmünket, problémánkat, szükségletünket, nehézségünket. Terheink nem fárasztják el őt, hiszen Jézus a barátunk. Hogy mikor imádkozzunk? Ez nem a szabad időtől függ, hanem a belső lelkülettől. Mennyire vágyunk Istennel közösségben élni? Tudunk-e elcsendesedni? A csend és a magány sok ember számára elképzelhetetlen. Nem tudnak egy estét teljesen eltölteni egyedül, társaság, könyv, újság, rádió, televízió, komputer nélkül. A városi ember hétvégén is menekül a munkahely, a kőrengeteg, az ismerős arcok elől új tömegbe, új zajba, új környezetbe. Csak a csendben találkozhatunk Istennel, ezért kell lelkiházunk belső szobájába menni, és bezárni annak ajtaját, hogy oda ne hatoljon be a külső világ zaja, lármája. Le kell tisztogatnunk belső szobánk párás, poros, piszkos ablakait, és kitárni a mennyei Jeruzsálem felé, hogy tiszta, friss levegő áradhasson be rajta szívünk kamrájába. Nem könnyű ezt megtenni. Mikor a kegyelem királyi székéhez közeledünk, akkor valójában sok akadállyal kell megküzdenünk. 10 és 100, 1000 és 1000 gondolat cikázik végig agyunkon. Isten azt szeretné, hogy imádkozzunk. Az ördög viszont mindent megtesz, hogy ebben megakadályozzon. Mert jól tudja, hogy imádságunkkal többet érünk el, mint emberi erőfeszítéseinkkel. Nekünk élő Istenünk van, nem fából, kőből faragott Isten, amely se nem lát, se nem hal. Ő mindig meghallja gyermekei szavát. Még mielőtt kérnénk tőle valamit, már kész adni azt. Tudja, mi válik a javunkra és mi a kárunkra. Hiszen Jézus tanítása szerint mennyei atyánk jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor kegyelmének bizonyítékait tapasztaljuk, akkor gondolataink állandóan nála időznének. Gyermeki bizalommal járulnánk mennyei atyánkhoz kéréseinkkel, de ha szükséges, ki kell tudjuk mondani, még ha nehéz is belenyugodni.
1: Legyen meg a te akaratod. Máté 6.10.
0: Az ember számára talán a legnehezebben kimondható kérés. Mondhatjuk kénytelen beletörődéssel, azért, mert nem tehetünk mást. Az ember mondhatja azért is, mert nem akar szembe helyezkedni Isten hatalmával, mert úgy is hiába tenni. Mondhatjuk a keserű neheztelés hangján, de úgy is, hogy tele van a szívünk iránta érzett szeretettel és bizalommal. Ezt azért is könnyű tennünk, mert meg vagyunk győződve bölcsességéről. De nem szabad megijednünk, ha Isten más választ ad imádságunkra, mint várjuk.

0: Jézus is azért imádkozott, hogyha lehet. Múljék el tőle a keserű pohár. De ebben az imádságban az utolsó szava mégis az volt.
1: Atyám, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Legyen meg a te akaratod. Máté 26:39.
0: Olvastam, hogy egy német lelkész parókiáján tűz söpört végig, amely elpusztította a házát és környezetének otthonait. Majd a halál követelte magának feleségét és gyermekeit. Őt magát betegség verte le lábáról, és ebben a baj áradatban ezeket a szavakat diktálta.
1: Jézusom, ahogy te akarod, ó, bár csak a te akaratod az enyém is lenne, egész valómat leteszem a te szerető kezedbe.
0: Luther Márton szerint
1: ezt a kérést magunk ellen imádkozzuk, mert nincs nekünk nagyobb ellenségünk, mint saját magunk, mert bennünk a magunk akarata a legerősebb. Akkor imádkozom igazán, legyen meg a te akaratod, ha magamat odaszánom, és felajánlom Isten akaratának.
0: Sok miért van az ember életében, de ezekre a miértekre is egykor fény derül, és választ kapunk. Vajon elhisszük-e, hogy szerető Urunk minden látszat ellenére velünk van, javunkat akarja még a szenvedésben is? Ott tudjuk-e a próbák felhője mögött az ő jelenlétét? Ne feledjük, a próbák közelebb visznek Istenhez, és a lelkéletünk erősödik a küzdelem során, de ez csak akkor lesz valóság, ha naponta keressük közelségét. Mondjuk ki mély meggyőződéssel, bármi történik is velünk. Atyám, legyen meg a te akaratod. Amen.

Moldován Vilmos, legyen meg a te akaratod. Uram, nem zúgolódom sorsom miatt. A próbákat te tudod, miért adod. Azt mondom csak, amit mondott szent fiad, hogy legyen meg szent akaratod. Derűs napok jönnek, vagy bús éjjelek, tudom, hogy szívemet te vigasztalod. Csapások jönnek, fájó szenvedések, te tudod, legyen meg az akaratod. Uram, mi nékem fáj, elmondom neked barna éjjel, mikor szívem faggatod. Ím elmondom, lásd, hogy fájnak a sebek, de legyen meg mégis az akaratod. Ne nézd, hogy fájnak az ütések és sír a szívem, ha olykor hallgatod, ne sajnálj, ha torzítnak szenvedések, hanem legyen meg a te akaratod. Uram, te tudod, mi jó és mi hasznos, jellememet képedre te faragod, s ha vésőd nyomán metsző fájás mardos, akkor is legyen meg a te akaratod.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ő ad szabadulást. A mai ige: Jeremiás könyve 39. fejezet 17. verse. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr hűséges szolgái érette szenvednek üldöztetést, ő maga küld nekik szerető vigasztalást, de olyankor még azoknak is jó hírt, akik együtt éreznek velük és segítik őket. Ebed-Melek csak egy megvetett etiópiai volt, de jót tett Jeremiással, ezért az Úr ezt a különös ígéretet küldte számára a prófétán keresztül. Ne feledkezzünk meg sohase Isten üldözött szolgáiról. Ő megjutalmaz ezért. Ebed-Meleket meg akarta szabadítani az Úr azoktól, akiknek a bosszújától okkal félhetett. Alacsony sorsú Szerecsen volt, de az Úrnak gondja volt rá. A káldeusok ezreket gyilkoltak le, de ennek az egyszerű négernek nem árthattak. Talán mi is félünk hatalmas emberektől, akik nem a javunkat akarják. De ha hívek maradunk az Úrhoz az üldözés idején, ő is hű marad hozzánk. Mert ugyan mit is tehetne bárki az Úr engedélye nélkül? Ő fékezi meg a hatalmasokat, ő tesz zabolát a dühöngők szájába. Féljük az Urat, akkor nem kell senki mástól sem félnünk. Ha csak egy pohár vizet adunk is az Úr valamely megvetett prófétájának, annak is meg lesz már a jutalma. Ha Krisztust hűségesen szolgáljuk, számíthatunk arra, hogy ő is hűséggel mellénk áll. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai alapja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja a látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja a látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízvárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsex Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az Esztergom bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitották meg a tárlatot. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk ismét mindenkit, aki ennek a rádiónak a hallgatója. És most szeretettel köszöntjük ismét Turci Árpád testvért, mert ő mindenképpen folytatni szeretné a világosság a világnak témát, azért, hogy próbáljunk meg valóban komoly gondolatokat fogalmazni meg a világ számára. Úgyhogy üdvözöllek, kedves Árpád, és köszönjük szépen ezt a munkádat. Az első kérdésem hagy legyen ez. Mit gondolsz mindarról? Miért fontos ma újra beszélni a születésről, az életről és a munkáról?
1: Sok szeretettel köszöntöm az Úr Jézus Krisztus nevében a kedves hallgatókat. Mai műsorunk különösen mély és emberi témát érint. Olyan kérdésekről igyekszünk beszélgetni, amelyek minden ember életét átjárják, függetlenül attól, hogy valaki hívő, útkereső vagy éppen távolinak érzi Istent. A születésről fogunk beszélni, az emberi élet kezdetéről, a növekedésről, a felnőtté érésről, a munkáról, az ember küldetéséről, az újjászületés titkáról, arról, hogy mit jelent embernek lenni Isten előtt. Különös időszakban vagyunk, nemrég ünnepeltük május 1-jét, amely a munka ünnepe, sok helyen megemlékeztek a születés hetéről is. Ezek az alkalmak önmagukban is arra hívják az embert, hogy megálljon és feltegye a kérdést, mi az emberi élet valódi értelme? Miért születünk meg? Mit jelent dolgozni? Mit jelent élni? Van-e több az emberi létezésben, mint a biológiai fennmaradás, a teljesítmény, a siker vagy a túlélés? A keresztény hit szerint az emberi élet nem véletlen. Nem puszta biológiai esemény. Nem csupán sejtek szerveződése. A Biblia tanúsága szerint az emberi élet Isten szándékából indul el, az ember nem önmagából fakad, az ember teremtett lény. Isten akaratából létezik. A 139. Zsoltárban ezt olvassuk. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Ez a 13.-14. versben olvasható. Már ezek a mondatok is olyan mélységet hordoznak, amely előtt az ember elcsendesedik. A Szentírás nem azt mondja, hogy az ember egyszerűen létrejön. Nem azt mondja, hogy az élet pusztán biológiai folyamat. A Biblia úgy beszél az emberről, mint akit Isten formál. Aki Isten gondolatában már azelőtt jelen van, hogy megszületne. Jeremiás próféta elhívásánál ezt olvassuk. Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. Ez az első fejezet 5. igeverse. Micsoda megrendítő kijelentés! Isten már az ember születése előtt ismeri az embert. Ez nem csupán Jeremiás története. Ez az emberi lét méltóságáról szól. Arról, hogy az ember több, mint anyag, több, mint társadalmi szerep, több, mint teljesítmény.
0: Hát jól van, de beszélj arról, hogyan tekint a hitben járó ember a fogantatásra és a várandóságra.
1: A modern világ sokszor elveszítette a csodálkozás képességét. Az ember megszokta a technológiát, megszokta az orvostudomány eredményeit, megszokta, hogy szinte mindent mérni lehet. A születés előtti életet is vizsgálatok, képernyők és laboreredmények kísérik végig. Mindezek önmagukban nem rosszak. A tudomány Isten ajándéka, a gyógyítás is kegyelem lehet. A probléma ott kezdődik, amikor az ember kizárólag technikai kérdéssé teszi az életet. Amikor eltűnik a szentség érzése. A keresztény gondolkodás szerint a fogantatás pillanatától kezdve Isten előtt áll az emberi élet. Hitünk nem ismeri azt a gondolatot, hogy az ember értékét teljesítmény, fejlettség vagy hasznosság adná. Az ember méltósága abból fakad, hogy Isten teremtménye. Ez különösen fontos egy olyan korban, amikor az emberi élet sokszor piaci szemlélet tárgya lesz. Hasznos vagy haszontalan, kívánatos vagy nem kívánatos, tervezett vagy váratlan. Kedves hallgató, a Biblia azonban nem így tekint az emberre. A Szentírásban a gyermek mindig ajándék, az élet mindig titok, a várandóság nem pusztán testi folyamat, lelki valóság is. A Lukács evangéliumában olvassuk, hogy amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, az anyaméhben lévő gyermek örömmel mozdul meg. Ez a jelenet különösen fontos keresztény szemmel is. Az anyaméhben lévő élet nem névtelen biológiai állapotként jelenik meg. Már kapcsolatban áll Istennel, már reagál, már része Isten történetének. A várandóság tehát nem pusztán orvosi esemény. Az emberi élet szent ideje. Az anya teste ilyenkor különös módon válik az élet hordozójává. A keresztény ember ezért tisztelettel tekint az anyaságra. Nem idealizálja hamisan. Tudja, hogy a várandóság sokszor félelemmel, fájdalommal és bizonytalansággal jár. Mégis ott van benne az isteni titok. A mai világban sok nő él meg szorongást a gyermekvállalás körül. Egzisztenciális félelmeket, egészségügyi bizonytalanságot, magányt, kimerültséget. A keresztény közösség feladata nem az ítélkezés, nem a rideg moralizálás, hanem a hordozás, az együttérzés, a segítség. A hit egyik fontos felismerése az, hogy az ember nem saját erejéből él, nem önmagát tartja fenn, az ember Isten kegyelmére szorul, ez a gyermekvárás idején különösen nyilvánvalóvá válik. A várandós anya sokszor különösen érzékenyen tapasztalja meg saját törékenységét. A születendő gyermek teljesen kiszolgáltatott. Ez az állapot azonban rámutat egy mély lelki igazságra is. Az ember egész életében rá van utalva Istenre. A modern ember gyakran önállóságra törekszik, függetlenségre, kontrollra. A születés története azonban emlékeztet arra, hogy az életet nem az ember teremti, az élet ajándék.
0: Adódik a kérdés, mit jelent lelki értelemben a születés csodája?
1: A születés egyszerre öröm és megrendülés. Egy gyermek megszületése mindig új kezdet. A család számára új korszak indul. Az ember ilyenkor gyakran különös módon kerül, közelebb az örökké valóság érzéséhez. Sokan számolnak be arról, hogy gyermekük megszületésekor hirtelen másként kezdtek gondolkodni az életről. Másként kezdtek tekinteni önmagukra, a felelősségre, a szeretetre, a jövőre. A keresztény hit szerint a születés emlékezteti az embert arra, hogy az élet nem birtok, nem tulajdon, nem emberi gyártmány, az élet Isten ajándéka. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni. A Biblia ugyanakkor nagyon őszinte könyv. Nem idealizálja hamisan a világot, tudja, hogy a születés örömével együtt jelen van a bűnnel terhelt emberi lét valósága is. A teológia hangsúlyosan beszél arról, hogy az ember bukott világba születik. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek rossz volna. Azt jelenti, hogy az emberiség egész története megtört kapcsolatban él Istennel. Éppen ezért a keresztény hit szerint az embernek nem csak testi születésre van szüksége, hanem lelki újjászületésre is. Jézus Nikodémusnak ezt mondja: bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. János evangéliumának 3. fejezetének 3. igeverse ez. Ez az egyik legmélyebb kijelentés az egész Új Szövetségben. Jézus nem pusztán erkölcsi javulásról beszél, nem arról, hogy az ember próbáljon valamivel jobb lenni, új születésről beszél. Hitünk egyik központi felismerése az, hogy az ember nem képes önmagát megváltani, nem képes saját erejéből új emberré válni. Az újjászületés Isten munkája. Kedves hallgató, ez különösen fontos ma, amikor az emberi kultúra szinte megszállottan hisz az önfejlesztésben. Az ember tréningekben bízik, technikákban, motivációs módszerekben, önmagába vetett hitben. A Biblia ennél mélyebbre megy. Azt mondja, hogy az ember szívének van szüksége megújulásra. Ez nem vallási díszítés, nem egy plusz réteg az élet tetején, hanem gyökeres változás. Az újjászületés azt jelenti, hogy az ember új kapcsolatba kerül Istennel Krisztus által. Másként kezd látni, másként kezd szeretni, másként kezd gondolkodni önmagáról és másokról. A hídben járó ember gondolkodásában ezért különösen hangsúlyos a kegyelem. Az ember nem saját teljesítménye által válik Isten gyermekévé, hanem Krisztus megváltó műve által.
0: Akkor még elmondanád, hiszen tudom, különös jelentőséggel bír számodra mindez, tehát miért van különös lelki jelentősége a gyermekkor időszakának?
1: A gyermekkor lelki jelentősége aligha mérhető pusztán fejlődés lélektani, pedagógiai vagy családszociológiai fogalmakkal. Ezeknek természetesen megvan a maguk helye, és az ember hálás lehet minden olyan tudásért, amely segít megérteni a gyermek testi, érzelmi és értelmi növekedését. A keresztény hit azonban ennél mélyebbre tekint. A gyermekkorban nem csupán a későbbi felnőtt élet előszobáját látja. Nem csupán előkészületet, nem csupán átmenetet. A gyermek Isten előtt már most is teljes méltóságú ember. Nem majd egyszer lesz fontos, nem akkor válik értékessé, amikor hasznossá lesz a társadalom számára. Nem akkor kap méltóságot, amikor dolgozni, alkotni, érvelni, dönteni, keresni, fizetni, vagy felelősséget vállalni tud. Már létezésében is Isten teremtménye. Már rászorultságában is hordozza az emberi élet szentségét. Már törékenységében is prédikál. Némán mégis erőteljesen arról beszél, hogy az ember élete ajándék, nem teljesítmény. Kedves hallgató, ez a keresztény látásmód különösen fontos egy olyan korban, amely hajlamos mindent mérni. A gyermek teljesítményét is. Mikor kezd beszélni? Milyen gyorsan tanul? Milyen eredményeket ér el? Milyen képességeket mutat? Milyen jövőt ígér? Ezek a kérdések önmagukban nem rosszak. A gond ott kezdődik, amikor egy gyermek többé nem titok, hanem projekt lesz. Amikor a szülői szeretet és a társadalmi figyelem észrevétlenül elvárássá keményedik. Amikor a gyermeknek már kicsinykorában bizonyítania kell, hogy érdemes szeretni. A Biblia azonban más rendet mutat. Isten szeretete nem teljesítményből indul ki. A kegyelem nem jutalom a sikereseknek. A gyermekkor ezért a keresztény ember számára állandó emlékeztetés. Az emberi élet legmélyebb igazsága nem az, hogy mire vagyunk képesek, hanem az, hogy Isten irgalmából élünk. Jézus különös erővel állítja elénk ezt az igazságot, amikor tanítványai meg akarják akadályozni, hogy gyermekeket vigyenek hozzá. Az evangéliumi jelenetben a tanítványok talán rendet akarnak. Talán úgy érzik, a mester ideje fontosabb annál, mint hogy gyermekekkel foglalkozzon. Talán a korabeli társadalmi rendszerint gondolkodnak, amelyben a gyermeknek kevés nyilvános súlya volt. Jézus azonban nem csak megengedi a gyermekek közeledését, hanem helyre is igazítja a felnőttek gondolkodását. Márk evangéliumának 10. fejezetének 14. igeversében ezt mondja. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Ez nem díszes vallásos mondat, ez ítélet a felnőttek gőgje fölött. Ez vigasztalás a kicsinyeknek. Ez útmutatás az egyháznak. A gyermek nem zavaró tényező Isten országának rendjében. Nem mellékszereplő, nem türelmet igénylő akadály. Jézus közelében a gyermek helyet kap. A reformáció öröksége hangsúlyozza az ige fontosságát, a hit személyes voltát és a kegyelemben való életet. A gyermekkor ebben a fényben nem puszta vallásos nevelési terület, hanem olyan életszakasz, amelyben az ember már találkozhat Isten szavának légkörével. Nem úgy, mintha a hit pusztán emberi nevelés eredménye volna. A hit Isten ajándéka. Mégis igaz, hogy a gyermek lelke különösen érzékenyen fogadja be azt a légkört, amelyben él. A kimondott imádságot, a megbocsátás gyakorlatát, a vasárnapi Isten tisztelet ritmusát, a Biblia nyelvét, a szülők egymáshoz való beszédét, a családi asztal csendjét vagy feszültségét. A gyermek nem csak azt tanulja meg, amit mondanak neki, azt is tanulja, ahogyan a felnőttek élnek. Ezért a gyermek lelki nevelése nem kezdődhet pusztán vallásos oktatással. Nem elég néhány bibliai történetet elmondani neki. Nem elég ünnepekkor templomba menni, nem elég külső formát adni a hitnek. A gyermek számára a legelső teológiai tapasztalat gyakran az, ahogyan szeretik, ahogyan meghallgatják, ahogyan bocsánatot kérnek tőle, ha a felnőtt hibázott, ahogyan határokat kap, ahogyan vigasztalják, ahogyan megtapasztalja, hogy a tekintély nem önkény, hanem felelősség. Ha a gyermek otthonában a hit csupán szó, de nincs benne irgalom, akkor a gyermek előbb-utóbb megérzi az ellentmondást. Kedves hallgató, hangsúlyosan mondom, a hit törékeny, mégis őszinte életformaként jelenik meg a családban, és ez az kiváló. Akkor a kegyelem nyelve már korán ismerőssé válhat a gyermek számára. A Biblia nem romantikus módon beszél a gyermekről. Nem állítja, hogy a gyermek bűntelen angyal volna. A teológia világosan látja, hogy a bűn valósága az egész emberi természetet érinti. A gyermek is hordozza az emberi természet önzését, félelmét, birtoklási vágyát, indulatát. Mégsem szabad ebből rideg vagy kemény nevelési szemléletnek következnie. A bűn komolyan vétele nem adhat fel hatalmazást szeretetlenségre. Éppen ellenkezőleg, a keresztény nevelésnek azért kell türelmesnek, imádságosnak és következetesnek lennie, mivel a gyermeknek nem csak szabályokra van szüksége, hanem kegyelmet tükröző kapcsolatra is. A kegyelem keresztény értelemben nem megalázás, nem a felnőtt hatalmának bizonyítása. A fegyelem szeretetből fakadó irányadás. Olyan vezetés, amely nem összetöri, hanem formálja a gyermeket. A példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Ez a 22. fejezet 6. igeverse. Ezt az igét sokszor idézik, olykor túl egyszerűen. Nem mechanikus ígéretként kell értenünk, mintha a helyes nevelés automatikusan garantálná a későbbi hitet vagy erkölcsi álhatatosságot. Nincs elegendő adat az ellenőrzéshez arra nézve, hogy minden egyéni élettörténetben pontosan hogyan hat egy-egy nevelési döntés. A Szentírás bölcsességi irodalma azonban világos irányt ad. A gyermek életútját figyelembe vevő, szeretetteljes, következetes nevelés mély nyomot hagy. A keresztény szülő és közösség ezért nem közömbös. Nem mondja azt, hogy majd a gyermek egyszer maga eldönt mindent úgy, hogy közben semmilyen lelki örökséget nem kap. A hitet nem lehet rákényszeríteni, de a hit világába be lehet hívni. A gyermeket nem lehet megtéríteni emberi erővel, de lehet úgy élni előtte, hogy lássa, a hit nem üres szó. A gyermekkor lelki jelentősége abban is áll, hogy a gyermek kérdez, a kérdés pedig a hit útján nem ellenség. A gyermek rákérdez Istenre, a halálra, a mennyre, a szenvedésre, az igazságtalanságra, arra, hogy miért kell imádkozni, és arra is, hogy Isten hallja-e, arra, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. A felnőtt sokszor megijed ezektől a kérdésektől. Pedig a gyermek kérdései gyakran tisztábbak, mint a felnőttek körülményes magyarázatai. A hídben járó embernek van bátorsága kimondani, hogy nem mindenre tud teljes emberi választ adni. Van, amikor a legbecsületesebb mondat ez. Nincs elegendő adat az ellenőrzéshez, de ezt is hozzátehetjük hitvallással, hogy Isten Krisztusban megmutatta szeretetét, és ebben a szeretetbe kapaszkodhatunk akkor is, amikor nem értünk mindent. Kedves hallgató, a gyermek kérdéseit tehát nem kell elhallgattatni, nem kell gyors, kész válaszokkal lezárni, nem kell megijedni attól sem, ha a gyermek kételkedik. A kétely nem mindig hitetlenség. Lehet az érlelődő hit fájdalmas mozdulata is. A keresztény nevelés egyik nagy feladata, hogy olyan biztonságos lelki teret adjon, ahol a gyermek mer kérdezni, ahol nem szégyenbe vallani a félelmet, ahol nem büntetik az őszinteséget, ahol az igazság nem rideg fegyver, hanem világosság. Ha a gyermek megtanulja, hogy Isten előtt lehet őszintének lenni, akkor később is könnyebben tér vissza az imádság nyelvéhez. Jézus szavai ezen a ponton nem engednek könnyelműséget. Az evangéliumokban kemény figyelmeztetés hangzik el azokkal kapcsolatban, akik megbotránkoztatják a kicsinyeket. A gyermekek lelki bántalmazása, hitre hivatkozó megszégyenítése, félelemmel való irányítása nem egyeztethető össze Krisztus lelkületével. Az egyház mindig reformációra szorul. Ez a gyermekekhez való viszonyban is igaz. Újra és újra meg kell kérdezni, hogy közösségeinkben a gyermek valóban áldásként van-e jelen. Nem csak szereplőként ünnepi műsorokon, nem csak jövőbeli gyülekezeti tagként, hanem most jelen való emberként, akire Krisztus tekintete esik. A gyermek lelki életében nagy szerepe van a történetnek. A Biblia történetei nem pusztán erkölcsi példázatok. Nem egyszerű tanmesék jó és rossz viselkedésről. Isten történetet hordozzák, amikor a gyermek hall Ábrahám útjáról, József szenvedéséről, Mózes elhívásáról, Dávid bátorságáról, Rút hűségéről, Dániel álhatatosságáról, Mária engedelmességéről, Jézus születéséről, haláláról és feltámadásáról, akkor nem pusztán régi vallási anyagot kap, egy nagyobb történetbe lép be. Megtanulhatja, hogy az ő élete sem elszigetelt véletlen. Isten története ma is megszólít mindannyiunkat.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, köszönjük Turci Árpád testvérnek ezeket a gondolatokat, és akkor hallgassunk egy kis zenét szokásunk szerint, és utána folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, ismét szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Hadd kérdezzem most akkor tőled, mit taníthat a gyermekkor a hitről, a kegyelemről és az ember valódi rászorultságáról?
1: Pál apostol Timóteusnak írt második levelében ezt olvassuk, mivel gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ez a rövid mondat sokat elárul. Timóteus életében a szentírás nem késői dísz volt, hanem korán kapott lelki örökség. A család és gyülekezet számára ez ma is komoly felhívás. A gyermeknek joga van ahhoz, hogy ne csupán zajt kapjon, ne csupán képernyőt, ne csupán versenyt, és ne csupán fogyasztói mintákat, hanem igét, imádságot, éneket, csendet, áldást. Olyan szavakat, amelyek nem hervadnak el egyetlen trenddel együtt. A gyermekkor azonban nem csak a gyermeknek tanítás, a felnőtteknek is tükör. Jézus nem véletlenül állítja a gyermeket példaként a tanítványok elé. A felnőtt ember gyakran megtanul védekezni, megtanul szerepet játszani, megtanulja elrejteni gyengeségét. Ezer arca van. Megtanulja igazolni önmagát, a gyermek rászorultsága viszont leleplezi a felnőtt önhítségét. A gyermek nem tudja eltartani önmagát, nem tudja megváltani önmagát, és nem tudja biztosítani saját jövőjét. Ezzel nem alacsonyabb rendű, hanem profétai módon mutat rá arra, amit a felnőtt sem kerülhet el. Isten előtt mindannyian rászorulók vagyunk. Kedves hallgató, ez az összefüggés az újjászületéshez is elvezet bennünket. Amikor Jézus arról beszél, hogy valakinek újonnan kell születnie, akkor a felnőtt ember vallási magabiztosságát is megrendíti. Nikodémus tanult ember volt, vallási vezető, mégis azt hallja Jézustól, hogy új születésre van szüksége. A gyermekkor így nem csak biológiai múlt, hanem lelki jelkép is. Arra emlékeztet, hogy Isten országa nem megszerezhető rang, hanem befogadott ajándék. Nem emberi önigazolás eredménye, hanem kegyelem. A keresztény felnőtt nem lenézi a gyermeket, hanem tanul is tőle. Nem a tudatlanságát utánozza, vagy a tapasztalatlanságát emeli eszménnyé, hanem azt a nyitottságot, amely képes elfogadni az ajándékot. Azt a rászorultságot, amely nem szégyelli, hogy segítségre van szüksége. Azt az egyszerűséget, amely még nem akar mindent uralni. A hit érettsége nem a gyermeki bizalom elvesztése, hanem annak megtisztulása. A felnőtt hit nem cinikus, nem kemény, nem önelégült. A felnőtt hit mélyebb, kipróbáltabb, de mégis bizalomra képes. Kedves hallgatóink között bizonyára vannak szülők, nagyszülők, pedagógusok, lelkipásztorok, keresztszülők, gyülekezeti munkatársak. És bizonyára vannak olyanok is, akik gyermekkorukra fájdalommal gondolnak vissza. Fontos kimondani, hogy a keresztény üzenet nem csak az idilli családi képekhez szól, nem csak azokhoz, akik szerető, hitben járó otthonban nőttek fel. Krisztus azokhoz is közel hajol, akiknek gyermekkorát hiányok, sebek, félelmek, megszégyenítések vagy veszteségek terhelték. Az evangélium nem törli ki könnyedén a múltat. Nem mondja, hogy a fájdalom nem számít, de azt hirdeti, hogy az ember története nem zárul le a sebeivel. Isten kegyelme képes új nevet, új irányt, új reménységet adni. Ezért a gyermekkor lelki jelentősége nem marad a múltban. Minden felnőtt hordozza magában a gyermeket, aki egykor volt. Hordozza az első félelmeket, az első örömöket, az első imákat, az első csalódásokat, az első kérdéseket, Ugye, kedves hallgató? Ismerős? A keresztény hit fényében ezek nem jelentéktelen emlékek. Isten előtt az egész ember áll. A felnőtt is a maga gyermekkorával együtt, a gyógyulás útján sokszor éppen az történik, hogy az ember megengedi Istennek, hogy ne csak jelenlegi erősségeit, hanem régi törékenységét is megérintse. A gyülekezet gyermekekhez való viszonya ezért a gyülekezet lelki állapotáról is beszél. Ahol a gyermekeket csak elviselik, ott valami hiányzik az evangélium öröméből. Ahol a gyermekeket csupán fegyelmezési problémának látják, ott valami elhomályosult Krisztus tekintetéből. Ahol azonban a gyermekek jelenléte imádságra, türelemre, szolgálatra, tanításra és örömre indítja a közösséget, ott az egyház saját jövőjét sem intézményesen, hanem kegyelemből szemléli. Nem birtokolja a következő nemzedéket, hanem rábízza Istenre, miközben hűségesen elvégzi a maga szolgálatát. A gyermekkor lelki jelentősége végül abban sűrűsödik össze, hogy a gyermek egyszerre ajándék és megbízatás. Ajándék, mivel az élet Isten kezéből érkezik. Megbízatás, mivel a gyermek nem tulajdon. Nem a szülő önmegvalósításának eszköze. Nem a családi büszkeség hordozója, nem a társadalmi elvárások betöltője. Olyan ember, akit Isten előtt kell szeretni, nevelni, óvni, elengedni és imádságban hordozni. Ez a szemlélet méltóságot ad a gyermeknek, alázatra hívja a felnőttet és reménységet kínál mindazoknak, akik saját gyermekkorukra nem tudnak felhőtlenül visszanézni. Ha tehát ma a gyermekkor lelki jelentőségéről beszélünk, akkor nem csupán pedagógiai kérdést érintünk. Az emberi élet alaprétegéhez érünk, ahhoz a titokhoz, hogy Isten a kicsinyeket sem felejti el, ahhoz az evangéliumi fordulathoz, hogy Krisztus nem a hatalmasok, nem az önmagukban biztosak, nem a hibátlanok felől nyitja meg az ország kapuját, hanem odahívja magához a kicsinyeket. A gyermekkor így jel. Jel a felnőtteknek, jel az egyháznak, és jel az útkeresőknek. Azt hirdeti, hogy Isten országában az ember nem teljesítménye szerint kap helyet, hanem kegyelemből. És aki ezt megérti, azt talán újra tud imádkozni. Nem magabiztosan, nem szerepet játszva, hanem egyszerűen. Úgy, mint aki tudja, hogy élete kezdettől fogva ajándék, és végső otthona Isten irgalmában van.
0: Na és mit jelent keresztény értelemben felnőtté válni, és felelősséget hordozni?
1: A felnőtté válás nem csupán biológiai folyamat. Nem egyszerűen életkor kérdése. A keresztény gondolkodás szerint a valódi érettség lelki természetű. A mai kultúrában különös kettőség figyelhető meg. Egyfelől az emberek rendkívül korán találkoznak súlyos tartalmakkal, felelősségekkel és nyomásokkal, másfelől sokan nehezen vállalnak tartós felelősséget. A keresztény hit szerint az ember nem önmagáért él. Az ember kapcsolatokra teremtetett, Istenre irányuló kapcsolatra, embertársai felé forduló kapcsolatra. Pál apostol a Galatabelieknek írott levél 6. fejezetének 2. igeversében ezt mondja. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. A modern individualizmus sokszor azt sugallja, hogy az ember akkor szabad, ha senkiért nem felelős. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy az ember szeretetre és szolgálatra lett teremtve. A felnőtté válás egyik legfontosabb jele a felelősségvállalás képessége. A hűség, az álhatatosság az, hogy az ember nem csupán saját vágyai körül forog. Az etika különösen hangsúlyozta a hivatás gondolatát. Luther Márton egyik fontos felismerése volt, hogy nem csak a lelkipásztori szolgálat lehet Isten előtti hivatás. a hétköznapi munka is lehet szolgálat. Ez óriási fordulatot jelentett. A földműves munkája, az édesanyja szolgálata, az orvos gyógyítása, a tanár munkája, a kétkezi dolgozó fáradozása, mindez Isten előtt értéket hordoz. A keresztény gondolkodásban a munka nem pusztán pénzkereseti forma, nem csupán gazdasági tevékenység, a munka az ember részvétele a teremtett világ gondozásában. A teremtés könyvében Isten munkát ad az embernek, még a bűneset előtt. Ez rendkívül fontos felismerés. A munka önmagában nem átok. A bűneset után a munka nehézzé, fáradtságossá és sokszor gyötrelmessé válik. De eredeti rendeltetése szerint az ember alkotó tevékenysége. Ez ma különösen aktuális kérdés. Sok ember kiégve él. Sokan úgy érzik, hogy pusztán fogaskerekek egy hatalmas rendszerben. A keresztény hit azonban azt mondja, hogy az ember értékét nem kizárólag a teljesítménye adja. Az ember nem azért méltó a szeretetre, mert hasznos. Ugyanakkor a Biblia nem támogatja a tétlenség kultúráját sem. A második tesszalonikai levél harmadik fejezetének 10. igeverse így hangzik: ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mondat sokszor félreértett. Nem a gyengék vagy elesettek ellen szól, nem azokról beszél, akik betegek vagy kiszolgáltatottak, hanem a felelőtlenségről. A keresztény ember számára a munka nem pusztán önmegvalósítás, nem pusztán karrierépítés. A munka szolgálat is.
0: Miért van lehetősége a munkának, és mit üzen erről május 1-e?
1: Amikor a munka ünnepéről beszélünk, fontos, hogy ne pusztán politikai vagy gazdasági szemszögből gondolkodjunk. A keresztény ember számára a munka kérdése mély lelki jelentőséggel bír. A modern világ két véglet között ingadozik. Az egyik véglet a munkamánia. Az ember teljes identitása a teljesítményére épül. A másik véglet a céltalanság és passzivitás. A Biblia egyik végletet sem támogatja. A keresztény munkaetika történelmileg is jelentős hatást gyakorolt Európára. A reformáció hangsúlyozta a felelősséget, a szorgalmat, a becsületességet és a hivatás komolyan vételét. De itt fontos megállni egy pillanatra. A munkaetika nem azt jelenti, hogy az ember értéke a munka teljesítményével arányos. Ez ma különösen fontos üzenet számunkra. Sok ember összetörik a teljesítménykényszer alatt. Sokan úgy érzik, hogy csak akkor szerethetők, ha folyamatosan bizonyítanak. A Szentírás azonban azt mondja, hogy az ember elsődlegesen nem dolgozó gép.

0: A világ nem az ember erejétől marad fenn. A pihenés tehát hitvallás is. Annak kimondása, hogy a végső biztonság nem az ember teljesítményében van. Milyen érdekes, hogy a mai ember egyszerre vágyik sikerre, és közben mélységesen fáradt. Rengeteg a kiégés, a szorongás, a depresszió, a belső üresség. A keresztény hit nem kínál olcsó megoldásokat. Nem ígér problémamentes életet, hisz mindnyájan tudjuk és tapasztaljuk. De rámutat arra, hogy az ember nem önmagáért él. A munka akkor kerül a helyére, amikor az ember felismeri, hogy életének végső értelme nem a teljesítmény.
1: Hadd kérdezzem, hol található meg az emberi élet valódi értelme a hit szemszögéből? Valamint tér ki arra is, mit jelent az újjászületés, és hogyan kezdődhet új élet Krisztusban?
0: A modern ember egyik legnagyobb kérdése az élet értelme. Sokan próbálják ezt sikerben megtalálni, kapcsolatokban, hatalomban, élményekben, önmegvalósításban. A Szentírás szerint az ember végső értelme Istenben található meg. Ágoston híres mondata ugyan nem bibliai idézet, mégis mélyen összecseng a Szentírás üzenetével. Nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Az ember alapvető problémája nem csupán erkölcsi gyengeség, hanem Istentől való elszakadottság. Ezért van az, hogy sok ember külső sikerek mellett is mély belső ürességet hordoz. Az ember lelke többre vágyik. A Prédikátor könyve különösen őszintén beszél erről. Gazdagság, munka, tudás, élvezet. Mind önmagukban elégtelenek. Kedves hallgató, az ember nem saját érdemei alapján állhat meg Isten előtt, ugye? Tudatosítjuk. Az ember megváltásra szorul. Ez vezet bennünket vissza Krisztushoz. A keresztény hit középpontjában nem egy erkölcsi rendszer áll, nem filozófia, nem kulturális hagyomány, hanem Jézus Krisztus személye. Az újjászületés ezért nem vallási formalitás, hanem élő kapcsolat Krisztussal. Az ember nem saját teljesítménye által üdvözül, nem jó cselekedetei összessége menti meg, hanem Krisztus. Ez felszabadító üzenet. Az embernek nem kell folyamatosan bizonyítania a Teremtő Isten előtt. Nem kell vallási versenyben élnie, nem kell kétségbe esetten saját igazságát építenie. Ez azonban nem közönyhöz vezet. Éppen ellenkezőleg, aki megtapasztalja Isten kegyelmét, az másként kezd élni. Kereszténység egyik legfontosabb fogalma az újjászületés. Sokan félreértik ezt a kifejezést. Egyesek különleges érzelmi élményre gondolnak, mások vallási fanatizmust sejtenek mögötte. A Biblia azonban sokkal mélyebben beszél erről. Az újjászületés annak felismerése, hogy az embernek szüksége van Isten kegyelmére. Szüksége van Krisztusra, szüksége van bűnbocsánatra. A modern ember gyakran nehezen fogadja el a bűn fogalmát. Sokan úgy érzik, hogy ez elavult vallási kategória. Pedig ha őszintén körülnézünk a világban és önmagunkban, láthatjuk az emberi természet töréseit. Az önzést, a kapzsiságot, a gyűlöletet, a hazugságot, az erőszakot. A keresztény hit nem idealizálja az embert, de nem is reménytelenül tekint rá. A kereszténység egyik legnagyobb reménysége éppen az, hogy Isten képes új életet adni. Pál apostol a 2. Korintusi levél 5. fejezetének 17. igeversében azt mondja, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme, új jött létre. Ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember tökéletes lesz. Nem jelenti azt sem, hogy többé nem hibázik. Az újjászületés inkább egy új irány. Új szív, új kapcsolat Istennel. Ezért olyan fontos az ige hirdetés. Az ember nem pusztán információt hall, hanem Isten megszólító szavával találkozik. Hisz tudjuk, a hit hallásból van. A rádió műsorunknak is lehet ilyen küldetése. Sőt, ez a küldetése. Nem pusztán szórakoztat,

0: adni kell a rádiónak. Nem pusztán informálni, hanem megszólítani az ember lelkét. Talán vannak most olyan hallgatók, akik hosszú ideje hordoznak belső ürességet. Talán vannak köztünk, akik kívülről rendezett életet élnek, mégis mélyen magányosak. Talán vannak, akik régóta keresnek valamit, de nem tudják pontosan megfogalmazni, mi az. A keresztény hit azt mondja, hogy az ember végső otthona Istenben van.
1: Jó, akkor hogyan kapcsolódik össze a szenvedés, a születés és a keresztény reménység? Beszéljünk arról is, mit jelent az emberi méltóság és a szeretet parancsa keresztény szemszögből. Miért nélkülözhetetlen a család és a közösség az ember életében?
0: A születés öröme mellett jelen van a szenvedés valósága is. Sok család megtapasztalja a veszteséget, vetélést, betegséget, gyászt, félelmet. A Biblia nem hallgat ezekről. A hitben járó ember egyik nagy ereje éppen az őszinteség. A zsoltárok tele vannak fájdalommal, kérdésekkel, kiáltásokkal. A kereszténység nem felszínes optimizmus. Jézus maga is sírt, szenvedett, meghalt. Éppen ezért a keresztény reménység nem olcsó vigasztalás. A feltámadás reménysége abból fakad, hogy Krisztus legyőzte a halált. Ez különösen fontos a születés témájánál is. Az emberi élet törékeny, mulandó, mégis örökké valóság felé nyitott. A modern kultúra gyakran próbálja elrejteni a halál valóságát. A Szentírás azonban szembenéz vele, és éppen ezért tud valódi reménységet adni. Az ember nem pusztán néhány évtizedre születik, a keresztény hit szerint az ember örökké valóságra teremtetett. Ez a felismerés teljesen más fénybe helyezi az életet. Másként kezdünk tekinteni kapcsolatainkra, munkánkra, döntéseinkre, felelősségünkre. A születés és az élet kérdése nem választható el a közösségtől. Az ember nem magányos lénynek teremtetett, ezt is mondjuk ki. A modern társadalomban mégis egyre több az elszigetelt ember. Sok a magányos idős, sok a kapcsolati seb, sok a bizalmatlanság. A gyülekezet ideális esetben olyan közösség, ahol az ember nem marad egyedül, ahol együtt hordozzák a terheket, ahol együtt örülnek az új életnek és együtt sírnak a veszteségek idején, ahol a hit nem pusztán elmélet. Kedves hallgató, mondjuk ki, a család ugyanakkor nem válhat bálvánnyá sem. Sokan idealizálják a családot, miközben rengeteg ember hordoz családi sérüléseket. A Biblia nagyon őszinte a családok történeteiben is. Konfliktusok, árulások, feszültségek jelennek meg. Mégis ott van Isten kegyelme. A keresztény reménység egyik legszebb üzenete az, hogy Isten képes újrakezdeni emberi történeteket. Mindezek tükrében, mindezek ismeretében, a beszélgetésünk fényében azt kívánom, hogy találja meg a kedves hallgató a békességet, amelyet sem siker, sem teljesítmény, sem földi biztonság nem tud megadni. Hálás szívvel köszönöm, hogy velünk tartottak ebben az utazásban. Kívánom azt is, hogy Isten adjon világosságot, reménységet és békességet minden kedves hallgató életébe. Hadd hangozzék végül Pál apostol egyik különösen vigasztaló mondata, amely méltó lezárása lehet mai beszélgetésünknek. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Olvasható a Római Levél 8. fejezetének 38.-39. igeversében. Talán nincs is ennél mélyebb reménység az ember számára, hogy életünk kezdete, gyermekkorunk örömei és sebei, munkánk fáradtsága, hitünk küzdelmei, egész földi utunk, végül nem a semmibe hullik, hanem Isten szeretetének kezébe marad. Kérem szeretettel, kedves hallgató, gondoljuk át mindezeket.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen Turci Árpád testvérnek ezeket a gondolatokat, és mindazt, hogy beszéltünk olyan dolgokról, amiről lehet beszélni, de inkább át kell élni, hiszen át kell élnünk a születést, az életet, a munkát, az újjászületést, sok minden dologról beszéltünk, amiről nem csak beszélgetni kell, hanem életünket ehhez kell igazítanunk. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen!
0: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ő ad szabadulást. A mai ige: Jeremiás könyve 39. fejezet 17. verse. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr hűséges szolgái érette szenvednek üldöztetést, ő maga küld nekik szerető vigasztalást, de olyankor még azoknak is jó hírt, akik együtt éreznek velük és segítik őket. Ebed-Melek csak egy megvetett etiópiai volt, de jót tett Jeremiással, ezért az Úr ezt a különös ígéretet küldte számára a prófétán keresztül. Ne feledkezzünk meg soha se Isten üldözött szolgáiról. Ő megjutalmaz ezért. Ebed-Meleket meg akarta szabadítani az Úr azoktól, akiknek a bosszújától okkal félhetett. Alacsony sorsú Szerecsen volt, de az Úrnak gondja volt rá. A káldeusok ezreket gyilkoltak le, de ennek az egyszerű négernek nem árthattak. Talán mi is félünk hatalmas emberektől, akik nem a javunkat akarják. De ha hívek maradunk az Úrhoz az üldözés idején, ő is hű marad hozzánk. Mert ugyan mit is tehetne bárki az Úr engedélye nélkül? Ő fékezi meg a hatalmasokat, ő tesz zabolát a dühöngők szájába. Féljük az Urat, akkor nem kell senki mástól sem félnünk. Ha csak egy pohár vizet adunk is az Úr valamely megvetett profétájának, annak is meg lesz már a jutalma. Ha Krisztust hűségesen szolgáljuk, számíthatunk arra, hogy ő is hűséggel mellénk áll. Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németh Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének, május végi amerikai útján. Banda tagok és drogfüggők százainak megtérésére hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengertúli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket, és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Springfieldi magyar gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével, a külhoni testvérekkel. Tanévzáró hitoktatói találkozó. Hálaadás, szakmai feltöltődés és közös előretekintés. Így telt a pünkösdi egyház hitoktatóinak tanévzáró találkozója június 13-án Budapesten. Az alkalom vezérigéje a Galata 6:9 volt. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Ez az ige méltó keretet adott a tanévre való visszatekintésre, a lezárásának és a közös hálaadásnak. A napot Csóka Mónika hitoktatói referens köszöntötte, Fehér Máté által vezetett dicsőítés és Szentesi Zoltán igei gondolatai nyitották meg. Ezt követően a résztvevők áttekintették az elmúlt tanév eseményeit, majd szupervíziós szemléletű csoportos feldolgozásban osztották meg egymással a megélt örömöket, áldásokat, kihívásokat, a megtapasztalt fejlődést és jövőképet rajzoló elképzeléseket. A találkozó végén a hitoktatók oktatási segédeszközöket is átvehettek, amelyek a következő tanév hittanóráin nyújtanak majd hasznos segítséget az élmény alapú személyiségformáló tanításban. Rekordszámú résztvevő a 11. Rend fesztiválon. A Rend történetének leggazdagabb és legsokszínűbb programsorozata várta a vendégeket Veszprémben június 26-a és 28-a között. A rekkenő hőség ellenére is hatalmas tömeg vett részt. A három nap alatt közel 15-20 ezer ember fordult meg a Dunántúli Reformátusok Fesztiválján, és hallgatta meg Jézus Krisztus lecsendesítő és a csöndből teremtő szabadító szavát. Három nap, 100 program, két nagy színpad, több kis színpad, a Veszprémi Petőfi Színház és a Hangvilla épülete, a Csermák Antal Művészeti Iskola termei, terek, parkok, 50 strand a Református utcában, közel 70 önkéntes segítő és 15-20 ezer látogató. Csak néhány adat, ami keretezi a 11. Rend fesztivált. Ám ami a legfontosabb, az egy másik szám. Egy. Mert ami a leginkább meghatározta a Dunántúli Reformátusok legnagyobb rendezvényét, az az, hogy mindvégig ott volt a legfontosabb egy, Jézus Krisztus. Az ő csodálatos jelenlétét hangsúlyozta Farkas Gergely elnökségi tanácsos is.
0: Kulturális programajánló.
1: Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Taliándörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépőkkel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformatusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyén. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai alapja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Szívhangok. Ma kezdődik a bodrogi zenetábor. A bodrogi zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Ma, július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokban, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen lesz, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésben álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várja a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű éneklésével, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen az a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfőn reggel elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretett szolgálat munkatársai a több olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőtérére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást, ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított tegnap a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban, vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala, tehát június 4-e és 8-a között Kőszeg és Sopron. Az időjárásról: éljük a szép nyarat. Frissüléssel indult az év második fele. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcs. A következő napokban egy délnyugatra elhelyezkedő anticiklon és az északra forduló ciklonok áramlási rendszere alatt meleg légtömegek áramlanak fölénk.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önzetlenség. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz. Csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, bibliatanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Nagyon nagy öröm, amikor arra gondolok, hogy több helyről is van visszajelzésünk, hogy egyre többen rendszeresen hallgatják ezt a sorozatot. Természetesen ennek a sorozatnak, bár a címe is nehéz, de nem az a célja, hogy lehetőleg minden igéből valami extravagáns üzenetet hámozzunk ki, hanem az a célja ennek a sorozatnak, és ezzel válaszolok is egy kérdésre, amit nem olyan régen föltett nekem valaki, hogy megértsük, hogy a Biblia személyiségei emberek. Olyan emberek, mint mi, harcokkal, kísértésekkel, győzelmekkel, kudarcokkal, újraindulásokkal, Istennel való rendezéssel, néha lázadással, és ezeket az embereket azért teszi elénk a Biblia, hogy Pál apostol később írt szavait idézzem, hogy tanúságunkra legyenek, mert megérthetjük, hogy Isten kegyelmes, könyörülő, jóságos, szeretetteljes, irgalmazni akar, de azt is megérthetjük ebből, hogy Isten még az új szövetségi ember számára is, ha szükséges, ki fogja tenni a határokat. És ezt nagyon fontos megtanulnunk, és amikor Saul életére gondolunk, akkor különösen látszik, hogy eljöhet az a pillanat, amikor Isten úgy dönt, hogy példát statuál. Egyébként végignézni ezeket a folyamatokat nem könnyű dolog, egy prófétának se. Ha egy pillanatra visszamegyünk Sámuel első könyve 15. fejezetéhez, amivel az elmúlt alkalommal foglalkoztunk, van egy olyan mondat, amit akkor nem hoztam elő, szándékosan, mert készültünk már a mai alkalomra, és tudtam, hogy beszélni kell róla. Tessék csak figyelni! Sámuel első könyve 15. fejezet 10. versétől. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr, megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Sámuel volt az a proféta, akire rábízta Isten, hogy mondja meg Saulnak, hogy ő Isten választottja. Kenje föl királlyá. Sámuel volt az, aki valószínűleg újongó örömmel értette meg az Úrtól, hogy ez nem pusztán annyit jelent, hogy egy földi célra kijelöltetett és beiktattatott, hanem még Isten lelke is kiáradt erre az emberre. Meg is mondta neki Sámuel, hogy kiárad rád a lélek, betölt téged a lélek, és más emberré leszel. És most, amikor Isten már nem először szembesíti Sámuelt, már korábban, és itt a történelem szempontjából nagyon közel, de mégis valószínűleg évek teltek el a két esemény között, tehát korábban Sámuel már meg is mondta Saulnak, hogy ennek ez lesz a vége, most, amikor az Úr ezzel a szörnyűséggel szólítja meg Sámuelt, hogy nem, itt a vége, elfordult tőlem, nem teljesítette, amit meghagytam neki, akkor Sámuelnek két reakciója van. Az egyik, hogy rettentően megharagszik, és a félreértések eloszlatása véget nem az Úrra, hanem azért haragszik, hogy tisztán, világosan átadta az Úr üzenetét Saulnak, és nagyon a lelkére beszélt, hogy most aztán ezt ne rontsa el, és mégse, de egész éjjel ott van az Úr előtt, és jajgat. Nem önmagáért jajgat, hanem Saulért. Nagy valószínűséggel imánkodik az Úrnak, hogy nem lehetne még egy esélyt valahogy, hogy nem lehetne könyörülni valahogy, hogy nem lehetne a népért, meg a jövendőért, meg a következő generációkért mégis valahogy kikalapálni ezt a horpat lelkű embert. Aztán megy Saulhoz, és Saul semmit nem érzékel a végigjajgatott éjszakából, Saul maximum úgy érzékelhető, hogy itt áll előtte Isten szolgája, határozottan, egyértelműen, keményen, de az az igazság, hogy aki hirdet igét, és úgy gondolja, hogy Isten elől hozza az igét, valószínűleg minnyáján be tudunk számolni átkönnyezett, átvajudott, átsírt éjszakákról, amikor ott álltunk az Úr előtt, és vittük elé nem csak a saját szívünket, hanem azokat is, akiknek szólni fogunk. És jól jegyezze meg mindenki, hogy az Isten igéjét prédikálni nem minden esetben jelent újongó örömet annak, aki prédikál. Néha úgy érzi az ember, hogy belepusztulok, hogy el kell mondani. De miért kell elmondani? Mert később majd azt fogja mondani az Úr, hogy őrállóvá tettelek téged. És azt akarom, hogy beszélj, és vedd tudomásul, hogyha egy őrálló látja jönni az ellenséget, és nem szól, akkor a nép elvész a bűne miatt, de a vérét az őrállón kérem számon. És ez óriási felelősség. Nem véletlen, hogy Jakab apostol azt fogja mondani később, hogy ne legyetek sokan tanítót, mert másfajta elbírálás alá esnek. És ezt nagyon sokan pozitív diszkriminációnak szeretnék érteni, hogy milyen jó az ige hirdetőknek, ők annyival könnyebben csusszannak át az Isten rostáján. Ez elképesztő tévedés. Mert nem csak önmagáért hord felelősséget egyetlen ige hirdető se, hanem azokért is, akiknek az igét hirdeti. És mindig ott van annak a lehetősége, hogyha elhallgatja az igét, ha lekerekíti az igét, ha elvesz belőle, vagy hozzátesz, a maga mondókájával egészíti ki, vagy helyettesíti az Úr üzenetét, akkor ennek ítélet lesz a vége. Sámuel elmondja, amit el kell mondani Saulnak, és aztán tudjuk, hogy a történet úgy ér véget, hogy Saul arra hivatkozva rángatja szó szerint vissza a prófétát, hogy hát ő mégiscsak szeretné, hogyha a proféta legalább megadná neki a tiszteletet, és akkor Sámuel visszamegy, de aztán az Isten ítéletét maga hajtja végre az amáleki királyon. És visszamegy jajgatni az Úr előtt. Tessenek megnézni, a 16. fejezet hogy indul. Az Úr azonban azt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Milyen érdekes, hogy az Úr és Sámuel között nem tudunk túlságosan sok nézeteltérésről. És most úgy tűnik, hogy azt mondja az Úr, hogy na most lehet Sámuel abba hagyni. És tessenek arra gondolni, hogy ez olyan életű ember ez a Sámuel, hogy később egy prófétán keresztül azt fogja mondani az Úr, hogyha maga Sámuel imádkozna értetek, én akkor se. Tehát Isten előtt, bocsánat, hogy ilyet mondok, mert ez szinte zavarba ejtő, de különös lelki tekintély Sámuel. És ez a lelki tekintély, ez most ott áll az Úr előtt, és az Úr azt mondja neki, hogy abba lehet hagyni az imádkozást. És jövünk mi mai kegyesek, és azt mondjuk, hogy á, nem, ez valami tévedés, az imádkozás sose szabad abba hagyni. Az Úr örömmel veszi, sőt, elvárja. Nem. Az Úr azt várja, hogy eljussak odáig, amit később az Úr Jézus tanít meg nekünk, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Megmondta az Úr? Meg. Ilyenkor szoktunk mi jönni, és azt mondani, hogy de mi majd kiimádkozzuk. Mit művelünk mi, amikor ilyen szövegeket engedünk meg magunknak? Meggyőzzük a mindenható Istent, hogy mégiscsak tévedett? Amikor azt mondta, hogy ne szűnjetek meg imádkozni, az azt jelentette, hogy keressétek az én jelenlétemet. Mert hol győződhet meg arról az ember, hogy mi az Isten akarata, ha nem megy az Isten jelenlétébe? És ehhez az egyik nagyon fontos helyszín, az imádság, bár szeretném mondani, hogy jó, ha mindenki megjegyzi, hogy az imádkozás Biblia nélkül valami elborult szenvedélyhez vezet, egy eltorzult lélekhez vezet, bibliaolvasás, imádkozás nélkül egy teljesen tárgyiasult hithez vezet, érzelemmentes, amolyan jogászkodáshoz vezet, amit Isten nem akar, nem az volt a kérdés, hogy tudunk-e dogmatikát produkálni, és magyarázni, és magyarázni. Isten azt akarta, hogy az ő jelenlétében, az ő szent lelke által értsük az igét, és most az ige úgy hangzik Sámuelnek, megértetted, hogy elvetettem? Abba kell hagyni az érzelmi alapon való gondolkozást. Meddig bánkódsz még Saul miatt? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda, kérdezte Sámuel, ha meghallja Saul, megöl engem. Milyen érdekes. Sámuel egy új pozícióba került Saullal kapcsolatban. Megmondta Saulnak korábban, hogy Isten mást választott helyetted, szíve szerint való királyt, de azt is megértette Sámuel, hogy innentől kezdve Saulnak a spionjai nyomon kísérik őt, hogy megtudják, hogy ki lessék, hogy ki is lesz az. És Sámuel úgy gondolja, hogy veszélyben az élete. Ebből is látjuk, hogy a szent emberek nem attól szent emberek, mert nincsenek érzelmeik, nincsenek félelmeik, nem tudnak megriadni, nem érzik magukat, kétségbe eshetnek néha. Pál apostol ezt nagyon szépen mondja a korintusiaknak, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Mindenütt szorongatnak minket, csak nem szorítanak sarokba. Szóval fogd a szarudat, menj Isaihoz. Hogyan mehetnék oda? Ha ezt meghallja Saul, megöl engem. De az úr azt mondta, vigyél magaddal egy üszőborjút, és mondd ezt, azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára, én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogy az úr megmondta neki, amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél? Békés szándékkal felelte. Ami azt jelenti, hogy a kortársak tudták, hogy ha Sámuel jön, akkor az Úr elől jön, és hogyha az Úr elől jön, általában valamiféle intelme van az Úrnak, és nem biztos, hogy azt olyan egyszerű lesz végighallgatni. De ebben az esetben Sámuel válasza megnyugtató. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Na, ezt a szentnek találta Isait és fiait, néhány perc múlva majd különös kérdések fognak bennünk ezzel kapcsolatban fölvetődni, el kell magyarázni. Ez azt jelenti, hogy betartották az áldozatra való felkészülést, tehát meg kellett mosakodni, át kellett öltözni, úgy kellett viselkedni a következő napban vagy napokban, önmegtartóztatás, étel szempontjából, minden szempontjából, hogy készülünk az Úr elé. És ezt a dolgot fejezi ki Sámuel, hogy igen, ez rendben van. Tehát amit kultikusan meg kellett tenni, azt megtették. Ennek a szentségnek nem sok köze van ahhoz a szentséghez, mintha minden tekintetben tiszták lennének és tökéletesek. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, azt gondolta, biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek, ne tekintsd a megjelenését, termetes növését, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Hát ez egy rendkívül sokkoló helyzet. Egyrészt világosan látszik, hogy a próféta nem tökéletes. Mit is lát? Saul mását. Egy jóképű, kigyúrt, nagyon jó megjelenésű, megnyerő fiatalembert. Ráadásul Saul, ami ugye azt jelentette, hogy kicsike, eredetileg, ezzel szemben itt van Eliáb. Hát ő már csak jó lesz, az ő neve azt jelenti, hogy Istenem az Atya. Hát akkor biztos, hogyha már a neve is ezt csugalja, akkor no man is no man. Akkor végre egy olyan ember, aki Isten központú életet él. És erre az Úr azt mondja, hogy náljunk csak meg. Ne nézz a megjelenésére, a termetes növésére, mert én megvetem őt, Mert nem az a fontos, amit lát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Lehet olyan, hogy megvet az Úr valakit? Hát tessenek csak arra gondolni, hogy Isten azt mondja, hogy Jákobot szerettem, minden hibájával együtt is, az irányultság, az Isten iránti lelkesedés, az Isten iránti elkötelezettség ott volt benne, Ézsaút pedig gyűlöltem. Miért? Mert tarisznya hitű volt. Mert egy talencsért bármikor eladta az örökségét, és aztán, ha kellett, hazudott, azt csinálta mindig, ami éppen a gyomrának, meg a testének, meg a fizikumának, meg a biológiájának a kényszeréből jött. És azt mondja, hogy nem. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő azt mondta, őt sem választotta az Úr. Aztán Sammát vezette oda Isai, de ő azt mondta, őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel azt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Hát ez most komoly patthelyzet. Isainak azt mondta, hogy minden gyermekeddel, minden fiaddal együtt jelenj meg a lakomán, és az áldozati lakoma kezdeténél valószínűleg megsukta, hogy egyébként van egy plusz küldetésem, egy különös feladatra Isten ki akar választani valakit a gyermekeit közül. Én sem tudom még melyik az, de hát akkor jöjjenek. És Isai nézi, ahogy jönnek egymás után a kedves fiai, mind a 7, és nincs köztük az Úr választottja. Hibázott Sámuel? Félreértette az Urat? Sámuel akkor megkérdezte Isaitól, minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Ó, 8. úgy is lehet lenni, hogyha a család összes férfi tagja meg kell jelenjen az Úr előtt, akkor ő pont nem tartozik a férfiak közé? Vagy esetleg Isai úgy gondolkozott, hogy az Úr csak tud választani 7-ből, a birkáknak meg kell valaki, aki őrködik, tehát azért maradjunk abban, hogy gazdaság is van a világon. Én erre nem tudok válaszolni. Egy biztos. Ebben a családban, Dávid, ebben az élethelyzetben a futottak még kategória. Kölle az Istennek a futottak még. Az, akivel a saját családja se számol. Számol-e az Isten olyanokkal, akiket a többiek esetleg félretesznek, háttérbe szorítnak, vagy lekicsinyelnek? Sámuel erre azt mondta Isainak, üzenj neki azonnal és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű, jó megjelenésű volt. Akkor azt mondta az Úr, rajta kent fel, mert ő az. Engedjenek meg nekem egy kis gonoszkodást. Hát, hogyha pirosposgás, szép megjelenésű, jó megjelenésű, kedves, ábrázatú ember, nem lett volna mégiscsak jó Eliáb is, ő is úgy tűnik ilyen volt. Hogy is hangzott Istennek a válasza? Az Isten azt nézi, ami a szívben van. És nagy valószínű, hogy ez a fiatal ember ekkorra már, azt nem tudom, hogy leírta-e a 23. Zsoltárt, de hogy valami olyasmit pengedgetett már a bárányai mellett a lantján, hogy az Úr az én pásztorom, és én nem szűkölködöm. Hogy ő pontosan tudta azt, hogy amit ő jelent a nyájnak, Isten az ő személyének, ugyanúgy őrzője, védelmezője, táplálója, az egyedüli menedéke. Na ez az, ami a többiekből hiányzott. Lesznek majd később, akik a testvérek közül oda csatlakoznak Dávid mellé, de azért zárójelben megjegyzem, Eliáb sose lesz köztük. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt, akkor azt mondta az Úr, rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába. Hogy kéne, hogy folytatódjon? És boldogan éltek, míg meg nem haltak. Csak hogy ez nem mese. Hogy folytatódott? Tetszik tudni, hogy? Visszament szépen őrizni a nyájat. Tetszik tudni, miért? mert eddig Isten előképzőjébe járt, most pedig Isten szabad egyetemére. Isten úgy gondolta, hogy megtanulni azt, hogy hogy kell egy népet vezetni, pont jó lesz egy birkanyáj, emberkísérletet nem végzünk, tehát hadd tanulja meg, mit jelent felelősséget hordozni, mit jelent, hogy akár az oroszlán szájából szedem ki, vagy a medve szájából a bárányomat, hogy kell térdem végigkúszni az egész legelőt, amit egy keleti pásztor egyébként mindmáig megtesz, hogy nincsen mérgező fű vagy viperajuk azon a területen, ahova a bárányaimat viszem, csak tanulja meg szépen, akkor lesz jó király, ha már jó pásztor is volt be. Egyszer. Hány éves is volt Saul, amikor király lett? Na ez az, amit nem tudok, de azt tudom, hogy akkor már felnőtt férfi volt a fia, aki a hadseregbe mellette harcolt. Mikor is lesz király? Majd Dávid. Ó, nem sokára, eltelik egy 15-20 év, és már király is lesz. Miért? Azért, mert Isten föl akarja készíteni. Elkötelezi most az összes testvére jelenlétében, ami egyébként egyáltalában nem lehet egyszerű se Dávidnak, se a testvéreknek. Ne felejtsük el, hogy innentől kezdve még a nevét se tudjuk ennek az embernek soha. Mert hogy a Dávid héberül azt jelenti, hogy a kedvencke. Nem tudjuk, hogy az apukája nevezte el így, vagy rajta ragadt ez a név, ezután a különös kiválasztás után. Egy biztos. Így ismerjük ezt az embert. Miért fontos ez? Azért, mert a családnak is meg kellett azzal harcolni, hogy köztünk van valaki, aki más úton fog járni. És van itt egy olyan megjegyzés, amit nem szeretnék elkerülni. És amikor a felkenetés megtörténik, Isten lelke rászáll Dávidra, és vele is marad. Ami azt jelenti, hogy Dávid tudatára ébred annak, hogy milyen kiváltságos helyzetbe kerül, de nem felfuvalkodik ettől a szíve, hanem elmélyül a hite. Lehet, hogy ezen el kéne gondolkoznunk. Mert mostanában úgy veszem észre, hogy sokan törnek kiváltságos pozíciókra, sokszor elhívás nélkül, isteni felkenés nélkül, de még azok is, akik egyébként úgy tudjuk magunkról, hogy Isten hívott, szólongatott, választott, odaadjuk a szívünket annak a gőgnek, büszkeségnek, annak a nagy mellényű állapotnak, hogy ki is vagyok én. És ez az az állapot, amivel viszont nem fog közösséget vállalni Isten lelke. Az új szövetség ezt úgy fogja mondani, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét. Ő nem arra érkezik a szívünkbe, életünkbe, hogy rádöbbentsen bennünket, hogy többek vagyunk a világ minden másik emberénél, hanem arra, hogy megértsük, hogy milyen feladatra, milyen szolgálatra hívott az Úr, és hogy elkezdjük teremni azt a gyümölcsöt, azokat a világos és egyértelmű lelki és jellembeli tulajdonságokat, amit az ő jelenléte kifejt a mi szívünkben. Sok mindenről kell elgondolkozni, de talán nem felejtik el. Lehet, hogy mindenki úgy gondolkozik valakiről, hogy futottak még, csak az Isten már azt is tudja, hogy mi lesz majd belőle, ha nagy lesz.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

0: mély kellemesek a helyén mondott szavak.
1: Találkozások. Mint az aranyalma, ez is tányéron olyan a helyén mondott igen. Példabeszédek 25.11. Gondolatok az igéről. Mikor Krisztus vendégségben volt, ő irányította a beszélgetést, és sok értékes tanítást adott. A jelenlévők hallgattak rá, mert meggyógyította betegeiket, megvigasztalta a szomorúakat, és karjaival vette gyermekeiket. A vámszedőket és bűnösöket magához vonta, és amikor beszélt, figyelmesen hallgatták. Krisztus megtanította tanítványait, hogyan viselkedjenek mások társaságában. Oktatta őket az igazi társas élet kötelezettségeire és szabályaira, melyek ugyanazok, mint Isten országának törvényei. Példát adott a tanítványainak, hogyha egy nyilvános összejövetelt meglátogatnak, nem szükséges, hogy valamit szóljanak. Ő egészen másként viselkedett és beszélt az emberekkel az összejöveteleken, mint amit addig megszoktak. Minden kiejtett szava élet illat volt, az életre tisztán és egyszerűen beszélt, szavai olyanok voltak, mint az aranyalma ez is tányéron. Milyen kimondhatatlanul becses a Krisztussal való érintkezés. Sok kellemes és hasznos kapcsolatot alakíthatunk ki, azonban egyik se olyan értékes, mint az, amely a végtelen Istennel köt össze bennünket. Ha ilyen szorosan kötődünk Jézushoz,

Július 5-én következőképpen szól hozzánk Istennek igéje, Emese és Sarolta napján. Nap ószövetségi igéjét a 22. Zsoltár 11. versében olvashatjuk. Anyám méhében is te voltál Istenem. És a nap újszövetségi igéjét Timóteushoz írt második levélben, az első fejezet 5. versében találjuk meg. Pál ezt írja Timóteusnak, eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Fantasztikus, hogy a modern technika segítségével bepillantást nyerhetünk olyan titkokba, amelyekről évezredeken át csak sejtései lehettek az emberiségnek. Ilyen az élet titka is. A mai ultrahangképek már akkor felfedik egy magzat arcvonásait, amikor a gyermek még csak az anyaméh rejtettségében formálódik. Az igazi titkok azonban istenéi maradnak, aki előtt ultrahang nélkül is nyitott könyv az egész életünk. Örökölt testi és lelki ajándékaink és sejtjeinkben nemzedékek hosszú sora, melyek talán ismeretlenül is alakítják sorsunkat, döntéseinket. Ugyanígy hitünk születésének és növekedésének titka is, mely legtöbbször küzdelmeken és próbatételeken keresztül történik. A 22. Zsoltár nem idillikus, ókori ultrahang nézegetés, hanem a szenvedés poklából feltörő kiáltás. Isten titkaként az ősatya Dávid a maga szenvedései között írt költeményével egyúttal a leszármazottjaként megszülető messiás megváltó haláláról is profétál. Bizonyságtétele pedig számunkra is vigasztalást, erőt és reménységet adhat. Isten nem csak Dávidét, hanem a mi életünket is már akkor kézben tartotta, amikor még senki sem tudott a létezésünkről. És már akkor győztesen megharcolta értünk a nagy csatát, amikor még meg sem születtünk. Jézus átélte az Istentől való teljes elhagyatottságot, hogy nekünk soha ne kelljen átélni. A nap imádsága. Istenünk, hálát adunk teremtő és gondviselő szeretetedért. Köszönjük megváltó szenvedésedet és a hit ajándékát, melyel kinyitottad számunkra az örök élet kapuját. Hálát adunk az előttünk élt nemzedékek hívő bizonyságtételéért. Könyörgünk, hogy te erősíts meg bennünk ma is kegyelmed örömhírét. Bátoríts, hogy mindezt továbbadjuk a következő nemzedékeknek is, a te dicsőségedre. Ámen. Győri Gábor Dávid áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Anyám méhében is te voltál Istenem, a nap új szövetségi igéje. Pál ezt írja Timóteusnak. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.

0: Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Márk 14:38.
1: Ismerjük meg most Calvin gondolatait az imádságról. Az imádság jótéteménye által érjük el azt, hogy a mennyei atyánál számunkra letett kincsekhez juthatunk. Az imádság ugyanis az embereknek Istennel való bizonyos társalkodása, amely által az ég legszentebb helyébe hatolva Istent személyesen figyelmeztetik, hogy nem cselekedtek hiába való dolgot akkor, amikor hittek az ő szóbeli ígéreteinek. Látjuk tehát, hogy Isten semmi olyan várnivalót nem tűz elénk, amit az ő parancsa szerint könyörgésekkel is ne kellene tőle kérni. Annyira igaz az, hogy az imádság ássa ki számunkra azokat a kincseket, amelyeket a mi hitünk, miután az Úr evangéliuma azokat kijelentette, meglátott. Márpedig, hogy mennyire szükséges, és hányféle haszonnal jár az imádság gyakorlása, azt szóval nem lehet eléggé kifejezni. Bizonyára nem hiába tanúskodik a mennyei atya arról, hogy egyedül az ő nevének segítségül hívásában van a mi üdvösségünk és erősségünk, mivel ezzel hívjuk segélyül az ő gondviselését, hogy a mi dolgaink folyása felett őrködjék. Ezzel hívjuk segélyül az ő erejét, hogy minket, gyarló és majdnem egészen elerőtlenedett embereket támogasson, s az ő jóságát is, hogy ezzel minket, kik bűnökkel nyomorúságosan meg vagyunk terhelve, kegyelmébe fogadjon. S végül ezzel kérjük arra, hogy a maga egész teljességében segítségünkre legyen. Ebből ered aztán a mi lelkiismeretünknek véghetetlen nyugalma és békéje. Mert ha a bennünket sanyargató szükséget az Úr előtt előadtuk, már abban a tudatban is bőséges megnyugvást találunk, hogy semmiféle bajunk sincs rejtve ő előtte, akiről meg vagyunk győződve, hogy nekünk a legjobbat akarja, és a legjobban képes rólunk gondoskodni.
0: Drága támaszom, Krisztus Uram, köszönöm, hogy a veled való társalkodás önmagában véve a legédesebb és legkellemesebb valami, abban nyoma sem lehet a keserűségnek. Milyen jó, hogy közel vagy, Uram, hozzám, azért örvendezek benned mindenkor. Hálaadással örülök, semmin sem aggódva, hogy minden imádságban és könyörgésben kéréseimet isteni színed elé terjeszthetem. A te békességed, mely felülhalad minden értelmet, oltalmazza meg szívemet és elmémet, bizalmamat te benned. Uram Jézus Krisztus, kit a proféták megjövendöltek, kit a pusztában kiáltó szent hírnököd oly szívrendítve és alázatossággal hirdetett, meghajlok előtted, kérve éltető áldásodat. Te a bűnbánat keresztségét hirdetted a bűnök bocsánatára. Add kegyelmedet nekem bűnösnek is, Uram. Köszönöm, hogy a te szent keresztséged által új teremtmény lehetek, és visszaadhatod lelkem tiszta ártatlanságát, amit bűneimmel elvesztettem. Töredelmes bűnbánattal folyamodom azért, hogy segíts hozzád eltalálni, egyenesen járni ösvényeden. Könyörgöm, töltsd be minden hiányt, egyengesd el a gyarlóságom összes göröngyét. Tedd simává a hozzád vezető keskeny utat. Hadd láthassalak, és fogadhassalak el igazán téged, az isteni üdvözítőt. Kérlek, maradj velem mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Amerikában jártak a pünkösdi egyház vezetői. Mindig különleges érzés visszatérni a kezdetekhez, inspirálódni Krisztus követő szolgálók életéből, munkájából, és rácsodálkozni Isten kontinenseken átívelő hatalmára. Mindezekre lehetősége nyílt Földesi Tamásnak és Németh Zsoltnak, az egyház elnökének és alelnökének, május végi amerikai útján. Banda tagok és drogfüggők százainak megtérésére hívták életre a most már hetente csak nem 8000 látogatót számláló New York-i gyülekezetet. Ez a gyülekezet volt Tamás és Zsolt tengertúli útjának első állomása, ahol a gyülekezet jelenlegi lelkipásztora fogadta őket. A látogatás végén megáldotta a vezetőket, és üdvözletét küldte a magyar pünkösdi mozgalom és a keresztény közösségek számára. A közös ima itt sem maradhatott el. Az utazás magyar vonatkozása nem ért véget, ugyanis Tamás és Zsolt a Sprintfieldi Magyar Gyülekezet konferenciáján is részt vettek, ahol egymást bátoríthatták Isten igéjével, a külhoni testvérekkel. Rekordszámú résztvevő a 11. Rend fesztiválon. A Rend történetének leggazdagabb és legsokszínűbb programsorozata várta a vendégeket Veszprémben június 26-a és 28-a között. A rekkenő hőség ellenére is hatalmas tömeg vett részt. A három nap alatt közel 15-20 ezer ember fordult meg a Dunántúli Reformátusok Fesztiválján, és hallgatta meg Jézus Krisztus lecsendesítő és a csöndből teremtő szabadító szavát. Három nap, 100 program, két nagy színpad, több kis színpad, a Veszprémi Petőfi Színház és a Hangvilla épülete, a Csermák Antal Művészeti Iskola termei, terek, parkok, 50 strand a Református utcában, közel 70 önkéntes segítő és 15-20 ezer látogató. Csak néhány adat, ami keretezi a 11. Rend fesztivált. Ám ami a legfontosabb, az egy másik szám. Egy. Mert ami a leginkább meghatározta a Dunántúli Reformátusok legnagyobb rendezvényét, az az, hogy mindvégig ott volt a legfontosabb egy, Jézus Krisztus. Az ő csodálatos jelenlétét hangsúlyozta Farkas Gergely elnökségi tanácsos is. Gyalogos zarándoklat a Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot indított tegnap, a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A kora reggeli órákban gyalogolnak, délutánonként pedig közös programokkal, beszélgetésekkel és éneklésekkel töltik az időt. Az éjszakát sportpályák mellett sátorban, vagy akár a szabad ég alatt töltik. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala, tehát június 4-e és 8-a között Kőszeg és Sopron. Az időjárásról: éljük a szép nyarat. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt vagyunk újra, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni? Na, ez az első kérdés, ez egy általános, ilyen hétköznapi világi kérdés.
2: Annyira nem
1: szerintem.
2: Is hétköznapi nem? Ez a kérdés, mert vannak azok a hitetlenek, akik kérdéseket tesznek fel Istennel kapcsolatban, akkor az első dolog az pontosan ez az, hogy vajon miért?
1: Szerintem a hívő emberek is sokszor azt mondják, hogy ezt miért engedte Isten?
2: Hú, de jól mondod, nem igaz. Tehát nem csak a hitetlenek, hanem a mindenki. Hívők is felteszik ezt a kérdést. Hogy hát vajon hogy engedte meg az Úr, hogy ez a tragédia létrejöjjön, hogy ez megtörténjen.
1: Szerintem sokan pont ezért fordulnak el a jó Istentől, hogy ha ezt megengedte, akkor nincs is Isten, mert ilyet nem lehet, hogy mondjuk egy 2 éves gyermekkel ez történjen, vagy, és akkor lehetne sorolni még
2: egy csomó példát. És lehetne sorolni, és az az érdekes, hogy van is az emlékemben sajnos olyan, amikor tudom, hogy elfordultak az Úrtól bizonyos tragédia
1: Én is tudok
2: során.
1: Igen.
2: Akkor az a kérdés, hogy most beavatkozik az Úr, vagy nem avatkozik be?
1: Hogy beavatkozik, hát a Jóisten mindig jelen van. Mindenhol ott van a Jóisten maga, a szeretet. Bennem egyszer pont ezzel a kérdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy egy életre megmaradt egy prédikáció, ami Lukács 13 kapcsán indult el, és akkor én azt nagyon megjegyeztem, hogy tehát ez a kérdés, hogy miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni. Lukács 13-ban ott van egy torony, ami ledől, rádől, az emberekre meghalnak sokan, ilyenek is, olyanok is, mindenféle emberek, és akkor kérdezgetik egymást ott az emberek, ha jól emlékszem a történetben, hogy miért történt ez? Miért dőlt rá? Biztos bűnös volt? Vagy az apja volt bűnös? És akkor igazából én itt előkerestem Lukács 13-ból egy részt, amit Jézus mond. Jézus ezt mondja, Lukács 13-ból idézem. Azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, mondom nektek, ha meg nem tértek mindnyájan, ugyanúgy vesztek el. Tehát bennem akkor ez nagyon megmaradt, amikor erről hallottam először egy prédikációt, hogy tulajdonképpen se nem voltak vétkesebbek, se semmi, nem voltak mások azok az emberek, akikre rádölt a torony, mint mi. Tehát én is lehettem volna, és akkor ez olyan, mint egy figyelmeztetés, hogy Szabolcs, viszont jó lenne, hogyha most már végre a jó úton járnál, sőt,
2: de ha jó úton jársz, akkor is.
1: Akkor is rám dőlhet, így van.
2: Lehet
1: pontosan. Így van.
2: És akkor ez mi a tanulság ebből, vagy mi a következtetés? Milyen következtetést vontál le ebből?
1: Hát engem valahogy megnyugtatott.
2: Hogy az Úr most miért hagyta, hogy azok, akik közel álltak hozzá.
1: A jó Isten, ő, ha kérjük, segít. Azt mondod, miért? Ja, és ráadásul nem
2: de
1: tudjuk.
2: De segít mindig,
1: persze.
2: Amikor kéred? De
1: nem tudjuk egy csomó
2: lehetséges,
1: mindent.
2: Lehetséges, hogy kéred, és aztán csak valamilyen fajta tragédia történik
1: hát persze,
2: veled az úton,
1: igen.
2: Amikor azt mondod, igen. Úgy indulsz el, hogy Istenem segíts utamon, és úgy. Mégis valami mégis. Történik. Akkor hogy van ez, hogy igen. Ő segít, vagy nem segít? Vagy mik azok a feltételek, amik
1: nem
2: alapján
1: tudjuk.
2: Segíthet,
1: szerintem nem
2: vagy nem
1: van.
2: Segíthet. Vannak ilyen feltételek? Vannak ilyen szabályok?
1: Nincs.
2: Van, amire mi fel tudjuk tenni az életünket, hogy akkor most ez így fog történni? Nem, mert nem fog beavatkozni, vagy be fog avatkozni. Ez itt az érdekes, hogy beavatkozik, és mégsem. Bizonyos esetekben beavatkozik.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy néha viszont beavatkozik, tényleg, talán tudjuk úgy érezni néha, hogy tehát egyrészt szerintem nem tudunk
2: hogy
1: semmit.
2: Mondjuk, hogy ez egy isteni áldás volt, vagy egy isteni csoda volt.
1: Tehát nem tudhatjuk sokszor, hogy miért történt ez, miért hagyta, nem tudjuk. Szerintem egyszerűen nem tudjuk sokszor, hogy miért, de megtörtént. Valamiért a jó Isten engedte. És emellett pedig szerintem van olyan, hogy néha egészen elképesztő helyzetben a jó Isten oda küld angyalokat, vagy nem tudom, és szinte így két kézzel így kihúz, odébb ránt téged, hogy valami ami miatt te életben maradj.
2: És gondolod, hogy ez valamilyen jutalom lehet?
1: Ja, szerintem ez egy valami, ami miatt fontos, hogy ez úgy legyen.
2: De mi az, ami
1: hát
2: fontos?
1: Mi nem fogjuk tudni, meg
2: mi nem fogjuk tudni, mert hogy ő dönt. Ugye, tehát akkor mindig nem fog beavatkozni, mert akkor egy automata lenne, hogyha valamilyen tragédiát lát, és akkor azt mondja, hogy most eljutottunk odáig, hogy na ezt már nem, akkor ott most beavatkozok, de akkor egy ilyen teljes automatizmus lépne fel a világban, amikor minden menne a rendjén, mert hogy tudjuk, hogy az Úr majd beavatkozik, és nem hagyja.
1: Hát az Úr jelen van, minden hajunk száláról tud.
2: Minden hajunk száláról.
1: Hát a Biblia írja. Igen. Na, hallgassuk meg Lászlót, szerintem olyan szépen meghallgatott ő is minket.
3: Szerintem először mindig az indulást kell átnéznie mindenkinek, nem? Hogy az első teremtett ember, Ádám és Éva, őket miért nem mentette meg Isten?
1: Na tessék.
3: Miért nem ült le velük, hogy megmagyarázza, megbeszélje velük, hogy most mi van. Szóval, hogy miért nem? Mert én azt gondolom, hogy Isten olyan világot akar teremteni, ahol mindenki szabad.

0: több olyan történet van, hát mondjuk például Jeremiás proféta. Ő neki gyerekkorában mondta az Úr, hogy akkor téged most profétának rendellek, a népek, országok fölé helyezlek, és téged megvédelek, és hát már akkor elkezdett vitatkozni vele Jeremiás, hogy hát de Uram, hát én csak ifjú vagyok, hát én hogy beszélhetnék most a néphez, mert ő se gondolta át, hogy jó, most mondta, de majd 20 évet kell neki, vagy 30 éve, nem tudom.
1: Várnia, hogy beteljesüljön.
0: Így van. Na, de ő nála is le van írva szépen a történelmében, hogy igen, Isten azt ígérte, hogy megvédi őt, de börtönbe verték, kínozták, szenvedett minden, de végül mégis megmaradt.

0: Én ezt így fogalmaznám meg, hogy Isten nem akarja, hogy azok is, akik vele szerződést kötöttek, illetve akik szeretik őt, és együtt kívánnak működni vele, nem akarja, hogy egy bűnös és gonosz világban jól érezzük magunkat.
1: Nem ez egy nagyon erős mondat.
0: Ilyen a világ, hanem tanuljuk meg, hogy kell a szenvedést.

0: A Földön csak földi állapotot tudunk most így elképzelni, vagy nem megélni.
1: Biztos. Nem biztos, hogy csak az van. Tehát lehet, hogyha tényleg az ember tudna folyamatosan kapcsolódni a Jóistennel, akkor semmit sem tekintene tragédiának, ezt szörnyűségnek. De én meg igen. Tehát ha az ember folyamatosan a Jóistennel, mondjuk egy folyamatos imádságos állapotban van, akkor bármi történik, az nem szörnyűség. Nem?
0: Hát legfeljebb nem így hívna, nem így nem úgy tudatosulna, meg. Nem úgy élné meg, de
1: így van. Neki
0: attól
1: nem az.
0: Bizonyos dolgok megtörténnének.
1: De neki nem az. Gyönyörködés van, szemlélődés van. Ott például lehet, hogy halálfélelem sincs egy olyan elcsendesedett, Istenre figyelő állapotban.
0: Nincs, persze, hogy nincs, mondom. Mert hogy nincsen félelem, és akkor nincsen halálfélelem sem.
1: Tehát tulajdonképpen megint csak oda lyukadunk ki, amit te szoktál emlegetni, András, hogy ha a Jóistenre figyel az ember, akkor minden rendben van.
2: Jó, de hát a halálról is beszéltünk már, hogy teljesen mást jelent, mint amit a világ gondol róla. A halál az azt jelenti, hogy Isten magához veszi, vagyis rögtön feltámad bárki. Ezért azt kéne gondolni, hogy pontosan éppen ezért az Úr kiveszi az embert ebből a világból, hogy ne szenvedjen itt, ne csinálja a rosszat, ne kövesse a világot, hanem kihúzza Isten.
0: Mert tehát felszabadítja.
2: És felszabadítja, szerintem a halál ez is, ezt is jelenti.
1: Az élet meg egy büntetés?
2: Hát, attól függ, igen.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Na hát akkor zárásként ehhez a kérdéshez mi a rövid egyszerű válaszunk? Miért hagyja Isten a tragédiákat, szörnyűségeket megtörténni?
2: Mert mi azt akarjuk. Ezért hagy bennünket szabadon, nem? Hát mit csináljuk a rosszakat, nem? Mi harcolunk egymással, mi csináljuk a másik emberrel a rosszakat.
1: Magunkat megbetegítjük.
2: Így van, magunkat is.
1: Akarva akarjuk azt, amit akarunk, és a jó Isten pedig hagyja.
3: Én pedig len azt mondom, hogy hagyja is, és nem is. Vagyis beavatkozik bizonyos helyzetekben, és van, amikor hagyja.
1: De néha tényleg van olyan, mintha tényleg egy seregnyi angyal valakit megmentene, ugye?
3: Ugye, akkor, amikor azt mondjuk, hogy isteni csoda, akkor feltételezhetően azt látjuk, hogy egy isteni beavatkozásnak az eredményét látjuk.
1: Igen, igen. Pont a múlt adásban emlegettünk egy ilyet, hogy a fiatalember bibliai történet szerint a harmadik emeleten ült, a fiatalember elaludt, emlékeztek rá? Múlt adásban emlegettük, kiesett az ablakon, leesett, meghalt, mondták a többiek, meghalt, és oda ment hozzá Pál, és akkor végül nem halt meg, mondta, csak alszik, vagy nem is tudom pontosan most idézni. Ugyanígy régebben is voltak ilyen történetek, most is, hogy valami miatt annak az embernek mégis maradnia kellett életben. Tehát néha azt mondod, van András közbeavatkozás?
3: Igen, mindenféleképpen van közbeavatkozás, nincsen automatizmus, hanem egy szuverén Istent látunk, aki ebben a bűnös helyzetben, ahogy László is mondta, bűnös világban néhol beavatkozik, és néha nem.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Folytatjuk a beszélgetést. Hozok egy újabb gondolatot, ez lehet, hogy egy rövid felvetés lesz, hogy helyesen cselekszünk-e. Ez egy kérdésem most mindannyiunkhoz, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e.
1: Az, hogyha a Biblia szerint élünk-e, valami hasonlóra gondolsz?
0: Hát így is lehet mondani, de hogy a hétköznapokban belegondolunk-e egy-egy döntéshelyzetben, hogy ez bibliai alapon helyes dolog így cselekedni?
1: Én nem szoktam meggondolni bibliai alapon, hogy helyesen.
0: Automatikusan teszed?
1: Automatikusan.
0: De automatikusan bibliai alapon teszed, vagy pedig meg sem gondolod? Nem viccből kérdezem.
1: Automatikusan jelenlét alapján teszem, hogyha.
0: És az bibliai?
1: Igen.
0: Hát akkor ez a legjobb. És hogyha embereknek a parancsait kell végrehajtani, mert mindenki közösségben is mozog, vagy munkahelyen például, szerintem a legtöbb embernek van olyan, hogy valamit mondanak, hogy jó, kedves Frici, ezt kell tenni, menjen, csinálja.
1: És hú, akkor, az igen, és ténylegesen akkor, vannak na, hasonló parancsok.
0: És akkor Frici azt érzi, hogy hát ezt egyszerűen ezt nem lehet csinálni. Hát.
1: Miért ne lehetne?
0: Vagy mi bibliai az, alapon.
1: Bibliai alapon nem lehet.
0: Nem, nem lehet, mondjuk igen, vagy nem fair, vagy ilyet
1: akkor
0: nem csinálunk.
1: Akkor vissza tud szólni a főnöknek,
0: hát nem
1: hogy
0: is visszacsinálni, hanem
1: elnézést, János, de én ezt most nem tudom megtenni, mert
0: bibliai alapon.
1: Bibliai alapon a lelkiismeretem nem engedi.
0: Így van, és akkor János, a cégvezető valószínűleg kineveti Fricit. És
1: vagy azt, kirúgja.
0: Na, hát ezért kérdezem én ezt, mert szerintem nagyon sok esetben hozhatunk olyan döntést, ami nem helyes döntés, és az ember utólag azt gondolja, hogy de nem így kellett volna. És akkor még ott van egy olyan szempont is, amikor mondjuk egy nagy tömegember egyszerre mindenki ugyanazt mondja, ami hülyeség.
1: Te döntöd el, hogy az hülyeség?
0: Ha például bibliai alapon az nyilvánvalónak látszik, hogy mindenki téved.
1: De nincsen ilyen, hogy nyilvánvaló.
0: Nincs ilyen? Na akkor világosítsatok fel. Figyelek.
2: Ezt kicsit nekünk azért másképp kell értelmezni. Na. Mert mi a világ ahhoz van hozzá, hogy a törvény szerint cselekszünk.
0: A világi törvény.
2: A világi törvény, amit minden
0: és az is más néha.
2: Minden nap újítanak szinte, mindig megy, és meg mindenféle parancs, de Isten azt mondta, hogy igen, rögzítve van a Bibliában, de a szívünkbe helyezi.

0: Pál apostol megfogalmazta, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Nem elég ennyit tudni? Ennyit kell cselekednünk. Illetve olyat nem, ami ezekkel ellentétes.
1: Hallod?
0: Ne csináljuk. És akkor ez
1: szerint... Tehát ennyire egyszerű, nem is kell különösebb fellapozni a Bibliát, és kontrollálni azt, hogy most mit is tettünk, vagy hogyan tettük.
2: Na jó, hát ez így szépen hangzik, de tényleg így cselekszünk? És amikor mondjuk egyszerre tényleg egy ember tömeg másképp cselekszik, nem így. És megy a nagy sodrás, és szinte hömpölyög a tömeg, és minket is vinne arra, és mindenki néz ránk, hogy hát Szabolcs, te mit állsz ott, te gyere már, hát erre kell menni. És akkor én mondanám, hogy de hát nem, hát mi csináltok, hát nem ezt kell. Mert mondjuk azt érzem, ezek alapján, amiket mondtál László, hogy ez egy helytelen út, egy bűnös úton megy mindenki mondjuk, akkor mit csinálunk? Merünk ott maradni egyedül? De én biztatom magunkat, hogy igen, maradjunk ott egyedül.
1: De jó a példa, Szabolcs, mert el tudom, tudjuk mi dönteni valami... azt, hogy az a hömpölygő tömeg az nem igen. megfelelő irányba
2: el
1: megy.
2: Tudjuk,
1: el tudjuk dönteni, de attól még nem biztos, hogy helyesen döntöttünk.
2: Hát de
1: vagy egyáltalán, hogy helyes, az mi is az a szó, hogy helyes.
2: Szerintem nagyon sokszor van olyan, hogy hömpölygő embertömegek mindannyian, hogy mindenki téved szinte kivéve néhány embert. Hogy
1: és azt saját magunk így eldöntjük, és meghatározzuk, hogy ez nekünk...
2: Szerintem pont ezt kell csinálni, mert pont a világ tele van őrültségekkel, és ha azt követné az ember, akkor pillanatok alatt bekebelez.
1: Milyen érdekes az, amit mondasz. Hogy te most itt kijelented, hogy a világ tele van, ez így van, feltételezhetően tele van. És tele van szépséggel is, és jóval is. De az, hogy most én hogyan fogom ezt meghatározni, hogy mi az az őrültség, és mi az a kevésbé őrültség, az nagy bátorságra vallana.
2: Te nem vagy ilyen bátor?
1: Nem. Nem, mert ez egyfajta véleményezés, és megint az, amit
2: hanem helyett te mit csinálsz, inkább mész nyugodt szívvel a tömeggel?
1: Nem, most ez nem vagy tudom, hogy az a tömeg, tehát nem tudom eldönteni. Tehát nincsen, nem tudom átlátni ezt a szituációt, hogy megy egy és hömpölyög egy tömeg, és hogy én megyek vele, vagy nem megyek.
2: Nézd, de vegyünk egy egyszerű példát, hogy megfeszítettük Jézust például. Mi voltunk a tömeg. Hömpölyögött a tömeg, és mindenki azt mondta, együtt mondta a tömeg, hogy feszítsd meg, és megfeszítették.
1: Igen.
2: Ezt mondta a tömeg. És belül egy ember biztos volt, aki azt mondta, hogy de ne, hát mi csináltok? Hát nézzetek már magatok elé, hogy most mit csinálunk? Megfeszítjük pont Jézust? Hát normálisak vagyunk mi? De a hömpölygő tömeg mégis ment, és Jézust meg kell feszíteni, és megfeszítették, ez lett belőle. Meg hát Pilátus is ott volt egyszer magában, mit csinált? Hát ő meg ezt mondja, hát igen, most akkor rendben, igen, nem mert ellent mondani, és akkor megfeszítette.
1: Mi a kérdés, Szabolcs?
2: Hát nincs kérdés, inkább azt mondom, hogy ha te vagy Pilátus, akkor mit csinálsz, hogy azt mondod, hogy hát igen, ezt mondja a tömeg, mindenki ezt mondja, akkor biztos úgy van.
1: Hát mivel nem tudom beleélni magam egy olyan szituációban, mint abban a korban és abban a helyzetben Pilátus helyébe,
2: Laci
1: azt
2: esetlen?
1: A tudást...
2: Te el tudod képzelni egy pillanatra, hogy te vagy Pilátus? A nép zúg.
0: Hát én biztos, hogy nem úgy cselekedtem volna most. Nem tudom, hogy akkor...
1: Na ez az, hogy a mostani éneddel ott lenni, most nagyon érdekes a dolog.
2: Jó, hát itt mondjuk beleszámít az is, hogy bevégeztetett az írás, tehát hogy ott ennek meg kellett történnie.
1: Egy picit felmentjük Pilátust, hogy nem tudta, hogy most mi le van, és hogy van, és...
0: Igen.
1: Ő se nagyon tudva, és nem tud. Honnan tudhatta volna, hogy ténylegesen a megvártót küldi keresztfára? Nem tudhatta.
0: De igen, és hát azt mondja, nem, ő... Nem ő döntött, bár ő döntött, nem ő döntött, hanem a zsidók, ő csak engedélyezte, na jó, akkor legyen úgy, ahogy ti akarjátok, de aztán Jenő nekünk elmondta, Szigeti Jenő, hogy van erről történelmi írások, hogy utána, később, már amikor ki is lépett, már nem helytartó volt Pilátus, akkor állítólag nagyon szinte megtért, illetve nagyon
1: megbánta.
0: Nagyon megbánta.

0: Tehát az volt a kiinduló kérdés, hogy belegondolunk-e mindig abba, hogy bibliai alapon helyesen cselekszünk-e? Belegondolunk? Kitartóak vagyunk? Próbálok, törekszem. Kitartóak vagyunk-e
1: hogyan,
0: a helyes irány mellett?
1: Hogyan teszed mindezt? Hogyan kontrollálod ezt a
0: azt tudom tenni,
1: Biblia szerinti cselekedeteket?
0: Hogy olvasom rendszeresen, tanulmányozom, egyre jobban próbálom megismerni, és akkor az alapján talán úgy beépül. De egyébként meg hallottam már olyan embert, akinek az a módszere, hogy ja, lehet, hogy te voltál az, Laci, hogy ha valami kérdés van, akkor meg kell nézni a Bibliában, hogy mit mond erről a Biblia. Te mondtad ezt egyszer, úgy emlékszem.
2: Hát, illetve egy ideig nagyon komolyan át kell gondolni, elmélkedni, mert megkapjuk a választ mindig, és utána én mindig szoktam ellenőrizni, amit gondolatok megjönnek, és akkor megkeresem a Bibliába, és megtalálom, hogy igen, úgy van. De megjönnek a gondolatok,
1: de még most is
2: ígérte Isten, illetve Jézus, hogy Szentlélek betölti szívünkbe mindent olyat, okay, amire szükségünk van.
3: Bibliáról másképpen.

0: hozom a következő gondolatot, amit önszeretetnek neveztünk el. Máté 22, szerest fele barátodat, mint magadat. Kérdezem, hogy kell külön magunkat is szeretni, vagy ez egy természetes szeretetben levés állapot? Most ez a kérdésem, mert azért a világ tele van olyan gondolatokkal, hogy igen, szeresd magad, megérdemled, tapsoljuk meg magunkat, jól csináltuk, ez az, fiúk, munkahelyeken is, nem? Termékeknek is a szlogenje sokszor az, hogy mert megérdemled. Add meg magadnak az én időt, mert az is jár neked, és szeresd magad, mindenféle kurzusok vannak erre is, nem? Hogy szeresd magad, kell külön magunkat is szeretni?
1: Nem.
0: Tessék?
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, és mégis igen. Tudod, beszéltük azt, hogy oda kell figyeljünk egymásra, oda kell figyeljünk magunkra elsősorban, ugye a körülöttünk lévőkre, családtagjainkra, és ilyen formán, hogyha nem figyelünk saját magunkra, akkor olyan energiákat bocsátunk ki, amelyek számukra sem jók, vagy egyáltalán annak a közösségnek, amiben élünk.
0: Illetve ha az ember nincs feltöltekezve, akkor nem tud adni, szokták mondani sokszor. Egyébként ezt tényleg tud.
1: Hát, hogyha te nem vagy rendben, akkor nem tud segíteni.
0: De mégiscsak közben mitől leszel te jobban, ha elkezdesz segíteni? Tehát ez egy ilyen körbe-körbe érdekes dolog, nem? Mert attól tud az ember jobban lenni.
1: Ne oda jussunk, hogy segíteni másokon.
0: Pedig mégiscsak oda kell jutni. Attól lesz az ember
1: tehát
0: jobban.
1: Egy olyan fajta egoista magatartást kell képviselni, ami azt eredményezi, hogy elsőnek én vagyok,
0: nem.
1: Én legyek rendben, és nem. Akkor fogok tudni adni. Vagyis...
0: Nem, ez pont ez a tévedés szerintem, hanem először is azt kell tudni megtenni, hogy tudni kell adni, hogy valakiért valamit tenni. És hogyha valami jót
1: tud... De a kettőt
0: tud,
1: nem kell leszi, teljes mértékben szét lehet választani. Nem hiszem, hogy a kettő ilyen formán összefüggne.
0: Ha az ember tud valamit adni szeretettel, tenni, amikor nyomorult.
1: De most
0: vagyok.
1: Nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy szeresd önmagad.
0: Na, de azért mondom, a világ szerintem pont azt mondja, hogy nem, először te legyél jól, és utána tudsz majd adni. Nem úgy van szerintem, hanem pontosan, hogy először kell menni, és nyomorultul, vagy akkor kezdj el segíteni, látogass meg
1: nem
0: egy
1: tudsz,
0: beteget.
1: Nem tudsz segíteni abban a pillanatban, amikor...
0: Egy tőled még nyomorultabb
1: nem
0: ember.
1: Tudsz,
0: hát, hogy
1: nem
0: vagy,
1: tudsz.
0: Te, hogy
1: most nem kell ezt fokozni, hogy még nyomorultabb, hát, vagy kevésbé nyomorultat, hanem egyszerűen azok a feltételek nem fognak fennállni, hogy nem lesznek meg azok a lehetőségeid, hogy valamit adjál abban a pillanatban, amikor te rosszul vagy.
0: Még ha már mozdulni se tudok.
1: Nem, Szabolcs. Nem erről beszélek én. Jelenleg arról, hogy te légy rendben. Tehát akkor kezdjél szétnézni, amikor te rendben vagy, mert ha te nem vagy rendben, akkor el vagy foglalva azzal, hogy te saját magadat rendbe tedd. Nem beszélve arról, hogy ennek fizikai, mentális, lelki és mindenféle tünetei is lehetnek, hogyha te nem vagy rendben.
0: Laci?
2: Hát érdekes, hogy már most milyen sokat mondtatok erről, viszont egy szó még mindig nem hangzott el,
0: na?
2: Az önzés. Mert én azt olvasom, hogy Isten egyetlen önző szálat sem fogad el. Vagyis majd az új világon, az új mennybe csak olyan embereket visz oda, akik nem a saját érdekeiket próbálják ott képviselni. De ezt megmutatta nekünk Jézus. Ez egy olyan minta. Istentől azért küldte Jézust, hogy ő megmutassa nekünk, hogy milyen világot szeretne, hogy önzés nélkül hogy viselkedjünk egymással, és tényleg nekünk mindig csak azok a minták nekünk, hogy ő hogy viselkedett emberekkel, olyanokkal, akik ellene gúnyolták, szenvedett miattuk, stb.
0: Tehát ne legyünk önzőek.
2: Igen. Soha egymás ellen ne tegyünk semmit, illetve saját érdekünkben sem. Így fogalmaz Ellen White is, hogy soha nem lehet majd a mennyben saját magunknak ennivalót készíteni. mindig csak másiknak, és utána nekünk is adnak, mint soha ne saját magunknak, ezt mondja, hanem sokkal szebb, hogyha mindig csak másoknak, és akkor mi, persze, akkor mi, nekünk is kell, mindenki ad.
0: Jó, hát akkor szerintem ez így rendben van, szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor először mondtuk, még egy kicsit lehet, hogy másképp csengett, de most is másképp cseng már, szerintem így a megbeszéltek után. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté evangéliumából.
2: Igen, akkor... de ehhez is mindenki tegye hozzá azt a gondolatot, hogy azért, mert a fele barátomat is Isten teremtette, vagyis testvérem minden ember.

0: folytatjuk. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs és az Isten félelem, amiről már egyébként egy-két adással ezelőtt beszéltünk már, és félelem szó emelkedik a szemöldököd, András, ahogy kimondom, hogy félelem. De nem a félelem vezet minket, erről beszéltünk már, viszont ez a szó szerepel a Bibliában, hogy félelem. Timóteustól is, ha idézek, hogy törekedj az igazságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. De most egyébként eszembe jut József példája a bibliai történetből, ahol József el akarta bocsátani Máriát, mert hogy Mária megfogant, és akkor el is döntötte magában József, hogy elbocsátja. És akkor álmot látott József, és úgy kezdődik az álom, hogy ne félj, József, és folytatódik az álom. És akkor felkelt József, és végül nem bocsátotta el Máriát. Így kezdődik ott is, hogy ne félj. És végül is ott de meglátta József. Szerintem ez pont ez a példa,
1: nem.
0: Mindjárt lezárom, és akkor átadom a szót, hogy szerintem ő pont, hogy félt volna ebben a helyzetben, hogy most megfogant az, hogy mit csináljak vele, el kellene gyorsan, csendesen elbocsátom, és akkor nem lesz semmi gond. Se ő nem keveredik bajba annyira, meg annyira én se, és akkor meglátta az álmot, és akkor már nem tud mit csinálni az ember, ha már egyszer megkapja az üzenetet, ha már egyszer tudja, hogy mit kell tennie, akkor ott már nem lehet ellenkezni. Számomra valami ilyesmi dolog az Isten félelem, hogy nem félek, rettegek az Istentől, hanem amikor tudom, hogy valamit tennem kell. A jó Isten szinte tálcán mutatja, hogy Szabolcs, így kell csinálni. Hát akkor egyszerűen nem tehetem meg, hogy mást cselekszem.
1: Isten félelem az azt jelenti, hogy az ő dicsőségét elfogadjuk, és ez nem a félelem, ez a szó, nem tudom, egyébként több ilyen szó van, amit át kell gondolni.
2: A félelem az egy negatív valamit hordoz magában, így aztán nem tudom, hogy miért kellene így összekapcsolni az Istennel, és így együtt használni.
0: Megpróbálom elmondani, hogy valahogy én úgy tudom ezt érezni, hogy ha tudom, mondjuk, mint amikor az ember az atyával, vagy egy kisgyermek az apjával van, hogy a papa elmondta, hogy gyermekem, mondjuk 3 éves vagyok, menj végig itt ezen a járdán, és eljutsz a kert hátsó részéig. És akkor elindulok a járdán, és mondta a papa mondjuk, hogy mindenképpen a járdán menjél, csak a járdán szabad menni. És akkor megyek a járdán. Félek lelépni a járdáról, mert a papa azt mondta, hogy csak a járdán szabad menni. Nem merek lelépni a járdáról, mert félek attól, hogy mi lesz, és ott tart a keretek között, jó helyen tart engem ez, annak idején a paradicsomban is, hogyha betartottam volna, hogy arról a fáról ne egyetek. De jó lett volna, ha betartottuk volna, de mi ettünk, mert ott is nem félünk, ó, mi bajunk lehet, együnk róla, gyere! Ettünk, és tessék, mi lett belőle, nem féltünk. Na, én valahogy így gondolom, de akkor egy picit, ha tovább kanyarodhatok a hétköznapi félelmek felé, mert azok kapcsán is ír a Biblia, hogy ne félj, itt ne félj, ne félj, ott ne félj. Rengetegszer írja a Biblia, hogy ne féljetek, ne félj, ne félj. Több százszor szerepel a Bibliában a ne félj. Egy kérdés. Döntés az, hogy nem félünk.
2: Nem.
0: Tehát döntés. Szerinted nem döntés. Laci, te mit mondasz, hogy el lehet dönteni azt, hogy nem félsz?
1: Hát szerintem az a hasznos döntés, mert a félelem az azt jelenti, hogy akkor viszont...
2: De el lehet?
1: Hát nem, hogyha én elkezdek valamitől félni, akkor lehet...
2: De az nem a döntésnek a következménye, hanem egyszerűen elkezdtem félni.
1: Igen, de akkor
2: de el tudod dönteni, hogy annak, nem fogsz
1: annak
2: félni?
1: Annak nagyon rossz hatása lehet, mert az lehet, biztos. Semmi értelme. Ezért ne féljünk, hanem inkább mindig nézzük át, amin gondolkodunk, gondoljuk át, de ha félek, az azt jelenti, hogy leállok.
0: Hát azért,
2: és nem, a félelem nem az egyik legnegatívabb és legdestruktívabb
0: de lehet dönteni,
2: szó.
0: Nem? Én egyszer életemben egyszer, amikor nagyon rám tört egy nagy félés, talán már pont ebben a műsorban egyszer meséltem, eszembe jutott egy ember, azt mondta, hogy imádkozni kell, és elkezdtem imádkozni.
2: És akkor te nem döntöttél, hanem egy megfelelő, nagyon jó dolgot csináltál, egyszerűen jelen lettél, és kapcsolódtál az Istenhez, és az nem azt jelenti, hogy döntöttél.
0: Nem egy döntés.
2: Hanem nem félsz, nem, hanem lecsendesedtél.
0: Eldöntöttem valamit, imádkoztam, és az egy döntés volt, hogy eldöntöttem, hogy imádkozom, és nem fogok félni. És az is egy döntés szerintem, hogy mondjuk Laci elindul gyalog mondjuk egy sikátoros utcán, ahol sötét alakok hörögve jönnek szembe mondjuk, és éjfél van éppen, és akkor Laci eldönti, hogy én most hazamegyek. Imádkozni fog mondjuk Laci közben, vagy éppen a holnapi adáson fog gondolkozni Laci közben, és eltereli teljesen máshova a gondolatait, és végig fog menni, és a hörgő, sikátoros emberek észre se fogják venni Lacit. Ott a döntés, hogy belül eldöntöttem, hogy nem hagyom, hogy a félelem úrrá legyen rajtam, hanem én leszek úrrá a félelem.
2: De ez nem fogalmazódik meg Andrásban, hogyha ugyanilyen sikátorban megy.
0: Hanem?
2: Nem fog ilyen
0: megtörténik.
2: Hanem egyszerűen jelen lesz, és lecsendesedik.
0: Ezt nem előzi meg egy döntés?
2: Nem, mert jó esetben ez magától kell, hogy működjön bizonyos szituációk, tehát nem az történik, hogy eldöntöm azt, hogy én most imádkozok, hanem egy folyamatos ima legyen, egy folyamatos meditáció, egy folyamatos kapcsolódás legyen. Persze ezt nem
0: tudjuk megcsinálni.
2: Tudjuk folyamatosan megcsinálni,
0: de... A megijedést nem lehet szabályozni szerintem, nem? Hogy akár mi is van, megijedni így is, úgy is néha megijedek.
2: Feltételezhetően ez ember és ember válogatja, az egyik eldönti, a másik nem dönti el.
0: Ez se biztos, mert ha valaki nagyon jó, nagyon Istenre hangolt állapotban van tényleg, és szembe jön egy medve mondjuk, vagy kettő hörgő medvék, és ott ülök egyedül, lehet, hogy akkor is tudom, hogy most eldöntöttem, hogy jó, most se

0: mondott-e, vagy nem jót mondott.
1: Benne, mert miért? Ő a papa. Hát na, megkérdőjelezni, de... nem kérdőjelezem meg a papának.
0: Na ez itt ez a baj. Isten.
1: Miért baj? Hát dehogy is, hát pontosan. Baj.
0: Hát nem biztos, gyermek... hogy az apa az egy jó indulatú. Hát de, lehet, na. Hogy egy részeges disznó is. Hát elnézést kérek, de nem lehet így általánosítani, hogy hát a papa mindig, az mindig jó, és a papa mindig jót mond. Sőt.

0: Isten félelemtől indultunk el. Az életben mi az, amitől mi félünk? Ez egy kérdés most így magunkhoz. Mitől félünk?
1: Általában az alapfélelem az a halálfélelemre vezethető vissza. Minden oda összpontosul. És akkor is, amikor a medvével szemben még akkor is az a halálfélelem tükröződik, mert hogy meghalhatók.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy mikor nem a halálfélelem? Tehát lehet, hogy tényleg csak a halálfélelem van mindig? Könnyen lehet, hogy mindig csak a haláltól félünk.
1: Félek attól, hogy csökken a bérem a cégnél.
0: És meghalsz, mert éhen halok. Én nem tudom, mi lesz?
1: Jó, hát igen, a társadalom kinevelt bennünk olyan félelmeket, amelyek...
0: De az is a halálra vezethető vissza, nem picit, sikátor, mindenhol.
1: Egy picit, igen.
0: Halál, nincs pénzed, halál, mindenhol végül is a halál, de Istentől nem félünk. Na de csend lett.

0: ha azt olvastuk, hogy ne félj, akkor ez egy ilyen alap, hogy ne félj, akkor miért kellene féljünk?
1: Nem lenne ott ennyiszer, hogy ne félj, hogyha nem félnénk. Tehát alap valószínűleg az is, hogy félünk. Ezért figyelmeztet ilyen sokszor minket a Biblia, hogy de drága Szabolcs, látom már megint félsz, ne félj. És aztán tudom, hogy nem kellene félni, de másnap megint figyelmeztet a Biblia, hogy Szabókám, ne félj, tudod, ne félj. Minden rendben lesz. Lesz ruhád, eleséged. Igen?
2: Hát pedig arról beszéltünk az elején, hogy miért hagyja Isten a tragédiát. És mégis azt mondod, hogy ne féljünk ettől.
1: A tragédiától?
2: Hát...
1: attól is félünk, de az is a halál, nem? Hogy rám dől a torony, vagy a szeretteimre rám
2: hát
1: dől.
2: Nem csak az. Hát figyelj, nagyon sok ember attól fél, hogy őt legyőzik más emberek. Tehát annyiféle ilyen van a világon, nem? Küzdelem, harc, ahogy mondtad, a pénz, nincs elég pénzem, ezért félek tőle, stb. Ezért nagyon sok ilyen van. De akkor sem kell félni, mondom, amikor számítunk arra, hogy tragédia. De beszéltünk már erről Józsefről, aki megfejtette a fáraó álmát, hogy akkor lesz 7 bő esztendő, utána 7 ínséges év. És erre a fáraó megőrült, mert azt mondta, hogy ha helyesen olvastad ki üzenetét Isten, akkor semmit nem tehetünk-e katasztrófa ellen, és halálosan félt. Erre mondja neki József, hogy de igen, uram, tehetünk.
1: Raktározni kell.
2: Így van, és

0: elmondta. De ez is egy olyan, nem? Hogy tényleg egy fáraó is félt, és mondta, hogy nem, nem tehetünk. Miközben ez nem így van. Ezért jobb, ha nem félünk mi is, hanem mindig átgondoljuk azt, hogy mit tegyünk a tragédia ellen, vagy a katasztrófa ellen. Mert lehet mindig tenni.
1: És lehet döntés akkor a nem félés.
0: Így van.
1: Na. Jó, szerintem is lehet. Ketten már vagyunk, András.
2: Nem kimondottan
1: döntés.
2: Én azt hiszem, hogyha kapcsolódva vagy, akkor nem fogsz félni, és ez nem döntés kérdése.

0: van még pár percünk beszélgetni. Kiválasztottakról. Egy picit, ha van kedvetek, kiválasztottakról beszélgetni. Nekem rögtön az első felvetésem, hogy nem véletlenül minden ember kiválasztott valamire az életben. Laci bólogat, hogy nem.
1: Induljunk el a teremtést mindig. Okay. Ádám és Éva.
0: Kiválasztottak?
1: Hát kiválasztottak okay. voltak.
0: Ketten voltak, más nem volt. Bárki lehet kiválasztott? Vagy pedig az lehet kiválasztott, aki kiválasztható. De egyébként, ha most tovább gondolkozunk, akkor Pál például egyáltalán nem úgy viselkedett, mint aki kiválasztható. De hát fejbe kólintotta, most ezt én mondom, hát így a jóisten.
1: Igen.
0: És kiválasztotta.
1: Hát ő megkapta ezt. De annak idején, ahogy Jeremiás is már gyerekkorában, ő álomba hallotta ezt, hogy akkor innentől kezdve prófétán, sőt, hogy már a születésed előtt már meg volt tervezve. De ezek mind, mondom, azt jelenti, hogy egy-egy ember, vagyis, hogy nem mindenki kiválasztott, de attól függ, hogy miről beszélünk. Kiválasztott vagy, hogy ember legyél. Szép ember, akit Isten teremtett.
2: Igen, lehetséges, hogy Szabolcs is erre gondol.
1: És mutassuk a világnak, hogy Isten milyen világot akart teremteni, mutassuk be. Erre mindenki kiválasztott, de nem biztos, hogy megtartja.
0: Efezus 1:4, amit most így ide tettetek elém, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Kiválasztottak vagyunk tehát mindannyian.
1: Mondtam, hogy mindenki kiválasztott arra, hogy mutassuk be a világnak, amit ő akart teremteni.
0: Ja, hát akkor mindenki kiválasztott, de András valami másfajta kiválasztottságra gondol szerintem, mint például, hogy Pál kiválasztott, meg hogy mondtad Máriát, András, ugye? Hogy ő is egy kiválasztott.
2: Igen.
0: Jobban kiválasztottak
2: úgymond,
0: ők.
2: Kiválasztott a négyzeten embereket. Erre gondoltam, ilyen mondjuk Ábrahám, Mózes.
0: Vezetők. Hát
2: ilyen vezetők, akiknek valamilyen feladatuk volt.
0: De azt valami... se lehet mindig tudni szerintem, már bocsánat, megint beledomálok, mert sokszor meg egy picike ember lesz hatalmas nagyjá, nem? És egy picike cselekedett. És végül utána évezredekkel később a Bibliában is hány ilyen példa van, hogy akár nem tudom, ott ült valahol egy koldus ember, és mi meg 2000 évvel később azt az egy embert emlegetjük őt, hát ő is egy kiválasztott volt akkor ott, nem, hogy amúgy egy éhező, koldus, koszos ember volt ott, most meg mi róla olvasunk, kiválasztott.
2: Na, és akkor...
1: De amiket én is mondtam, hogy érdekesek az ilyen kiválasztások.
0: Na,
1: hogy Pál apostol is teljesen meg volt lepődve, de előtte Jeremiás is. Hogy, uram, én csak egy ifjú vagyok, így mondja.
2: És Mózes is.
1: Igen, Mózes is mondta, hogy uram, hát ki vagyok én, hogy engem küldesz el a fáraóhoz. De Jézus azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, vagy mi.
2: És mire vagyunk képesek.
1: Képesek, így van. És ezért át kell gondolni, és nem kell félni a kiválasztásról, igaz?
0: Hát akkor legyen ez az a pont, ahonnan, vagy valahonnan hasonló helyről legközelebb folytatjuk? Oké, milyen jó csendesek lettünk így a végére. Jó, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és csendesen akkor így integetünk, búcsúzunk. Örülünk, és köszönjük a figyelmet. Folytatjuk.
1: Oké.
0: Minden jót.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla újra temetése. A világhírű magyar zeneszerző, zongoraművész, népdalgyűjtő Bartók Béla 1940-ben távozott Magyarországról. Útjának végcélja az Amerikai Egyesült Államok, oka a nácizmus európai térhódítása volt. A világháborút követően tervezett ugyan hazatérni, de látva a másik, totalitárius diktatúra, a kommunizmus erőszakos előretörését Amerikában maradt, ahol nem sokkal később, 1945. szeptember 26-án hunyt el. Magyarországi újratemetése már az 1960-as években felmerült, de végül csak 1988-ban valósult meg, július 5-én. Tanévzáró hitoktatói találkozó. Hálaadás, szakmai feltöltődés és közös előretekintés. Így telt a Pünkösdi Egyház hitoktatóinak tanévzáró találkozója június 13-án Budapesten. Az alkalom vezérigéje a Galata 6.9 volt. Ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha kitartóan végezzük a munkánkat, akkor majd a maga idején aratni is fogunk. Ez az ige méltó keretet adott a tanévre való visszatekintésre, a lezárásának és a közös hálaadásnak. A napot Csóka Mónika hitoktatói referens köszöntötte, Fehér Máté által vezetett dicsőítés és Szentesi Zoltán igei gondolatai nyitották meg. Ezt követően a résztvevők áttekintették az elmúlt tanév eseményeit, majd szupervíziós szemléletű csoportos feldolgozásban osztották meg egymással a megélt örömöket, áldásokat, kihívásokat, a megtapasztalt fejlődést és jövőképet rajzoló elképzeléseket. A találkozó végén a hitoktatók oktatási segédeszközöket is átvehettek, amelyek a következő tanév hittanóráin nyújtanak majd hasznos segítséget az élmény alapú, személyiségformáló tanításban. Idén nyáron is tanszereket gyűjt a Református Szeretett Szolgálat. Több mint 1000 rászoruló diákot támogatna az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel az idén 20 éves Református Szeretett Szolgálat. Az egyik legrégebbi Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő programjával. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben komoly anyagi kihívás elé állítja a gyermekes családokat. 40 és 60 ezer forint közötti kiadást jelent ma egy gyermek tanévkezdése a különböző felmérések szerint, de az első osztályt kezdő gyermek esetében még ennél is magasabb lehet. A tanszerek, iskolatáska, sportfelszerelés és egyéb eszközök beszerzéséhez szükséges összeg. A szeretett szolgálat célja, hogy legalább 1358 rászoruló diákot támogasson az iskolakezdéshez szükséges eszközökkel. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja a tárgyi adományokat az országos irodahálózatban. 1358. Elsősorban jó állapotú vagy új iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket gyűjtenek általános és középiskolás gyermekeknek egyaránt. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Mészáros Kálmán lelkész.

Tisztelettel és hálaadással szólítunk meg téged, Istenünk, megtartó atyánk, akinek a kezében van az életünk, és csak irgalmadnak köszönhetjük, hogy még tart földi életünk, és nem emeltél már magadhoz, mint ahogy közülünk voltak már, és vannak, akiknek elérkezett ez az időpont is. Éppen ezért, Urunk, hálaadással köszönjük meg neked, hogy tart még a kegyelem idő, rendezhetjük életünket, és kereshetjük a te orcádat, a te igazságodat, a te országodnak az igazságait, és együtt kérünk téged, hogy tekints azokra most, akik a veszteség fájdalma miatt, a gyász miatt talán reménytelenebbül néznek a jövőbe. Azért vagyunk, Urunk, itt, hogy rád tekintsünk. Ígédet hallgassuk, reménységgel töltsd be a mi szívünket, szent lelked által vigasztalj. Úgy a gyászolókat, mint a betegségben lévőket, a próbák alatt lévőket, Urunk. És köszönjük, hogy te mindezek ellenére jót gondoltál el felőlünk, és akár földi életünk jövőjére, akár az örök üdvösségre nézünk, te mindezt munkálod a szívünkben. A nem várt eseményeken keresztül is, a figyelmeztetéseken keresztül is, talán ítéletes helyzeteken keresztül is tisztítod a látásunkat, és jobban magadhoz akarod szorítani a mi életünket. Így kérjük, Urunk, hogy a ma délelőttöt is, ige hallgatásunkat is, ezt a közösséget veled és egymással bár csak arra tudnánk felhasználni, hogy megerősödjünk hitünkben, és látnánk a célt sokkal világosabban, az oda vezető úttal együtt. Segíts erre, kérünk a Szentlélek által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és keressük meg a 450. énekünket. A 450-es ének lesz az első istentiszteleti énekünk. Megjelentem dicső felség, trónusodnál, ó, fogadj! Mind a három verset énekeljük el.

Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan, fordítsd felém a te füledet. Siess, ments meg engem, légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelges engem a te nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nékem, mert te vagy az én erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem. Uram, igaz Istenem! A 31. Zsoltár első versei hangzottak így felénk, bátorításul, erősítésül, és szükségünk van arra a bizonyos sziklára állnunk, ami mozdíthatatlan, amit Isten azért állított, azért küldött Jézus Krisztusban, hogy össze ne omoljon lelkiházunk a megpróbáltatások idején sem. Ismerjük a példát, a fövényre épített, vagy éppen a sziklára épített ház a próbák alatt derül ki, hogy milyen alapjai vannak. Ezekből pedig vannak bőséggel, úgy gondolom, magánéletünkben, családéletünkben, közösségéletünkben, nemzetünk sorsában, különösen az utóbbi időben. Isten segítse meg bennünket, mint ahogy ígérte is ezen Zsoltáron keresztül. Énekelni fogunk testvérek, és az ígét fogjuk meghallgatni. Az énekünk az a 273-as ének lesz. A 273-as ének így hangzik: dicsérjétek szentségében, ki oly sok csodát művel. A 273-as éneket fennállva fogjuk énekelni, és ez alatt az áldozatunkat is oda ajánlhatjuk az Úr oltárára. 273-as ének.

Hallgassátok meg, testvéreim, a ma délelőtti ígét, amit a zsidókhoz írt levélből olvasok. A zsidókhoz írt levél 12. része, az első három verset, majd a 12. verstől a 15. versig, majd végül a 25. verset, majd mindig mondom menet közben. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet első versétől a következőképpen találjuk megírva Isten ígéjét. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. 12. verstől. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenesen az egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Végül a 25. vers. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Urunk, hisszük, hogy te fogsz szólni, mint ahogy szóltál is az előbb az igén keresztül. Tedd világossá számunkra akaratodat, szándékodat, a te ígédet. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Kedves testvére, kedves gyülekezet, ez a kép áll előttünk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére, bevégezőjére. Fel kell tekintenünk rá, aki még a keresztet is vállalta, és elszenvedte a méltatlan támadásokat is a bűnösöktől, egy zokszó nélkül, hogy ezzel bennünket is megváltson, példát adjon, és erőt meríthessünk mi is a próbáink idején tőle, hogy fölnézzünk rá. Amikor ezeket az ígéket olvasom, a zsidókhoz írt levél 12. részét, és különösen ezt, amikor a kereszt áll a középpontban, a megfeszített Krisztus, eszembe jut, hogy ez az egész igei környezet, azok az igeversek, amiket itt a zsidókhoz írt levél korábbi szakaszában is olvasunk, tényleg fellegként vesznek körül bennünket, azok a hitben előttünk járó testvérek, proféták, evangélisták, mártírok, vagy éppen az életük végéig, akár természetes halállal is, de mind halálig a hitet megtartó elődeink, és azt mondja az ige, nézzetek életük végére és kövessétek hitüket, akikre, hogyha föltekintünk, mi magunk is erőt nyerhetünk. Ki hol van az életének a szakaszaiban? Vannak itt gyermekek, vannak itt középkorúak, vagyunk idősebbek, és olyanok, akik azt gondoljuk, hogy talán sok van előttünk még, van, amikor azt gondoljuk, hogy nem tudjuk, hogy a holnapi napon felviradunk-e. Az elmúlt napokban a gyermekeinkkel együtt voltunk, és az egyik gyermekem, a nagyfiam elkezdett számolgatni magába. És hirtelen föltekintett rám, és azt mondja, hogy apa, mondd meg, hány másodpercből áll egy földi embernek az élete.
nekem soha nem jutott volna eszembe 7 éves koromban ilyen kérdést föltenni, de ő nagyon gondba volt, hogy hány perce, hány másodperce lehet egy embernek a földi életében. Mondom, miért kérdezed ezt? Közben az édesanyja kezdett számolni, osztott szorzott. Mondom, én addig legalább megtudom, hogy mi ez a nagy kérdés. Azt mondja, mert szeretném tudni, hogy hány percem van még vissza. 7 éves. Egyrészt mosolyra derített bennünket, másrészt mélyen elgondolkoztatott. Mi hogy szoktunk gondolkodni az életünk visszalévő szakaszáról? Hány napom, hány hetem, hány percem van még vissza? Egy gyermeknek a szívében, egy ártatlan séta közben körülöttünk nyüzsgött a város, éppen 20-ai ünnepség kellős közepén. Nem gondoltam volna, hogy ebben a kavalkádban az én fiam miről gondolkodik? Hogy nem vonta el a figyelmét a körötte lévő zűrzavar, hanem azon gondolkodott, hogy hány percen van még. És ez ihletett engem arra, hogy tényleg át szoktuk gondolni, hogy mire tartogathat Isten még engem. Miért tartott meg próbák idején? Miért gyógyított föl, ha beteg voltam? Miért segített át egy anyagi krízisem? Miért adott munkát, vagy miért adott újabb lehetőséget, hogy rácsodálkozzak Isten szent világára? Valóban fokozódik bennem az a vágy, hogy a hátra lévő életszakaszomban hasznosabb gyermeke szeretnék lenni az Istennek. Ha úgy tekintene ránk, ami mennyei édesatyánk, ugye úgy számláljátok életetek napját, hogy bölcs szívhez jussatok, hogy bölcsességet nyerjetek. Persze, szabad az életnek örülni. Szabad mindannak a jónak és szépnek, amit Isten adott nekünk ajándékba, háladással élni. Nem erről van szó, hogy mi egy szomorú életre is, jaj, másodperce pontosan, mikor jön a harangzúgás, és akkor már mennem kell. Nem erről van szó. Hanem, hogy tényleg annak a tudatában vagyok-e, hogy az előttünk járó nemzedékeken is lemérve, ők hogy osztották be az idejüket? Mire volt idejük? Szórakozásra? Felejtésre? Mire áldozták a pénzüket? Mire áldozták az idejüket? Mire áldozták az ifjúságokat? Az erejüket tényleg Isten szolgálatában? Tényleg Isten oltárára helyezve? Sok-sok áldást nyerve, és ezért hálát adva? Vagy természetesen gondolva, hogy ez nekem jár. Ezt én szereztem, ezt én gyűjtöttem. De vajon Istennek mi jut ebből? Az időmből, az erőmből, a hátralévő élet szakaszomból? Mi az, amit föl tudok mutatni Istennek? Amit szeretném, hogyha Isten előtt kedvességet találom. Engem is elgondolkodhatott ez a múlt heti evangelizáció, és tényleg ennek a nagyon is személyes üzenete, hogy az Isten országára várunk, majd egy ki tudja mikor bekövetkező valóságként, vagy úgy szemléljük a jelen életünket, a jelen pillanatainkat is, amit kegyelemből átélhetünk, hogy ezt az Isten országában töltöm már. Hát azzal, hogy valaki újjászületett, hogy megbánva vétkeit és bűneit, lezárt az életében egy múltat, egy szakaszt, átment egy vízválasztón, és úgy tekintünk már erre a megváltott életünkre, ha ez valóban meg van váltva, ha valóban küzdünk a bűnnel szemben is, azt mondja itt a zsidókhoz írt levél írója, hogy gondoljatok rá, aki ilyen ellen irányú támadást szenvedett bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Igen, próbák alatt vagyunk mi magunk is, és néha csüggedésnek a mocsarába süppedünk, mint a zarándok útjának a fő szereplője, hogy elcsüggedünk, amikor próbánkat látunk, és azt mondjuk, hogy,
hogy hát nem erre számítottam, nem én lovat akartam, szoktok ezt mondani. Másképpen képzeltem a jelenemet, meg a múltamat is, meg hát más elképzeléseim vannak a jövőről. De valóban, hogy állunk, hogyan nézünk szembe a jövővel? Ugye ezek a hírek, amik elérkeznek hozzánk, és kikerülhetetlenül, ha csak nincsen füldugó a fülünkbe, vagy nincs lecsukva a szemünk, és nem akarunk hallani a világ dolgaira is, strucc politikát folytatunk, hogy hát pusztuljon a világ, én nem törődök ezzel. Tehát ha nyitva van a szemünk meg a fülünk, látjuk ezeket a egyre inkább hozzánk érkező impulzusokat, jelzéseket, hogy egy rendkívüli korszakban vagyunk. Egy rendkívüli időszakban vagyunk. Nem tekinthetünk sem a jövőnkre, sem a jelenünkre, sem a jövőnkre úgy, mint ami eddig történt. Egyébként nagyon laza menetünk volt. Ahhoz képest, hogy mi jön ezután. Ahhoz képest sétatér volt a múlt, ami a küzdőtéren ezután következik. Talán éppen ezért is kapjuk ezt az ígét, és folyamatosan kapjuk, amikor előre nézünk, és lehet, hogy görzsbe rándul a gyomrunk, vagy a zsigereinkben érezzük a feszültséget, éppen az elkövetkezendő, de még nem ismert jövőnek a tudatában. Tehát mi hívő emberek vagyunk, de mi Isten gyermekei vagyunk. Ér ugyanúgy bennünket mindenféle inzultus a világ részéről, az információk bennünket is csüggesztenének, és azt mondanák, hogy ha ilyen reménytelenül nézünk a világ eseményei elé, hát akkor lecsüggesztett kézzel, ingó lábakkal, jövőtlenül itt vagyunk, és hát mit tehetünk? Tehetetlenségünkben. De nem ezt mondja az ige. Akkor, amikor a hithősöket sorolja föl a 11. részben, Énoktól kezdve, Ábrahámon át, Mózes, Dániel, és nem sorolom föl mindet, a neves és névtelen hősökig, oda jut, hogy ahogyan ők szembenéztek veszéllyel, háborúsággal, megvetéssel, üldözéssel, mártériummal is, és nem veszítették el a hitüket, hanem reménységgel néztek előre, mindezek között is. Hát most emeljétek fel a tekinteteket, és mikor látjátok a bizonyságtevőknek a sokasságát, akik előttetek jártak már, hát rájuk tekintsetek, és ebből merítsetek új erőt, hogy a jelenben el ne csüggedjetek, hogy ez a fájdalmas nyomás nehogy végképp alkalmatlanná tegyen benneteket arra, hogy győztesen fussatok végig ezen a pályán. Mert bennünket Isten győztesként akar látni. Hisz egy olyan pályán vagyunk, aminek az eredménye nem egy medál lesz majd, vagy nem egy hervadó koszorú lesz, vagy nem egy oklevél a faladon, sokkal dicsőbb jutalmazást tervezett az Isten a Stefanosnak, annak a győztesnek, aki majd befut, és a célszalagot átszakítja, amiképpen Jézus Krisztus is, aki megvetve a gyalázatot, az ellene irányuló igazságtalan támadásokat. Nem ezzel törődött, nem ezt csüggesztette el, hanem föltekintett a mennyei atyára, és ebből nyert erőt, mert neki volt hatalma letenni az életét, volt hatalma fölvenni az életét, és tudta azt is, és erről tanított is, hogy a búzamagnak is meg kell halnia ahhoz, hogy sokszoros termést hozzon. És ő önmagát e búzamaghoz hasonlította. Hisz a kenyér is ebből származik. Oda adta az életét, mert tudta, hogy ezzel sokszoros termést hoz. Aki nem adja oda az életét, aki csak magának akar élni, aki csak ezt a világot akarja megnyerni, elveszíti. Elveszíti a jelen életét, elveszíti a jövendőjét is.
Mert mindent itt akart átvenni, mindent itt akart begyűjteni, minden élvezetet itt akart ebben a világban átvenni. Azok a hitvősök, akikre föltekintünk, és ennek a csúcsán az Úr Jézus Krisztus van, az ő keresztje áll, a reménységünk forrásává vált. Hisz a halálon át is, az emberi elmúláson túl is ajtót nyitott számunkra, a reménységnek az ajtaját, az üdvösségnek az ajtaját, az örök életnek az ajtaját nyitotta, és ez ad erőt számunkra minden megpróbáltatásban, veszteségben, betegségben, még a halálban is. Ez ad reménységet a szívünkben. Hisz valljuk azt Péterrel együtt, aki válságos időszakban írta a diaszporában lévő testvéreinek, hogy áldott legyen az Isten, Jézus Krisztusnak atya, aki újjá szült bennünket élő reménységre, a Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Újjá születtél, testvérem. Ha újjá születtél, akkor élő reménység van a szívedben. Akkor, amikor az események, váratlan események jönnek, akkor nem lecsüggesztett kézzel reménytelen állsz, hanem ha sírni kell, hát sírni kell. Ha szomorúnak kell lenned, szomorúnak kell lenned, de a szíved mélyén vigasztalást nyersz, hogy az Isteni az utolsó szó. És ő jót gondolt el felőled. Hogy minden körülményed között éppen ez a bátorítás és ez a vigasztalás, hogy Isten átsegít téged, ne csüggesszétek el a kezeteket, a roskadott térdeket erősítsétek meg, egyenesen járjatok ezen az ösvényen. Nehol így, hol úgy. Azt mondja az ige továbbiakban, hogy egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljék. Sőt, inkább, hogy meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre, és a szent életre, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Persze, mit értünk szentség alatt? El lehetnénk csüggedve, ha azt gondolnánk, hogy a szentség az hibátlanságot és tökéletességet jelent. Nem ezt jelenti. Sehol nem jelent el Bibliában. Pontosabban, amikor azt mondja az ige, hogy ti legyetek szent, mert én szent vagyok, ezt Isten mondja, ő a tökéletes. De amikor felszólít bennünket, hogy a mérce az isteni tökéletesség, természetesen számolnunk kell a magunk gyarlóságával is, a magunk erőtlenségével is. A szentség ebben az értelemben, ahogy itt az írás használja, nem perfekt állapotot jelent, nem teljes tökéletességet jelent, nem teljes hibátlanságot jelent, hanem azt jelenti, hogy fent vagy tartva, félre vagy téve Isten számára, az Isten szolgálatára. Azokat a papokat, akiket erre felszenteltek, nem volt szabad más sem érinteni. Isten dolgaival kellett foglalkozni. És ha mégis netán beszennyeződött a kezük, a ruházatuk, hosszú procedúra után kerülhettek csak vissza ismét a szentek, a felszenteltek közösségébe. Isten az ő népét szeretné így felkészíteni, megtisztítani, alkalmassá tenni a küldetésre, a szolgálatra, ahogyan előttünk járó nemzedékeket is felkészített az Isten. Félre vagy téve, testvérem? Föl vagy szentelve az Isten szolgálatára. Nem csak a úgynevezett ószövetségi papság értelmében, hanem mindannyian, akik nem csak szokásból, nem csak vallásos viselkedésből, nem csak azért, mert ennek a gyülekezetnek ez a rendje, kerültél a szentek közösségébe, hoztál egy döntést, és mondtad el a te meggyőződésedet, hitedet sok tanú előtt, lezártad az életed, mint hogy hallottuk, és újat kezdtél,
amikor a bemerítő medencének a vize, mint egy hullámsír, összezárodott fölötted, nem csak ott és akkor, hanem attól kezdve, félre vagy téve az Isten szolgálatára. Éppen ezért, mivel Isten ilyen magasztos küldetést bíz rád, ennél én nem ismerek, nem tudok nagyszerűbb küldetést, testvérek, mint hogy az Isten rendelkezésére állhatok. Az Isten szolgálatára készen állhatok. És ez nem csak a szószéki szolgálatot jelenti, nem csak a papi szolgálatot jelenti, klasszikus értelemben, hanem attól kezdve, miután ezt a döntést meghoztad, és elfogadtad Isten meghívását, attól gyakorlatilag, attól a pillanattól kezdve, te a szentek táborába kerültél. A szentek közösségébe kerültél. Így fogalmaz az apostol rendszeresen, miért például, amikor a levelet írja a korintusi szenteknek, a Galáciában, a Tesalonikában élő szenteknek. Ha mi kapnánk egy személyes levelet, akkor ez így hangzana, hogy a Kispesten élő szenteknek küldöm ezt a levelet. Tudok dolgaidról, tudok mulasztásaidról, tudom arról, hogy a sátán zsinagógájának közelében laksz, küzdesz tévtanításokkal, emlékezzünk a Jelenések könyvének az üzenetére. Ő mindent tud, de azt is, hogy bennünket ez szennyes világban, ebben a megbojdult Isten ellenforduló és az Isten dolga iránt közömbös világban ébre akar tartani egy népet, egy nemzetet minden népek között, és ezt vegyétek, testvéreim, tisztességnek, hogy közéig tartozhattok ti is velem együtt. Ez a tisztesség. Ez a nagyszerű dolog. Hogy nem kell reménységben, reménytelenségben élned a világ fiaival együtt. Hát ők csak sápítozni tudnak, ők csak sóhajtozni tudnak, ők csak panaszkodni tudnak, de te tudsz hálát is adni. És hálával számolgatni még életed perceit, mennyi van még vissza. Amit szeretnék odaszánni az Isten szolgálatára, szentségben és tisztaságban, békességben Istennel és békességben embertársaimmal, amíg én dönthetek e felől, amíg az én feladatom, hogy bocsánat kérjek, vagy megbocsássak. De tegyétek, testvérek, mert az ige azt mondja, hogy törekedjetek erre a békességre, és erre a szentségre, szent életre, mert enélkül senki sem láthatja meg az Urat. Tudjátok, milyen nagy mondat ez? Milyen erős mondat, hogy enélkül senki nem látja meg az Urat? Békesség és élet szentség nélkül. És ügyeljetek, és itt van a mi kollektív felelősségünk is, mert itt eddig csak arról volt szó, hogy ti személy szerint törekedjetek erre. De figyeljétek a ti társaitokat, a közösségnek, a szentek táborát, hogy, azt mondja, ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon el az Isten kegyelmétől. Hogy akik közöttünk voltak, közöttünk vannak, el ne hajoljanak, vissza ne zuhanjanak. Durva kifejezést használ Jakab apostol, amikor azt mondja, hogy a megfürdött disznó visszatér a saját pocsolyájába. Vagy még durvábbat mond, amikor azt mondja, hogy a kutya a saját okádékába. Amikor visszacsúszik valaki oda, ahonnan már egyszer megmentette az Isten. Azt mondja az ige, hogy ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől. Hogy a megkeseredésnek, a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon sem az egyénnek a szívében, sem másokéban. Hisz a keserűségnek az a következménye, hogy amikor ez kiömlik, akkor másokra is, mint egy fertőző ragály, átterjed. Nem szabad engednünk, az ige azt mondja, állítsátok meg. Kezeljétek, amíg csak lehetséges. Mivel vagyunk tele? Méreggel, keserűséggel, panaszkodással, vagy az Isten nagy dolgainak a hirdetésével, az örömhírrel. Ha az örömhírrel van tele a szívünk, az másokat is örömre hangol.
Ha keserűséggel, az másokat is lenyom. Az célja az, hogy lecsüggesztett kezekkel, és ingadozott érdekkel, megroskadt érdekkel járjál. De nem ezt akarja az Isten. Isten azt akarja, hogy lélekben megerősödj, és másokat is erősíts. Bátoríts! Ez a lényege. Miért? Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki most szól hozzátok, ha az földi teremtmény. Mert előttetek lévő nemzedékeknek is voltak prófétáik, voltak evangélistáik, voltak, akik időben szóltak, és kinevették őket, és lekicsinyelték őket, jelentéktelen üzenetnek hitték. És mi történt? Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Isten ma is szól hozzánk. Az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Az ő prófétáin, tanítványain keresztül szól hozzánk. Te elutasíthatod a földi halandót, aki az Isten igéjét hirdeti. Megteheted. Megtették ezt mások is. Saját kárukra, pusztulásukra. Mentek fogságra. Akár a bűn fogjai lettek, akár a sátán birodalmának lettek, a megtévesztett követői, sötétségben maradtak, és Isten megszégyenítette őket, hogy azt mondta, jó rendben van. Ha ti a bálványokat követitek, ha az okult dolgokat követitek, ha Isten igéjét nem tisztelitek, ám legyen a szégyenetekre mindazt, amit ezek az istenek, sötét fejedelmek, gyalázatba visznek benneteket. Ám legyen. De ti, akik ismeritek Isten szavát, aki ismeritek Istennek az igéjét, ne adjátok föl. Vigyázzatok. Olyan időket élünk, olyan időknek nézünk elébe, ahol nagyon fel kell vérteznünk magunkat a lélek fegyvereivel. Az Isten igéjének üzenetével. Drága testvéreim, az előbb elhangzott az a mondat is, hogy az ige, mint egy tükör, szembesít. Kik vagyunk mi? Szerettek tükörben nézni, testvérek? Szeretitek a tükröt? Van, akik azt mondják, hogy inkább levágják a földre, hogy összetörjön, mert annyira csúnya képet mutat róluk, és azt mondják, hogy ezzel meg van oldva. Van, aki a Bibliával teszi ezt. Hát annyira vessénkig, szívünkig hatolnak Istennek az ígéi, hogy kellemetlen. Hát akkor inkább nem veszem a kezembe. Ott porosodik pár hetek óta az ágyam mellett, vagy éppen a polcon. Olvassátok otthon, testvérek, az igét? Komolyan kérdezem. Magatokra értitek az igét? Táplálkoztok naponta ebből? Mert ez egy bizonyos mértékig mutatja, hogy szentek vagytok-e. Hogy a szent életre törekeztek-e. Fontos számotokra az, amit a mennyből szóló mond nektek. Vagy megelégeztek egy langyos kereszténységgel, eljövök vasárnap egyszer az imaházba, az kész, el van intézve. Nézzetek tükörbe, testvérek, mit mond nektek az ige? Nem én, gyarló emberi szolgája Istennek, hanem a mennyből hozzátok szóló, a vesékig látó, a szívek, az ízek megoszlásáig látó, aki az élő igével szólít meg benneteket, ő mit mond nektek? Engem elutasíthattok, de őt nem

Látjátok, mit tesz velem az Isten? Mit tesz az én életemben? Küzdök, botladozok, néha erőtlen vagyok, néha csüggedek, de emeljétek fel a ti kezeteket. Mózes is elcsüggett, Mózesnek is hanyatlott a keze, pont akkor hanyatlott, amikor legjobban kellett volna tartani, hisz hatalmas ellentámadásban volt a sátán serege. És amikor meghanyatlott, amikor megingott, akkor győzött az ellenség, és pusztította Isten népét. Neked van-e ilyen lelki állapotod? Van, aki mögéd áll, melléd áll, vagy te odaállsz amellé, akinek éppen hanyatlik a karja, hogy együtt imádkozz vele, meg érte, meg Isten népének a győzelméért. Ez erről van szó. A meghanyatló kezeket emeljétek, egymást is segítsétek, a megingó térdeket is egyenesítsétek meg, az egyenes úton járjatok, ne a keserűséggel foglalkozzatok, kezeljétek, bátorítsátok azokat, akik csüggettek, hogy győztesen léphessünk át majd azon a bizonyos célszalagon. Nemrégen olvastam egy történetet a barcelonai olimpián történt, a nevére már nem tudok visszaemlékezni, annak a futónak a nevére, akit a televízió képernyője mutatott, és a legesélyesebb volt arra, hogy célba érkezzen. És az utolsó 100 méteren hirtelen eltorzult az arca, felkapta a lábát, és elzuhant a földön. És ott vonaglott szinte, valószínű, hogy valami inszalag szakadhatott el, fölzugott a tömeg, és mindenki neki drukkolt, és pont ő került a földre, és ebben nagy zúgásban egyszer csak valaki átszakította a nézőtéren a kordont, oda futott, oda térdelt, fölemelte. Fölemelte, és azt mondta, fiam, mi ketten megnyerjük. Az édesapja volt. Az édesapja volt. Aki odafutott a fiához, fölemelte, és azt mondta, mi ketten győztesek leszünk. És így vitte be, hatalmas tapsot kapott. Hatalmas tapsot kapott. Drága testvérem, ha éppen így botladozol, ha éppen így elhasaltál, ha éppen így a padlón vagy, ne feledd el, hogy van egy mennyei édesatyád, aki tudja perceid számát, a visszalévőt is, a másodperceket is, és ő nem ellened rukkol, az oldaladon áll. Ezért küldte az ő fiát, Jézus Krisztust. Őt küldte eléd, hogyha meghanyatlasz, hogyha bűnbe keveredsz, ha céltévesztett leszel, ő átsegít ezen, és győztes lehetsz. Így tekintsetek, testvérek, föl hitünk szerzőjére és bevégezőjére, Jézusra, és legyen hála a szívünkben, hogy ő győzelmet ad nekünk. A befejező éneket keressük meg, a 392-es ének. 392-es ének így kezdődik, hogy légy jó vitéze Krisztusnak, vidd szerte ígéjét. Fennállva énekeljük el ezt a lendületes szép éneket.

Végezetül az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkész.

0: hír összeállításunk következik.
1: Szívhangok. Ma kezdődik a Bodrogi Zenetábor. A Bodrogi Zenetábor idén is nagyszerű lehetőséget kínál a muzsikálásra és a lelki növekedésre. Ma, július 5-e és 12-e között a Szívhangok motto üzenetét bontják ki a reggeli és esti áhítatokban, valamint a csoportos beszélgetésekben. A zenei hangsúly a közös éneklésen és a társas zenélésen lesz, de lehetőség nyílik egyéni hangszeres foglalkozásokra is. A bölcsesség kezdete oktatási központban és a kezelésben álló Nádasdi kastélyban nagy szeretettel várja a táborozókat, hogy újra megteljenek a terek jókedvű éneklésével, zenével. A kézműves műhelyek, a játszóterek, a sportpályák, az erdei ösvények is mindazt szolgálják, hogy jól teljen el, épülésükre legyen az a hét. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Taliándörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépőkkel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenesek. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformátusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a lélegzett református udvar közösségi felületein teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar a megállás és az elcsendesedés helye is a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a program helyszín a művészetek völgyén. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Elutazott a baptista humanitárius csapat Venezuelába. Hétfőn reggel elindult Venezuelába a baptista szeretetszolgálat humanitárius csapata, hogy közvetlen segítséget nyújtson a földrengés által sújtott területeken élő rászorulóknak. A helyi baptista egyház, valamint a baptista világsegély felhívására utaztak el az országba, ahol kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra. A csapat bázisa az első napokban a Caracasi Magyar Ház lett, ahol már napok óta a katasztrófa miatt otthonukat elhagyni kénytelen magyarok voltak elszállásolva. Mivel a főváros nemzetközi repülőtere még mindig zárva van, kizárólag katonai és kormányzati szállítmányokat fogad, a baptista szeretetszolgálat munkatársai a több olyan nemzetközi mentőcsapathoz hasonlóan, amelyek nem rendelkeznek saját repülőgéppel, a venezuelai Valencia repülőtérére érkeztek meg kedden délután. Azonnal megkezdték a humanitárius segítségnyújtást, ezúttal 10 millió forintos gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést vittek magukkal. Az időjárásról éljük a szép nyarat. Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek. Az északi szél élénk lesz, és 27-34 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Önzetlenség. Időt kell szakítanod embertársaidra. Tégy valamit másokért, ha még új apróságot is. Valamit, amiért fizetséget nem kapsz. Csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted. Albert Schweitzer.

0: Vigyázzatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne jussatok. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Márk 14:38.
1: Ismerjük meg most Calvin gondolatait az imádságról. Az imádság jó téteménye által érjük el azt, hogy a mennyei atyánál számunkra letett kincsekhez juthatunk. Az imádság ugyanis az embereknek Istennel való bizonyos társalkodása, amely által az ég legszentebb helyébe hatolva Istent személyesen figyelmeztetik, hogy nem cselekedtek hiába való dolgot akkor, amikor hittek az ő szóbeli ígéreteinek. Látjuk tehát, hogy Isten semmi olyan várnivalót nem tűz elénk, amit az ő parancsa szerint könyörgésekkel is ne kellene tőle kérni. Annyira igaz az, hogy az imádság ássa ki számunkra azokat a kincseket, amelyeket a mi hitünk, miután az Úr evangéliuma azokat kijelentette, meglátott. Márpedig, hogy mennyire szükséges, és hányféle haszonnal jár az imádság gyakorlása, azt szóval nem lehet eléggé kifejezni. Bizonyára nem hiába tanúskodik a mennyei atya arról, hogy egyedül az ő nevének segítségül hívásában van a mi üdvösségünk és erősségünk, mivel ezzel hívjuk segélyül az ő gondviselését, hogy a mi dolgaink folyása felett őrködjék. Ezzel hívjuk segélyül az ő erejét, hogy minket, gyarló és majdnem egészen elerőtlenedett embereket támogasson, s az ő jóságát is, hogy ezzel minket, kik bűnökkel nyomorúságosan meg vagyunk terhelve, kegyelmébe fogadjon. S végül ezzel kérjük arra, hogy a maga egész teljességében segítségünkre legyen. Ebből ered aztán a mi lelkiismeretünknek véghetetlen nyugalma és békéje. Mert ha a bennünket sanyargató szükséget az Úr előtt előadtuk, már abban a tudatban is bőséges megnyugvást találunk, hogy semmiféle bajunk sincs rejtve ő előtte, akiről meg vagyunk győződve, hogy nekünk a legjobbat akarja, és a legjobban képes rólunk gondoskodni.
0: Drága támaszom, Krisztus Uram, köszönöm, hogy a veled való társalkodás önmagában véve a legédesebb és legkellemesebb valami, abban nyoma sem lehet a keserűségnek. Milyen jó, hogy közel vagy, Uram, hozzám, azért örvendezek benned mindenkor. Hálaadással örülök, semmin sem aggódva, hogy minden imádságban és könyörgésben kéréseimet isteni színed elé terjeszthetem. A te békességed, mely felülhalad minden értelmet, oltalmazza meg szívemet és elmémet, bizalmamat te benned. Uram Jézus Krisztus, kit a proféták megjövendöltek, kit a pusztában kiáltó szent hírnököd oly szívrendítve és alázatossággal hirdetett, meghajlok előtted, kérve éltető áldásodat. Te a bűnbánat keresztségét hirdetted a bűnök bocsánatára. Add kegyelmedet nekem bűnösnek is, Uram. Köszönöm, hogy a te szent keresztséged által új teremtmény lehetek, és visszaadhatod lelkem tiszta ártatlanságát, amit bűneimmel elvesztettem. Töredelmes bűnbánattal folyamodom azért, hogy segíts hozzád eltalálni, egyenesen járni ösvényeden. Könyörgöm, töltsd be minden hiányt, egyengesd el a gyarlóságom összes göröngyét. Tedd simává a hozzád vezető keskeny utat. Hadd láthassalak, és fogadhassalak el igazán téged, az isteni üdvözítőt. Kérlek, maradj velem mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A előadás sorozatnak a végén járunk tulajdonképpen, és ha megfigyelték, akkor az utolsó szakaszban, amiben a jelenések könyve 14. fejezet utolsó verseit tanulmányozzuk, 5 előadáson keresztül foglalkozunk 8 bibliai verssel. Ami azt jelenti, hogy valami komoly üzenetről, nagyon komoly és fontos üzenetről van szó, hogyha 8 bibliai versre 5 előadást, 5 alkalmat szánunk. Miről is volt szó ebben az utolsó 4 előadásban? A hármas angyali üzenettel foglalkoztunk, amely 3 egymást követő angyal által van megszólaltatva, és ma ennek az üzenet együttesnek a végére értünk. Itt van a szenteknek békességes tűrése. De úgy gondolom, hogy hasznos lesz egy néhány gondolatban visszatekinteni az elmúltakra. Az első angyal üzenetében 3 nagyon fontos gondolattal foglalkoztunk. Az első az, ami jellemzi és megnevezze az angyalnak a munkáját, akinél van az örökkévaló evangélium. Az első angyal az örökkévaló evangéliumot hirdette az egész világon, minden embernek, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Úgy van bemutatva, mint aki az ég közepén repül, hogy látható legyen mindenütt, mindenki számára látható és hallható az az üzenet, amelyet hirdet. Az örökkévaló evangélium. Milyen evangéliumról van szó? Említettük azt is, hogy a Szentírásban egyedül itt fordul elő ebben a jelző szerkezetben az evangélium, hogy örökkévaló evangélium. Ha visszagondolunk Jézusnak a Máté evangélium a 24. fejezet által megörökített proféciai előadására, amit a tanítványok kérésére tartott, akik azt kérdezik az Úrtól, hogy mikor lesz és milyen jele lesz az eljövetelének és a világ végének, akkor az Úr Jézus a több jel között, amit felsorolt, a 14. versben az evangélium hirdetését említi meg, és azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ha egymás mellé tesszük a 2 evangéliumot, amiről itt szó van, az örökkévaló evangélium is, amiről Jézus beszél, hogy Isten országának ez az evangéliuma, akkor azt látjuk, hogy tartalmilag is, és az üzenet hirdetésében, a formájában is egyezik, tehát ugyanarról az evangéliumról van szó. Mind a kettőt az egész világon minden embernek kell hallani, ami arra is utal, hogy a Jézus második eljövetele előtti időszakról van szó, amikor az örökkévaló evangéliumnak, Isten országának ez az evangéliuma kell, hogy hirdetessen az egész világon minden népnek.

Azután említettük azt, hogy Pál apostol már az első gyülekezeteknél észrevett valamit az evangéliummal kapcsolatban, és különösen a Galácia beliekhez írott levélben tesz erre egy nagyon határozott kijelentést, amikor azt mondja, hogy némelyek közületek más evangéliumra hajoltak, holott nincs más evangélium. Pál apostol tehát észrevételezi azt, hogy az evangélium tartalmával kapcsolatban valamilyen változás fenyeget, és hogy miért volt ez már olyan korán, a korai egyház életében nyilvánvaló, hogy azért, mert az egyik legfontosabb üzenetről van szó. Sátán ezt igyekezett már a kezdet-kezdetén meghamisítani, és beszéltünk arról is, hogy napjainkban különösképpen fenyeget az a veszély, hogy az evangéliumnak megpróbálnak más értelmezést adni. Gazdasági kategóriába, politikai kategóriába helyezik, és ezzel elveszik az evangéliumnak a lényegét. És az első angyal üzenete éppen ezért ennek a fontosságára hívja fel az emberek figyelmét, mert az angyal az örökkévaló evangéliumot hirdetém.

A másik gondolat, másik nagyon fontos üzenet, amit az első angyal hirdet, az, hogy eljött az Isten ítéletének órája. Erről is röviden beszéltünk. Arról van szó, hogy ami az Ószövetségben az engesztelés napja volt, és évenként egyszer, ez azt jelentette, hogy a főpap bement a Szentek Szentjébe, ezen az ünnepen történt az elintézés, elrendezés az egész évben elkövetett bűnöknek. A főpap szolgálata nagyon fontos volt. Azt is mondhatnánk, a legfontosabb ünnep volt, amely előre mutatott egy mennyei szolgálatra, Jézus Krisztus főpapi szolgálatára. Elmúlt alkalommal hallottuk azt, hogy a Jelenések könyvében nagyon fontos jelentősége van az időnek, és itt az első angyal üzenetében is ki van hangsúlyozva az idő. Eljött az ítéletnek az órája. Olyan időben élünk, amikor a mennyben egy nagyon fontos szolgálat folyik, és amikor ennek a szolgálatnak vége lesz, akkor kimondatik az, ami a Jelenések könyve 22. fejezetében olvasható. Aki szent, szenteltessék meg, aki fertelmes legyen, fertelmes ezután is. Vagyis nincs többi lehetőség arra, hogy megtérjünk, hogy valaki változtasson az Isten előtti helyzetén. Tehát az örökkévaló evangélium azután a Jézus Krisztus szolgálata, mennyei szolgálata, az ítélet órája, amelyben élünk, és a harmadik, a teremtési imádatára történő felhívás. Nem csupán arról van szó, hogy Istent kell imádni, hanem arról is beszéltem, hogy kihangsúlyozott ez az üzenet a Jézus második eljövetele előtt élő emberek számára. Imádjátok a Teremtőt, azt a Teremtőt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, a vizek forrásait, amik abban vannak. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Istent kell imádni és Istent magasztalni, hanem kihangsúlyozva a Teremtő Istent. És hogy miért fontos üzenet, említettem azt, hogy Isten 2000 évvel ezelőtt már válaszolt a mai ember elképzeléseire, és úgy mutatkozik be, mint a Teremtő Isten, aki teremtett, alkotott. A mai ember hajlamos arra, hogy a Teremtő Isten helyett az evolúció istenét fogadja el, vagy a deizmus istenét, vagy a panteista istent, de itt Isten hangsúlyos felhívást küld az angyal által az egész világra, minden embernek meg kell hallani, és minden embernek dönteni kell, hogy elfogadja a Teremtő Istent, vagy a Teremtő Isten ellenében rendezi az ő életét. Ezután volt még két üzenet, a második és a harmadik angyal üzenete, amelyben Isten a világ népeit hívja fel, dönteni kell Babilon mellett, vagy Isten mellett. Erről nagyon bőséges gondolatok hangzottak el, és ezzel zárulna tulajdonképpen a három angyal üzenetet.

De van még egy, úgy tűnik, mintha más volna hangulatilag is, tartalmilag egy gondolat, ami zárja ezt a hármas angyal üzenetet, és erről van ma szó. Jelenések könyve 14. fejezetében a 12. és a 13. vers. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Mintha itt egészen másról volna szó. Lezárul egy hármas üzenet, és itt van egy záradék, mintha csak János apostol felfedezne valamit az üzenet elhangzása után. Így is olvassuk, hogy itt hallék az égből szózatot, amely ezt mondja nékem, írd meg. A mennyből irányítják János apostol figyelmét egy népre, egy csoportra, amelyet különös magatartás jellemez. Hogyan nevez ezt a csoportot, ezt a népet az Úr? Itt a 12. versben. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Szentek. Egy nép, amelyet Isten szenteknek nevez. Mit jelent a szentség? Mit jelent az, hogy ez a nép ebben a különös helyzetben, amikor Isten különös üzenettel keresi meg az emberiséget, ezt a népet Isten szenteknek nevezi. És azt mondja, hogy ez a nép békességes tűrő, ez a nép megtart Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát nem csak azt mondja, hogy ezek szentek a menny megítélése szerint, ez egy különleges nép, hanem ennek a népnek vannak különleges jellemvonásai, tulajdonságai, amelyekről felismerhető, és ezeknek van türelmük, vagy másik fordítás szerint álhatatosak, és akiknek meg van próbálva a hitük, kitartóak, fáradhatatlanok. De ezek az emberek megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Vannak, akik azt mondják, hogy Isten parancsolataira ma már nincs szükség. A Isten kegyelmének idejében élünk, nekünk megváltunk van, Jézus Krisztusunk van, aki a kegyelmet árasztja reánk, és nincs szükség a törvényre, Isten parancsolataira. A különös azonban az, hogy ez az üzenet a végidők népének szól. Tehát Jézus eljövetele előtti időre utal. Hol van már az az idő, amikor azt mondják, hogy Jézus az ő cselekedeteivel, szolgálatával bemutatta azt, hogy a törvényt nem szükséges megtartani. Például gondoljunk a szombat, amivel kapcsolatban legtöbbször hivatkoznak Jézusra. 2000 év telt el, és az az üzenet, amely mára szól, az az üzenet úgy mutat be egy népet, amelyekről azt mondja, hogy ezek szentek, és Jézus második eljövetele előtt élnek, és úgy mutatja be, mint akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Mint akiknél van a szentek békességes tűrése. Nézzük ezeket a jellemvonásokat, a szentek békességes tűrése, az Isten parancsolata, Jézus hite, amivel rendelkeznek ezek az emberek, és még záradékban van egy különös üzenet ezeknek az embereknek a számára.

Először az álhatatossága tűrés, a szentek békességes tűrése. Hadd olvassak ezzel a meghatározással kapcsolatban egy gondolatot. Mit jelent ez a türelem, amiről itt szó van? Az a képesség, amelynek birtokában valaki panasz, zúgolódás, lázongás nélkül megadóan és tartóan elviseli, tűri a kellemetlenségeket, a kényelmetlen, nehéz helyzetet, testi vagy lelki fájdalmakat, illetve ennek a tulajdonságnak magatartásban való megnyilvánulása, amely elviseli a bántalmakat, a betegséget, a fájdalmat, a megpróbáltatást, a sértéseket, a saját sorsát, a szenvedést. Az a sajátosság, képesség, készség, amelynek birtokában kitartóan, nyugodtan, fegyelmezetten, türelmesen képes várni valamire, ami késlekedik vissza. Nem üt vissza, nem válik üldözővé. Gondoljunk csak arra, hogy a történelem során voltak egyházak, egyházirányzatok, amelyekre inkább az üldözés, a türelmetlenség volt jellemző mások hitével, mások meggyőződésével kapcsolatban. És itt azok, akikről itt szó van, akik Jézus második eljövetele előtt élnek és szolgálják az Urat, jellemző az, hogy ez a lelkület távol áll tőlük. Béketőrők tudnak elviselni fájdalmat, szenvedést, bántást, de soha nem válnak üldözőkké. Mert a béketőrésben, az állhatatosságban ez is benne van. Az erős, mert ezek az erős emberek, akik el tudják viselni. Sokkal nagyobb erő kell a szenvedések elviseléséhez, mint mások bántásához. És ezekre a szentekre az jellemző, hogy megvan a béketőrés, amit Istentől kapnak. Gondoljunk arra, hogy mit jelenthet ez napjainkban, amikor Jelenések könyvében a 11. fejezetből korábban olvassuk azt az igét is, hogy megharagudtak a pogányok. Amikor azt tapasztaljuk, hogy az egész világon forrongás, lázongás, elégedetlenség, türelmetlenség, erőszak van. Elég meghallgatni egy híradót. Tele van erőszakkal. A egyének közötti erőszakra, társadalomban az erőszak hullámra, a nemzetek közötti kapcsolatra jellemző a türelmetlenség, az erőszak. És ebben az időben Isten népe bírja a szentek békességes tűrését. Nem a vérmérséklet kiemeléséről van itt szó, hanem egy külön tulajdonságról, amivel Isten gyermekei, a szentek rendelkeznek.

Ha Jézus eljövetele előtt nem kellene a megpróbáltatásokkal számolni, akkor az Úr nem tartotta volna fontosnak azt, hogy egy ilyen dolgot megemlítsen az ő gyermekeivel kapcsolatban. Mikor fiatalok voltunk, még kezdők voltunk, sok küzdelmen mentünk át, sok harcot kellett megvívni. Én sokszor türelmetlenséget tanúsítottam, és akkor a feleségem mondta ilyenkor, hogy könnyű katonának lenni ott, ahol nincs háború. Valóban a háborúság, a megpróbáltatások, a gyűlölködés, ami ebben a világban uralkodik, ezek próbára teszik a keresztény ember hitét. Könnyű ott béketűrés gyakorolni, ahol mindenki körülöttem kedves ember, aranyos ember, aki csak jót akar nekem, aki kedves szóval szólít meg, akitől soha nem kell számolnom vagy várnom valamilyen támadást vagy bántást. De Jézus második eljövetele előtt más lesz a helyzet, és már érezzük, hogy tele van a világ feszültséggel. És a hármas angyal üzenet záró igében, akkor amikor elmondja Isten akaratát, Isten felhívását, amely az egész világnak szól, akkor rámutat arra, hogy itt van ebben a helyzetben, van olyan nép, amelyiket Isten szenteknek nevez, és amelyiknél van a szentek békességes tűrése, és akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél van a Jézus hite.

De nézzük meg, hogy mit jelent Isten parancsolatainak megtartása és Jézus hite. Miért fontos ez? Miért tartja fontosnak ezt ebben az üzenetben Isten kiemelni? Az előbb említettem azt, hogy nagyon sokan arra hivatkoznak, azt próbálják igazolni, hogy a parancsolatokra, törvényre már nincs szükség, mert a kegyelem idejében élünk. Hivatkoznak Pál apostolra, hivatkoznak az Úr Jézusra, hivatkoznak bibliai történetekre. Mit jelenthet az, hogy Jézus eljövetelének küszöbén a nagy döntő harcban nem mindegy, hogy miképpen viszonyulunk Isten parancsolataihoz és Jézus hitéhez. Itt ismét egy olyan ténnyel találkozunk, mint a Teremtő Istenre történő utalásnál. Isten jó előre üzen. Üzen a végidők népének is, hogy akik a történelem viharában, az utolsó idők nagy küzdelmében Krisztus mellett döntenek, az Urat akarják szolgálni, ezekre jellemző a türelem, az állhatatosság, jellemző Isten parancsolatainak megtartása és a Jézus hite. Miért olyan fontos ezeknek a felsorolása? Ha egy mellékes dolog volna, akkor valami mást mondott volna Isten, amit szükséges gyakorolni és cselekedni. Miért ezeket a sokak által megkérdőjelezett dolgokat említi meg? Isten parancsolata, Jézus hite és a szentek békességes tűrése. Amikor azt állítják, hogy nem kell törvény, mert elég a kegyelem, hogyan válik nyilvánvalóvá a törvény megtartása? Hogyan gyakorolják emberek olyan helyzetekben, olyan élethelyzetekben, amelyekben nem egyszerű ennek a kérdésnek a megvalósítása, gyakorlása? Gondoljunk csak éppen azokra a tényekre, körülményekre, amelyekre hivatkoznak azok, akik azt mondják, hogy nincs szükség a törvényre. Az Úr Jézus meggyógyít egy 38 éve beteg embert. Mikor, milyen nap? Szombaton. És mit mondanak Jézus ellenségei? Nem kell a törvény. Ugye Jézus adott példát erre, de egyeseknek törvénysértés volt. De mi volt ez a 38 évig beteg ember számára? Egy csodálatos szombat, és Jézus arra akart megtanítani az ő cselekedeteivel, hogy a törvény megtartásának és a célja az, hogy elnyeresse az ember Isten áldását. Meg kell tanulni azt, hogy Isten a törvény megtartása által, az életünk által azt akarja, hogy őt dicsőítsük, őt magasztaljunk. Ő mindent az ember javára és áldására teremtett, és a törvényeket, a rendeleteket, az élet formának a meghatározását is az ember érdekében tette, az ember javára.

És nézzük a hitet, a Jézus hitét. Mit jelent a Jézus hite? Jelentheti azt, hogy elfogadom őt üdvözítőmnek, megváltómnak. És jelentheti azt, hogy azzal a hittel rendelkezem, amely benne volt. Mindkettőre szükség lesz az utolsó nagy küzdelemben. Csak az arról való bizonyosság, hogy van egy megváltóm, üdvözítőm, Jézus Krisztusom, akiben bízhatok, aki az élet és halál ura, az én Istenem, csak ő segíthet a győzelemre, a nagy küzdelemben. A Jézus hite, amiről itt szó van, jelenti azt is, hogy azzal a hittel rendelkezünk, amellyel Jézus lecsendesítette a háborgó tengert, amellyel Jézus ellenállt az ördög támadásainak és visszautasította támadásait. Ezt a hitet ígéri az utolsó időben az ő népének az Úr. Lukács evangéliumában felteszi az Úr azt a kérdést, hogy amikor az embernek fia eljön, avagy találi hitet ezen a földön. És itt a jelenések könyvében megvan a válasz erre. Igen, talál. Talál egy népet, amelyik Jézus hitével rendelkezik.

És még egy gondolat a 13. versben. Egy különös gondolat zárul a hármas angyali üzenet. A 13. vers. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondom, azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Mit rejt magában ez az üzenet? Bizony, ezt mondja a lélek, megnyugszanak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Mennyiben különbözik ez, ezeknek a halála más időben történt elhalálozástól? Miért mondja ezt? Ez is utal arra, hogy Jézus második eljövetele előtt nehéz idők lesznek. Sok-sok küzdelem, harc, szenvedés lesz Jézus eljövetele előtt, és itt van egy ígéret, elrejtve ebben az igében, hogy valószínű arról van szó, amikor ezek a súlyos, nehéz idők jönnek, akkor azokat, akik gyengék, akik erőtelenek, az Úr elaltatja. Jézus eljövetele előtt, amikor ezek a súlyos megpróbáltatások lesznek, akik meghalnak, akik elalszanak, és lesznek, akik szemlélői lesznek az utolsó eseményeknek. És még egy gondolat. Ennek az üzenetnek a végén egy nagyon szép ígéret van. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Életben az emberek igyekeznek emlék oszlopot építeni maguknak, vagy önmaguk életét úgy megörökíteni, hogy az utódok számára is megmaradjon. Itt azt mondja az Úr az igében, hogy akik ekkor halnak meg, nem kell, hogy nyugtalanok legyenek. Az Úr megőrzi az ő életüket, az ő cselekedeteiket. Megnyugosznak fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Volt egy régi énekünk, aminek refrénje volt, hogy egy megmarad, mit Jézusért tettünk. Nem kell félni attól, hogy semmivé válnak azok az értékek, amelyeket Isten kegyelme által cselekedhettünk az életben. Mindezek megmaradnak. Isten megőrzi nem csak az ember személyiségét, hanem megőrzi azt is, amit ő emberek által cselekedett. Az lesz a boldog örömünnep, amikor Jézus eljön, és ott az örökkévalóság küszöbén, ott szembesülhet az a földi életnek azzal a részével az ember, amelyben Isten áldása, Isten vezetése volt érezhető és tapasztalható. Az Úr vigyáz az övéire, bár ma még nem tudjuk ennek az útnak a végét, még nem látjuk, de hittel, hitáltal elfogadhatjuk és bízhatunk abban, hogy a mi útunk végén, amikor az Úr feltámasztja az ő gyermekeit, azok a cselekedetek, amelyek Isten kegyelme által a mieink lehettek, azokat az Úr visszaadja, azokat értékelni fogja, és azoknak örülni fogunk az örökké valóságban is. A mindenható Isten segítsen abban, hogy mindannyian azok között lehessünk, akikre ma még az vonatkozik, itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és boldogok lehetünk abban, hogy előre tekinthetünk az Úrral való találkozásra. Amen.

bátorító üzenet azoknak, akik erőtlennek érzik magukat. Lehetnek olyan időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük, ha most nem kapunk valahonnan támogatást, végünk van. Ilyenkor szerető Istenünk a jobbját nyújtja, hogy támaszkodjunk rá, és ezzel a benne bízókat megtartja, hogy el ne essenek. Így akármilyen félelmetes veszedelem vesz körül, és erőtlennek érezzük magunkat, mégis csodálatos biztonságban lehetünk. Gyönge lehet a lábunk, rögös lehet az utunk, de a mindenható védelmét és oltalmát élvezzük. Isten mindig hűséges ígéretéhez, és soha nem hagy el bennünket. Tapasztalni fogjuk, hogy amikor erőtelenek vagyunk, ő megerősít és velünk van. Nincs okunk a félelemre, a nyugtalanságra, mert maga az Úr üzeni számunkra, amint Ézsaiás próféta jegyezte fel könyve 41. fejezetében. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságon jobbjával támogatlak. Ha bármilyen nehézség is jön az életünkben, nem szabad elcsüggednünk, mert az örökkévaló kezeskedik arról, hogy megkapjuk mindazt, amire szükségünk van. Kimondhatatlanul sok erőt tud adni, és emberi gyöngeségünk többé nem akadály. Bizonyára emlékszünk életünknek próbatételekkel terhes napjaira, amikor olyan rendkívüli erőt nyertünk, hogy magunk is álmélkodtunk rajta. Veszély közepén nyugodtak tudtunk maradni, gyászunkban vigaszra leltünk, rágalmazások tüzében képesek voltunk megállni, a súlyos betegséget béketűréssel hordoztuk el. Az örökkévaló elmondja, én megerősítelek, igen, segítek neked, erősen foglak igazságos jobb kezemmel. Nem vagyunk soha egyedül, ő velünk van. Látja, mind megyünk keresztül, és hallja imánkat, mellettünk van. Ő a mi Istenünk, és semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy segítsen nekünk.

Isten választott népe, Izrael, sokszor vétkezett, mert nem engedelmeskedtek az Úrnak, aki megengedte, hogy népe ellenségei kezébe jusson. De ennek ellenére megígérte, hogy velük lesz, és nem kell kétségbe esniük, ha megtérnek és hűségesek maradnak hozzá. A Mindenható ma ugyanígy tesz velünk, mint a múltban cselekedett, mert irgalmas és kegyelmes Isten. Ezért nekünk is üzeni. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne keseredj el, mert én vagyok a te Istened. Mindig segíteni fogok neked, támogatni foglak az igazságosságom jobb kezével. Ne aggódj, mert megerősítelek. Elhisszük ezt? Biztosak vagyunk abban, hogy Isten mindenkor és minden körülmények között mellettünk lesz, még akkor is, ha nem érezzük? Ahhoz, hogy ebben biztosak legyünk, megingathatatlanul bíznunk kell Istenünkben. Ha ezt tesszük, akkor nem fogunk félni és szorongani a jövő miatt, mert tudjuk, hogy az Úr irányít mindent, hiszen megígérte, hogy velünk lesz, nem hagy magunkra.

Az Úr Jézus földön járt, akkor arról beszélt tanítványainak, hogy ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok, szenvedések és nyomorúságok várnak rájuk. De legyenek bátrak, mert ő már győzött. Az Úr a nehézségek által formálja, alakítja jellemünket. Az Atya Isten egyszülött fiának, az Úr Jézusnak is igen sok megpróbáltatásban volt része. Miért várnánk, hogy nekünk könnyebb legyen? Megváltunk, vállalta helyettünk a kereszt halált, hogy minket kiszabadítson a gonosz hatalmából, és ezzel kifizette bűnadósságunkat. Ezáltal Isten örökbefogadott, szeretett gyermekeivé válhatunk, és úgy védelmez, oltalmaz, amint a földi szülő vigyázza kicsin gyermeke lépteit.

Az örökkévaló megerősíti a lankadt kezeket, támogatja a remegő térdeket. Erősen tart szabadító jobbjával, hogy ellehessünk. Ezt tudva, mégis bizonyára mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor úgy éreztük, hogy összecsapnak felettünk a hullámok, és minden olyan kilátástalannak, reménytelennek látszott. Sehol sem láttunk megoldást, mintha kicsúszott volna lábunk alól a talaj, erőtlenekké váltunk. Pedig a mindenható Isten segítséget ígér ilyen esetekre is, amikor képtelenek vagyunk egyedül cselekedni. Küzdelmeinkben segítőket állíthat mellénk, ha úgy látja jónak. De még ha nem is küldene védelmezőket, ő maga biztosan mellettünk lesz, és ez a támogatása mindennél többet jelent számunkra, mert mindig a megfelelő időben érkezik. Pontosan tudja, kinek miben van hiánya és problémája. Segítsége több, mint amit elképzelni tudunk, mert hordozza terhünket és gondoskodik minden szükségletünkről. Mivel támogatását már nagyon sokszor bebizonyította, számíthatunk rá bátran, most és a jövőben is. Ezzel kapcsolatban az egyik legcsodálatosabb kijelentést és bátorítást Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 8. fejezetében olvashatjuk. Ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Elesett állapotunkban, amikor teljesen tehetetlenek vagyunk, hiszen még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk, akkor maga a Szentlélek Isten jár közben értünk. Ő mindig készségesen segít a benne hívőknek. Az Úr Jézus mielőtte földről eltávozott, búcsú beszédében megígérte tanítványainak, hogy elküldi maga helyett a vigasztalót, az igazság lelkét, aki velük marad. János apostol evangéliumában így jegyezte fel Jézus szavait. A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. És mikor ő eljön, megfeddi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében, és elvezet majd titeket minden igazságra. A Szentlélek Isten a vigasztaló. Ez a szó az eredeti görög nyelvben nagyon sok mindent foglal magába. Jelenti azt, hogy bátorít, biztat, reménységet ad, közben jár értünk, szószólónk. A legnagyobb kudarc után is előre mutat és felemel. Vannak időszakok, amikor különösen sok embernek van szüksége ilyen biztatásra. Őszintén együtt érezve sem tudjuk igazán megvigasztalni a gyászolót, a csüggedőt, a kétségbe esettet. Erre csak Isten szent lelke képes. Ő a pártfogónk, aki mellénk áll és erősít, hogy tovább tudjunk menni az úton. De kicsoda a Szentlélek? Mert vele kapcsolatban számtalan elképzelés, bizonytalanság él az emberek gondolataiban. A Biblia azt állítja, Isten, aki nem csupán egy személytelen erő, ahogy egyesek tanítják. A Szentháromság ugyan személyében nem egy, de mégis egy Isten, szándékában, gondolatában és jellemében. Ez az egység nem mossa el az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön személyiségét. Mindannyian egyenlők, de a különböző feladatokat megosztják egymás között. Az örökkévaló Szentlélek Isten együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testetöltésben és a megváltásban. Ő ihlette a Szentírás íróit.
Segít megérteni a Bibliát, könnyűvé teszi az Istennek való engedelmességet, megtanít igazán imádkozni, mint vigasztaló, minden bajban ott van közel, és velünk marad mindörökké. Aki az Úr Jézus Krisztust őszinte hittel befogadja szívébe, az megkapja az ő szent lelkét. A mindenható Isten annak adja, aki érzi a hiányát, és éppen ezért vágyakozik, sőt kéri is Isten lelkét. Általánosságban elmondhatjuk, hogy sok szempontból titokzatos előttünk a Szentlélek munkája, de a Biblia kijelentései alapján némi betekintést kapunk abba, hogy miként segíti ima küzdelmünket, hitéletünket. A mi gondolataink önmagukban erőtlenek, és képtelenek vagyunk teljes világossággal megfogalmazni Isten felé a kéréseinket. A Szentlélek azonban, aki által Isten a szíveket vizsgálja, állandó támogatásával segíti gondolkodásunkat is, hogy közbenjárásával megértsük, mire van szükségünk, és ezt Isten elé is tudjuk terjeszteni. A lélek mintegy velünk együtt imádkozik, hogy szavaink, érzéseink összhangba kerülhessenek Isten akaratával. Mindezt átgondolva, örömmel állapíthatjuk meg, hogy valóban nincs okunk a csüggedésre, amikor erőtlennek érezzük magunkat, mert Urunk jobbjával támogat, a Szentlélek pedig segítségünkre van és megerősít.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

áll, mintha mi sem történt volna, netán másra fogja. Bár jó tanuló voltam, egyszer becsúszott egy rossz jegy, amit nagyon szégyeltem. Arra gondoltam, hogy mit fognak otthon hozzászólni. Nehéz szívvel érkeztem meg a házunk kapujához. Csöngettem, és mikor az anyukám kijött ajtót nyitni, én még az utcáról, a kapuból gyorsan egy lendületre elmondtam, mi történt. Az anyukám megcirógatott, megpuszilgatott, és azt mondta, hogy ilyen bárkivel előfordul, nincs baj, legközelebb figyeljek jobban, és akkor ki tudom javítani. Nagyon megkönnyebbültem.

0: Az őszinteség mindig kifizetődő. Ezt a fontos üzenetet szeretném most neked is átadni, mint ahogy minden tanítványomnak. Nincs olyan ember, aki soha ne tévedne vagy hibázna. A felnőttek is sok hibát követnek el, még akkor is, ha ezt nem vallják be szívesen. Ha nem így lenne, akkor az Úr Jézusnak nem kellett volna értünk meghalnia. Ott kezdődik a baj, ha letagadjuk, hogy vétkeztünk, vagy bűnbakot keresve másra hárítjuk, mint ahogy Ádám és Éva tette az Édenben. Tanulj meg mindig igazat mondani, mert ez kedves Isten előtt, míg a hazug beszédet gyűlöli.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Ő ad szabadulást. A mai ige: Jeremiás könyve 39. fejezet 17. verse. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől iszonyodsz. Gondolatok az ígéről. Mikor az Úr hűséges szolgái érette szenvednek üldöztetést, ő maga küld nekik szerető vigasztalást, de olyankor még azoknak is jó hírt, akik együtt éreznek velük és segítik őket. Ebed-Melek csak egy megvetett etiópiai volt, de jót tett Jeremiással, ezért az Úr ezt a különös ígéretet küldte számára a prófétán keresztül. Ne feledkezzünk meg sohase Isten üldözött szolgáiról. Ő megjutalmaz ezért. Ebed-Meleket meg akarta szabadítani az Úr azoktól, akiknek a bosszújától okkal félhetett. Alacsony sorsú Szerecsen volt, de az Úrnak gondja volt rá. A káldeusok ezreket gyilkoltak le, de ennek az egyszerű négernek nem árthattak. Talán mi is félünk hatalmas emberektől, akik nem a javunkat akarják. De ha hívek maradunk az Úrhoz az üldözés idején, ő is hű marad hozzánk. Mert ugyan mit is tehetne bárki az Úr engedélye nélkül? Ő fékezi meg a hatalmasokat, ő tesz zabolát a dühöngők szájába. Féljük az Urat, akkor nem kell senki mástól sem félnünk. Ha csak egy pohár vizet adunk is az Úr valamely megvetett prófétájának, annak is meg lesz már a jutalma. Ha Krisztust hűségesen szolgáljuk, számíthatunk arra, hogy ő is hűséggel mellénk áll.

0: kántoroknak szerveznek szakmai és lelki napot Budapesten. A központi kántorképző keretében szakmai és lelki napot rendeznek kántoroknak július 7-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán, az Országos Magyar Cecília Egyesület szervezésében. A Cecília Egyesület a kántornapot a Harmat Artúr központi kántorképző helyszínén tartja. A kántorképzőnek minden évben van egy szakmai alapja, amelyet idén a Cecília Egyesülettel közösen tartanak meg. Megújult állandó kiállítással várja látogatóit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Az Esztergomi Keresztény Múzeum július 1-től új koncepcióval és teljesen megújult állandó kiállítással várja a látogatóit. Az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteményének átalakításakor arra törekedtek, hogy a magyar és az európai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai időrendben és földrajzi összefüggéseikben mutatkozzanak meg. A megnyitót az Esztergom vízvárosi plébánia templomban tartották meg. A rendezvényen Koncsex Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket. Török Csaba, az Esztergom bazilika plébánosa, egyetemi tanár, valamint Mikó Árpád művészettörténész nyitották meg a tárlatot. Az időjárásról: éljük a szép nyarat! Hétfőn felhős, napos idő várható, néhol zápor előfordulhat, a szél élénkülhet és már 27-32 fok várható. Kedden is több órára kisüt a nap, elszórtan esők is eshetnek, az északi szél élénk lesz és 27-34 fokra nő a csúcs.
1: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk, kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

Kedves hallgatóink! Szüntelen tusakodások jellemzik korunkat, foglalkozzunk ezért a Máté evangéliuma 5. fejezete 43. és 44. versében írott íge üzenetével. Hallottátok, hogy ezt mondták? Szeresd bele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Bevezetőül Ferenc pápa homíliájából idézünk. Ha tudunk imádkozni azokért, akik rosszat akarnak nekünk, azaz ellenségeinket jobbá teszi, mi pedig még inkább Isten gyermekeivé válunk, hiszen az ellenségeinkért mondott ima a keresztény élet tökéletessége. Jézus kijelentése szembeállítja a régi mondást az újjal. Isten szavát kétféle, egymással kibékíthetetlen módon lehet értelmezni. Az egyik mereven és szárazon fölsorolja a jogokat és a kötelezettségeket, a másik pedig fölhívás az atya és a fele barát szeretetére, teljes szívvel, egészen odáig menően, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért.

0: Ez a dialektika él a törvénytudók és Jézus között. A törvénynek a vallási vezetők által a nép számára meghatározott sematikus előírása és a törvény teljességek között, amit Jézus maga szándékozik megvalósítani. Ezért van az, hogy megismétli azt, ami benne van az Ószövetségben. Melyik a legnagyobb parancsolat? Szeretni az Istent egész szívvel, minden erővel, teljes lélekkel. A fele barátot pedig úgy, mint önmagunkat. A törvénytudók magyarázataiban ez nem volt annyira a központba állítva.
1: Jézus sok példát adott arra, hogy megmutassa a parancsolatok értelmét, új megvilágításba helyezve őket. A ne ölj parancsolat szerinte többet jelent, mint hogy nem bántom a másikat. Mert ő tovább megy, azt mondja, hogy a szeretet nagylelkűbb a törvény betűjénél. Köntösét adja annak, aki ruhát kér. Ez egy olyan dolog, amely nem csak a törvényt akarja beteljesíteni, hanem a szív gyógyításán is fáradozik. Jézusnak a Máté evangéliumban a parancsolatokról szóló magyarázata adja a gyógyítás útját. A bűntől megsebzett szívnek, mert hiszen mindnyájan ilyen sebzett szívvel élünk, tovább kell mennie a gyógyulásnak ezen az útján.
0: Így azután meggyógyulva mindinkább hasonlítsunk az Urunkra, ahogyan Jézus mondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Ez tehát a gyógyulás útja, hogy Isten gyermekei legyünk. Adjon az Úr kegyelmet, csak azt a kegyelmet, hogy tudjunk imádkozni ellenségeinkért, imádkozni azokért, akik rosszat akarnak nekünk. Imádkozni azokért, akik rosszat tesznek nekünk és üldöznek bennünket. Mindnyájan ismerjük őket, név szerint ismerjük őket, családi és kereszt nevüket. Ez az imádság két dolgot eredményez. Jobbá változtatja őket, mert az imádság hatalmas, és bennünket pedig még inkább az Atya gyermekévé tesz.

0: Szepesi László lelkész pasaréti prédikációjában ugyancsak ezt a tárgykört fejtegette. Nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy ez a Jézusi parancs, hogy szeressük ellenségeinket, talán az összes közül a legnehezebb. Nem csak elméletben nehéz megérteni, hanem leginkább a gyakorlatban véghez vinni. Ez az ige szakasz rámutat arra, ami minket megakadályoz ebben. Leleplezi mindazt a szívünkben, ami határt szab ellenségeink szeretésében. Leleplezi a bennünk lévő haragot, a dühöt, a megbocsájtani nem tudást, az elégtétel vételének akarását, a sérelmeink dédelgetését, megőrzését, és azt, hogy magunknak követeljük az ítélkezés és a bosszúállás jogát. Igen, Jézus Krisztus le akarja mindezt leplezni azáltal, hogy olyat parancsol, ami emberileg lehetetlen. Mert ha magunktól próbáljuk meg ezt a parancsot véghez vinni, az ellenségeinket komolyan szeretni, akkor észre fogjuk venni, hogy ez nem sikerül. Ez egyedül nem megy.
1: Ez a parancs azonban nem csak azért hangzik el, hogy szomorkodjunk saját szívünk romlottsága fölött, hanem rá akar mutatni a Krisztus általi megváltásunk igazi távlataira és lehetőségeire. Ugyanis a Jézus Krisztus által szervezett új életben Isten ereje mutatkozik meg. Ha Isten egy embert megtérít, hitet ad neki, és új életben kezdi őt vezetni, akkor ez az erő mutatkozik meg annak az embernek a hitén és tettein keresztül, akár bűnei megvallásáról, akár bocsánat kéréseiről, akár a kedvességéről, akár a szelídségéről van szó. Nem az ember, hanem Isten ereje mutatkozik meg a hívőn keresztül. Márpedig, ha Isten ereje munkálkodik bennünk az ige által, akkor bátran föl kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon Isten szent lelke mennyire tud minket megváltoztatni. Hiszen ellenségeink szeretete olyasmi, amit az ember magától a legtöbb esetben nem akar, de ha akarná is, lehetetlennek tartja, mert ismeri az emberi természetet, hogy erre képtelenek vagyunk.
0: Mégis Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek bennünk elvégzett munkája által olyan emberek lehetünk, akik képessé válhatnak még az ellenségeik szeretésére is. És Jézus Krisztus a parancsával erre mutat rá. Erre a távlatra, erre a lehetőségre, hogy Istennek nincs lehetetlen. Még ezt is meg tudja velünk cselekedni, hogy ellenségeinket szerető emberekké tegyen minket. Amikor megváltó Úrunktól, aki életét adta azért, hogy mi meghalljunk a bűnnek, és éljünk Istennek. Amikor őtőle halljuk ezt a felszólítást, hogy szeressük ellenségeinket, akkor az a kérdés vetődik föl, hogy elhisszük-e ezt, hogy ez igenis lehet valóság az életünkben.
1: Gondoljuk meg a bűnbánat tartás mellett, amire ez az ige fölszólít, valóban hiszünk-e Isten erejében, szeretetében, abban, hogy ő, mint szerető mennyei atyánk, képes a mi szívünkbe is olyan szeretetet adni, amely még az ellenségeinkre is kiárad. Ez a parancs tehát rögtön azt a kérdést intézi hozzánk, hiszünk-e mi Istenben és az ő csodálatos erejében, avagy nem. Jézus Krisztus parancsa tehát nem az Isten nélküli erőlködésre szólít föl, hanem elsősorban a mennyei atyánkba vetett hitre, hogy lássuk meg, ő általa képessé válhatunk még erre is, mert Isten hatalmasabb minden mi bűnünknél, és képes megváltoztatni bennünket.
0: Isten nélkül ez a parancs értelmetlen lenne számunkra. Egyrészt azért, mert nincs meg bennünk az a szeretet, amely megbocsájtó módon irgalmasan tudja szeretni az ellenséget. Ez a szeretet Isten sajátja. Másodszor, nincs bennünk annyi szeretet sem, amennyi mindenkinek elegendő lenne. A hétköznapi tapasztalat azt mutatja, hogy annak is örülnünk kell, ha egyáltalán szeretteinket tudjuk szeretni. Mert gyakran a bennünk lévő szeretetet még erre is kevésnek érezzük. Igen, azokat sem tudjuk igazán szeretni, akik a legközelebb állnak hozzánk. Csak Istennél van meg a szeretetnek végtelen bősége, és az az ereje, amely le tudja győzni még azt is, hogy valakivel ellenséges viszonyban vagyunk. Ezért az ilyenfajta szeretetet csak őtőle kaphatjuk meg, és ezért újból és újból őtőle kell azt kérnünk.
1: Harmadszor pedig a mi szeretetünkkel az a baj, amit Jézus Krisztus is mond, hogy személyválogató. Azokat szeretjük, akik minket is szeretnek, azokkal teszünk jót, akik velünk is emberségesek és irányunkban segítőkészek. Eldöntjük, hogy kit szeretünk és kit nem. Följogosítjuk magunkat arra, hogy legyenek olyanok az életünkben, az ismeretségi körünkben, akiket jogosan utálhatunk, megvethetünk, lenézhetünk, gúnyolhatunk, avagy semmibe vehetünk. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy mennyei atyánk felhozza az ő napját, mind a gonoszokra, mind a jókra, akkor éppen arra a személyválogatás nélküli szeretetre mutat rá, ami belőlünk hiányzik. Az isteni szeretet helyett kitalálunk magunknak egyfajta emberi szeretetet, olyat, amely alkalmazkodik a bűnös természetünkhöz, amelybe nem fér bele az, hogy az ellenségeinket is szeressük, és azt hisszük, hogy ez az emberi szeretet az igazi, és amikor e szerint szeretünk, akkor azt gondoljuk, hogy mindent megtehetünk.
0: Eközben az isteni szeretet létezését nem hisszük el, nem is könyörgünk érte, és gyakran nem igyekszünk a szerint élni. Az van a szívünkben, ami a Jézus korabeli egyházi vezetőkében is volt, harag és gyűlölet sokak felé, de leginkább azok felé, akiket ellenségeinknek tartunk. Ez pedig oda vezet, hogy nem hiszünk Isten igéjének, hogy igenis ő képes minket ilyen emberekké tenni. Ehelyett Isten igéjét meghamisítjuk, félreértelmezzük, kiegészítjük, és ezáltal teljesen kiforgatjuk azt. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy Krisztus parancsa, szeresd ellenségeidet, nem mond ellent a Biblia más égeverseinek. Nem írja felül azt, hogy a bűnözőket a bíróságoknak meg kell büntetniük. Valakik azt állítják, hogy a szeresd ellenségedet parancs azt jelenti, hogy mindent bocsáss meg, hogy minden következményt el kell törölni. De ez teljesen ellentmond a Biblia más ígehelyeinek.
1: Nem írja felül azt sem ez a Jézusi parancs, hogy a gyülekezetekben egyház fegyelmet kell tartani. A szeretet alatt Jézus Krisztus azt az isteni szeretetet nyilvánítja ki, amelyet a Szentírás ad elénk, amely Jézus Krisztus földi életében is megjelent. Mit jelent tehát szeretni? A Szentírás adja meg erre a választ. A Biblia szerint A szeretetnek sok fajtája van. Másként kell szeretni a gyermekeidet, másként a házastársadat, másként a hitben testvéredet, és másként az ellenségedet. Mindenkit kell szeretni, erre szólít föl Krisztus, de nem ugyanúgy. Az ellenség szeretete nem azt jelenti, hogy egyet kell vele értened mindenben, még a gonoszságait illetően is. Csupán a békesség kedvéért. Ugyanakkor megfontolandó Dale Carnegie gondolata, hogy gyűlöljük ellenségeinket, hatalmat adunk nekik, hatalmat álmunk, étvágyunk és boldogságunk felett. Táncra perdülnének örömünkben, ha tudnák, mennyire nyomasztanak minket. Gyűlöletünk csöppet sem árt nekik, de saját nappalainkat és éjjeleinket pokollá teszi.

0: Azt sem kell hagynod, hogy az életedre törjenek. Avagy eltűrni, azt keresztény voltunk ellenére, hogy szemünk előtt másokat bántsanak. Szeresd az illetőt, mint ellenségedet, mondja az ige, mint Dávid szerette Saul királyt, elmenekült előle, de nem kívánta Saul halálát, és tisztelte is őt, mint Isten felkentjét. Szeresd ellenségedet, mint keresztelő János a farizeusokat, akiket mérges kígyók fajzatainak hívott, mert szeretete arra indította őt, hogy kemény szavakkal figyelmeztesse ezeket a makacs embereket a bűnükre, hogy aztán ezzel szembesülve Istenhez forduljanak és megmeneküljenek. Kemény szavakat használt keresztelő János? Igen, de szeretetből mondta, mentő szeretetből, mert az az igazi szeretet, amely a másik javát kívánja. Azért cselekszik, azért könyörög, azért imádkozik. Olyan szeretet ez, mint a szülői szeretet, amely neveli, tanítja, inti, figyelmezteti, és ha kell, bünteti gyermekét, mert a javát akarja, mert szereti. A szeretetnek ezt a módját Istentől kell megtanulnunk.
1: A Máté evangéliuma 5. fejezet 44. verse így szól. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Jézus ebben az igeversben három dolgot sorol föl, hogy mit jelent az ellenséget szeretni. Először azt, hogy áldjuk ellenségeinket, azaz kívánjuk a javukat. Másodszor, hogy tegyél meg ellenséged javáért, érdekében minden jót, amit tudsz. Harmadszor pedig imádkozz érte Istenhez. Áldás kívánás, jót tevés, imádság. Az első dolog tehát, amire Urunk fölszólít minket, az, hogy ellenségeinket áldjuk és ne átkozzuk. Gyakran félreértjük ezt a fölszólítást, és megrekedünk a szavak szintjén. Úgy értelmezzük sokszor, mintha dicsérnünk kellene azt az illetőt, aki éppen gonoszt cselekedett velünk szemben. Pedig az áldás és átok ellentétpárral Jézus valami másra mutat rá. Arra tanít minket, hogy a szívünk beállítottságának kell megváltoznia, hogy a szívünkben hogyan viszonyuljunk az ellenségeinkhez.
0: Mert mind az áldásmondás, mind az átok kívánás azt tükrözi, ami bennünk van, ami az hívünkben van. Amikor tehát azt mondja Urunk, hogy ne átkozzuk ellenségünket, akkor azt kéri, hogy ne hagyjuk, hogy a szívünkre a másik gonoszsága vagy beszéde olyan hatással legyen, hogy megteljen haraggal, bosszúállás utáni vágyakozással, gyűlölettel, és mindenáron olyan elégtételt, igazságtételt követeljünk, vagy magunk akarjunk kiharcolni, amellyel fájdalmat okozunk a másiknak. Ha ezt tesszük, és ezt hagyjuk, akkor éppen a gonoszság érvényesül bennünk, nem pedig az isteni szeretet. Ennek forrása önszeretet. Ez akadályoz meg minket abban, hogy szeressük ellenségeinket. Jobban szeretjük magunkat mindenkinél. Az áldásmondás megtanulásával viszont az ember megtanulja az önszeretetről való lemondást, mert az áldás kívánás a másik javára és jólétére tekint, nem pedig saját sérelmeit dédelgeti, és nem a saját megbántottságát őrzi, hanem akörül forognak a gondolatai, hogy a másiknak szüksége lenne Istenre.
1: Amikor áldás kívánásról szól Jézus Krisztus, akkor nem valami önbecsapás vagy hamis emberképet kíván adni nekünk. Nem azt kéri, hogy keress a másikban valami jót, mert mindenkiben van, és csak arra néz. Ő azt mondja, azért szeressük meg az ellenségeinket is, mert mennyei atyánk is ezt teszi. Tekintsünk Isten naponként nekünk adott áldásaira. Elég, ha csak a napra nézünk, amit ő fölhoz, jókra és gonoszokra egyaránt. Vagyis akarjunk, vágyjunk olyanok lenni, mint ő. Áldás és nem átokmondókká. Úgy is föltehetjük a kérdést, hogy vajon a mi szeretetünket mi határozza meg jobban. Mennyei atyánk szeretete felénk, vagy az, amit mások velünk tesznek. Ha atyánk gyermekei vagyunk, akkor ő rá kell tekintenünk, és akarata szerint gondolkodni, hinni és szeretni. Ez a bosszúállásról való lemondás. Az, hogy nem átkot és büntetést kérünk a másikra, hanem jót kívánunk neki. A hívő ember sajátja lehet.
0: Ez nem csak azt jelenti, hogy nem kérek Istentől rá büntetést, hanem tényleg a szívemben akarom elrendezni a kérdést, és Istenhez fordulok, hogy szabadítson meg engem minden indulattól, haragtól, gyűlölettől. Ezek helyett Isten szeretetét kérjük. Mindeközben bízunk Isten igazságosságában, mert a Szentírás másik része azt tanítja, hogy Isten igazságos bíró. A bosszúállás és ítélkezés jogát ne akarjuk Isten kezéből kivenni, hiszen ő az egyedüli mennyei bíró, aki helyesen tud mérlegelni. Gárdonyi Géza így összegez. Ellensége mindenkinek akad, ez természeti törvény. Az ember akaratát az ellenállás, a küzdelem acélozza. Mindazonáltal, valahányszor fúj valaki reánk, vessünk számot magunkkal, hogy valamely cselekedetünk-e az oka. Ha rosszat tettünk, engeszteljük meg. Ha nem lehet, tegyünk iránta annyi jót, amennyi tőlünk telik. Jézus Krisztus arra szólít föl, hogy ne csak szívünkben gondoljuk, vagy szánkkal valljuk azt, hogy szeretjük a másikat, hanem tegyünk jót is a másikkal, mert a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.
1: A másik dolog, amit Krisztus megparancsol nekünk, az, hogy tegyünk jót ellenségeinkkel. Erre lehet példa az irgalmas samaritánus esete. A zsidók és samaritánusok ellenségek voltak, mégis a samaritánus férfi megmentette, ápolta, segítette a rablók kezébe esett zsidót, azért, mert fele baráti módon szeretett, sőt, ellenségét is szerette. Egy mai történetben egy egyedülálló hívő nő maga mellé vette beteg édesanyját, mert az már ápolásra szorult. A közös együttélés azonban napról napra egyre nehezebb lett. Eljutottak a gyűlölettel teljes tiszteletlen veszekedésekig, amelyek ellenségeskedéssé fajultak. A nőnek gyülekezeti testvérei azt tanácsolták, hogy minden nap tegyen valami apró dolgot, amiről tudja, hogy az édesanyja örül neki. Megpróbálta. Ez idő után az idős asszony elkezdte észrevenni a változást, és ő maga is elkezdett megváltozni. Elindult a folyamat.
0: Harmadszor azt mondja Krisztus, hogy kezdjünk el imádkozni az ellenségeinkért. Nem pusztán azért, hogy ők, a bűnösök, végre vegyék már észre, hogyan és mennyire bántottak meg bennünket, ártatlanokat, hanem hogy mi tudjunk megbocsájtani nekik. Tudjunk, ha rájuk gondolunk, nem átkozódni, hanem hogy mi tudjunk megbocsájtani nekik. Tudjunk, ha rájuk gondolni, nem átkozódni, hanem a javukat, a jót kívánni, és azért könyörögni, hogy a legfőbb jót megkapják az életükben. Azt, hogy Isten könyörüljön rajtuk, ahogyan rajtunk is könyörült egyszer. Jézus Krisztus arra szólít, hogy imádsággal Isten elé vigyük az ilyen emberekkel való kapcsolatainkat is, hogy ővelőtte tudjuk őszintén bevallani érzéseinket, indulatainkat, gondolatainkat, és tudjunk értük imádkozni. Mint ahogyan Pál apostol is azt kívánta a Timóteushoz írott második levél 2.25-ben, hogy a gyülekezetben az ellenszegülőknek bárcsak adna Isten megtérést az igazság megismerésére.
1: Akik Isten gyermekeivé lesznek, azok életében megjelenik ez a fajta szeretet, bár nem tökéletesen, és nem fog minden azonnal menni, sőt, sokszor bűnt fogunk elkövetni. De az irányultság, hogy az ellenségeinket is elkezdjük szeretni, akarni, annak meg kell jelennie. Az a hitből következő dolog. Mennyei atyánk szeretete legtökéletesebben egyszülött fiában, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Mert amikor ő szeret minket, akkor az ellenségeit szereti. Azokat az embereket, akik korábban nem hittek benne, vagy ha nem is tagadták a létezését, de nem keresték az ő akaratát. Saját útjukon jártak. Jézus Krisztus az ellenségeiként szeretett bennünket. Áldást mondott ránk, és áldást hoz minden nap nekünk. Csak jót cselekszik velünk, és szüntelen közben jár értünk mennyei atyánk előtt. A golgotai keresztfán bemutatkozott áldozat, amikor életét adta értünk, Isten ellenségei iránti szeretetének központja és legláthatóbb jele.
0: 360. dicséret, 7., 12., 13. és 14. verse. Mi csoda buzgó szerelem meghalni barátiért! De kegyes fejedelem meghalt ellenségiért! Ez lelkünk drága bére, mert Isten fia vére, mi drága az az áldozat, melyen romol a kárhozat. Ha meghaltunk Úr Jézussal, nem illik már vétkeznünk. Feltámadván Úr Krisztussal le kell a bűnt vetkeznünk. Mint mennyei lakosok, legyünk tiszták, okosok, mint testének s vendégének szükséges lennünk, szenteknek.
1: Isten ártatlan báránya, méltó vagy, hogy védj áldást, mert érdemed azt kívánja, védj tőlünk hálaadást. Védj örök dicsőséget, hatalmat, tisztességet, mert értünk megölettettél, atyádnak eleget tettél. Add, Úr Jézus, halálodban, követnünk életedben, szentséges tudományodban, szelíd szenvedésedben. Legyünk alázatosak, mindehez irgalmasak. Segélj erre szent lelkeddel, oktass, vezérelj igéddel.

0: Kincsényi László református lelkipásztor gondolataival zárjuk mai eszmefuttatásunkat. Ady Endre így sírta el gondolatait a szeretet nélküli világról. Szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valaki. Lennék valaki. Isten nélkül mi is valamennyien ilyenek vagyunk, a szeretet koldusai. Mennyi ember éhezi a szeretetet ebben az elidegenedett, elvadult világunkban, ahol az agresszió, a harag, az erőszak, a gyűlölet, a gonoszság ennyire elhatalmasodott. Milyen igaz az ige üzenete, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Máté 24.12.
1: Szinte már nevetséges az, ha manapság valaki az ellenség iránti szeretetről beszél. Nem csoda, hogy sokan az Úr Jézusnak ezt a tanítását egyszerűen lehetetlennek, megvalósíthatatlannak tartják, valóban nem lehet följebb tenni a mércét, mint amikor az Úr Jézus arról beszél, hogy az ellenséget is szeretnünk kell, de mégsem kér tőlünk lehetetlent. Először tisztázzuk az ellenség képet. Az ellenséggé válásnak mindig valamilyen konkrét előzménye van, rendszerint valamilyen apróság miatt robban ki feszültség, majd fokozódik az ellenszenv, amely teljes elhidegülés után gyűlöletbe csaphat át.
0: Minden ember természeténél fogva hajlandó Isten és fele barátja gyűlölésére, valljuk a Heidelbergi Kátéban. Valóban, ha a közben Jézus Krisztus nem mentett volna meg minket, akkor mi is ilyenek maradtunk volna örökre. De ő, ami gyűlölettel teli szívünket, szent vére által megtisztította. Csak ezzel az új szívvel lehet feltétel nélkül szeretni. Ezért aztán a hívő ember minden nap vizsgázik. Vajon milyen gyakran állunk bukásra a szeretet gyakorlásából? Valójában keresztény ember senkit sem tarthat ellenségének. Természetesen arról nem tehetünk, ha valaki minket ellenségének tekint, általunk nem is ismert ok miatt.
1: A feltétel nélküli szeretet nem azt jelenti, hogy nem bántom a másikat, még csak nem is azt, hogy valahogy elviselem, eltűröm a másik személyét. Az ellenségünket szeretni azt jelenti, hogy azt kívánom neki, amit önmagamnak. Imádkozom érte, és áldást kérek az életére. Tudunk-e már így szeretni? Tanuljunk Jézus Krisztustól, aki még a kereszten is imádkozott ellenségeiért a következő képpen. A Lukács evangélium a 23. fejezet 33-34 szerint. Amikor pedig elmenének a helyre, mely koponya helyének mondatik, ott megfeszíték őt. Jézus pedig mondta: Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Földi küldetésünket betölteni csak így lehet, őszintén, tisztán, mások szemébe nézve, a szívünkbe az Úrtól kapott, élő, mennyei szeretettel élni.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: az egyházak ezt a feladatot kapták. Sőt, hát elindult Pál apostol, hogy az egész világnak hirdesse az evangéliumot, de onnantól kezdve nekünk is ez a feladat maradt. Ezt a feladatot sem állította le. És most ismét meg akarja szólítani kedves hallgatóinkat Farádi Zsolt. Ő a laikus elöljáró, a metodista egyház az különleges, mert ő sok mindent teljesen más néven használ. Nem püspöke van Magyarországon, hanem szuperintendense, aki most elbúcsúzott már kedves hallgatóinktól, Kaled László testvér, de folytatjuk, mert Farádi Zsolt testvér, aki laikus elöljáró, mégis ő áldotta meg az új szuperintendenst, Kovács Zsolt testvért, aki hamarosan jön kedves hallgatóinkat megszólítani. Ő áldotta meg, bár együtt Kaled László testvérrel, ezeket mind te mondod el, bár én azért mondom kedves hallgatóinknak, ez csak egy személyes dolog, hogy mert én ott voltam és láttam. Úgyhogy akkor kedves hallgatóink, köszöntjük Farádi Zsolt testvért.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a Szóló Rádió kedves hallgatóit, és ahogy már itt a felvezetőben is elhangzott, valóban változások voltak, vannak az egyházunk vezetésének az életében. Minden évben van egy úgynevezett közgyűlése, vagy évi konferenciája az egyházunknak, ami idén május 7-e és 10-e között zajlott. Ez részben Szolnokon, részben pedig Budapesten volt ez a konferencia. A konferenciának igazából a feladata az az, hogy azokat a döntéseket, amelyeket maga a konferencia hozhat meg, ezeknek a szavazati részei vannak, de nyilván mivel idén volt egy 4 éves ciklusnak a lezárása, ezért ebben az évben egy tisztújítás is történt. A tisztújításnak köszönhető az, amit László is elmondott, hogy a szuperintendensünk Kaled Abdol László helyére Kovács Zoltán került, és valóban az ünnepi beiktató istentiszteleten kézrátételes imádkozással, imádsággal áldottuk meg őt, és kértük Istennek az áldását az ő életére, családjára és a szolgálatára, amivel Isten megbízta, és amivel Isten kívánja ő is szolgálni.
0: És a püspökkel együtt.
1: Így van, így van. Van. Tehát a régi szuperintendens, a püspök és jó maga, mint laikus előjáró voltunk ennek az imádságnak a részesei, vagy részei.
0: Ez nem olyan helyzet szintén a metodista egyházban, mint a többi egyházban. Úgyhogy, mert itt nem szavazni kell az új szuperintendensre, hanem ezt mindig a püspök dönti el, ugye?
1: Így van, nyilván ez hosszas imádság és Istentől való elkérés útján történik, de valóban a régiónak a püspöke, Stefan Zürcher az, aki ezt a úgymond kiválasztási folyamatot végigimádkozta, és végül is így Zoltán lett az új szuperintendens kijelölve. És a teljes tavalyi év egy gyakorlatilag már így ketten a Kaled László testvérünkkel vitték, úgymond, tehát ez az átadás átvétel, ez körülbelül 1 éves periódus volt, és igazából az ő hivatalos munkakezdés az holnapi nappal, tehát július 1-ével fog majd megvalósulni.
0: És ő sem lemondott, abba hagyta a munkáját, hanem lejárt az a 10 év, amit egyébként sokszor nem tartanak meg a metodisták, hiszen Csernák István testvér sokkal tovább volt, de mindenki elfogadta.
1: Így van. Hát igazából vannak olyan szituációk is, amikor ha jól működik egy dolog, vagy hogyha jól

0: funkcionál. Valószínűleg Csernák István testvérünknél is ez volt a fő ok, hogy ez a struktúra, amit felépítettek itt az egyházon belül, azok a szervezeti egységek, azoknak a működtetéséhez volt szükség arra az ő szakértelmi tapasztalatára. És hát nyilván jöttek új feladatok, jöttek új intézmények, iskolák, amelyeknek a fenntartási kérdésköre az gyakorlatilag újabb feladatokat és nyilván terheket ró az egyházvezetésre.
1: Ennek a konferenciának a hangját hallották a rádió hallgatói, mert közzétettük, de videó is ott van a YouTube-on. Tehát meg lehet látni azt is, nem csak hallani, amit mondtatok, hanem azt, hogy milyen sokan voltak ott. Dugik tele volt a Kiscelli utcai gyülekezet.
0: Így van, tehát nagyon sok gyülekezetben aznap nem volt helyi istentisztelet, hanem mindenkit arra bátorítottunk, buzdítottunk, hogy ha tudnak, akkor legyenek ott, mivel ezek olyan alkalmak, amik nem sűrűn adódnak egy egyház életébe, és együtt ünneplésnek a lehetőséget, illetve azokat a találkozási pontokat használjuk ki, amik ilyenkor lehetségesek. Olyan testvérekkel is tudunk találkozni, akikkel évközben nyilván nem.
1: Nyilván majd, amikor majd beszélgetünk Kovács Zoltán testvérrel, akkor ő elmondja, hogy vannak-e tervek a metodista egyház közösségben, hogy milyen lesz a folytatás, mert minden ilyen helyzetben, illetve hát amikor most mondtam az előbb, a másik egyház például most lesz évvégén a református egyházban lejár mindenkinek a szolgálati ideje, és minden püspököt, meg mindenkit úgy, de ők másképp csinálják, mondom, mert már év elején, már egy évvel szinte előtte már felszólították a egyház tagjait, hogy na, készüljenek ezekre, és csinálják meg, de majd ez így lesz. Hát illetve aztán majd kiderül, mert még a Kaller László testvér, még ő sem tudta mondani, hogy például a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsába, ő még mindig alelnök, még mindig ott nem cserélték, de biztos, hogy mivel a reformátusoknál mindenütt lesz változás, akkor nyilván ezekben a helyzetekben is, illetve hát nem tudom, majd az Allianzban mi lesz.
0: Ezek még kérdések, hogy valóban ott milyen változások várhatók, mert Kaled László testvérünk Nyíregyházán fogja lelkészi hivatását folytatni az ottani körzetbe, de mondjuk nyilván akár vonattal, akár autóval nem egy bejárhatatlan távolság mondjuk Budapest, tehát hogy ezeket a feladatokat nyilván, ha úgy alakul, akkor tovább is tudja végezni.
1: Igen, ezt beszéltem vele, elismerte, amit én mondtam, hogy igen, azért Nyíregyháza az egy ugye Debrecen mellett van, akkor ez azt jelenti, hogy Debrecen is talán a legökumenikusabb város, mert ott folyamatosan a hírekben én mindig azt látom, hogy mindig együtt működnek. A Kocsis Fülöp, Fekete Károly püspök testvér mindenkivel, és ő mondta, igen, ott, ő is ott lesz majd, akkor mindenkivel együtt fognak dolgozni.
0: Hát alapvetően az egyházunknak is az a célkitűzése, hogy leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, ahhoz a képhez, amikor a halfogás, csodálatos halfogás volt, amikor Jézus mondta, hogy vesse ki a hálót, és utána intettek a többieknek, hogy akkor gyertek és segítsetek nekünk. Tehát, hogy ugyanez a kép van bennem olyan sokszor, amikor az ökumenizmusról beszélünk, hogy az a fontos, hogy nem csak az, hogy az én hajóm legyen ott, hanem mindannyian együtt munkálkodva szolgáljuk Istennek az ország építését, mert ez a legfontosabb feladat, és sokszor van az, hogy úgymond klikkesedünk, vagy elhatároljuk magunkat, és pont ez a lényeg, hogyha megnyitjuk egymás előtt az ajtót, meg a szívünket, akkor ez a két dolog, ez valóban egy egységet fog létrehozni. És hogy a Zsoltárok is mondja, hogy Isten oda küld áldást, ahol egységben lakoznak az atyafiak. Tehát, hogy erre kell törekednünk, mert a végén egy pásztor és egy gyakor lesz, tehát nem sok kis.
1: Hát majd az is kiderül, de ez csak egy ötlet tőlem, mert illetve én az egyházak történetét korábban úgy ismertem, hogy a református egyházban az volt a szokás, hogy egyik évben akkor itt Budapest a központjuk, utána a választás után átolják Debrecenbe, utána vissza ide. Most ez így nem így van, de kíváncsi vagyok, hogy esetleg lehet, hogy mégis Debrecenbe átugrik. Akkor ezt beszéltem a Lacival, és igen, hát ők nem csak akkor ott egymással a görög katolikussal, vagy a katolikusokkal, hanem hát ott közel van Kárpát. Tehát onnan aztán akár az Ukrajnával is nagyon kell nekik foglalkozni, ugye?
0: Így van. Hát a kárpátai rész, a szlovák rész, tehát ott igazából az ott egy könnyen, nagyjából egy távolságra megközelíthetőek.
1: De akkor én azt is hallottam tőle, hogy amikor már ő elmondta, igen, hogy Stefan Zürcher püspök eldöntötte már korábban, hogy ki lesz az új szuperintendens, és akkor elmondta, hogy hát akkor ők együtt végig mászkálták az egész ország, vagy te is velük voltál?
0: Vannak, tehát az évi konferenciát általában megelőzi minden körzetben egy úgynevezett körzeti konferencia, amin részt vesz a szuperintendens, a helyi gyülekezetnek a tagsága, illetve a helyi lelkész. És tavaly kezdtünk el egy olyan gyakorlatot, hogy én is ahova el tudok jutni, mivel ezek általában hétközi alkalmak, munkámból adódóan nem mindenhova tudtam eljutni, de próbáltam lehetőség szerint eljutni, és elég sok gyülekezetbe eljutottam most én is, és akkor így valóban hárman érkeztünk. Tehát a Zoli, a Laci, illetve jó magam, és ezek nagyon-nagyon áldott alkalmak. Egyrészt én is jobban megismerem a gyülekezetnek a helyi sajátosságait, belelátok azokba a életnehézségekbe, amikkel esetleg küzdenek, és tudunk együtt imádkozni. Ezekért a nehézségekért, vagy problémákért, hogy tényleg Isten adjon valódi megoldást ezekre az élethelyzetekre. És amúgy is nagyon jó, mert én alapvetően a szolnoki gyülekezethez tartozom, és sok olyan inspiráló gondolat és inspiráló ötlet jön elő egy gyülekezetek részéről, amiket mi is a saját kis missziónkba be tudunk építeni.
1: Igen, és ez azt jelenti, a világosság a világnak is, meg az egyházaknak is, hogy nem csak egy gyülekezetben kell egységnek lenni, hanem egy egyházban is, na de nem csak az egy egyházban, hanem kereszténység, vagy az vallások között is mindig törekedni kell az egységre.
0: Abszolút, így ugye? Igen.
1: És ez most így történik, úgy tűnik, hogy így történik, illetve, hát igen, most, amikor állami szinten volt változás tavasszal, akkor ez minden egyházat érint, mert mindent szépen újra át kell gondolni, hogy működnek, mert sajnos mindig az államok azok minden országban mindig befolyást akarnak. És itt ráadásul itt bevett egyháznak nevezték el az egyházakat, de én úgy gondolom, hogy ez meg fog szűnni, ez a fogalom. Hallani a hírekben mindig, hogy nagyon sokat tárgyalnak most már az egyházak egymással, hogy szépen, eredményesen tudják folytatni a missziót.
0: Abszolút így van, és még egy gondolat ehhez, hogy a változástól úgy elég sokszor szoktunk félni, hogy mit hoznak a változások, és akár egy úgymond kormányváltásra vonatkozóan is, hogy ez mennyiben érinti az egyént, de én úgy gondolom, hogy egy léptéket sosem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Isten kezében vagyunk, és hogy igazából ez az egyedüli biztos pont, ami meghatározza, meg kell, hogy határozza az életünket, az egyházi identitásunkat, és minden olyan identitást, amire azt gondoljuk, hogy kívülről hat ránk, de igazándiból Istennek a gyermekei vagyunk, és ez a legfontosabb dolog, és valóban így tudunk a világ világossága is lenni, hogyha ezt elhisszük, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, hogy azok a szó szerint örökbefogadottak, akik Jézus Krisztus által lehetünk gyermekei Istennek ebben a világban. És így tudunk világosság lenni, és így tudunk só és világosság lenni a világban, hogyha kifejezzük azt a másik felé, hogy nem az érdekel engem, hogy milyen a politikai hovatartozásod, vagy milyen a vallási hovatartozásod, mert nem ez a lényeg. Egy közös pont van, és ez Krisztus kell, hogy legyen. És hogyha tényleg ez megvalósul a kapcsolatainkban, hogy Krisztus lesz a közös pont, a közös nevező, akkor igazából ott már az egység kialakul, és ennek az egységnek meg lesznek olyan áldásai, hogy tényleg Isten utána oda hihetetlen áldásokat fog tudni küldeni. Csak sokszor azt gondolom, hogy kicsit ilyen ne vegye senki félreértetően magára azt, hogy kicsit magamról is beszélek, azért merem így megfogalmazni, hogy kicsit többet gondolunk úgy a világi dolgokra, mint Istennek a dolgára. Pedig Jézus azt mondta, hogy ő elmegy, hogy helyet készítsen nekünk, és amikor ez elkészült, akkor visszajön majd értünk. És ha tényleg erre tudunk figyelni, hogy ez az ígérete Jézusnak, ez megvalósul és be fog következni, akkor teljesen a hétköznapi dolgok is valahogy más színezetet fognak kapni. És teljesen újra értelmeződnek dolgok és jelszavak meg gondolatok.
1: Szerintem is mindenkinek át kéne gondolni, amit olvasunk a Bibliában, mert ezt mindenki szereti, mindig idézik, hogy Isten nagyon szerette ezt a világot, ezért küldte el a fiát ide, hogy megmentse a világot. Jézus pedig azt mondta, hogy én legyőztem ezt a világot.
0: Így van.
1: Szerintem ezt mindenkinek szépen meg kéne magyarázni, nem? A lelkészeknek is, meg mindenkinek, hogy mit jelent az, hogy legyőztem a világot, mert mi Krisztust követjük, akkor nekünk is le kell győzni ezt a világot, nem?
0: Igen, ilyen megfontolásban nem gondolkoztam, de alapvetően igen, de magunk, szerintem ez elsősorban belsőben kell, hogy megvalósuljon, hogy nekünk a világ legyőzése az inkább az óemberünknek a legyőzése. És akkor tudunk szerintem hatással lenni másokra is, hogyha ez kívülvalók számára is egy nyilvánvaló dologgá válik az, hogy egy életváltozás történik, tehát a megtérésünket követően egy valóban elkezdünk Krisztus útján járni, Krisztust követni, mint tanítványok, és akkor ez a követés fog egy olyan életváltozást eredményezni az életünkbe is, ami a kívülvalók számára is észrevehető lesz, és ez fog világítani a világvilágosságaként.
1: Igen, és ezt én már kérdeztem másoktól is, hogy mi a véleményük arról, hogy annak idején, amikor Izraelt meg kellett menteni, kihozni Egyiptomból, akkor Isten maga megszólította Mózest, és azt mondta, hogy jó, én láttam a népnek a szenvedését is, de ezért most elküldelek téged a fáraóhoz, hogy hozd ki az én népemet Egyiptomból. Aztán, amikor eljött Jézus, akkor ezt nem mondta neki Isten, hogy menj el a római császárhoz, hogy mentsed meg Izraelt. Úgyhogy megváltozott, ugye? Megváltozott minden.
0: Igen, de végülis, ha úgy veszük, akkor egy apostol, tehát Pál apostol eljut Rómába, és ott hát nem tudni, hogy milyen hatalmasságokig juthatott el az ő prédikációja, de akkor, amikor őt vádolták, akkor ő azt mondta, hogy mivel római polgár vagyok, ezért a császárra appellálok, és és emiatt került ő végül is el Rómába. Tehát, hogy az a mag, amit Jézus itt a földön elvetett, ezek a magok, nem biztos, hogy mindig oda jutnak, ahova mi gondoljuk, de Isten üt tervébe, és Istennek a nagy tervébe ezek mind-mind benne vannak, és az, hogy végül is ő, mint úgymond magáról mondta ezt, hogy én az utolsó vagyok az apostolok között, mégis ő volt az, aki a pogányoknak az apostolává vált, és eljutott tényleg Rómába. És amit az előbb kérdeztél a kivonulással kapcsolatban, hogy tényleg Mózes a fáraóhoz küldte el, de ott mondjuk volt valamilyen kapcsolódási pont is, tehát így korábban ő is a fáraó udvarában nőtt föl, tehát hogy...
1: Mintha testvére igen. lett volna.
0: Tehát lehet, hogy ez is benne volt. Nem tudom, ez egy érdekes gondolat.
1: De itt a világot most nekünk kell megszólítanunk. Ezt kérte Jézus, hogy legyünk világosság a világnak. Na de akkor legyünk a folytatásban, jó?
0: Rendben.
1: Kedves hallgatóink, akkor köszönjük az eddigi beszélgetést, de akkor folytassuk a zene után Farádi Zsolt testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk a beszélgetést Farádi Zsolt testvérrel. Beszéljünk arról, mondd el a gondolatokat arról, amiről az előbb még beszéltünk, hogy igen, vannak példák számunkra. Például, ahogy Mózes kihozta Egyiptomból Izraelt, ez példa számunkra, és amikor József megmentette, mert elnevezték megmentőnek, az ő neve Kofnát Páneák lett, a megmentő, ki szintén egy példát mutatott nekünk, hogy ha lehetne valami probléma 7 év múlva, akkor készüljünk fel arra a 7 évre. Gyűjtsük össze az... Tehát, hogy ő megmondta, hogy nem, sose szenvedjünk attól, ami történik, hanem mindig készüljünk föl. És néha Isten elmondta a fáraónak, hogy na, mi lesz akkor. De sok másik példa van, jó, akkor erről, hogy nekünk is a világosság, a világnak, amit, mert Izraelnek is ez volt a feladata.
1: Igen, a Bibliát sokan úgy veszik a kézbe, hogy akkor egy érdekes történeteknek a gyűjteménye, de igazándiból ez egy történelemkönyv, tehát ezt így kellene igazából igen, kézbe venni.
0: Bocsánat, hogy tényleg én senki másról nem tudok ilyet, mint Mózesről. Hogy aki szinte az egész világ történetét rögzítette akkor. Mostanában nem ismerünk ilyen embereket, akik 6000 évet rögzítenék, de ez fantasztikus volt, ahogy tényleg mindent, nem tudom, hogy honnan tudta azokat a történeteket, biztos, hogy a Szentlélek adta neki.
1: Abszolút, szerintem is ez egy inspirált leírat az ő Isten tollából Mózesen keresztül leírva, hogy ez a rengeteg információ, ami bele van sűrítve.
0: Így, teremtéstől így kezdve.
1: Van. Beszélgetek néha emberek, és úgy néha annyira vágyom arra, hogy kicsit több információ lett volna mondjuk a teremtésre vonatkozóan, hogy ténylegesen mi minden, mert sokszor így le van szűkítve egy-egy mondatba, hogy első nap ez történt, második nap az történt, hogy Isten, ahogy megteremtette ezt a világot, hogy annyira sokszínűvé és olyan érdekessé alkotta meg, hogy tényleg amikor a természetben sétálunk, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy mennyi minden van, és mennyire aprólékosan, és mennyire részletgazdagon van megalkotva ez a világ. Ez annyira mindig csodálkozásra késztet engem.
0: De a változást is rögzít, ugye Noé után, mert akkor megváltozott ez a világ.
1: Így van,
0: az egy teljesen... megfordította ezt a bolygót.
1: Hát igen, itt az emberi bűn volt az, ami olyan mértéket öltött, hogy ott nem volt más alternatív, vagy nem volt más választási lehetőség. De ugyanakkor Isten a Noénak megígérte, és amikor szivárványt látunk az égen, akkor mindig erre gondolhatunk, hogy még egyszer özönvíz által nem fog Isten elpusztítani ezt a világot. Tehát, hogy ezek olyan fantasztikus ígéretek, amik benne vannak, hogy igen, lehetnek nagy nyári záporok, meg lehetnek nagy özönvizek mindenfelé, a kiárat folyók okozta károk is ide tartoznak, és mégis az ígérete ott van ebben is Istennek, hogy nem fog így elpusztulni ez a világ soha többet. És itt a kivonulás kapcsán jutott eszembe az, amiről hétvégén beszélgettünk, ahogy beszéltünk a gyülekezetünkben, hogy a manna, mint ilyen táplálék, amivel Isten táplálta a népet, hogy volt szerencsém egy jó pár évvel ezelőtt Izraelben kimenni a sivatagos részre és körülnézni, hogy ott tényleg ott semmi nem terem meg. Tehát ott nem is értettem azt, hogy azok a kecskék meg birkák, amik ott voltak, hogy azok miből táplálkoznak, mert fűcsomó is csak így elvétve van ezekbe a kősivatagokba. És úgy belegondolva abba, hogy egy ilyen pusztán keresztül vándorolt Izraelnek a népe. Nem is kevesen, mert hogyha azt nézzük, hogy ha csak harcedzett férfiak voltak körülbelül 600 ezeren, akkor ez nagyjából egy ilyen 2-2,5 milliós tömeg lehetett, és hogy ezt a tömeget Isten minden nap táplálta a mannával. És hogy milyen közvetett üzenete van ennek a mannának, az is olyan érdekes, hogy minden nap ki kell menni, és minden nap kapcsolatba kell kerülnünk a mannával. Vagy Jézus magáról mondta azt, hogy igen, az atyáitok a mannát tették a pusztában, és mégis meghaltak, de itt vagyok én, az életnek a kenyere, és aki eszik az én testemből, az annak örök élete van, a soha nem fog halált látni. Hogy ez egy olyan fantasztikus előképe volt Krisztusnak ez a 40 éves vándorlás alatt, hogy Isten minden nap gondot viselt a zsidóságról is, és hitünk szerint rólunk is ugyanígy gondot visel, és megadja azokat a szükséges dolgokat, amik nem csak az életre való szükségletek, hanem leginkább a lelki szükségletek. Hogy a mannával, vagyis az igével való táplálkozás az mennyire fontos nap, mint nap.
0: Hát igen, azt kérte Isten, hogy legyen nagy hitük, mert nem volt szabad előre szedni. Legyen hitük, hogy megkapják az újat mindent.
1: A következő nap is.
0: Ugye? Mert ha Isten azt látja, hogy na jó, de nem is hisztek nekem, hogy hónap, az előbb gyűjtitek. Most akkor ez érdekes, ez is, ezek ilyen üzenetek számunkra, nem?
1: Abszolút, és ugyanúgy benne van az is, hogy az, ami tegnap még üzenet volt, vagy tegnap még szólt, az lehet, hogy holnap teljesen más értelmezést fog venni. És ugyanígy az igének a megismerésében is, vagy az olvasásában is, hogy olyan sokszor van az, hogy olvas az magamból kiindulva megint, hogy olvasok igehelyeket, igerészeket, történeteket, és úgy oké, elolvastam. És van, amikor meg egyszer csak, mint hogyha a lámpát így fölkapcsolták volna, hogy úgy megértek azon keresztül valamit Istennek a szeretetéből és jóságából, és ez tényleg annyira inspirálólag hat. És maga a manna is, amit az előbb említettél, hogy akkor meg volt határozva az, hogy egy ómer per fő, az elég kell, hogy legyen egy napra. És ott is az Istennek a törvénye, hogy ne sérüljön, Isten azt mondta, hogy akkor a szombatot megelőző nap kétszeres mennyiséget gyűjtsetek, és akkor az elegendő lesz a következő napra is. És ott is voltak sokan, akik amit mondtál is, hogy nem hitték el. Meg a különlegessége az volt, hogy aki többet gyűjtött, amikor lemérték a sátorba, akkor nekik is csak ugyanaz az egy ómernyi mennyiség volt, mint aki esetleg kevesebbet gyűjtött. Tehát, hogy Isten egyformán adja az ő igét és az ő szeretetét mindannyiunknak.
0: Hát ezeket a történeteket nem tudom, mi a véleményed a zsidó testvérekről, hogy ők így nevezik, hogy a Tóra, és hogy a heti szakasz, vagyis hogy összerakták egy-egy részét ennek úgy, hogy egy év alatt minden héten fölolvassák a Tórát, Mózes könyvét egy év alatt, annyit azért, ha raktak össze mindig a szakaszokba annyi fejezetet, hogy akkor tényleg akkor 52 hét van nekünk évente, ezt megcsinálják, és érdekes, hogy ezt minden évben megcsinálják.
1: Ez csodálatos, és azt mondom, hogy irigylem őket, mert ez nagyon érdekes gondolat.
0: A keresztény zsidó tanács megtehetné azt, hogy akkor megkéri, hogy akkor a keresztények is olvassák föl.
1: Vannak ilyen bibliaolvasó segédletek, hogy tudjuk egy év alatt elolvasni az egész Bibliát, az Ószövetséget és Újszövetséget is. Nekem mindig Nehémiás könyve jut az eszembe a ige olvasásáról, hogy ott is, amikor elkezdték csak olvasni az igét, és hogy az ige a kimondott szónak, tehát Isten kimondott szavának olyan teremtő ereje van, hogy ott nagyon sokan bűnbánatra jutottak, és ott sírt az egész nép, amikor hallották a törvénynek a szavait. És hogy ez annyira fantasztikus, és ők még tényleg csak a mózesi könyveket olvasták akkor, tehát nem, nem, a, nem voltak még benne se Dávidnak a Zsoltára, és se azok a történeti könyvek, vagy nem tudom, hogy melyik rész volt felolvasva, de maga az, hogy annyira inspiráló számomra az, hogy Istennek az igéje az elvégzi azt a munkát, amiért Isten elküldte. Hogy nem tér vissza hozzá üresen egyetlen egy szó sem, ami Istennek a szájából származik.
0: Hát igen, a többi írásban sokszor idézik a többiek is Mózesnek az írásait, illetve hát szerintem igen, a zsidó testvéreknek ez sokkal jobban tetszik, mert a későbbi prófétai üzenetek azok nagyon kemények voltak a számukra, ugye?
1: Igen.
0: Azokat most nem nagyon, bár biztos olvassák, hát nyilván megtanulja mindenki, legalábbis az Ószövetséget is. Igaz?
1: Abszolút, igen. Igen. Hát az a fajta tudás, ami az Ószövetségből származik, az tényleg nagyon sok esetben előre mutat Krisztusra, és hát rengeteg olyan profécia van, és a Zsoltárok is nagyon sok olyan profétai üzenettel, vagy előremutató üzenetet tartalmaznak, amik Krisztusra mutatnak előre. És nem tudom szám szerint hány olyan profécia van, ami erre vonatkozik, hogy Krisztus életére, halálára és feltámadására vonatkozik, de elképesztő az, hogy ha matematikailag kéne levezetni, akkor gyakorlatilag ez lehetetlen az, hogy ez mind megvalósuljon, de Istennél semmi sem lehetetlen, mert Krisztusban ezek mind beteljesedtek, és maga az, amikor kereszten az utolsó szavával azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor gyakorlatilag ezekre is utal, hogy az a munka, amit Isten rábízott, azt ő elvégezte, és azok a proféciák, amik róla szóltak, azok is megvalósultak és beteljesedtek.
0: Nem, van egy olyan írás, hogy 1844 egyszerűen, ez a címe, ezt egy Clifford Goldstein nevű ember írta, aki zsidó volt, Izraelben lakott, de folyamatosan aggodalmaskodott, hogy most akkor mégis ő meg tudná érteni Jézusnak a történetét, és mikor eljött hozzánk, elmondta, hogy igen, egyszer azt gondolta magában, hogy na jó, akkor ezt befejezzük, vagy befejeztetem. Úgy imádkozott, kérte az Urat, hogy akkor most biztos, hogy jöjjön be a szívébe az, ami az igaz. És neki bejött a szívébe az, hogy igen, Jézus volt a Mesiás, és erre akkor ő összeszedte az Ószövetségből azokat az üzeneteket, amik Jézus, és ott leírta, hogy igen, pontosan megvan írva, hogy hány hét, hány hónap, vagy hány év lesz, és pontosan akkor született Jézus, meg akkor halt meg, amíg le volt írva, stb. És ezért mondja, hogy utána akkor 1844, amikor azt mondja, hogy aki 2000 évnek vége a Biblia, akkor ő leír, szépen összerakja, mondom, zsidóként. Érdekes volt.
1: Ez így van. Tehát a Biblia szerintem a legaktuálisabb könyv, ami az életünkre vonatkozhat, és egy folyamatosan egy olyan tükröt tart elénk, ami arra serkent, vagy arra késztet minket, hogy mi is változzunk. Tehát amikor reggel belenéz az ember a tükörbe, akkor lát egy arcot, és akkor ezen, ha nem tetszik neki a kép, akkor próbál változtatni. És a Biblia is ilyen, hogy ha belenézünk ebbe a tükörbe, hogyha Isten ezen keresztül megmutat nekünk dolgokat, amik nem tetszenek, akkor ott van a lehetősége annak, hogy igen, ezen tudunk változtatni. És hogy ebben tényleg egy olyan változás jöhet létre az életünkbe, amit Isten inspirál, és Isten segít is ezekben a változásokban.
0: És mindenki fejlődhet úgy, mint Mózes. Mert amikor ő Egyiptom hercege volt, és nem is tudta, hogy ő zsidó, de aztán amikor mégis kiderült számára, hát akkor azt se tudta, hogy na és mit jelent az, hogy zsidó. Nem tudott a történelemről, nem mondta neki semmi, és amikor elmenekült Egyiptomból, még akkor sem tudott mindent. De azt olvassuk, hogy viszont nagyon-nagyon kíváncsi volt, hogy na, akkor mi a történelem, és ő ezek szerint teljes mértékben visszalépett, és megtanult mindent, ami korábban volt, hát illetve megtanulta azt, ami lesz, nem?
1: Így van, mert ilyen 3-40 éves ciklusa volt.
0: Ahogy kellett menniük Egyiptomba, azt nem mindenki hitte el izraeliek között.
1: De igen, tehát folyamatosan ezért zúgolódtak, hogy sosem volt jó igazából semmi, pedig az is egy érdekesség volt, hogy Isten, amikor azt mondta, hogy szenteljék meg a szombatot, és tényleg az egy igazi pihenőnap, egy ünnepnap legyen, ott sem, nem is tudták igazából, hogy 400 éves rabszolgaság van mögöttük, tehát azt sem tudták, hogy ez mit jelent, hogy egyáltalán pihenőnap, mikor a hétből hét nap kellett nekik dolgozniuk. Valószínűleg így volt, mert rabszolgákat korábban sem nagyon pihentették. És egy csomó olyan dolog volt, ami alapvetés volt, és Isten pont ezeket az alapvetéseket csúcsosította ki a 10 parancsolatban, hogy ebből a 10 idézőlesen mondom egyszerű parancsolatból minnyájuk, igen, mondhatom azt, hogy minnyájunk életére vonatkozóan vannak olyan részek, amikben változnunk kell és formálódnunk kell.
0: Na jó, de hát akkor a vége előtt még szerintem ugorjunk vissza a metodista közösségre, nem? Hát tájékoztasd akkor, hogy mik a tervek, miről beszélgettetek a konferenciákon, meg majd lesznek mindenféle rendezvények, de hát egyébként azt mondta, igen, még a Fisül Vilmos testvér is, hogy hát igen, a legfontosabb majd októberben a reformáció emléknapja lesz, de ami közösen leszünk majd mindenki együtt, na jó, de akkor a metodista közösség hogy fejlődik egy új szuperintendenssel?
1: Maga a fejlődést, meg a növekedést is igazából Isten adja, a mi feladatunk, meg a mi munkánk lényege az, hogy plántáljunk, hogy öntözzünk, ahogy Pál apostol is mondta, és Isten meg majd adja hozzá, és imádkozunk azért, hogy Isten adja hozzá a növekedést, és keressük igazából azt, hogy a lélek mit akar indítani, és hol akar indítani. Tehát én úgy gondolom, hogy az imádkozás az, ami leginkább szükségszerű és elengedhetetlen, bármelyik egyházat nézem, és ezek valóban olyan imák, ha lehet így mondani, ez a könyörgő és Istenhez kiáltó imák kellenek, hogy legyenek, hogy tényleg Isten adjon útmutatást, hogy kit akar rajtunk keresztül magához vonzani, hogy mi hol tudunk az ő eszközei lenni, hol tudjuk azt a szolgálatot, amit ránk bízott a legjobban elvégezni. És itt, ahogy pörög vissza az órának a számlálója is, ez valahol a mi életünkben is egy folyamatos állapot, hogy mi sem tudjuk, hogy mennyi időt adott Isten nekünk ezekre a feladatokra, és nagymamámnak a szavai jutnak az eszembe, aki egy áldotta életű katolikus mamóka volt, és ő mondta mindig azt, hogy, és még ő is a nagymamájától tanulta ezt a mondást, hogy dolgozz úgy, mintha örökké élnél, és imádkozz úgy, mintha a következő perc lenne az utolsó. És ez egy olyan érdekes gondolat, hogy igen, vigyázni és imádkozni, hogy ez mennyire fontos és elengedhetetlen a mai világban. Mert hiszem azt, hogy Isten ezeken az imákon keresztül fog életeket és sorsokat megváltoztatni. És tapasztalok én is sokszor olyan dolgokat, hogy imák hatására valódi változások jönnek létre emberek életében. És ez az, ami igazából lényeges és fontos.
0: És a te életedben is lesz változás? Mert most megmutattad kedves hallgatóinknak, hogy te laikus vagy, de mégis a Bibliáról beszéltél, mint hogyha lelkész lennél.
1: Nem, egy lelkész elég a családban. A fiam, ő idén végzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, és ő augusztustól kezdi meg majd az új szolgálati helyén Szegeden az ő szolgálatát, és ez egy különleges élmény, és egy új élethelyzet az egész családunkban. ő érte is nagyon sokat imádkozunk, hogy tényleg Istennek is adjon nyitott ajtókat, nyitott kapukat, de ugyanúgy szoktam imádkozni a többi lelkészért, az egyházunk többi lelkészéért, hogy ők is a szolgálati helyükön megtapasztalhassák Istennek a vezetését. Mert hiszem azt, hogy ez a vezetés kell ahhoz, hogy ő maguk is tudjanak másokat vezetni. Tehát én a saját szolgálati területemben talán az imádkozást tartom így a legfontosabb szolgálatnak, ami hegyeket tud elmozdítani. Hittel magas hegyeket mozdítunk el, hogy az ének is mondja.
0: Akkor nem felügyelő, nem a kritizálás a feladatod, ugye?
1: Nem, tehát ha
0: Jézus... mindenkinek ellenőrizni, hogy jót csinál, vagy nem, hanem nem, hanem segíteni mindenkinek, főleg imádkozással, ugye?
1: És szeretettel, tehát a szeretet az, ami sok vétket elfedez, és Jézusnak a példája, hogy tehát az nagyon belém égett Krisztusnak azok az üzenetei, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szeréd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelketeknek. Tehát, hogyha ebbe a rohanó világba körülnézünk, és azt mondjuk, hogy csak egy kis nyugalomra vágyunk, és szeretnénk békességet, Istennek azt a sálomját megtapasztalni, megélni, akkor tényleg ezekre a szavakra kell figyelni, és ez nem könnyű azt mondani, hogy akkor legyek szeréd és alázatos szívű, amikor az egész világnak ez a fősodra azt mondja, hogy igen, legyél te önmagad, és alakítsd ki önmagad, és mutasd meg, hogy te vagy a mindenki fölött való. Jézus meg pont megfordította ezt a háromszöget, és azt mondta, hogy nem, tehát ahhoz, hogy ha ti nagyok akartok lenni, akkor legyetek mindenkinek a szolgái.
0: Igen, akkor viszont, amit most így mondtál, ezt tettétek meg Kovács Zoltán testvérrel, aki az új szuperintendense most a magyarországi metodista egyházközösségnek, de együtt imádkoztatok Kaled Lászlóval, ugyanígy, ahogy azt mondtad a többire, ugye?
1: Igen, hát fontosnak tartom azt, hogy egy lelkésznek nagyon fontos a hátország is, és én akkor, ha jól emlékszem, azért is imádkoztam, hogy a családja is legyen Istennek az áldása alatt, és Zolinak is Isten adjon olyan vezetést, hogy azokat a feladatokat, amiket rábíz, azt hűséggel és szeretettel tudja elvégezni.
0: De akkor az ima is a szeretetet sugározta nekik, ugye?
1: Így van.
0: És, és szerintem ezt kellene nekünk is akkor az egész világnak, illetve ez, amit mondtál, hogy végigjártátok az országba minden gyülekezetet, ott szerintem ott is ez a fontos, hogy minden gyülekezet egyformaképpen érezze, hogy a szeretet belőletek hogy sugárzik. Így és van. Akkor megtanulják is, sokkal közösebbek lesznek ők is.
1: Így van.
0: Nekünk ez a feladatunk, illetve minden egyháznak, ugye ez a feladata a világ számára, hogy a szeretetet sugározzuk, a lélek gyümölcsét.
1: Így van.
0: Azt mutassuk meg nekik, a szeretetet, az örömöt, békesség, béketűrés, amit úgy fordítanak le most, hogy türelem. Béketűrés, az türelem, szelítség, jóság, hűség, mértékletesség, vagyis, hogy ezt kell nekünk, hát illetve, hogyha tudjuk, akkor ezt kell látszon rajtunk, mert egy fán is a gyümölcs látszik.
1: Így van, az is mélyből indul el. Így. Ez is belülről indul el. Tehát az, ami a mélyben, a föld alatt van, a gyökerekből, ami tolódik föl a gyümölcsökig. Így. Egész onnan indul el.
0: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük Farádi Zsolt testvérnek a gondolatokat, kérjük, gondolják át, és ezt mondjuk a végén is, úgy legyen.
1: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! De jó, hogy újra együtt lehettünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a Biblia igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1831. Olvasunk-e varázslóról az új szövetségben? Válasz. Bizony olvasunk, de nem azért, hogy megszeressük ezeket az utálatos dolgokat, hanem éppen azért, hogy lássuk, mennyire Isten ellenesek, és mennyi kárt tudnak okozni az ember életében. De miért? Mert először nagyon csábosnak tűnnek az ajánlataik, aztán meg mindig benyújtják a számlát, és az az ember megrontása és halálának a biztosítéka. Nem kevesebb? Hát akkor nézzük is. Elsősorban fontos tisztázni, hogy mit jelent az Isten szerinti varázslás fogalma. Na, nem olyan sima kártyatrükk, amit ügyes kézzel el lehet érni, nem a fizika igénybevételével előállított szokatlan jelenség, nem, egyáltalán nem. A varázslás fogalma Isten igéjében a következő. Ha bárminek az elérésére, bármi megtudására nem az Istenlő jövő választ és megoldást keresed, akkor a szellemvilág másik, embergyilkos és romboló erejéhez, csatornájához fordulsz. Ennek pedig rengeteg változata van. Horoszkópok, tenyérjósás, írásos elemzés, kabala figurákban való hit, kávézacból és ólom öntésből való jóslás, szerelmi, megélhetési és más varázslás, átkok és rontások igénybevétele, gyógyító varázslatok, kártyajóslása jövőről, meg így tovább. Jaj,

helyzetet, vagy kívánok valamit, akkor az urat kérdezem, hozzáfordulok, és senki máshoz. Ha jó az nekem, hogy azt a valamit megtudjam, úgy is elmondja az úr. Ha pedig a káromra volna, ártana nekem, még a tudása is, akkor az a legjobb, ha marad az úr kezében a dolog, és nem engem rombol. Kérdés, hogy a sátáni erők tudnak-e nekem igazságot mondani, ha hozzájuk fordulok, a tiltott csatorna. Igen, nagyon kell vigyáznunk, mert bizonyos fokig igaz választ adnak, hiszen hatalmas angyal fejedelem volt a sátán, sok-sok tudással. Ereje ma is megvan, de korlátozott. Erre a legjobb példát a fáraó udvarában látjuk, amikor az úr Mózes botját figyelmeztető jelként kígyóvá változtatja, végtelen hatalmát bemutatva. Mire az ottani varázslók is megtették ugyanezt, de Isten kígyója elnyelte az övékét. Tehát csak óvatosan. Mondhatják azt, hogy ez nem becsapás, mert működik? Igen, mert bizonyos szintig működik, de a gilotin is működik, mégse teszem alá a fejem, tehát a varázsló. Nos, kérdezem, hogy olvassunk-e, vagy olvastunk-e ilyenről az Új Szövetségben? Sajnos igen, nagyon is. És még vannak ma is legnagyobb bánatunkra. De nézzük a konkrétumokat. Ime egy. Abcsel 13. Pálék találkoznak egy zsidó varázslóval és álprofétával Cipruson, akinek Bar Jézus volt a neve. A helytartót érdekelte a kereszténység, és magához hívatta Pálékat, de a varázsló szembeszállt velük ott és azonnal, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Nos hát, egyértelmű. Ha valaki a Krisztus lelki ellenségének szolgálatában áll, mint a varázsló, akkor az a sátán embere. Pál is ördögfajzatnak nevezte, és a Szentlélek maga választotta lelki vaksága után, testi vaksággal is megbüntette őt. És mi lesz az ilyen, és a nekik hívő emberek sorsa? A Jelenések könyve 21-ben ez áll. De a gyáváknak és hitetleneknek, az útálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. Vagyis a varázslók, vagy más néven mágusok, a legelvetemültebbek sorsára jutnak, mint a sátán kiszolgálói. Ma nagyon sok varázslással kapcsolatos dologra csábítanak, filmek, könyvek, szeánszok, haverok, internetek, érdekességek is sorolhatnánk, de ne legyünk gyávák nemet mondani csábításuknak, mert az életünket, az örök életünket védjük ezzel.

1832. kérdés. Mondj olyan személyeket az új szövetségből, akiknek a fölkínált kegyelem se kellett. Válasz. Ugye rögtön itt van ez az Elimáz nevű varázsló. Ő is pontosan hallotta az üdvösség üzenetét, pontosan tudta, értette, de nem akarta megnyitni erre a szívét, inkább a sötétség világában maradt, mert ettől több hasznot remélt, sőt, a helytartó megnyílt szívét is be akarta zárni. Aztán tudjuk, hogy Tamás apostol másik neve Iker. Vajon hol van ő a másik testvér a hívők sorából? Elképzelhetetlennek gondolom, hogy ne hallotta volna ezerszer testvérétől az evangéliumot, a hívogatást, a bátorítást, de hűlt helye van a Szentírásban. Aztán olvassuk azt a jézusi történetet, hogy ő átment a pogány.

gadaraiak földjére is, ahol két olyan megtébolyult emberrel is találkozott, akik sírokban éltek, vagdosták magukat, örjöngtek, állandóan veszélyeztették az ott lakókat, és semmi erő nem fogott rajtuk. Aztán megérkezett Jézus, és eléje jöttek. Míg az egyik az Úr lábához borulva megtérésre jutott, kérdezzük, hogy hol van a másik. Neki is éppen ennyi lehetősége lett volna. És a gazdag ifjú, akit Jézus személyesen hívott el, mint az apostolokat, hogy jöjjön és kövesse őt, de nem tetszettek neki a feltételek. Lapozgass csak tovább a Szentírásban, bátorítalak, és döbbenettel fogod meglátni, hogy milyen lélek volt, és még van ma is. Ne nézzük közömbösen a helyzetüket, beszéljünk nekik az üdvösségről, mert talán megnyílik a szívük.

1833. kérdés. Jézus mondta, van nekem más kenyerem. Mit jelent? Válasz. Ime a híres jelenet. Amikor Jézus és a tanítványok megérkeztek Samáriába a Jákob kutyához, akkor a 12 apostol elment a környező falvakba élelmet venni, de Jézus ott maradt a kútnál és várt. Várt valakire, akiről tudta, hogy a szívében van hely az igaz hitre, és csak arra vár, hogy azt valaki elültesse benne. Ezért, és csak is ezért a meghitt beszélgetésén Jézusnak arra volt szüksége, hogy csak ők ketten legyenek ott az asszonnyal. Ne szóljon bele senki, ne gátolja esetleges hitetlenségével senki se ezt a magvető munkát. Így aztán már nem is furcsa, hogy miért mentek mindig 12-en élelmet venni. Na és megtörtént a csoda. Miről visszajöttek, már özönlöttek ki a városból a Krisztushoz, akit annyira vártak és tárt szívvel fogadták Jézust. De amikor a tanítványok az ételt kínálták neki, ő ezt mondta, hogy nem kérek, köszönöm. Van nekem más ételem, és ezért már nem is vagyok éhes. Nos, egészen pontosan így szólt. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Ezt a szakaszt sokáig nem igazán értettem. Jó, hogy evangelizált Jézus, hogy megnyíltak a szívek, de hát azért a szolgálatban enni is kell, nem? Így aztán sokáig a szívem kis kamrácskájába őriztem ezt a kérdést, aztán történt valami. Megértettem, hogy van olyan öröm a földön, olyan teljesség, ami ha betölt, és nem emberi eredetű, valamely oknál fogva a földi szükségletek megszűnnek, vagy háttérbe szorulnak. Ilyenkor másra már nem is vágyik az ember. Az a bizonyos dolog tökéletesen kielégíti minden szükségét, az éhségét is. Teljes az elégedettség, és azt most ne zavarja meg semmi, ez az érzés most mindennél fontosabb, mindennél többet ér. Na, én is átéltem ilyen örömet, lehet, hogy kedves hallgatóim most ott fognak mosolyogni, de amikor az első gyerekemet szültem, rögtön utána nagyon éhes lettem, és kértem is a kórházi ebédből. Bácskai rizses hús volt csalamádéval, még most is emlékszem. De amikor a kislányomat a mellkasomra tették, hirtelen minden éhségem elszállt. Már egy percre sem érdekelt az étel, de volt más. Volt más ilyen nagy öröm is az életemben, és ennek a másik véglete is igaz. Érheti az embert akkora bánat, szomorúság, hogy egy falat se tud lemenni a torkán. Mások nem tudnak enni a nagy melegbe, vagy ha nagyon izgulnak, és így tovább. No, ezeket az okokat most már nem kívánom részletezni, mindenki csőstül tud ilyeneket mondani. El akar